Az Ukrajnával szembeni magyar politikát kifogásolta a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán. Az ukrán csatlakozási folyamat halad, az uniós finanszírozás folytatódik, a kárpátaljai magyarok helyzetében viszont továbbra sincs érdemi előrelépés, közölte Bóka János. A politikus a videójában elmondta, az ukrán külügyminiszter köszönetet mondott Magyarországnak és személyesen Orbán Anita külügyminiszternek, amiért zöld utat adott Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának folytatásához. A politikus szerint sajtóhírek is megerősítették, hogy Magyarország hozzájárult újabb két csatlakozási fejezetcsoport megnyitásához, és ezzel a hatból négy fejezetcsoport már megnyílt, köztük a belső piacról szóló is. Mindeközben Ukrajna továbbra is adós a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállításával, fogalmazott Bóka János, hozzátette. Egyelőre csak benyújtott törvényjavaslatok vannak, elfogadott jogszabályok nincsenek. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet. Általában több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Bizonyára a kedves hallgatók is értesültek arról, hogy töretlenül nő a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának népszerűsége. Az idei felvételi időszak minden korábbinál eredményesebb volt. A felvi.hu adatai szerint a karra több mint 21 ezer jelentkezés érkezett, és szeptembertől több mint 3 ezer új hallgató kezdi meg egyetemi tanulmányait itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karán. Nagyon hálás vagyok, hogy interjút készíthetek dr. Birher Nándorral, a kar dékányával. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dékán urat. Engedje meg, hogy megkérdezem, miben látja a kar népszerűségének az okát?
2: Leginkább a Jóisten kegyelmébe, hogyha szabad így kezdeni. Világos, hogy azért a kegyelemhez mindig szükség van egyfajta természetre, és ezt igyekszünk azáltal biztosítani, hogy amennyire csak lehet rugalmas képzési szerkezetet kínálunk. Ez azt jelenti, hogy olyan szakokat próbálunk hirdetni, amire ténylegesen igény is van, illetve igyekszünk biztosítani azt, hogy a meglévő képzéseink minél magasabb minőségűek legyenek, és tudjanak illeszkedni ahhoz a képzési elváráshoz, ami manapság egyre inkább megjelenik. Viszonylag sok a levelező képzés, azzal együtt, hogy még mindig nem kellett a nappali képzésünket feláldozni. Hál' Istennek a levelező képzés nem a nappali képzés rovására történik. Valószínű sokat jelent az is, hogy az egyetemünk elhelyezkedése itt Budapest központjában vonzó a hallgatók számára. Lehetne persze a jelenleginél jobb is, de minden esetre Budapest közepében vagyunk jó parkolási lehetőségekkel, legalább, hogyha maga az infrastruktúra az nem is feltétlenül a legkiválóbb.
1: Melyek a legnépszerűbb szakok, képzések? Főleg az idei tanévben, hiszen nagyon népszerű a pszichológia szak évek óta, de mi a helyzet például a tavaly szeptemberben elindult gazdaságtudományi képzések tekintetében?
2: Hála Istennek elmondhatjuk, hogy az eddig népszerű szakok továbbra is népszerűek. Igazából mondhatom azt is, hogy ezekre a nagyon népszerű szakokra talán kisebb figyelmet kell fordítanunk, hiszen a szakok népszerűsége a saját lendületétől megy tovább. Amire oda kell figyelnünk, azok az új szakok, illetve azok a kisebb szakok, amelyek hozzátartoznak mindig egy bölcsészképzéshez, és amire nem feltétlenül nagy a jelentkezés. Számomra nagy öröm például, hogy az arab szakot sikerült megmentenünk. Sikerült elérni azt, hogy oda is olyan csoportokat hozhatunk létre, ahol nem egyszerűen csak egy-két hallgató van, hanem értelmezhető számú hallgatókkal tudjuk a képzéseket elindítani. Az új képzések közül mindenképp szeretném kiemelni a gazdaságtudományt, ugye a gazdálkodás és menedzsment alapszakunkat, ahol 214 felvett hallgatóval kezdhetjük az idei tanévet. Ez mindenképp nagyon szép eredmény egy új képzéshez képest. Nagyon fontos eredmény az, hogy a gyógypedagógia képzésünk is bőven 200 fölötti felvett hallgatói létszámmal indul. Ami talán érdekesség lehet, hogy egy picit a pszichológiát elmozdítsuk más irányba is, elindítottuk az irodalomlélektan képzésünket, itt is közel 50 hallgatóval kezdjük meg az évet. Meg vagyok róla győződve, hogy a bölcsészet és társadalomtudományi karon így most már nagyon színes a képzési paletta. Igazából a társadalom számára minden fontos területen ott vagyunk, pontosan azért, mert nagyon-nagyon jók az oktatóink, sikerül kielégíteni azt a társadalmi igényt, ami elsősorban a katolikus közösségekben jelenik meg. Azt szoktam mondani, hogy az infrastruktúránk az nem túlságosan jó, mégis országos szinten is kiemelkedő a Pázmány iránt érdeklődők száma, ennek csak az lehet az oka, hogy a kollégáink kiválóak.
1: Bevallom dékán úrnak, hogy erre a mai beszélgetésre a honlapjuk alapján készültem, és például a honlapon, amelyet tisztelettel ajánlok a kedves rádióhallgatók figyelmébe is, a következő olvasható. Továbbra is elkötelezett amellett a kar, hogy minden hallgatójának magas színvonalú oktatást és támogató közösséget biztosítson, amely elősegíti a szakmai és személyes fejlődésüket. Idézet vége. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy lehet megvalósítani ezt a fantasztikus célt a hallgatói létszám nagyarányú növekedése mellett. Említette dékán úr a kiváló oktatókat. Na de mégis itt az egyéni bánásmód, az odafigyelés, a közösségépítés, tehát számos olyan feladat jelenik meg, pláne a nevében is katolikus egyetem életében, amelyre azt gondolom, hogy az egyetemi hallgatók várnak, vágynak és szeretnék megkapni.
2: A feladat egyáltalán nem egyszerű. Talán azért haladhatunk előre könnyen, mert maguk a hallgatók is nyitottak és érzékenyek arra, hogy egymásra odafigyeljenek. Hogy ők maguk is képesek legyenek arra, hogy az adott infrastruktúrális nehézségek közepette is tudjanak együtt dolgozni, egymásra figyelve próbáljanak meg eredményeket elérni. Ez nem kis kihívás. Tehát azt azért tudni kell, hogy elég gyakran fordul elő ilyen apróságok, de lényeges apróságok, hogy beragad a lift, és nagyon lassú, mire kiérnek a szerelők. Vagy nehezen férünk be a tantermekbe, de a hallgatók mégis egymás segítve is hoznak székeket, kínálják fel az idősebbeknek adott esetben, a lányoknak a székeket. Tehát értik azt, hogy vannak objektív nehézségek. Világos, hogy a másik oldalon számunkra ez kihívás is. Tehát, hogyha ők ezt az áldozatot meghozzák, akkor nekünk is igyekezni kell a lehető legtöbbet nyújtani. Azon túlmenően, amit már mondtam is, hogy jók az oktatóink, azért vannak olyan intézményes tervezeti egységek, amiknek az a feladata, hogy a hallgatói jólétről gondoskodjanak. Nagyon népszerű például a pszichológiai segítség nyújtásunk. Sokat foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy a hallgatókat hogy lehetne családi életre nevelni. Igyekszünk olyan programokat szervezni, ahol tudnak egymással találkozni. És hát mivel katolikus egyetem vagyunk, ezért az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerül a dolog természeténél fogva az, hogy a katolikus hitet és a katolikus értékrendet is bemutassuk. Részben az órákon is, de már az oktatóknak a figyelmét is felhívjuk mindig arra, hogy a katolikus értékeket igenis meg kell jeleníteni az előadások során. Részben külön programokkal, például az Alfa kurzus nagyon-nagyon népszerű volt. Az előző alkalommal bőven 100 fölött jelentkeztek az Alfa kurzusra, sok oktató és sok hallgató egyaránt. Az idei évben szintén hasonló jelentkezési számokkal indulunk, ami a meglepetés, hogy jóval több lett most idén a hallgató, mint az oktató, és azt hiszem, hogy ez rendjén is van. Így ennek nagyon örülünk. Lelki gyakorlatokat szervezünk a hallgatóknak. Most készülünk például Bakonybélben kétnapos lelki gyakorlatra. Nagyon gyorsan betelnek a helyek. És ezek a lelkiségi programok, ezek mind-mind fontosak. Nagyon szeretném, hogyha egyre több hallgató jönne a Kari Szentmisére. Nem egyszerű feladat, hiszen korábban kell kelni, órák előtt be kell jönni, de azért úgy látjuk, hogy minden alkalommal egy-két hallgatóval több van, tehát hogy egyáltalán nem hiába való az, hogy közösen imádkozunk a kar sikereiért. Ezek lehetnek azok a biztos pontok, amire a karnak a jövőjét föl lehet építeni lelki szempontból is, és hát úgy tűnik egyelőre, hogy ez egész jól működik. Nemrég nyertük el egyébként az év lelki egyeteme címet, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, pontosan azért, mert ennyire összetett az a szolgáltatáscsomag, amit a hallgatóinknak kínálni tudunk.
1: Dékán úr egy korábbi interjú során említette, hogy a feleségét is itt a Pázmányon ismerte meg, és én azt gondolom, talán ez a boldog család élet is hozzájárul ahhoz, hogy személy szerint is törekszik a hallgatók közösségi életének szervezésére, vagy a családi életre nevelésre.
2: Így van, ez a személyes tapasztalat is nagyon fontos, úgyhogy én sok szempontból hálás lehetek a Pázmánynak, és ez nem csak rám igaz, hanem a kollégákra is igaz. Jó néhány olyan kollégáról tudok, aki a párját itt találta meg. Nagyon nagy segítség az, hogyha azonos értékrenddel rendelkező emberek tudnak egymással találkozni, tudnak egymásra figyelni, és meggyőződésem, hogy az egyetem az egy olyan közeg, aminek elő kell segíteni azt, hogy ezek a találkozások létrejöhessenek.
1: Bizonyára a kedves rádióhallgatókat is érdekli, hogy mi a helyzet az épülő Pázmány kampusszal, hiszen a kar dinamikus fejlődése miatt, és az dékán úr által említett közösségi élet szervezése miatt szükség lenne erre a bővítésre, hiszen jelenleg önök tanítanak a Mikszáth téren, a Bertalan Lajos utcában, Esztergomban is. Tehát hogyan áll a Pázmány kampusz építése?
2: Nem kérdés, hogy a kampuszra szükség van. Ez egyértelműen adódik a létszámokból is, de az egyetem küldetéséből is. Tehát az egyetem az nem egyszerűen egy oktatási vagy egy felnőtt képző intézet. Az egyetemben egyszerre van jelen az oktatás, a kutatás és a társadalmi kapcsolatok. És mindegyik területén a Pázmány élen járó az országban. A oktatási számokról beszéltünk, hatalmas nemzetközi kutatási programjaink vannak, nagy laborigénnyel adott esetben, és hát nagyon büszkék vagyunk például a Senior Akadémiára, ahova szintén az elmúlt években bőven 10 000 fölött jöttek olyan állampolgárok, akik ugyan nem egyetemisták, de érdeklődnek az egyetemen oktatott tudás iránt. Tehát szükségünk van helyre. Fölvetődött az előbb az is, hogy tudjuk a hallgatókat támogatni. Egész biztos, hogy ennek a támogatásnak helyi igénye is van. Tehát ahhoz, hogy lelki programokat tudjunk kínálni, az azért csak kéne, hogy legyen mondjuk egy kis kápolna, vagy ahhoz, hogy pszichológiai tanácsadást tudjunk nyújtani, az megint csak külön helyiségek kellenek, és bizony ezeknek a Pázmány szűkében van. Hála Istennek az egyetem az kötődött a belvároshoz. Szentkirályhoz, ide a Szentkirályi utca környékéhez. Szóba került a feleségemet is, itt a Szentkirályi utcában ismertem meg. Nagyon sok komoly ember tanult itt a jogi karon, akik jelenleg magas pozícióban vannak, és úgy gondolom, hogy ők is örültek neki, hogy itt tanulhattak. És a jövőben is minden fiatal, aki a Pázmányon akar tanulni és tanul, az megérdemli azt, hogy méltó körülmények között lehessen, ehhez pedig szükség van egy épületre. Világos, hogy az épületet úgy kell majd fölépíteni, és a felépültétől még bizonyos értelemben messze vagyunk, de haladunk előre ezen az úton, hogy az megfeleljen a lakosok igényeinek, megfeleljen a környezeti igényeknek, megfeleljen a fenntarthatóságnak, és magam részéről azt tudom mondani, hogy egész eddig az építési, vagy egészen pontosan a bontási folyamat így is zajlott. Tehát riogatták a lakosokat azzal, hogy nem lehet majd ide bejönni, mert annyi kamion lesz az utcán, akik hozzák, viszik, nem tudom, mit csinálnak a törmelékkel. Ehhez képest azért nem volt, hála Istennek, különösebb fennakadás. Riogatták a lakosokat azzal, hogy az atombunkert, amit még Rákosi elvtárs építetett magának, azt nem lehet lebontani, és az milyen borzasztó lesz annak a bontása. Nem volt egyszerű, de sikerült ezt is megoldani. Ugyanígy az építést is meg lehet oldani, ami valószínűleg, ha nem csak az egyetemi polgároknak, hanem mindenkinek lehetőséget fog jelenteni. A jelenlegi gödör helyett egy értékes épület lesz, ami a környező ingatlanoknak az árát is minden bizonnyal meg fogja emelni. Az épület mellett ki lehet alakítani egy olyan parkot, ahol a diákok, oktatók, az itt élők együtt tudnak jelen lenni. Ezek nagyon szép környezetek. És hát hál' Istennek ezen a környéken már most is sok egyetem van. Ezek teszik lehetővé azt, hogy itt egy pezsgő belvárosias élet keletkezzen. Mi ehhez szeretnénk a magunk módján hozzájárulni. Bízunk benne, hogy ez sikerülni is fog. Tényleg jó együtt élni az egyetemistákkal, aki itt a Mikszáth téren keresztül megy, az ezt megtapasztalhatja. Azt meg a magam részéről nagyon igazságtalannak gondolom, hogy minden más egyetemnek van ilyen kampusza, a Pázmánynak meg pont nincsen. És hát megértem a hallgatókat, akik úgy gondolják, nekik joguk van arra, hogy abba a környezetbe legyenek, amit ez a belvárosias környezet jelent, és nem akarnak másik városba elmenni, tanulni. Úgy vélem, hogy most itt van az a történelmi lehetőség, hogy erre nem is kell, hogy sor kerüljön, hanem sikerül itt integráltan, másokkal együttműködve egy nagyon jó és egy nagyon jó élhető teret létrehozni a pázmányos hallgatók és az egészei közösség számára.
1: Engedje meg, dékán úr, hogy kérdezem azt is, hogy miért nem megy vissza a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara Pilis Csabára?
2: Erre nagyon egyszerű választ tudok adni, azért, mert nem a miénk. Nem a mi tulajdonunk, nem tartozik a Pázmányhoz, innentől kezdve be sem mehetnénk. Az már csak tovább cizellálja a kérdést, hogy egyébként meg nagyon nehezen lenne fenntartható az épület, különösen is figyelemmel a hallgatók nem szívesen jártak oda ki annak idején, de mindez már a múlt, tehát ezen kár is gondolkodni, hiszen egyszerűen arról van szó, hogy jogilag nem tartozik a Pázmányhoz, most már jó néhány éve, talán évtizede az ez az állítás, nem tartozik a Pázmányhoz a Pilis Csabai kampusz, ilyenünk nincs.
1: Említette, dékán úr, a közösségépítést, a hallgatók összefogását, az egymásra való odafigyelést, és az épülő Pázmány kampusz kapcsán is felmerült ez, hogy mennyire figyel az egyetem vezetősége a környéken élőkre, hiszen nem valósultak meg, ahogy dékán úr említette, az a rémítgetések, ami felmerült a Pázmány kampusz építésének kezdetén. Segít ebben a hit? Segít ebben az összefogás? Segít ebben a szeretet, hogy egymásra figyeljenek az itt élők és az egyetem vezetősége, valamint az építők és az építtetők?
2: Nem biztos, hogy itt a hittel meg a szeretettel foglalkoznék ezen a szinten. Egyszerűen kommunikációra lenne szükség. Egészen eddig az egyetem nem tudott kommunikálni, mivel azt is látni kell pontosan, hogy a kivitelezési projekt, illetve az ehhez kapcsolódó kommunikációs projekt nem az egyetemnél volt, hanem igazából az államnál, amelyik a kivitelezést, illetve annak a megszervezését magára vállalta. Most jutottunk el oda, hogy meg tudjuk nyitni a kommunikációs csatornákat, el tudjuk mondani a saját eszközeinkkel a véleményünket, illetve be tudjuk mutatni annak a 22 ezer embernek az igényét, aki a Pázmányra szeretne jönni. És úgy gondolom, hogy ez azért egy akkora tömeg, amire oda kell figyelni. Azt is gondolom egyébként, amire már utaltam, hogy vannak olyan pázmányos hallgatók, akik ettől az egyetemtől sokat kaptak, és bízom benne, hogy ők is saját magukénak érzik a pázmányos közösség tagjaiként az, hogy hogy az utódok is megkaphassák azokat az értékeket, amelyek nekik jutottak. Gondoljuk csak végig, hogy maga a pázmány milyen súlyjal jelenik meg, nem csak a magyar katolikus közéletben, hanem a magyar közéletben is. És hogy mennyire fontos mindenkinek politikai meggyőződéstől függetlenül, hogy ezek az értékek, amik egyébként pontosan a szeretetre, meg a kooperációra épülnek, társadalmi szinten is meg tudjanak jelenni, hogy ne kelljen félni senkinek, hogy ezt az idézetet hozzam II. János Pál pápától, vagy akár a Szentírásból, hanem nyugodtan, szép környezetben legyünk képesek az értékek mentén együtt dolgozni.
1: Óriási lehetőség, a növekvő hallgatói létszám. Óriási lehetőség, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara ennyi fiatalt nevelhet, oktathat, taníthat. Gondolhatunk itt a magvető példázatára, de sok minden másra is. Milyen őszi programokat terveznek itt az egyetemen az infrastruktúrális nehézségek ellenére, ha szabad így fogalmaznom?
2: Készülünk a kutatók éjszakájára szeptember 25-én, ez mindig egy nagyon népszerű program, nagyon sok fiatal érdeklődő jön. Itt egy zárójeles megjegyzés, hogy egyébként intézmény szintjén készülünk a Magyar Akkreditációs Bizottság látogatására, ami egy felülvizsgálat lesz. Azt hiszem, hogy jó szívvel állunk a vizsgálat elé, mert igyekeztünk a folyamatainkat kézben tartani, és hát transzparenssé tenni, úgyhogy remélem, hogy pozitív eredménnyel zárul majd ez az eljárás is. Aztán lesz egy Káldi konferenciánk, ugye már beszéltünk róla, hogy a Káldi bibliafordítás az mennyire lényeges, és ahogy a Káldi bibliafordítás meghatározta a közgondolkodást 400 évvel ezelőtt, ugye ezt az évfordulót ünnepeljük most. Ugyanígy van egy ilyen fordulópont ma is, mostanában majd a mesterséges intelligencia fogja meghatározni a közgondolkodást, ezekre a párhuzamokra is szeretnénk rámutatni. Tehát lesz egy ilyen nagyon, szabad így mondani, hardcore bölcsész része a Káldi konferenciának, ahol nyelvészek fogják a fordítást bemutatni, és lesz neki egy high-tech része, ahol meg a legújabb technológiákat mutatjuk be a Káldi fordításból kiindulva, meghúzva a párhuzamokat. Ez október 20-án és 21-én lesz ez a konferencia. És hát mi magunk is nagyon készülünk a kattárs rendezvényre, ahol hallgatónk is fog előadni, és ami a pázmányos közösség számára mindig egy kifejezetten fontos rendezvény, hiszen itt a gyakorlati oldalról láthatjuk azt, hogy a keresztény-katolikus értékek hogy érvényesülnek a társadalomban, hogy érvényesülnek a hétköznapi beszédben és gyakorlatban.
1: Ismeretes, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK nem csak a katolikus társadalmi napok alkalmával hangsúlyozza a hit fontosságát, hanem nemzetközi kapcsolataiban is. Amikor dékán úrral legutóbbi interjút készíthettem, kiderült, hogy számos nemzetközi katolikus

0: államokból stratégiai partnere a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek. Van is közös programunk. Nagyon fontos számukra Európa, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy együttműködve a Lyoni Katolikus Egyetemmel egy globális networköt, egy globális kapcsolati hálót tudtunk fölépíteni, ami annyira erős, hogyha ügyesek vagyunk, akkor lehetséges, hogy kínai partnereket is tudunk ebbe a hálózatba integrálni. És ha ez sikerülne, akkor világviszonylatban is az elsők között lennénk, vagy talán mondhatom az elsők lennénk, akik a mesterséges intelligencia etika vonatkozásaiban a keleti és a nyugati gondolkodásmódot valamilyen módon össze tudják kapcsolni. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerül, pláne itt a napi események fényében, de jó úton haladunk ebbe az irányba, és egész biztos vagyok benne, hogy ez működni tudna, nagyon sokat segítene annak a veszélyének a csökkentésében, amit a mesterséges intelligencia rossz használata jelenthet.
1: Végül engedjen meg egy személyes kérdést. Milyen érzés dékánként az ön számára, mint valamikori pázmányos hallgató? Ez a fantasztikus fejlődés, létszámnövekedés, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK erősödése hogyan értékeli ezt az óriási lehetőséget, amelyet a hallgatók számára biztosítanak?
0: Hát ugye a hiúságomat mindig simogatja, de pont az a feladat, hogy ez ellen küzdjek. Ezt igyekszem is megtenni, és hát azért újra és újra szembesülök azzal, hogy ez leginkább a kollégák érdeme. Persze, a kegyelemé is, de ahogy mondtam az elején, a kegyelem az mindig a természeten keresztül jelenik meg, és ezt a természetet itt a pázmányos család jelenti. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azt mindig látni kell, hogy a Jóisten valahogy úgy találta ki ezt a világot, hogy a sikerekhez mindig ad terheket is. Minden siker mellé jönnek a sebek, és ez az ember ki tudja józanítani.
1: Kedves hallgatóink, dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar dékánjával szeptember 15-én rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja elmélkedését a gőg bűnének következményeiről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Folytassuk a kevésségről, a bűnről való elmélkedésünket. Érdemes foglalkozni ezzel a témával, érdemes megfigyelni magunkon a gőgnek a jeleit, mert sok hittudós szerint ez minden bűnnek a gyökere. Tehát ha itt előrehaladást érünk el életünkben, az önismeretben, akkor más bűnökkel kapcsolatban is előre tudunk lépni, és el tudjuk könnyebben kerülni őket. Természetesen ez az emberi oldal, és az Isten megadja a kegyelmet ahhoz, hogy az erényekben növekedjünk. A bűnöket, a rendetlen ragaszkodásokat, rendetlen hajlamokat pedig egyre inkább kerülni tudjuk, és szabadulni tudjunk tőlük. Szent Ágoston szerint a kevésség Isten ellenes lázadás. A kevésség az akarat elferdülése, amikor a teremtett ember függetleníteni akarja magát teremtőjétől. Szent Ágoston szerint a bűnnek a gyökere. Minden más bűn és önzés ebből a belső gőgből fakad, mert az ember saját magát tekinti a legfőbb jónak. A kevésség szerint arra törekszik, hogy az ember Istent utánozva a mindenség központja legyen, holott önmagában csak hiányosság és törékenység. Szent Ágoston szerint a gőgre a legjobb gyógyír az alázat, az ellenszer a megtestesült Krisztus alázata. Az alázat felismerése annak, hogy minden jó, amit az ember birtokol, Isten ajándéka és kegyelme. Szent Bonaventura így fogalmaz, a kevés ember tulajdonképpen tolvaj, mert Istennek birtokát tulajdonítja el annak akarata ellenére. Magának tulajdonítja a tiszteletet, amely egyedül és kizárólag Isten tartott fenn. Szent II. János Pál pápa két fontos enciklikájában is foglalkozott ezzel a témával, ahol is a bűn gyökerét az emberi gőgben jelölte meg. A kiengesztelődés és bűnbánat kezdetű enciklikájában a kevésségre hivatkozva összekapcsolja a bűnbeesés történetét és a bábeli torony építését. Így fogalmaz, a paradicsomban elkövetett első bűn és a bábeli történet tárgyát és formáját tekintve eléggé különböznek egymástól, de abban megegyeznek, hogy mindkettő kizárja Istent a parancsa elleni tudatos szembefordulással egy vetélkedő küzdelemben, hogy olyanokká váljanak, mint ő, vagyis az Isten. Most a gőgről, a kevésségről való elmélkedésünkben hívjuk segítségül az angyalik doktort, Aquinói Szent Tamást. Főművében, a Summa Teológiában rendkívül részletesen és logikusan elemzi a gőgöt. Szent Tamás nem csupán érzelmi alapon közelíti meg a kérdést, hanem morálpszichológiai és teológiai szempontból is darabolja, és darabjaira szedi ezt a bűnt. Nézzük a legfontosabb gondolatot a gőgről, tematikusan összefoglalva. Először is taglalja, hogy mi a gőg lényege. Szent Tamás meghatározása szerint a gőg a saját kiválóságunk mértéktelen vágyása. Itt hangsúlyozom a mértéktelen szón, mert a vágy önmagában, hogy valaki kiváló legyen, vagy fejlődjön, az nem bűn. A mértéktelen vágyás az a bűn. A gőg ott kezdődik, amikor ez a vágy aránytalan és rendezetlen. Az ember olyan magaslatra törekszik, amely meghaladja a valós képességeit, a természetes helyét a világban, vagy amely nem áll összhangban Isten akaratával és a józan ésszel, a józansággal, az igazsággal. Ő a gőgnek négy megjelenési formáját tárja elénk, a fajait a gőgnek. Szent Tamás Nagy Szent Gergely nyomán a gőg négy sajátos formáját különíti el, attól függően, hogyan tekint valaki a saját jó tulajdonságaira. Az első, amikor valaki azt hiszi, hogy a jó tulajdonságait önmagának köszönheti, és nem Isten ajándékaként kapta őket. Második, amikor elismeri ugyan, hogy Istentől kapta, de úgy véli, hogy a saját érdeme miatt kapta meg. Azaz, az Isten tartozott neki ezzel. Hogy ezek az ő jó cselekedetei, vagy imádságai, vagy böjtjei következménye. Harmadik, amikor olyan kiválósággal dicsekszik, amivel valójában nem is rendelkezik. Ez a kérkedés és az illúzió önmagunkról, a hamis önismeret. Negyedik pedig, amikor lebecsül másokat, és azt kívánja, hogy egyedül ő tűnjön ki, vagyis kizárólagosságra törekszik a kiválóságban. Következő kérdést felteszi Aquinói Szent Tamás, miért a gőg a legsúlyosabb bűn? Tamás szerint a bűnök súlyosságát az határozza meg, hogy mennyire fordítanak el Istentől. Ebből a szempontból a gőg a legveszélyesebb és legsúlyosabb bűn, mert lényege szerint közvetlenül Isten ellen irányul. Nem önmagam ellen, nem a világ ellen, nem a másik ember ellen, hanem egyenesen Isten ellen irányul ez a bűn. Míg más bűnökben az ember a gyengesége miatt esik el, például torkosság, testi vágy, a kapzsiság, a bírvágy miatt, addig a gőgben az ember tudatosan elutasítja az Istennek való alávetettséget. A gőges ember nem akarja elismerni, hogy függ a teremtőjétől, az Istentől, és a saját maga ura akar lenni. Ez a hamis autonómiára törekvés. Ezért a gőg minden más bűn gyökere és kezdete, mert fellazítja az Istennel való kapcsolatot, utat nyitva az összes többi morális bukásnak. Aquinói Szent Tamás szerint a gőg a józan ész elleni lázadás is. Filozófiai megközelítésben Tamás hangsúlyozza, hogy a gőg a valóság és a józan ész tagadása. Az ember teremtmény, aki korlátokkal rendelkezik. Amikor valaki gőgös, egy hamis narratívát épít fel önmagáról, és nem a valóságnak megfelelően cselekszik. A gőg elvakítja az értelmét, így a kevés ember képtelenné válik az igazság befogadására és az önreflexióra. És az igazság az maga Jézus Krisztus. Szent Tamás szerint is az ellenszere a gőgnek az alázat, a legjobb ellenszere. Tamás a gőg közvetlen ellenszereként és orvosságaként az alázatot nevezi meg. Az alázat az az erény, amely a józanész határai között tartja az embert, elismerve saját korlátait és Isten nagyságát. Fontos megjegyezni, hogy Tamás szerint az alázat nem önmagunk lebecsülése vagy a tehetségünk letagadása, hanem a tiszta igazság elfogadása önmagunkról. Tehát a helyes önismeret, amit egész életünkben gyakorolnunk kell. Szent Tamás különbséget tesz a gőg és a hiúság között. Bár a köznyelvben gyakran szinonímaként használjuk őket, Tamás szerint a gőg és a hiúság két teljesen különböző gyökerű és irányú bűn. A különbség a belső célban és az ember fókuszában rejlik. Először is hasonlítsuk össze a bűn lényege szerint a gőgöt és a hiúságot. A gőg a saját kiválóság mértéktelen vágyása. A gőgös ember Isten fölé vagy Isten helyére akarja emelni magát. A hiúság ebből a szempontból a külső elismerés, dicséret és hírnév mértéktelen vágyása. Tehát a bűn lényege szerint a gőg inkább egy belső aktus, a hiúság pedig egy külső elismerésre vágyás. Irányultságát tekintve, a gőg befele forduló, a kevés embert valójában nem érdekli mások véleménye. Ő maga hiszi el magáról, hogy mindenki felett áll. Hiúság ezzel szemben kifele fordul, a hiú ember teljesen mások véleményétől függ. Szüksége van a közösség tapsára, a lájkokra, a figyelemre. Ezt használja ki többnyire és többek között a közösségi média, például a Facebook. veszély jellegét tekintve a gőg súlyosabb ontológiai bűn, közvetlenül az Istennek való engedelmességet és a valóságot tagadja meg. A hiúság könnyelműbb, de fertőzőbb bűn, Tamás szerint. Gyakran a jó cselekedeteket, például jótékonykodás, imádság is megmérgezi, mert az ember a tapsért, az elismerésért teszi őket. Szent Tamás úgy látja, hogy a hiúság a gőg leánya. A gőg a mélyben gyökerezik, az ember nagyszerűnek tartja magát, a hiúság pedig ennek a felszíni megnyilvánulása. Azt akarja, hogy ezt a nagyszerűséget mások is lássák és dicsérjék, és dicsőítsék.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta elmélkedését a gőg bűnének következményeiről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Bevezetik az anonim jelzést és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, azaz a Bicskei Gyermekotthonról szóló jelentés hatására. Változások lesznek a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatón. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia sajtótájékoztatón közölte, az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére. Például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után, akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt azt közölte a távirati irodával, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés annak fedlapja szerint már augusztus 25-én elkészült. Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával, tették hozzá. Az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Gondolkodó közösségek néven indul a magyar oktatás megújítását célzó párbeszéd sorozat. Jelentette be a közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Az Ukrajnával szembeni magyar politikát kifogásolta a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán. Az ukrán csatlakozási folyamat halad, az uniós finanszírozás folytatódik, a kárpátaljai magyarok helyzetében viszont továbbra sincs érdemi előrelépés, közölte Bóka János. A politikus a videójában elmondta, az ukrán külügyminiszter köszönetet mondott Magyarországnak és személyesen Orbán Anita külügyminiszternek, amiért zöld utat adott Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának folytatásához. A politikus szerint sajtóhírek is megerősítették, hogy Magyarország hozzájárult újabb két csatlakozási fejezetcsoport megnyitásához, és ezzel a 6-ból 4 fejezetcsoport már megnyílt, köztük a belső piacról szóló is. Mindeközben Ukrajna továbbra is adós a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállításával, fogalmazott Bóka János, hozzátette. Egyelőre csak benyújtott törvényjavaslatok vannak, elfogadott jogszabályok nincsenek. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet. Általában több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a Baráthegyi Majorságba látogatunk. A 2000-es évek eleje óta fejlődő Baráthegyi Majorság olyan szociális farm, amely azért jött létre, hogy a természetközeli környezet az értékteremtő munka és a közösségi részvétel révén támogassa a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek fejlődését, rehabilitációját és önállóságát. A kertészet, manufaktúrák és a panzió működését előre egyeztetett élményprogramokon ismerhetik meg, szociálterápiás foglalkozásaikhoz pedig külső csoportok is csatlakozhatnak. A majorság számokban 5 hektár működő gazdaság a Bükle-Bánál Miskolc-Diósgyőrben, 100 plusz munkatárs dolgozik a majorság mindennapjaiban, 82 fogyatékossággal élő kolléga végez itt értékteremtő munkát, 2000 óta Magyarország első szociális farmja. Az elmúlt hétvégén adták át a majorság legújabb attrakcióját, a Borszem Jankó meseteret, amit hamarosan a nagy közönség is kipróbálhat. Mai adásunkban Noszkó Brigittával, majorságvezetővel beszélgetünk a hely csodáiról, kincseiről, látványosságairól, növény- és állatvilágáról, helyben készült termékekről, tervekről és természetesen az új játszótérről is. Tartsanak velünk, érdemes! Noszkó Brigittával, a Baráthegyi Majorság vezetőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
2: Én is köszöntelek itt a majorságban. Örülök, hogy találkoztunk. Szeretettel köszöntöm akkor a hallgatókat is.
1: Egy csodálatos helyen vagyunk, aki még nem járt esetleg. Nagyon sok mindent megtudhat most majd erről a majorságról, de először is beszéljünk a legújabb attrakcióról, ami a napokban lett átadva. Mesélj erről.
2: Október 3-án lett átadva az új játszóterünk, a Borszem Jankó mesetér, ami egy egyéves fejlesztés eredményeképpen ért majd, hogy nem teljesen célba, vagy a végéhez, mint új attrakció a majorság területén belül. Ez egy olyan játszótér, ahol, ami nem csak egy átlagos gyermeknek nyújt önfelett szórakozási lehetőséget, hanem speciális igényű gyerekeknek is, autistáknak, vagy bármilyen mozgásban akadályozottaknak, vagy fejlesztési igényű gyerekeknek is ugyanúgy lehetőséget nyújt arra, hogy fejlesztő játékban tapasztalhassa meg a közös játék örömét.
1: Van egy története is ennek a játszótérnek.
2: Így van. Tudatos volt a történet választása. Kőboldizsár népművész, Fafaragó népművész készítette el a terveket, aki nagyon sok meseteret készített már, vagy hát jó párat. A környékben ez az első, azért ezt megjegyezném, és ő valamilyen népmesei vonalon készíti ezeket a tematikus tereket, és amikor mi választottunk egy történetet, az a Borszem Jankó meséje volt, és ez egy tudatos választás volt, mint említettem. Borszem Jankó hátránnyal születik, ugye nem véletlenül hívják őt Borszem Jankónak, tehát kicsi, nagyon kicsi, és így alapból olyan skillekkel bír már kiskorától kezdve, ami miatt mindig mínuszból indul, hátrányból indul, és emellett nagy feladatot kap, hiszen vissza kell szereznie, hoznia a három testvérét, akit elraboltak a sárkányok, és ő erre az útra indul el, sok segítséggel, áldozatokat is kell hoznia, hinnie is kell magában, de a végére képes arra, hogy végrehajtsa igazából a feladatot, és mi ezt a mesét úgy értelmeztük, hogy azok a fiatalok vagy gyerekek, akik valamilyen hátránnyal születnek, ha kapnak megfelelő támogatást és segítséget, és tudják, hogy mi a céljuk, vagy tudunk nekik abban segíteni, hogy megtalálják a céljukat, akkor ők is elérhetik azt, amiről álmodnak. És ez volt igazából a párhuzam, amit a mese és a mi tevékenységünk közé állítottunk.
1: Az átadón egy közösségi festésre is hívtátok a vendégeket.
2: Igen, ez egy nagyon, nagyon jól sikerült, fantasztikus átadó volt szerintem. Akik támogattak bármilyen formában, volt ugye egy közösségi gyűjtés, ami a mesetér megvalósítására irányult, illetve nagyon sok olyan felajánlott munka, együttműködés, támogató hozzáállás volt a partnereink, és nagyon sok kedves barát részéről. Szerettük volna, hogyha mindenki ott tudja hagyni a kézjegyét, és a mesetér kerítése igazából, ami ugye körbeveszi a területet, azok színes kerítés lécekből áll, és mindenki a sajátját festhette meg, és hagyhatta rajta a kézjegyét. Ezt harmadikára mi előkészítettük. Az átadó ünnepség keretében tudtak festeni. Nagyon tényleg gyönyörű idő is volt, és nagyon jó hangulatban telt. És utána még azon a napon fel is fúrtuk így a kerítés léceket az előkészített, nem tudom, állványra. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon jó volt.
1: Milyenek az első visszajelzések a játszótérről?
2: Hát nagy türelmetlenség van, ami nagyon jól eső, rengeteg érdeklődést kaptunk, hogy mikortól vehetik igénybe a külsős látogatók a játszóteret. Október 23-val indul ugye az őszi szünet, mi akkor lőttük be a kezdési időpontot, addig még kértünk egy pár napnyi türelmi időt, hogy kitaláljuk egyáltalán azt, hogy a hétvégi vagy a délutáni órákban, amikor nem feltétlenül vagyunk jelen a területen, akkor hogyan fogjuk tudni lehetővé tenni a látogatók számára, hogy be tudjanak jönni a majorságba és biztonsággal használhassák, de jó úton járunk, tehát már megvan a koncepció, csak még egy-két utolsó simításra van szükség. Én azt gondolom, hogy nagy sikere lesz ennek a játszótérnek, alapjában véve is gyönyörű, tehát hogyha pusztán csak a kisfiamat szeretném felhozni, szerintem már önmagában egy olyan környezet, amiben így örömmel hagyom játszani a gyerekemet, és emellett ugye mi a játszóteret összekapcsoltuk a további területeinkkel, így csak egy lépcső vezet át az állatasszisztált terápiás térbe, ahol a korábbi tevékenységeinket gyakorlatilag, mint egy organikus egészet hozzá emeltünk, vagy hozzá kapcsoltuk az új játszótérhez, szóval itt egy komplexebb dologra van lehetőség, nem csak a játékra.
1: Hány éves korra lett kitalálva ez a játszótér körülbelül, tehát mondjuk ha a külsősöket nézzük?
2: Én azt gondolom, hogy ezt a játszóteret már egy óvodáskorú gyerek is, vagy akár még kisebb gyerekek is igénybe vehetik. Van fészekhinta, tehát az igazából 0-tól 99 éves korig használható, inkább csak súlykorlátja van szerintem. Ugye 6 játszótér jelen van, ami a mese állomásain vezeti körbe a gyerekeket. Ennek az egyik első eleme a fészekhinta, ami Borsszem Jankó megszületését jelképezi. Van a muzsikáló körtefa, amire fel lehet mászni és le lehet csúszni. Akkor van a 3 sárkányra kialakított ilyen sárkányos mászókás torony. Ennek az egyik felén a 3, a másik felén a 6, és a 12 fejű sárkány jelenik meg. Azon vannak kukucskák, ilyen bábszínház játékra is ad lehetőséget. Minden elemünk alatt rendes játszótéri homok van telepítve, hogyha esetleg lepottyanna egy gyerkőc, akkor ne üsse meg magát. Van egy kacsalábon forgó körhintánk, van egy griff nagy körhinta, az zseniális szerintem, olyasmi, mint a repülőróka, nem tudom, hogy ez mennyire ismert, rá lehet ülni egy ilyen tárcsára, és így röpíti a gyerekeket. Fantasztikus, és van egy ilyen pihenőhelység is, ahol a szülők le tudnak ülni. Ez egy speciális pihenőhelység, majd mesélek arról is. És ilyen elég magasra vannak szabva a padok, asztalok, az alá klasszul be lehet bujkálni a kisebb gyerekeknek. Illetve, hogyha valaki egy kicsit túltelítődne, egy korábbi projektünkből, kis építkezésünkből, egy régebbi jurtánk helyén mi kialakítottunk egy kör alakú kis házikot, egy kuckót. Mi ezt lélekkuckónak hívjuk. Fűtött, fűthető, babzsákokkal van felszerelve, itt már hangtálterápiákat és jogás foglalkozásokat is tartottunk, de ez ugyanúgy nyitva áll, hogyha esetleg egy kisgyerek így túltelítődne a sok ingertől, vagy akár egy autista kisgyerek úgy érezni, hogy neki most félre kell vonulnia, akkor legyen lehetősége megpihenni, egy nyugodt térbe így bekuckózni.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Noszkó Brigittával, a Baréthegyi Majorság vezetőjével. Mesélj erről a pihenőhelyről még.
1: Ó, hát még régebben, jó pár évvel ezelőtt nekünk volt egy igazi klasszikus jurtánk, amit egy tatár család állított fel, egy mongol család, bocsánat, bár akár a tatár is jó lehet. Azonban ez az időjárási viszonyok miatt megrongálódott. Ennek mi annak idején építettünk egy betonos alapot, és amikor ugye a jurta már nem volt annyira jól felállítható és biztonsággal használható, akkor gondoltunk rá, hogy mégiscsak kéne kezdeni valamit azzal az alappal, és elkészítettük igazából a jurta mintájára ezt a lélekkuckot, ami egy kör alakú, fából készült kis építmény, kis ablakos építmény. Padlófűtést építettünk, vagy szereltettünk be hozzá, illetve még egy számunkra nagyon kedves kis pályázat során nyertünk egy klímára pénzt, hangtál felszerelésre, hogy hangtálterápiát tudjunk ott tartani, illetve jógamatracokra, és így a fiataljaink, vagy a hozzánk látogató fejlesztésre jövő fiatalok, vagy akárkik tulajdonképpen lehetősége van ezeknek az embereknek, gyerekeknek arra, hogy más dolgot is kipróbáljanak. Tehát, hogy mi szerettük volna, meg mindig is megvan bennünk az a vágy, hogy így bővítsük a lehetőségeinket, hogy minél szélesebb kínálatunk legyen, akár a bentlakóink számára, hogy változatos legyen a fejlesztési programjuk, hogy megtapasztalhassanak érdekes dolgokat, és például a hangtálterápiás foglalkozások során azt tapasztaltuk, hogy rendkívüli módon érdekli őket, és nagyon jól érzik magukat ebben.
0: Annyi mindenről szeretnélek még kérdezni, és foglak is. Például van egy nagyon érdekes ösvényetek ritka fákkal, ugye?
1: Kialakítás alatt van. Ez is egy nagyon-nagyon régi vágyunk volt. Mi így gondolunk egyet, álmodunk egyet, és akkor addig-addig érleljük, addig-addig próbálkozunk, amíg egy idő után megtaláljuk annak az anyagi forrását, illetve a humán erőforrást és a megfelelő időt, hogy elkészüljön az a tanösvény, amiről most kérdeztél engem. Ez is egy pályázati forrásból is, meg saját erőforrásból is készül. A hegylábától ugye a Baráthegy ez egy elég meredek dombon közelíthető meg, és nekünk lent a hegylábánál van a fűszfás házunk, ami mögött indítjuk majd ezt a tanösvényt, és egy nagyon kellemes lejtős úton fölfelé lesz megközelíthető a majorság. Így szerintem egy régi igényt is kielégítünk, hogyha nyílt nap van, ne kelljen mindenkinek túra felszerelésben érkeznie, és így fölkapaszkodnia, nem mindenki értékeli egyébként ezt a meredeket, legalábbis gyalogosan. És ezen a tanösvényen végig őshonos fákat fogunk, több mint 200 fát és cserjét ültetni. Közösségi munkával, saját erőforrásból a fák beszerzésre kerültek, ugye az október az az időszak, ami ideális a fák és a cserjék ültetéséhez, és ehhez kapcsolódóan akkor már át is kanyarodnék, hogy hova vezet ez a tanösvény azon kívül, hogy föl lehet jönni hozzánk. Egy nagyon különleges kiskertbe, ez egy szenzoros kiskert, ami fűszernövényekkel, illatos fűszernövényekkel és gyógynövényekkel van teleültetve, vannak benne ugyanilyen kis bebújkálók, kuckók, csengetjük, szélcsengők, ugye ez arról szólna, hogy az, akit megnyugtatnak ezek a hangok, vagy ki tudnak kapcsolódni, és illatokat, érintésre van szükségük, tehát valamilyen érzékelésben tudnak megnyugodni, akkor lehetőséget nyit ez a kiskert arra, hogy itt feltöltődjenek. És ez a kert is elkészült. Május, június, július folyamán egy gyönyörű kerítést készítettünk hozzá a kollégáink segítségével, az is feszőből van fonva, tehát a természetes anyagokat részesítettük itt is előnyben, úgyhogy ide vezet ez a tanösvény. Ez is egy újabb kis kincs itt a majorságon belül, és ez is látogatható lesz akkor, amikor meg tudjuk már véglegesen így nyitni a kapuinkat a nagy közönség előtt, nem csak egy-egy napon, mint az eddigiekben.
0: Ahol éppen beszélgetünk, ez a Diós Gyuri várnak a kicsinyített mása. Hát egy nagyon szép és nem is olyan kicsi építmény.
1: Nem kicsi ez az építmény, és azt kell erről a várról tudni, hogy amikor ez elkészült, akkor a levéltárakból kértük ki az eredeti terveket, tehát ezt úgy terveztettük meg annak idején, hogy pont

0: úgy nézzen ki, mint ahogyan a levéltárakban található, eredeti diósgyőri vár tervein is szerepel, és egészen addig, amíg ez a nagy beruházás nem kezdődött el az igazi diósgyőri váron, gyakorlatilag két teljesen egyforma várat lehetett látni, hát méreteiben volt ugye különbség az ostoros tetejéről. Ez most már azért nem egészen így van. Itt a várban, hát ez is egy nagyszerű helyszín, itt a csodavár táboraink egyik nagy helyszíne, rengeteg gyerekcsoportot fogadunk itt, illetve van egy gyűjtése az alapítványnak, és a Jakubinyi László kuratóriumi elnök úrnak köszönhetően, aki nagyon-nagyon sokat tud a régi népi mesterségekről, eszközökről, és ez az ő személyes gyűjtése igazából járja a régiségvásárokat, és bővíti ezt a gyűjteményt. Mi itt egy kiállítást csináltunk a régi mesterségekkel együtt, ilyen infotáblákkal, és ez is ilyen edukációs térként van jelen, ami nagy öröm számunkra, hogy meg tudjuk újítani, fel lesz újítva a vár, kívülbelül új festést fog kapni, illetve ahol még hiányzik a térkövezés, cserélni fogjuk tudni a kavicsos meg gumilapos borítást, és bízunk benne, hogy több rendezvényre lesz alkalmas így a helyszín.
1: Akár egy középkori étterem, úgy is kinézhet ez az egész.
0: Akár, bár egy tálalókonyha még nem nagyon van itt, viszont már tartottunk itt esküvőt, és a felújítás azt is célozza, hogy esetleg az, aki egy kisebb létszámú, meg itt hangulatú, különleges esküvői helyszíne vágyik, az itt ezt megtehesse, illetve itt az egyik kis toronyban egy glamping szállás került kialakítani, egy két csillagos kis glamping szállás, ahol korabeli bútorokkal van berendezve két főre kis konyhás, fürdőszobás szálláshely. Ez pedig tavasztól kora őszig lesz majd kiadható, ugye hát azért hűvösben annyira nem jó, átfúj rajta picit a szél, de jó időben tökéletes.
1: És ha már szállás, akkor mindenképpen említsük meg a panziót, ami itt van mellettünk.
0: Hát igen, van egy nagyszerű panziónk, a Baráthegyi Panzió és Élménypark, ez egy 20 fő befogadására alkalmas szálláshely, 8 szobánk van, 2-4 fős apartman házzal, és ehhez csatlakozik egy kis wellness részleg, ami igazából ennek az extrája. Az egyik extrája, amiben 3 jacuzzi, kétféle sauna, kis medence várja a pihenni vágyókat. És hát ami a másik nagy extrája mindkét szálláshelynek, az pedig a reggeli, ugye saját termékeinkből terítünk a büfé pultra, vagy a reggeliző asztalokra, nekünk van saját tojásunk, saját sajtunk, zöldségeink, gyümölcseink, tehát igyekszünk, amit csak lehet saját forrásból ott kínálni. Nagyon szeretjük a Baráthegyi Panziót is, ennek van egy speciális programja, az Egy Hét Mennyország program, ami arról szól, hogy olyan családokat fogadunk pályázati forrásból és állami támogatásokból, illetve nyilván saját forrással is megtámogatjuk ezt a célkitűzést, de olyan családokat fogadunk, akik fogyatékossággal élő gyerekeket nevelnek, és nem nincs lehetőségük arra, hogy nyaraljanak, azok térítésmentesen jöhetnek hozzánk egy 5 napos nyaralásra, erre volt példa a korábbiakban, és saját kollégáink sorából speciális babysittereket biztosítunk a számukra, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy azokat a gyerekeket, akik speciális igényűeket gyakorlatilag leválasszák a szülőkről, akik addig ki tudnak kapcsolódni, mi pedig különböző fejlesztő foglalkoztatások során a gyerekeket ugyanúgy kikapcsoljuk, fejlesztjük, szórakoztatjuk.

0: Körülbelül hány érintett lehet, aki ide jár hozzátok?
1: Megsatszolni is nehéz, nagyon nehéz. Az alapítványnak a látókörében több száz olyan fiatal van, akik vagy itt dolgoznak, vagy itt laknak, vagy szállítjuk őket, vagy a babysitter szolgáltatásunk keretében a családjukat támogatjuk. Ugye ez kicsit olyan, mint a vízbe dobott kavics, hogy van egy kisebb kör, és ugye ez így tovább gyűrűzik, tehát száz, rengeteg. Nagy, tényleg nehezen tudnám, csak itt a majorságban 100-150 fő között van a napi szinten idejáró dolgozó, fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek száma, de van kettő nappali intézményünk a Váltó utcán, 100 fölött van a fiatalok száma, akik a nappali ellátásban részt vesznek, van a Forgács utcai otthonunk, ott is van egy nappali ellátó intézetünk, itt is van a Baráthenyi majorságban, több lakóotthonunk van, vannak külsős lakásaink már, ami én azt gondolom, hogy teljesen egy egyedülálló Magyarországon, ahova panel lakásokba tudnak kiköltözni azok a fiatalok, akik itt nálunk megtanulták az önálló életvitelnek az alapjait, és minimális segítséggel, de gyakorlatilag önálló háztartást visznek. Úgyhogy konkrétan, akikkel találkozunk, szerintem ilyen 300 és 500 fő közé tehető, de ennek a további hatása az még sokkal nagyobb. Én nem ismernék igazából tippelni. Nehogy keveset vagy túllőjek, de úgy sejthető, hogy milyen kiterjedt az ellátottaink köre.
0: Még nem beszéltünk az állatokról, pontosabban csak érintőlegesen, akár így a tojást megemlítve. Hány állatot tartotok?
1: Hát ha létszámilag kellene számolni, az állataink is lassan közelítik a 100 főt. Két felé osztanám az állatainkat. Vannak ugye a haszonállatok, 60 fő kecskét, 60 kecskét körülbelül, annyit fejünk napi szinten, ugye a laktációs időszakban ez napi 70-80 liter kecsketejet is jelenthet, amit egyből itt a majorságban található sajt készítő manufaktúránkban dolgozunk fel, de ezen kívül vannak tyúkjaink. Ó, hát bőven meghaladjuk így a 100 főt, jut eszembe, tehát vannak tojótyúkjaink, az ő tojásaikat pedig a Kisfaludi utcán van egy tésztaüzemünk, amit kistermelőként működtetünk, ugye ennek az egyik alapfeltétele, vagy ennek az alapfeltétele a saját termék, és a mi saját termékünk az a tojás, de igen nagy igény van egyébként a házi tojás, bővíteni fogjuk a tojótyúkjainknak a számát, a kollégáink is szeretnék

Vannak korábbi kuncsaftjaink, úgymond, akik régebben is vették már a házi tojást, és most a palotaszálló is érdeklődik a házi tojás iránt is. Ugye még nem érkeztünk oda, hogy megemlítettem volna, hogy a palotaszálló az egyik legnagyobb felvásárlónk, ők a sajtjainkat vásárolják, a tejet viszik tőlünk, tésztát készítünk külön az ő megrendelésük alapján, csak az ő számukra a speciális tésztákat, illetve zöldségeket is termesztettünk már a palotaszálló konyhájának, illetve a bárjának. Ez egy nagyon jól működő együttműködés, úgyhogy akkor itt a tyúkokat már megemlítettem. És akkor vannak a terápiás állataink is, akik kifejezetten állatasszisztált terápiás foglalkozásra használunk, az alpakák. Nagyon nagy sztárjai ugye a majorságnak. Két kicsi alpaka született idén nyáron, de ezen kívül van még három anya alpaka, vagy három lány alpaka, akik nagyon jól használhatóak állatasszisztált terápiás foglalkozásokon. Meg van Carlos, a mindenki ura, de őt más célokra tartjuk. És akkor van nekünk egy terápiás lovacskánk, a Tündér, a világ legszolidebb lova, szerintem, tehát ezt biztosan állíthatom, és két rendkívül jó fejszamarunk is van, Dorka és a kis Csacsi a füles, akik már szintén lovagolhatóak, illetve csacsigolhatóak, és lassan Csacsi kordét is fogunk indítani, mert már ebben is nagyon jó előrehaladásokat értünk el velük, és ezen kívül vannak nyuszikáink, meg dísztyúkocskáink, meg vannak malackáink, akiket meg lehet látogatni, meg lehet vakargatni a fülük tövét, tehát azért mi igyekszünk a gyerekek számára is ilyen kis szimpatikus jószágokat még itt tartani, hogy érezzék azt, hogy milyen is a vidéki élet. Tehát nagyon két szálon fut a majorság tevék, ezer szálon fut igazából, de itt a fenti rész, a turisztikai rész, az két szálon fut, tehát vannak a fejlesztő tevékenységeink, ami ugye az alapítványunknak az elsődleges missziója, de nálunk nagyon erősen jelen van a transformációs turizmus, ami szintén összekapcsolható a fogyatékossággal élőkkel. Mi abban vállaltunk szerepet, hogy olyan turisztikai programokat szervezünk óvodás, iskoláskorú gyerekeknek, de akár bárkinek, aki ide szeretne látogatni egy csapatépítőre, vagy csak meg szeretne szállni a panzióban egy standard család. Szóval mi azt vállaltuk, hogy ők egy olyan turisztikai élményben részesülnek, mi olyat biztosítunk nekik, hogy amikor ők hazamennek, akkor megváltozik bennük valami, tehát újra értelmezik a fogyatékossággal élőkhöz való kapcsolatukat akár. Tehát egy olyan találkozást biztosítunk a számukra, ahol a fogyatékossággal élő kollégáink, mint animátorok vagy szolgáltatást nyújtók jelennek meg, nem mint támogatni való emberek. Nem tudom, hogy ez így mennyire érthető, és mi abban bízunk, hogy és azt tapasztaljuk, hogy amikor akár egy osztálykirándulásról a gyerekek hazamennek, akkor teljesen átértelmeződik a fejükben az a kép, hogy mit gondolnak a fogyatékossággal élőkről. Sokszor nem is tudják, hogy ők egy fogyatékossággal élővel találkoztak. Annyira jól tudnak együttműködni, akár egy krumplilángos sütés, vagy egy kézműves program során a fiataljainkkal. És mi igyekszünk ugye ezt a turisztikai szolgáltatást is olyan színvonalon művelni, hogy minél színesebb legyen, minél többféle programot tudjunk nyújtani, és nyilván ne csak az legyen a motiváló, hogy ide eljövök, hogy támogatást nyújtsak, hanem az legyen a motiváció, amikor minket választanak, hogy egy olyan magas színvonalú élményben lesz részem, vagy szolgáltatást fogok kapni, amit máshol nem. Ugye a gasztronómiai termékeink előállításánál is az az elsődleges szempont, hogy amikor megvásárolják, akkor először azért vegyék meg, mert finom, és amikor megkóstoltam és finom, és rádöbbenek, hogy én ezzel támogattam valamit, akkor ez egy ilyen szuper win-win helyzet legyen, hogy én jól is jártam, mert jól laktam, de mellette támogattam valakit, vagy valamit, így a lelkemnek is jó, és akit támogattam, annak is jó. Tehát, hogy szerintem ez egy annyira nagyszerű köre az együttműködésnek, és így ezt próbáljuk nagyon sok ágon erősíteni, kommunikálni, meg így valahogyan így elültetni így a köztudatban, hogy minél több ilyen hely legyen az országban, ne mi legyünk akár az egyedüliek, akik ilyen szinten művelik, vagy ennyire
nem tudom, így kiterjedt módon, hanem minél több az ország egyre több részén jöhessen létre, mert ez egy annyira jó módja a támogatásának, a fiatalok támogatásának, az érzékenyítésnek, tehát ez olyan sok szempontból ilyen verejtékmentesen mennek végbe azok a folyamatok, amiket sokszor ilyen edukatívan, szájbarágósan mondanak el, itt pedig igazából közös élmények útján valósul meg.

0: Beszélgető társam Noszkó Brigitta, a Baráthegyi Majorság vezetője. Melyik a kedvenc részed itt a majorságban? Elárulod nekünk?
1: Melyik a kedvenc részem? Hát nincs kedvenc részem, és rengeteg kedvenc részem van, én így tudok erre válaszolni. Nagyon szeretek a várban is lenni, jó hallgatni a kis vízikereket. Én nagyon szeretem a víznek a hangját, de nekem a majorság a kedvencem, és ez lehet, hogy ilyen banálisan hangzik, de az a helyzet, hogy eljövök ide, és itt csend van. Ez egy olyan munkahely, aminek, hogyha nem is lenne semmi olyan hatalmas nagy előnye, ami egyébként számtalan van, és remélem, hogy átjött az elmúlt pár percben, ahogyan így beszéltem és meséltem róla, hogy mennyi szuper jó dolgot lehet itt csinálni, és mennyi olyan eredményünk van, ami megerősít abban, hogy jó munkát végzünk, és hasznos munkát végzünk, de hogyha ki lehet emelni azt a mindennap rendelkezésre álló extrát, amit ez a hely nyújtani tud, az a csönd. Itt nincsen autózúgás, itt tényleg friss a levegő, itt ki lehet úgy jönni, legyen az embernek egy nehezebb napja, akkor elég, ha csak körbe sétál, és megnyugszik. Tehát ez a természetközeliség szerintem önmagában ilyen páratlan. Úgyhogy én ezt nem cserélném el semmi másra.
0: Mondjuk el még egyszer, hogy mikor nyitjátok meg a játszóteret a nagy közönség előtt is, és mennyi lesz a belépő? Lesz belépő?
1: Lesz belépő, valamennyi. Igyekszünk ahhoz igazítani, ahogyan a látogatóink előtt a kiránduló csoportokhoz szoktuk. Ezek nem eltúlzott árak egyébként. Még nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz. Nem akarok itt ilyen sejtelmes lenni, de felesleges lenne mondani bármit is, ami lehet, hogy nem pontos összegileg. Az őszi szünetre tervezzük a nyitást, és erről időben fogunk minden információt megosztani a Baráthegyi Majorság Facebook oldalán, illetve a Szimbiózis Alapítványnak a Facebook oldalán.
0: Várjátok iskolák jelentkezését, rendszeresen jönnek osztályok ide kirándulni? Mesélj erről!
1: Igen. Most ősszel is jó pár óvodás és iskolás osztályt vendégül láttunk, illetve van egy projektünk, egy pályázat keretében szoktunk érzékenyítő napokat tartani, és az egyik közeli iskolával az összes évfolyam ellátogatott hozzánk, 4 napon keresztül érzékenyítő programokon vettek részt, speciálisan, tehát erre fókuszálva, de teljesen jó kis kirándulásokat szoktak itt csapni a gyerekek, és eldönthetik, hogy mit szeretnének csinálni, játszótereznek, bejönnek a várba, sütnek egy krumplilángost, vagy készítenek kitűzőt, rengeteg ilyen kézműves programelemünk van, őrölhetnek lisztet, készíthetnek fűszersót, és még lehetne sorolni a végtelenségig. Tavasszal is rengeteg ilyen programunk van, rengeteg táborunk van, őszi táborunk is lesz, tavaszi táborunk is lesz, nyári non-stop. Tehát mi nagyon sok gyerekkel dolgozunk együtt, és ez nagyszerű, mert maga a majorság ugye 7 hektárnyi, és az egészen más hangulatú, amikor így megtelik így gyerekzajjal. Úgyhogy igen, szeretettel várjuk és fogadjuk az osztályokat az ország más részeiről is, ugyanis van az erdei iskolánk, ami egy ifjúsági szállás, tehát nekünk több szálláshelyünk is van, és itt szoktak itt alvós táborokat is tartani, meg kirándulásokat.
0: Hány fő befogadására alkalmas az erdei szállás?
1: Az erdei iskolában egy olyan 35 főt tudunk elszállásolni, mert egy standard osztályméret.
0: Beszéljünk az előállított termékekről, ezekről is csak ilyen érintőlegesen beszéltünk, de hogy például hol lehet hozzájutni ezekhez a termékekhez?
1: Több helyen most már, hála jó Istennek, a régóta jelen vagyunk a Buzatéri piac tej során, ott nekünk van egy saját standunk, és a sajtjainkat ott meg lehet vásárolni, illetve minden pénteken kint vagyunk itt Diósgyőrben, az Alfi előtt van egy kis tér, és akkor ott nekünk van ilyen, megváltottunk ott magunknak egy ilyen árusító részt, tehát mi ott csináltunk magunknak egy kis piacot, és akkor oda mindig visszük ki az aktuális termékeinket, oda vittünk ki a kertészet termékeiből, a gyümölcsökből, a frissen érett gyümölcsökből is, a tésztából, sajtokból, lekvárokból, illetve van egy saját kisboltunk itt fent a majorságban, ahol a non-food termékek is kaphatóak, csak hogy ilyen trendin fejezem ki magam. Vannak nekünk, van egy varodánk, vannak textil termékeket gyártó manufaktúráink, papír vesszőkből fonnak zseniális dolgokat, a fiataljaink kosarakat, de akár lámpabúrát is, tehát van kerámia műhelyünk, kerámia termékeket készítenek, gyertyát öntenek méviaszból, de nagyon sokféle merített papírból kis jegyzetfüzetek vannak, és emellett ugye, amit meg lehet enni, ami is nagyon finomak, úgyhogy ezek itt megvásárolhatók, igazából hétközben fent vagyunk munkaidőben, úgyhogy el lehet jönni értük.
0: Ilyenkor ősszel milyen feladatok vannak, mik a legfontosabb feladatok hétköznapokon?
1: Hú, hát nekünk mindig vannak aktuális nagy vállalásaink. A majorságban hát most ugye befejeztük a betakarítását a gyümölcseinknek, ugye most elég sok, már alapból is több száz gyümölcsfánk van, mielőtt telepítenénk ugye az újakat, és ezeket az almákat, körtéket, szilvákat mi gyűjtöttük folyamatosan, és feldolgozzuk őket valamilyen formában. Ezen kívül készülünk ugye a térre, faelgázosító kazánjaink vannak, ami a fenntarthatósági törekvéseinknek azért így egy fontos részét képezik. Ugye készülünk arra, hogy betárazzuk a tűzifát a lakóotthonainknál. Akkor minden, szinte minden kazánhoz van egy fatározónk, és akkor ezeket töltjük fel, aprítjuk, készítjük, de van most azért egy újabb nagy, és ez az állattartáshoz is kapcsolódik igazából, nagy vállalásunk. Hamarosan érkezik egy 15x20 méteres fedett lovas sátor, aminek a területét most takarítják a kollégák, rendbe teszik, hogy jövő héten hétfőn érkező hatalmas sátrunkat fogadni tudjuk, ami felállításra kerül, és akkor a téli időszakban is fogunk tudni vállalni állatterápiás, állatasszisztált terápiás foglalkozásokat. Ez most így a, most ami így eszembe jutott, de hát nyilván ezen kívül van még rengeteg más. A termékeinket készítjük egyébként a karácsonyi időszakra, mi szoktunk elég sokat küldeni fel Pestre is, és szoktak tőlünk megrendelni céges ajándékcsomagokba, így a sajtkészítő kollégák így azzal foglalatoskodnak, a kerámiások készítik már a karácsonyfa díszeket, tehát mi azért erre az időszakra is készülünk.
0: Hány munkatársad van?
1: Rengeteg. Rengeteg itt fenn a hegyen, ahogy említettem, egy 120-150 fővel dolgozunk együtt. Ugye én a majorságot vezetem, ez csak az egyik telephelye az alapítványnak, bár területileg is, meg létszámilag is azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb, vagy azt tudom mondani, de számos kollégával kell együtt dolgozni, tehát hogyha a termékeinkre gondolok, akkor nekem azért kapcsolatot kell tartani a többi telephelyen is a vezető kollégákkal, illetve az ott dolgozó kézműves termékeket készítő kollégákkal is például, vagy akár a tésztaüzem kollégáival is beszélünk napi szinten. Szóval azért egy jó nagy szimbiózisban működik, csak hogy előjem ezt a kis szóviccet, dolgoznak ugye a különböző telephelyeken munkálkodó emberek.
0: Mire van szükségetek, hallgatóink, ha tudnak, hogyan segíthetnek nektek?
1: Jöjjenek hozzánk el, tehát, hogy támogassanak minket azzal, hogy eljönnek és részt vesznek a programjainkon, vigyék a jó hírünket, kóstolják meg a termékeinket, de ha valaki úgy érzi, hogy szeretné támogatni az alapítvány munkáját, jó örömmel fogadunk adományokat is. A honlapjainkon fent vannak azok a számlaszámok, ahova akár csak egy kávé árával is megtámogatnak, akkor az lehet, hogy alpakatában fog majd így újjászületni, úgyhogy mi bármilyen segítséget nagy örömmel fogadunk egyébként.
0: Önkénteseket vártok, fogadtok?
1: Így van, fogadunk, és jönnek is hozzánk önkéntesek, céges önkéntesek is jönnek. Ritkábban tudunk fogadni önkénteseket, akik mondjuk önállóan egyedül jönnek. Azt nagyon ki kell találni, hogy milyen munkát tudnak végezni. Ki szoktuk találni, tehát az nem azt jelenti, csak az nagyobb szervezést igényel, de természetesen örömmel várunk minden segítőkezet.
0: Mondjunk elérhetőségeket.
1: Hát a szimbiózis@szimbiózis.net e-mail címen bármilyen levél célba ér, és azt gondolom, hogy ezt könnyű megjegyezni. Vannak nekünk Facebook oldalaink, azon talán a legkézenfekvőbb mostanában a kapcsolattartás. Van a Szimbiózis Alapítványnak is külön egy Facebook oldala, illetve a majorságnak a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorsága néven fut. Azon fent lesz minden olyan elérhetőség, amire szükség van. Van kettő honlapunk, a Szimbiózis Alapítványnak külön, illetve a Baráthegyi Majorságnak külön, illetve a szálláshelyeinknek külön is van egy honlap, a barathegyirelax.hu, és ott is fent vannak, aki esetleg megszállni szeretne a szálláshelyeinkről. Minden információ és elérhetőség, illetve ezek a honlapok majd lassan átjárhatóak lesznek, és akkor aztán semmilyen akadály nem lesz, bárhova el lehet majd találni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben a Baráthegyi Majorságban jártunk, Noszkó Brigitta majorságvezetővel beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Bevezetik az anonim jelzést és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, azaz a Bicskei Gyermekotthonról szóló jelentés hatására változások lesznek a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatón. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia sajtótájékoztatón közölte, az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt azt közölte a távirati irodával, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés annak fedlapja szerint már augusztus 25-én elkészült. Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával, tették hozzá. Az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Gondolkodó közösségek néven indul a magyar oktatás megújítását célzó párbeszéd sorozat. Jelentette be a közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Az Ukrajnával szembeni magyar politikát kifogásolta a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán. Az ukrán csatlakozási folyamat halad, az uniós finanszírozás folytatódik, a kárpátaljai magyarok helyzetében viszont továbbra sincs érdemi előrelépés, közölte Bóka János. A politikus a videójában elmondta, az ukrán külügyminiszter köszönetet mondott Magyarországnak és személyesen Orbán Anita külügyminiszternek, amiért zöld utat adott Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának folytatásához. A politikus szerint sajtóhírek is megerősítették, hogy Magyarország hozzájárult újabb két csatlakozási fejezetcsoport megnyitásához, és ezzel a 6-ból 4 fejezetcsoport már megnyílt, köztük a belső piacról szóló is. Mindeközben Ukrajna továbbra is adós a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállításával, fogalmazott Bóka János, hozzátette. Egyelőre csak benyújtott törvényjavaslatok vannak, elfogadott jogszabályok nincsenek. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet. Általában több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban Szulák Andrea és Gájer Bálint dalaiból válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Szulák Andrea és Gájer Bálint dalaiból válogatott a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 5 óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsérthessék a Jézus Krisztus. 2026. október 9-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntésem neked is, Uram, ma azon a sok találmányon keresztül, melyet az ember annak a tehetségnek köszön, melyel te nem szűnsz meg őt elhalmozni. Ilyen értelemben köszöntöm a telefon, a rádió, a televízió, a közlekedés eszközeit, a nyomtatás találmányait. De hosszadalmas lenne itt felsorolni az összeset, most csak azokra akarok gondolni, melyek az emberek egymás közötti érintkezését segítik elő. Szeretett jó atyánk, köszönet neked végtelen értelmednek minden parányi kis szikrájáért, hiszen te ajándékozod meg mindezzel az emberi elmét. Téged dicsőítsen hát minden emberi alkotás. Bárcsak mindez hozzájárulna ahhoz, hogy téged mindenki mindinkább felfedezzen, megismerjen és szeressen. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Ernest Bransot, francia filozófus és publicista fogalmazta meg, szerinte az élet csak egy pillanat, de ez a pillanat elég, hogy örökkévaló dolgokat cselekedjünk. Most pedig a folytatásban tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal is várjuk Önöket az előttünk álló közel egy órában. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perckor a Vatikáni Rádió tegnap esti adását ismételjük meg, 5 óra 30 perckor ismételten hírek következnek. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő déneseket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd a folytatásban fellapozzuk a kalendáriumot és felelevenítjük október 9-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk. Újabb műsorismertetéssel én legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli műsorainkhoz is kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Nareki Szent Gergely imája. Ó, hatalmas lélek, küld el édességet, sugarát! Engedd meg lelkemnek, hogy befogadja és gyümölcsöztesse a te lelki magodat. Elismerjük, hogy csak a te végtelen bölcsességed által növekednek és nyílnak bennünk ajándékait. Te kened föl az apostolokat, ihleted a prófétákat, oktatod a tanítókat, nyitod meg a némák ajkát és a süketeknek fülét. Aki oly közel vagy hozzám, nyújts ki jobbodat, erősíts meg együttérzésed kegyelmével, oszlasd el lelkemből a feledés homályos felhőjét, szórd szét kegyelmeddel a bűn sötétségét, hogy értelmem éles látásával a földi életből a magasságokba emelkedjek.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását. Tájékoztatta Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a táviratirodát. A hétfői ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-ai Nemzeti Gyásznap kapcsán, majd a napirend előtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök. Az interpellációkat és az azonnali kérdéseket követően megvitatják a Törvényalkotási Bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól. Az árstabilitás fenntartása a gazdasági növekedés fontos feltétele, hiszen a magas és kiszámíthatatlan infláció gyengíti a vásárlóerőt, nehezíti a hosszú távú tervezést és visszafogja a beruházásokat, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke egy szakmai konferencián, a jegybank a táviratirodának eljuttatott közleménye szerint. Varga Mihály a közlemény szerint a konferencián kijelentette, a bizonytalan világgazdasági környezetben az árstabilitás fenntartása továbbra is a jegybankok legfontosabb feladata, miközben az energiaárak emelkedése és a geopolitikai feszültségek kihívásokat jelentenek. A jegybank elnök kiemelte, a fegyelmezett és óvatos monetáris politika is hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank az inflációs célkövetési keretrendszerének felülvizsgálata nyomán a középtávú inflációs célt 2,5%-ba határozta meg, amely 2028. január 1-én lép hatályba. Csak nem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az országos mentőszolgálat, közölte a szervezet a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint az OMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 többfunkciós EKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt a rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígérte. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet. Általában több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A negyedik Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leó, majd hozzátette, bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leó külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leó pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szent Atya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar magyarszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homiliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyház megye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szent Atya a kereti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszeki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyar nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangéliuma erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért az üzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűségasszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelki pásztorokra van szüksége, a lelkismeretük szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Becskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a menyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta: a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentévállás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok? A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond: gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
4: 5 óra 30 perc van.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: A jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását. Tájékoztatta Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a táviratirodát. A hétfői ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-ai Nemzeti Gyásznap kapcsán, majd a napi rend előtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök. Az interpellációkat és az azonnali kérdéseket követően megvitatják a Törvényalkotási Bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kommunikációról.

0: A jegybank elnök kiemelte, a fegyelmezett és óvatos monetáris politika is hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank az inflációs célkövetési keretrendszerének felülvizsgálata nyomán a középtávú inflációs célt 2,5%-ba határozta meg, amely 2028. január 1-én lép hatályba. Csak nem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az országos mentőszolgálat, közölte a szervezet a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint az OMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 több funkciós EKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt a rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígérte. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet. Általában több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Október 9-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő déneseket. A Dénes görög eredetű név, a Dionysios névből származik. Jelentésem Dionysosnak ajánlott. A görög mitológiában Dionysos a bor és a szöllő istenem. Az egyház számos Dionysius nevű szentje közül a legkiemelkedőbb Alexandria nagy ókori pátriárkája. Itt volt a kereszténység első egyetemem, ennek katedrájáról emelkedett a püspöki székben, és üldözések meg pártviszályok közepette, bölcsen kormányozta anyáját. Dionysius 265-ben hunyt el. És a dénesek védőszentjeként tiszteljük még Areopagita Szent Dénes Dionysiust, aki azok egyike volt, akik Szent Pál prédikálására megtértek Athénban. 800 körül hunyt el. Alakja később egybemosódott egy hasonló nevű harmadik századbeli legendás vértanúval, Párizs püspökével. Közismert dénesek még Bánfi Dénes, erdélyi főúr, kancellár, Gábor Dénes, magyar származású Nobel-díjas, természettudós, a hologram feltalálója, Gulyás Dénes operaénekes, Kemény Dénes vízilabdázó, edző, Kis Dénes költő, nyelvkutató, Kovács Dénes hegedűművész, Lengyel Dénes író, Lukács Dénes honvédezredes, Mihály Dénes fizikus feltaláló, Pócsik Dénes olimpiai bajnok vízilabdázó, Széchenyi Dénes diplomata, és Újlaki Dénes, Jászai Mari díjas színművész. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Dénes nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és mindazokat is, akiknek valamilyen okból ünnep ez a mai nap. Tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól köszöntésként fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Október 9-én, pénteken, ezúttal velem együtt lapozhatják fel képzeletben a kalendáriumot, és elevenítjük fel együtt a mai nap fontosabb évfordulóit. Először azon személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1940-ben született Liverpoolban John Lennon, a Beatles együttes egyik alapító tagja, aki dalszerző, könyvíró, filmszínész és lemezproducer is volt. Az 50-es évek végén állt össze a zenés csapat, amelynek tagjai voltak John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr. A 60-as évek elején érték el első sikereiket a Liverpooli Cavern és a Hamburgi Star Clubban. 1962-ben készítették első lemezüket Love Me Do címmel. A melodikus rockzene tipikus képviselői lettek. 1963-ban volt az első országos turnéjuk Nagy-Britanniában, majd ezt követően augusztus 3-án tartották utolsó koncertjüket Liverpoolban, és átköltöztek Londonban. 1964-től külföldön is turnéztak, Franciaországban és az Egyesült Államokban, valamint bemutatták a Hard Day's Night című filmjüket is. 1952-ben Bükk Aranyoson született Kis Mari színművésznő. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése óta 1975-től a Madács Színház tagja. Jelentősebb alakításokat nyújtott az Elveszett Paradicsomban, a Pigmalionban, az Üvegcipőben. Filmjei közül pedig láthattuk őt a néhány első szerelem történetem, a Kihajolni veszélyes, az Egy erkölcsös éjszaka, a Nagy generáció, a Gyere hozzám feleségül és a Szeleburdi vakációban. Kalendáriumunk folytatásában most néhány olyan jeles személyre emlékezzünk, akik jó néhány évvel ezelőtt egy ilyen október 9-i napon hunytak el. 1291-ben hunyt el Gergely magyar katolikus főpap, 1288. június 11-e és 1290. július 10-e között királyi kancellár, 1275. május 30-ától választott, július 1-től választott és megerősített, augusztus 11-től tényleges csanádi püspök volt egészen haláláig. Kormányzása idején Kun László majd Gutkeler István bán emberei pusztították a csanádi egyházmegyét. A pápai legátus Fülöp fermói püspök Gergelyt bízta meg a váradi püspök felszentelésével. 1892-ben hunyt el Salamon Ferenc kritikus, történész, szerkesztő, egyetemi tanár, akadémikus. Az 1848-49-es szabadságharcban honvéd hadnagyként szolgált, majd a világosi fegyverletételt követően néhány hónapos bujkálás után Nagyváradon süket néma gyerekek tanításába kezdett. 1851-ben Pestre költözött, ahol a Budapesti Hírlap és a Hölgyfutár munkatársaként dolgozott. 1854-től egy éven keresztül Nagykőrösön tanított, majd visszatérve Pestre a Budapesti Hírlap tárcarovatát vezettem. Volt a Pesti Naplóm, a Budapesti Szemlem, Arany János szépirodalmi figyelőjének és koszorújának a munkatársa is. Irodalmi érdeklődése azonban egyre inkább a történelem felé fordult. A kiegyezést az Irodalmi Deák Párt tagjaként támogattam. 1870-től szerkesztette a Budapesti Közlönyt, és párhuzamosan magyar történelmet tanított a Pesti Egyetemen egészen haláláig. 1860-ban belépett a Kisfaludi Társaságban. Írt elbeszélést, de igazán dramaturgiai, kritikai munkássága kiemelkedő. Jelentősek történettudományi művei is, mint például a Magyarország a török hódoltság korában, vagy az első Zrínyiek. 1958-ban Castel Gandolfóban hunyt el 12. Pius pápa, Szent Péter 260. utódja, aki 1939 és 58 között volt római pápa. 41 enciklikája jelent meg, és körülbelül 1000-szer lépett fel nyilvánosan. Egyike volt a legtöbbet tanító pápáknak. Nagy gondja volt arra, hogy a világ eseményeiben mindig a keresztény elvek érvényesüljenek. Az 1956-os forradalmat ő intézte el, hogy ne torolják meg véresen. 3 enciklikát adott ki a magyarok miatt és mellett, még a rádióban is felszólalt a nemzet sorsáért. Segítséget kért, vagy legalábbis a harcok és a vérontás végét, de szavai süket fülekre találtak. 12. Pius többszöri súlyos betegség után 1958. október 9-én halt meg. Utódául Angelo Giuseppe Ronszálit, 23. János pápát választották 1958. október 24-én. 1974-ben Frankfurtban hunyt el Oskar Schindler, aki körülbelül 1200 zsidót mentett meg a holokauszt idején. 1990-ben Budapesten hunyt el Ottlik Géza, író, műfordító, a magyar intellektuális próza kiváló alkotója. Első írásai 1931-ben jelentek meg a Napkeletben. Írásmódjára kezdetben Kosztolányi és Márai voltak nagy hatással. Egyetemi évei alatt az Új Nemzedék munkatársa, 33-tól a Budapesti Hírlap Bridge rovatának szerkesztője. 1939-ben Babits közölte a Nyugatban a Drugett legenda című elbeszélését. Ekkoriban kristályosodott ki a jelleme, ami alapvetően humanista, elutasította az úri szabályszerűséget, nem kötött egyességet semmilyen szabályrendszerrel, de ellenségnek sem tekintette őket. A háború befejezésekor a magyar szellemi élet megújítását terveztem, a Nyugat hagyományait folytatva. 1946-ig a Magyar Rádió dramaturgiaként dolgozott. 25 év magyar irodalma címmel előadásokat tartott a rádióban, hangjátékokat fordított és hangjátékokat is írt. 1960 őszén Ottlikot kitűnő fordításaiért az angol kormány tanulmányútra hívta meg Londonban. 81-ben József Attila díjat, 85-ben Kossuth díjat, 88-ban Szépernő díjat, 90-ben Örkény díjat kapott. Ottlik életműve igen kicsim, holott szakadatlanul dolgozott. Műfordításainak száma sokkal nagyobb, mint eredeti műveié, de regényei, kisregényei, novellái, tanulmányai, kisebb esszéi és kritikái együtt beleférnek 5 nem túl terjedelmes kötetben. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most következzen néhány a mai naphoz köthető jeles esemény és érdekesség. 1651-ben Oliver Cromwell, az angol köztársaság államtanácsának vezetője, kihirdette a hajózási törvényt. A törvény értelmében Angliába vagy Angliából árut csak angol hajók szállíthatnak, illetve az angol kikötők csak olyan államok hajói előtt vannak nyitva, amelyek saját termékeiket szállítják. A törvény Hollandia ellen irányult, amely hatalmas hajóparkjával a legfőbb közvetítője volt nem csak a gyarmati, hanem az európai országok közötti kereskedelemnek is. A hajózási törvény jelentősége abban állt, hogy képviselte a hatalomra jutott kereskedő nagypolgárság érdekeit, és megalapozta Anglia vezető tengeri hatalommá válását. Ki gondolná, hogy 1855-ben Isaac Singer szabadalmaztatta a motoros varrógépet. 1874 óta október 9-e egyben a postai világnap is. 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, melyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Az Egyesület a Nemzetközi Postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az Egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország a tagja. 1940-ben történt, hogy bombatámadás érte Londont, azonban a Szent Paul katedrális sértetlen maradt. 1986-ban Londonban mutatták be Andrew Lloyd Webber művét, az Operaház fantomja című musicalt. És október 9-e Ugandában a függetlenség napja 1962 óta, az amerikai Puerto Ricóban Amerika felfedezésének napja, Japánban az egészség és sport napja, Ecuadorban a függetlenség napja, és Kanadában ma van a hálaadás napja. Kedves hallgatóink, október 9-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását. Tájékoztatta Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodát. A hétfői ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-ai nemzeti gyásznap kapcsán, majd a napi rendelőtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök. Az interpellációkat és az azonnali kérdéseket követően megvitatják a Törvényalkotási Bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól. Az árstabilitás fenntartása a gazdasági növekedés fontos feltétele, hiszen a magas és kiszámíthatatlan infláció gyengíti a vásárlóerőt, nehezíti a hosszú távú tervezést és visszafogja a beruházásokat, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke egy szakmai konferencián, a jegybank a távirati irodának eljuttatott közleménye szerint. Varga Mihály a közlemény szerint a konferencián kijelentette, a bizonytalan világgazdasági környezetben az árstabilitás fenntartása továbbra is a jegybankok legfontosabb feladata, miközben az energiaárak emelkedése és a geopolitikai feszültségek kihívásokat jelentenek. A jegybank elnök kiemelte, a fegyelmezett és óvatos monetáris politika is hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank az inflációs célkövetési keretrendszerének felülvizsgálata nyomán a középtávú inflációs célt 2,5%-ba határozta meg, amely 2028. január 1-én lép hatályba. Csak nem 20 milliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra és eszközpark fejlesztést az országos mentőszolgálat, közölte a szervezet a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint az OMS sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 többfunkciós EKG monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 Doppler berendezést, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt a rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígérte. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet. Általában több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek. Itt csak fiúk vannak. Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Október 9-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntésem neked is, Uram, ma azon a sok találmányon keresztül, melyet az ember annak a tehetségnek köszön, mellyel te nem szűnsz meg őt elhalmozni. Ilyen értelemben köszöntöm a telefon, a rádió, a televízió, a közlekedés eszközeit, a nyomtatás találmányait. De hosszadalmas lenne itt felsorolni az összeset, most csak azokra akarok gondolni, amelyek az emberek egymás közötti érintkezését segítik elő. Szeretett jó atyánk, köszönet neked minden parányi kis szikrájáért, hiszen te ajándékozod meg mindezzel az emberi elmét. Téged dicsőítsen hát minden emberi alkotás. Bárcsak mindez hozzájárulna ahhoz, hogy téged mindenki mindinkább felfedezzen, megismerjen és szeressen. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon ma is az örömről. Ezúttal Richard Hooktól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik: ha tudnánk, milyen rövid az élet, sokkal több örömet szereznénk egymásnak. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. A katolikus egyházban Szent Dénes püspök és társai vértanúk, valamint Leonárdi Szent János áldozópap emléknapja van. Napköszöntő című műsorunk folytatásában pedig most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban a várható időjárásról péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Ezt követően a Napverse című kis műsorunkban meghallgatjuk Füle Lajos Szeretnék énekelni néked című költeményét, amelyet Fehér István tolmácsol. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet hallhatunk Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből, melyet Varga Ildikó olvas fel. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Leonárdi Szent János áldozópapról és 12. Pius pápáról is beszél nekünk. A folytatásban Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a Szent István Rádió péntek reggeli műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Jó rádiózást, tartalmas időtöltést, kellemes ébredést és szép napot is kívánok Önöknek!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a reflexológiáról beszélget Tóth Barbara természetgyógyásszal, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Vannak azért olyan momentumok az életünkben, amelyre külön érdemes felkészülni, ilyen az iskola kezdés, mert hogy lassan becsengetnek és szeptembert írunk, hogyan tudjuk gyermekeink immunrendszerét erősíteni, azt gondolom nagyon fontos, hogy egyrészt ne legyenek betegek, másrészt bírják a mindennapos terhelést.
1: Igen, mindenképpen érdemes felkészíteni az immunrendszerünket, mert hát az immunrendszerünk nem egy gomb, amit benyomunk, és akkor az azonnal működik, hanem idő kell a szervezetnek, hogy a tartalékokat folyamatosan fel tudja építeni, és ezt már augusztusban is érdemes elkezdeni, hiszen ősszel bekerülnek a gyerekek az iskolába, és azt szoktam mondani, hogy olyankor a szeptemberi első betegségek azok azért vannak, mert nem bírják el egymás immunrendszerét, egymás flóráját, újra meg kell ismerkedniük egymással, és ugye ott a sok ismeretlen baktérium, amikor találkozik egymással, akkor ott jönnek a betegségek. Nagyon jó illóolajok vannak ehhez kapcsolódóan, illetve használhatjuk akár ezeket diffúzorban, gerincre kenve, talpra, pulzuspontokra, teakeverékeket, a bélflóránk megerősítése is nagyon fontos. Hogyha javasolhatok egy pár gyógynövényt, akkor az lehet akár egy fekete bodza, amit akár szörpként is elfogyaszthatunk, hiszen nagyon gazdag flavonoidokban és C-vitaminban. A csipkebogyó, ami nagyon jó immunerősítő, ugyanannak az elkészítése egy icipicit macerásabb, hiszen azt azért legalább 12 órán keresztül áztatni kell, vagy ismerik nagyon sokan a bíborkas virágot, az echinácát, aminek ugye kivonata is fogyasztható tinktúra, vagy akár teaformájában is fogyasztható. Ezeket azért például az echinácát, azt kúraszerűen javaslom alkalmazni. Az illóolajokat is lehet változtatni, akár keverékekben. Nagyon jók már ilyenkor bevezetni a citromot, különböző keverékeket, de említhetem például a kakukkfüvet, különböző fűszer olajokat. Ezek nagyon jól használhatóak.
0: Annak azért egyéb életmódfaktorok, itt a saját életed kapcsán soroltad ezeket, hogy fontos a mozgás, a táplálkozás, az alvás, meg hát itt hozzáírod még az én időt is, az is nagyon fontos, hogy ilyen értelemben is foglalkozzunk kizárólag magunkkal, mert akkor tudunk másnak is, családtagnak hathatósan segíteni?
1: Igen, mindenképpen, akár az én idő, akár az itt felsorolt egyéb életmódfaktorok is nagyon fontosak, hiszen ahhoz, hogy normálisan tudjunk működni a munkahelyünkön, vagy ugye a gyerekek az iskolában, ahhoz kell az, hogy legyen nekik is saját idejük. Egy kis olyan idő, amivel ők gazdálkodnak, amikor ők tudnak pihenni, kikapcsolódni, a mindennapi rutinból egy kicsit kiugrani, hogy az idegrendszerük egy kicsit meg tudjon pihenni.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a reflexológiáról beszélgetett Tóth Barbara természetgyógyásszal, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A 3-as főúton Miskolc térségében a 183-as és 185-ös kilométerek között felújítják a burkolatot. Máj felé a külső sávot lezárták. Kápolna átkelési szakaszán a 111-es kilométernél építési munkák miatt lezárták a félútpályát. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4-sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot. A 26-os főúton Miskolc belterületén a Székesegyház és az Álmos utca között 300 méter hosszan útépítés miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. A 35-ös főúton Nyíklátházától Tiszaújvárosig az 1-es és a 20-as kilométerek között burkolatjeleket festenek fel. Az aktuális munkaterületeknél félpályás lezárást vezettek be. És végül, de nem utolsó sorban, a hétvégi kamionstop ezen a hétvégén, azaz október 10-én szombaton 22 órától, október 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit, erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Hat óra 20 perc van. Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem a várható időjárásról, aki már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok neked!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Nos, akkor milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap folyamán? Teszem fel ezt a bevezető kérdést.
4: Hát az nyilván mindenkinek feltűnt, hogy kicsi változékonyabbra fordult az idő. Megjelentek a felhők az égen már a tegnapi nap is itt a szadás körzetünkben. Viszont akkora csapadékot nem hoztak magukkal, mint ami a hét elején látszott. Egy kevéske kihullott, itt ott volt, ahol több volt, ahol kevesebb. És hát bizony ez egy hidegfrontnak volt köszönhetően, tehát most éppen hideg légtömegek árasztják el a Kárpát-medencét. Most ez nem azt jelenti, hogy jönnek az első fagyok, de azt mindenképp, hogy a héten tapasztalathoz képest néhány fokkal vissza fog esni a hőmérséklet. Tehát most már így a felszakadozott felhőzet mellett a légmozgás, hogyha elkezd mérséklődni is, a hőmérséklet az már nem fogja elérni a 20 fokot.
3: Akkor csúcshőmérsékletek tekintetében a mai nap folyamán, illetve a hétvégén hogyan alakulnak majd a hőmérsékletek?
4: Hát a mai napra is, meg a hétvégén is az a jellemző, hogy olyan 18-19 körül lesz így az adás körzetben. Ez ugye nyilván attól függ, hogy az ember hol tartózkodik. És hát a hajnalokra pedig hát le fog hűlni nagyjából, úgyhogy körülbelül olyan 10 fok környékére, ahogy eddig is.
3: A folytatásban, a hétvége folyamán hasonló időjárásban számíthatunk, mint amilyen a mai napon lesz?
4: Hát a szombaton mindenképp, de utána változni fog ez is, ugyanis vasárnap érkezik egy újabb rendszer, amiből jelen számítások szerint úgy tűnik, hogy jelentősebb mennyiségű csapadék fog kihullani.
3: Akkor a várva várt eső, az égi áldás előbb vagy utóbb, de megérkezik.
4: Hát előbb vagy utóbb megérkezik, bízunk benne. Most jelenleg úgy tűnik, hogy vasárnap több lesz belőle, mint ami most kihullott. Hát bízunk benne, hogy így is marad.
3: És végül orvos-meteorológiai szempontból milyen jó tanácsokat adhatunk?
4: Orvos-meteorológiai szempontból ugye ez egy hidegfront, ami éppen átvonul a fejünk fölött, tehát a hidegfront érzékenyek azok mindenképp készüljenek föl, hogy az ilyenkor megszokott tüneteket tapasztalhatják. Hát ez ugye egyébként változik, én már érzem a mellkasomban.
3: Szubjektív véleményedet is akkor megkaptuk így az időjárás előrejelzés végén. Köszönöm szépen Rázsi András meteorológusnak az előrejelzést, további szép napot, és a holnapi naptól szép hétvégét kívánok neked.
4: Viszont kívánom mindenkinek, minden jót.
3: Viszont hallásra. Viszont.

0: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni, szépet, mikor lelkemhez érkezed.
1: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked című versét Fehér István előadásában hallották. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden. A helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei, vallomások és tanúságtételek jelentek meg tőle. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelentek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. Füle Lajos 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leo emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leo. Majd hozzátette, bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leo külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leo pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leo arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szentatya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket,
hogy az evangélium napról napra

0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar magyarszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évforduló alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szent Atya a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszeki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyar nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangéliuma erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért az üzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűség asszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelki pásztorokra van szüksége, a lelkismeretű szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Böcskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej, a munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a mennyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta: a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentéválás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok. A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond: gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

Jézust azzal vádolják, hogy az ördög erejével űzi ki az ördögöt. Az ember néha mindent megtesz, hogy ne kelljen szembenéznie a nyilvánvalóval. Inkább elferdítjük a valóságot, mint sem beismerjük, hogy Isten valóban közöttünk van, és hatalma nagyobb, mint a gonoszé. Jézus nem csupán ördögöt űz ki a megszállottakból, hanem rendet tesz az űrzavarban. A gonosz mindig megoszt, szétszór, elválaszt, Jézus pedig összegyűjt, összefog, egészé formál. A mai evangélium nem egy rémisztő történet démonokról, hanem figyelmeztetés arra a veszélyre, hogy a gonosz bárki felett hatalmat szerezhet. Az emberi lélek nem maradhat üres. Ha nem Isten tölti be, akkor más fogja. Sokan kiűzik életükből a bűnt. Egy rossz szokást, egy bűnös kapcsolatot, egy bénító függőséget, de ha utána nem építenek új alapot, ha a helyét nem foglalja el az imádság, a szeretet, akkor előbb-utóbb visszaszivárog a sötétség. Isten országa nem automatikusan jön el, meg kell nyitni előtte az ajtót, a szívünket. Megkérdezhetjük magunktól, hogy sikerült-e már valamitől megszabadulnunk, ami káros volt számunkra, de ez még nem elég. Inkább azt kell kérdeznünk, hogy éle bennünk Jézus, aki segít minket, amikor újra támad a kísértés, újra eltöltene minket a harag, a félelem, a csüggedés. Isten nem üres tereket keres, hanem otthont. Hajlandó vagy berendezni neki a szívedet?

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Szent Dénes püspöki és társai vértanúk, valamint Leonárdi Szent János áldozópap emléknapja van. Rájuk is emlékezünk és hozzájuk is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Vagyuram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna, 234-es számú a jelű énekével kezdjük a mai Szent Misét, amely így kezdődik: összegyűltünk áldozatra. Majd ezt követően ugyanezen számú ének e jelű verszakát énekeljük: áldozatra örök Isten. Ez az ének így kezdődik. Valamint ugyanezen ének H-jelű verszakát is elénekeljük a folytatásban, amelynek kezdő sora így hangzik: készen már az áldozat. És befejezzük a mai Szent Misét a Szent Vagyuram énekeskönyv 283-as számú Krisztus Nagy Király kezdetű énekének éneklésével. A mai Szent Mise végén az ének első és ötödik verszakait énekeljük majd. Megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent Vagyuram énekeskönyv 234-es számú A, E és H jelű verszakait, valamint a 283-as számú éneket is elénekeljük. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a reggeli szentmisén, Szent István Rádiónak a hallgatóit is. Szentmisénket Molnár Kálmán és Molnár Mária elhunyt jó szülőkért és fiúkért Jánosért ajánljuk fel. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Jöjjünk. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árazd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol. És amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, értsétek meg, hogy akik a hitből nyertek életet, azok Ábrahám fiai, azaz a messiás üdvösség örökösei. Mivel pedig a Szentírás előre látta, hogy Isten a hit által teszi megigazultá pogányokat, azért hirdette előre Ábrahámnak ezt az örvendetes üzenetet. Benned nyer áldást minden nép. Így tehát azok, akik hisznek, a hívő Ábrahámmal együtt részesülnek az áldásban. Akik viszont az ószövetségi törvény szerinti tettekre támaszkodnak, azok átok alatt élnek. Hiszen így van megírva. Átkozott mindaz, aki nem teljesíti hiánytalanul, ami a törvényben van. Ebből nyilvánvaló, hogy most már az ószövetségi törvény útján senki sem válik Isten előtt igazzá, mert az igaz a hitből él. Márpedig a törvény nem a hiten alapszik, hanem a Szentírás szavai szerint, aki teljesíti, az nyer általa életet. Krisztus megszabadított minket az ószövetségi törvény átkától, amikor magára vállalta helyettünk a törvényszegés átkát. Hiszen így van megírva, átkozott mindaz, aki a fán függ. Jézus Krisztuson keresztül így nyerte el minden nép az Ábrahámnak szóló áldást, hogy mindnyájan elnyerjük a hit által a Szentlélek ígéretét. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában. Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem. Oda megy és látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, Jézus Krisztus Urunk radikális újdonságokat hoz, amelyen nagyon sokan megütköznek az ő korában. Szent Pál apostol beszél a Galatákhoz írt levélben a hitből fakadó megigazulásban, és abban, hogy Isten a hit által, a Jézus Krisztusba vetett hit által hozott egy újdonságot, az Isten gyermeki életet. A törvény, az ószövetségi törvény, Mózesnek a törvénye erre egy előkészítő volt, egy előkészület volt. De nagyon fontos, hogy az ígéret, és itt Szent Pál nagyon erősen rámutat erre, amit már Ábrahámnak adott az Isten, az majd Krisztusban teljesedik be. Miért írja ezeket Szent Pál? Hát mert az ószövetségi nép körébe voltak nagyon sokan, akik megütköztek ezen. Az ószövetségi törvényt helyezték értelemszerűen ők középpontba, de mikor Krisztus hozta ezt a radikális újdonságot, nem azt mondta, hogy a törvény az nem jó. Hogy beszél Jézus a törvényről? Azért jött, nem azért, hogy eltörölje, hanem hogy beteljesítse. Hogy ő benne a törvény végső fokon megvalósulhasson, mivel mi a törvénynek a végső háttere, illetve szellemisége, amire rámutat szintén Jézus. Viszont szeretni az Urat, az Isten, szeresd Uradat, Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez az összefoglalója lelki értelemben a törvénynek. A parancsolatok azok, például a 10 parancsolatnak az egyes elemei, ne lopj, ne törj házasságot, stb. De ezek mind ezen a szereteten alapulnak. Ez van a végső háttérben. Már az Ószövetségben. Viszont ezek a parancsolatok, ezek egy külsődleges előírások. Ne tégy ezt, ne tégy azt, és ha ezt te megtartod, akkor szövetségben maradsz az Istennel, megtetted az Istennek az akaratát, így az Isten vezet téged az életedben folyamatosan. Jézus Krisztus egy kicsit megfordította a dolgot. Meghívta az embereket, hogy higgyenek benne, kövessék őt, legyenek az ő tanítványai, és ezzel nem csak egy szellemi tevékenységet folytatnak, egy egzisztenciális változás történik az ember életében, mert aki hisz Jézus Krisztusban, és aztán később majd az apostolok utáni, vagy a kereszténység, ahogy elindul, aki hisz, az megkeresztelkedik, és a keresztségben egy ontológiai, lényegi változás történik az emberben. Mert Krisztushoz tartozó lesz, és leszáll rá a Szentlélek, a lélek kezd el benne rakni, és a lélek által kezdi megvalósítani majd már beteljesített szellemi módon az ószövetségi törvényt is. Ezért, amiről most beszél itt Szent Pál, a törvény útján senki sem válik Isten előtt igazzá. Tehát a törvény megmond, amit ne tegyél, ne lopj, ne ölj, stb. Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ebbe benne van a másik oldal. Ne légy bálványimádó, ne csinálj hamis isteneket, stb. Tehát a törvény egy külsődleges előírás, de a bűnt nem törli el az emberbe. Nem csinál egy belső, ontológiai, létbeli változást az emberben. Krisztus a bevetett hit által, aki hisz Jézus Krisztusban, az viszont elnyeri a bűnök bocsánatát, és a Szentlélek által kezdődik egy változás az emberbe. Megigazul, igazzá válik. Már nem a bűn lesz a legfőbb hatalom az emberbe, hanem az Istennek a kegyelme. Persze ezzel a belépő a keresztségünk, de a konkupiszcencia, a bűnre való hajlamunk az megmarad. Ez egy állandó döntéssorozat mindig újra és újra Jézus Krisztus mellett. Ha elbuktam, visszatérek hozzá. Ha a bűnre való hajlamom belevitt abba, hogy mégis bűnt kövessek el, akkor megyek és a Szent Jónásba leteszem. De a megigazulás ilyenkor mindig él, és mindig újra és újra kapcsolódok Krisztushoz. Tehát nagyon fontos ez, hogy nekünk a kereszténység az nem csak egy üres parancs teljesítésgetésről szól, hogy most én megteszem ezt a parancsolatot, megteszem azt a parancsot, vagy éppen ezt nem csinálom, azt nem csinálom, hanem elsősorban egy igazi kapcsolatról a Szent Háromság egy Istennel, Jézus Krisztus által a Szent Lélekben kapcsolódni az Atyához, az Isten gyermekévé válni. És a lélekből kezdeni egyre jobban élni, és ahogy engedem a Szent Lelket működni az életembe, tapasztalom, hogy szabadít. Tapasztalom, hogy egy új életet, egy radikális újdonságot áraszt belém. Másokszor talán nem is én vagyok, hanem ahogy Szent Pál mondja, már Krisztus él én bennem. Ezt megtapasztalni, és itt felfedezi az ember ezt az ingyenességet, hogy ezt Krisztustól ajándékba kapja. Nem nekem kell úgymond kigörcsölni sok minden dolgot az életembe. Kell egyfajta együttműködés, kell egy harc is, újra és újra törekvés vissza Krisztushoz. Tehát nem azt mondom, hogy lelki életben nincsen harc, hát dehogy nem. Kell is küzdeni azért a bűneinkkel szembe, kell is, mondom, újra és újra Krisztushoz visszatérni, dönteni mellette. De végső soron azért mégse nekem kell úgymond egy radikális újdonságot magamból kipréselni, hanem ezt Isten adja a Szent Lélekben. És hát Jézus hozott újdonságot úgy is, hogy nem csak úgy cselekszik, mint ahogy előtte a törvénynek a tanítói, illetve az írástudók, hanem az Isten újjával, az Isten erejével csodákat visz végbe. Itt egy ördögűzést hallottunk az evangéliumban, és ez az ördögűzés, ez viszont nem mindenki számára egy elfogadott dolog. Elkezdenek okoskodni. Hát azért tudja ez az ördögöket kiűzni, mert Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével dolgozik. Tehát az egész cselekvése mögött Jézusnak, amit ekkor végbe visz, az Isten erejével, ez az Isten újja, ez az Isten erejét akarja jelenteni, ezt betulajdonítják valami gonosz működésnek. Megint mások meg égi jelet követelnek. Nem elég nekik ez a jel, hogy Jézus ördögöt űz, ők valami nagy, radikális, óriási dolgot követelnek. Milyen veszélyes ez az állapot, ez a kemény szívűség. Istennek az erejével végbevitt cselekedeteket az ördögnek tulajdonítani. Hú, hát ilyen nem lehet. Ez biztosan nem lehet. Néma ördögöt, vagy egy olyan ördögöt, ami némaságot okoz, azt kiűzni, hát ez biztosan nem. Fontos ez, hogy nyitottak legyünk az Istennek a működésére, saját életünkbe is, más embereknek is az életébe. Van például valaki, aki sokáig távol járt az Úrtól, az egyháztól, és most egyszer csak odafordul. Tudunk-e esetleg ilyen esetben hálát adni, dicsőíteni az Istent, vagy pedig, hát ez annyi bűn követett el, annyi minden rosszat tett az életébe, ezt most meg bezzeg már ide fordul. Mit keres ez itt? Menjen már innen. Veszélyes dolog ez. Istennek a cselekedeteit, Istennek a műveit úgymond lenézni, és semminek tekinteni. Adja meg nekünk a mindenható Isten, a Szentlélek kegyelme által, felismerhessük az Istennek a műveit más ember életébe, saját életünkbe, az ő közeledését, hogy az ő erejével akar cselekedni mi bennünk is, és valóban ezt befogadhassuk, elfogadhassuk, és így a hit által mi is Krisztushoz tartozhassunk, és az üdvösségre ő vezessen el bennünket. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
2: Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat.
3: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat.
3: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat.
3: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat.
3: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Városunkért és minden lakójának jólétért és üdvösségéért kérjük Urunkat.
3: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Molnár Kálmán és Molnár Mária elhunyt jó szülőkért és fiúkért Jánosért, hogy a mennyei dicsőségben örvendezhessenek, kérjük Urunkat.
3: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Hálítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük örök boldogságodat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent misztériumokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat, és szentelj meg minket, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket,
1: önemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneked, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor valljuk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Kálmán, Mária és János szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megőrül az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent fiat képmására, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Dénes püspök és társai vértanúk, valamint Leonárdi Szent János áldozópap emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Herbst Ádám atya, a bazilika káplánja mutatott be. A felolvasó Béres Gyula volt, orgonán közelműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Somogyi Márton és Kvaszinger Jenő vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az egyház küldetéséhez a földi város építése is hozzátartozik, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Október 7-én az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája az egyház küldetése a mai világban volt. Hangsúlyozta, az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem benne él, és küldetéséhez hozzátartozik a földi város építése, az igazságosság, a béke és a testvériség szolgálata. Kiemelte a világi hívők sajátos küldetését, valamint arra buzdított, hogy életszentségben és szeretetben élve tegyük hitelessé az evangélium üzenetét. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét, és üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagy lelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A Romániai Püspöki Konferencia elnöke a vatikáni Magyarok Nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről október 8-án. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű szentmisét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt a rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígérte. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet. Általában több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Szentek, szent életű emberek.
3: Leonardi Szent János áldozópap. 1543 körül született, Rómában halt meg 1609. október 9-én. Körülbelül 67 évet élt. Szüleinek a hetedik gyermeke volt. Iskoláit a plébániai iskolában kezdi, majd Lukkában folytatta egy gyógyszerész mellett, mert maga is szeretett volna gyógyszerész lenni. Később azután ferenceseknél jelentkezett, ott azonban elutasították. Egyre inkább érezte, hogy hívja az Úr, és pap szeretett volna lenni. Felhagyott a gyógyszerészettel, és özvegy édesanyja ellenkezésére szemináriumba lépett. 1571. január 6-án mutatta be első szentmiséjét. Szentelése után kórházakban, börtönökben lelkészkedett nagy sikerrel. Hitoktatói kézikönyvet is szerkesztett, és a tridenti zsinasz szellemét igyekezett mindenben megvalósítani. Szívügye volt az egyház megújítása. Szerzetet alapított, melynek jellegzetessége volt a szegénység, az engedelmesség és a bűnbánat. Később rendje egyesült a piaristák rendjével. Mély barátság fűzte Néri Szent Fülöphöz és Kalazanci Szent Józsefhez. 1609. október 9-én halt meg, az Örökvárosban van eltemetve. 1861. november 10-én boldoggá vatták, 1938. április 17-én pedig a szentek sorába iktatták. Istenünk, minden jóság forrása, te Leonardi Szent János áldozópapot az evangélium hirdetésére küldted a népek közé. Közben járására add, hogy az igazi hit szüntelenül terjedjen az egész világon Krisztus a mi Urunk által. Emlékezzünk meg 12. Pius pápáról, aki az életszentség útját járta. Rómában született 1876. március 2-án. 1958. október 9-én halt meg. 82 évet élt. Családi neve Eugenio Jenő Pacelli, római jogász családból származott. 1901-ben, mint 25 éves pap állt a pápai kúria szolgálatába. Részt vett az új egyházi törvénykönyv kodifikálásában, majd diplomáciai szolgálatot teljesített. Bajorország, majd németországi pápai nuncius lett. 1930-tól 11. Pius pápa bíboros államtitkára. Ilyen minőségben jött 1938-ban Budapestre az eukarisztikus kongresszusra, mint a Szentatya legátusa küldöttje. Már a konklávé első napján megválasztották, és ő a 12. Pius nevet vette fel. Ő volt a második világháború és a hidegháború éveinek pápája. Kora így jellemezte, a béke embere, a háború pápája. A pápa és a Vatikán ebben a háborúban semleges maradt, de nem jelentett ez hallgatólagos alkut a nagyhatalmakkal. Hosszú diplomáciai szolgálatából már eléggé ismerte Európa valós helyzetét, s vezetőköreinek a politikáját ahhoz, hogy ne váljon illúziók áldozatává. A hitlerizmus idején szívós, csendes diplomáciát folytatott, kiterjedt segélyakciókat szervezett, s a halálra szánt zsidóság valóságos mentő angyala volt. Százezerek köszönhették neki életük megmentését a berlini, budapesti, bukaresti, pozsonyi nunciusok igazoló iratai nyomán. Minden utólagos rágalmazás ellenére is 12. Pius volt az, aki egyetlen igaz hangként szólt az egész emberiséghez a háborús propaganda hazugság özönében. De senki sem hallgatott rá. Hitler őt is meg akarta öletni. A hidegháború éveiben kiközösítette a kommunistákat, mivel nem csak orosz földön, hanem a csatlós, kelet-európai országokban, államokban is nagy egyházüldözést indítottak el, az egyház tartó oszlopait nagy főpapokat tartóztattak le, vagy végeztettek ki. Hajlíthatatlan kommunista ellenes álláspontja volt. Egyház képe az 1943-as megjelentetett Mystici Corporis enciklikájából ismerhető meg. 1950-ben kiirdette Szűz Mária mennybevételének dogmáját. 1954-ben Mária évet hirdetett meg. 33 szentet avatott, köztük 10. Szent Piuszt és Árpádházi Boldog Margitot. Sürgette a híveknek a liturgiába való bekapcsolódását. Megreformálta a nagyhetet, enyhítette a szentségi böjtöt. A misszionáriusok figyelmét felhívta arra, hogy alkalmazkodjanak környezetük hagyományaihoz. Sürgette a szentírás korszerű módszerekkel való tanulmányozását. Pápasága alatt kibővítette nem olasz bíborosokkal is a pápa választó testületet. Egyik ismert mondása, korunk nagy veszedelme, hogy a jók elfáradtak. Boldoggá avatását az olasz püspöki kar 1974. decemberében indított el Rómában. Jelmondata volt Opus Justitiae Pax, a béke az igazságosság műve. Imádkozzunk, hogy 12. Pius pápa boldoggá avatása minél előbb megtörténjen, és legyen hathatós pártfogója az egyháznak.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Narekis Szent Gergely imája. Ó, hatalmas lélek, küldd el édességet, sugarát! Engedd meg lelkemnek, hogy befogadja és gyümölcsöztesse a te lelki magodat. Elismerjük, hogy csak a te végtelen bölcsességed által növekednek és nyílnak bennünk ajándékaid. Te kened föl az apostolokat, ihleted a prófétákat, oktatod a tanítókat, nyitod meg a némák ajkát és a süketeknek fülét. Aki oly közel vagy hozzám, nyújts ki jobbodat, erősíts meg együttérzésed kegyelmével, oszlasd el lelkemből a feledés homályos felhőjét, szórd szét kegyelmeddel a bűn sötétségét, hogy értelmem éles látásával a földi életből a magasságokba emelkedjek.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat, melynek elején Miklós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetője beszél.
2: Szombaton a legkisebbeket várjuk, a pár hónapos, egyéves, kétéves gyerekeket a Babusgató klubunkba, és akkor vasárnap 10-kor meg már mindenki jöhet egyrészt a családi vetélkedőre, a játékokkal való játékra, tehát a társasjáték klubunkba, a kézműves foglalkozásra, a borka játéktérre, és 11-kor senki se felejtje, hogy Grílusz Vilmos megkezdi a koncertjét, délután pedig a királynő királyválasztás, akkor a leghűségesebb, legszorgalmasabb olvasók köszöntése, akkor a családi vetélkedő résztvevőinek köszöntése, illetve a torta a végén.
1: Az elmúlt percekben Miklós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetője beszélt. A folytatásban Szászné Pónus Krisztinát, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjét hallják.
3: Mindenképpen szeretném megemlíteni még a Gál Károly sorozatunkat, amit nem bérletként értékesítünk, de tekintettel vagyunk a bérlőinkre, hiszen aki valamely bérletünket megvásárolta már, az ezekre a koncertekre kedvezményesen válthat jegyet. Ennek a koncertsorozatnak az első hangversenye a jövő héten, kedden, október 13-án lesz, ahol Mozart művei mellett Haydn csodaszimfóniája fog elhangozni. A Kürt szólista, saját szólistánk, a Kürt szólam egyik vezetője Varga Bálint lesz, illetve Dubocki Gergely fog vezényelni, aki jelenleg a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak a művészeti vezetője, és egyébként állandó visszatérő vendége zenekarunknak. Várok mindenkit szeretettel a hangversenyeinkre.
1: Az elmúlt percekben Szászné Pónus Krisztinát, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjét hallották. Programajánlónk folytatásában Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallják.
4: Igen, mert übörög az OK-n, de mellette is lesznek könyvtári programok itt a központi könyvtárban, viszont számos más program is lesz még itt ebben a hónapban, mégpedig 13-án kedden fél öttől Róna Péterrel készült egy beszélgető könyv. Róna Péter ugye miskolci, sokan ismerhetik a televízióból, professzor urat, gyakran nyilatkozott, és Elmurányi László írt róla egy könyvet. Többen szerepelnek ebben, hogy csak egy nevet említsek, mert ő szerintem mindenki számára ismert lehet, Jeszenszky Géza, az Antal kormány külügyminisztere, volt washingtoni nagykövet, ő is szerepel ebben a könyvben, mert megemlítik azokat a szereplőket, a politikai életnek azon szereplőit, akik kapcsolatban voltak Róna professzorral. Aztán egy teljesen más könyv, egy marketing kiadvány, a Város működik, ez a címe. Hát minden város működik, én szerintem, de erről írt Halász Norbert egy könyvet, és Halász Erika az ő felesége lektorálta, valamint Ulu a kocsma turista, és egy ilyen Facebookon aktív figuráról beszélünk, én nem ismerem személyesen, ő is itt lesz majd, és velük beszélgetünk majd október 15-én csütörtökön ugyancsak fél öttől. És a József Attila könyvtárral kezdem, október 12-én majd Smölc Margit, az Esztergomi könyvtárnak a vezetője érkezik ide a könyvtárba, mármint a József Attila könyvtárba. 16 órától nincs semmi baj, Szerelmek a tatárjárás árnyékában. Ugye ő egy nagyon érdekes személyiség, mondtam, hogy az Esztergomi könyvtárat vezeti, tehát kollégánk, és ő már kikutatta Botticelli szerelmeiről is írt egy könyvet, és szereti az esztergomi vonatkozást megjeleníteni a művészettörténeti, történeti, művelődéstörténeti korszakokkal együtt. Itt a tatárjárás idején két fiatal lány szemszögéből mutatja be ezt a bizonyos időszakot. Érdekes lesz. És amit még szintén ajánlanék a József Attila könyvtár programjai közül, az az osztályvesztese közönség találkozó Weber Anikó íróval 15-én csütörtökön 10:45 a kezdés. A Kafka Margit könyvtárban pedig két állandó programunk folytatódik, az egyik a Lelki Jajok, Testi Bajok Kassai Edit természetgyógyász előadása, majd október 12-én hétfőn 17:30-tól, és a másik állandó program már mondhatom, ez a Jó Lét beszélgető kör, Bozsó Éva mentálhigiénés szakember érkezik, majd Kassai Edit a szőlő és a bor titkairól szól, és Bozsó Évánál pedig elengedés, megértés, megbocsájtás, erről szól ez az előadás. 12-e a Kassai Edit féle előadás 17:30 hétfő, és 26-a ugyancsak hétfő 17:30 pedig a beszélgető kör. Tompa Mihály könyvtár maradt hátra, ahol Úri lányok az Adrián, Huszti Gergely íróval találkozhatunk, október 14-én szerdán délután 4 órától, úgyhogy izgalmas a kínálat, sokféle is azt hiszem, kézműves foglalkozás, kiállítás, megnyitó, festőnap, író-olvasó találkozó. Azt hiszem mindenki talál kedvére valót ebben.
1: Az elmúlt percekben Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallották, és programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk Önöknek!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
5: A jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását. Tájékoztatta Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodát. A hétfői ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-ai Nemzeti Gyásznap kapcsán, majd a napi rendelőtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök. Az interpellációkat és az azonnali kérdéseket követően megvitatják a Törvényalkotási Bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt a rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságukról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígérte. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Nyilvános a Bicskei Gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. Jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda emlékeztetett arra, a kormány egyik első intézkedése az volt, hogy nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáit, és jelentést készítetett a Bicskei Gyermekotthonban történtekről. Közölte, a jelentés elkészült, teljesen nyilvános, a kormány.hu/jóvátétel oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter Budapesten sajtótájékoztatón. A miniszterelnök felvetette Orbán Viktor előző kormányfő és Pintér Sándor belügyminiszter történelmi felelősségét is az elmaradt vizsgálatok miatt. A Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogy ha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt azt közölte a távirati irodával, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés annak fedlapja szerint már augusztus 25-én elkészült. Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával, tették hozzá. Az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet. Általában több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
7: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
8: Énekelj velünk templomokban.
7: Koncertezz velünk.
8: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
7: Legyen sok új barátod.
8: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
7: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
8: Itt csak fiúk vannak.
7: Együtt tanulunk meg énekelni.
8: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
7: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
8: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
9: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
10: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Október 9-én, pénteken 8 óra 7 perckor, szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az Egri stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Kassinger Jenő nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot! Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntésem neked, Uram, ma azon a sok találmányon keresztül, melyet az ember annak a tehetségnek köszön, mellyel te nem szűnsz meg őt elhalmozni. Ilyen értelemben köszöntöm a telefon, a rádió, a televízió, a közlekedés eszközeit, a nyomtatás találmányait. De hosszadalmas lenne itt felsorolni az összest, most csak azokra akarok gondolni, amelyek az emberek egymás közötti érintkezését segítik elő. Szeretett jó atyánk, köszönet neked végtelen értelmednek minden parányi kis szikrájáért, hiszen te ajándékozod meg mindezzel az emberi elmét. Téged dicsőítsen hát minden emberi alkotás. Bárcsak mindez hozzájárulna ahhoz, hogy téged mindenki mindinkább felfedezzen, megismerjen és szeressen. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon ma is az örömről. Richard Hooktól kölcsönöztem azt a találó mondatot, miszerint ha tudnánk, hogy milyen rövid az élet, sokkal több örömet szereznénk egymásnak. Elgondolkodtató, igaz mondat ez. Legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a dénesek ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Napköszöntő című műsorunk folytatásában most javaslom, hogy egy hangképes műsor ajánló segítségével tekintsük át együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen ha péntek reggel 8:45, akkor útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat. Ma is nagyon jó kérdésekkel, a hozzájuk kapcsolódó nagyon jó zenékkel és találó zenékkel. A részletek hamarosan kiderülnek, valamint nyereményekkel várom a kedves hallgatókat. Játszanak ma is velünk. 9 óráig tart a játék, akkor majd híreket mondunk, és ezt követik közéleti magazin műsorunk, amelyben Holló Gábor verpeléti plébániai kormányzóval beszélgetünk. Rövid ajánlónkban is most őt hallják.
11: Én azért ezt úgy vártam, hogy ahol én voltam, minden szolgálati helyemen jól éreztem magam, meg úgy éreztem, hogy jó értelemben mondva, de ki tudok teljesedni. És a plébánosaimmal is jó kapcsolatom volt. Tehát igazából én soha nem voltam elégedetlen, meg úgy érzem, hogyha visszatekintek az eddigi évekre, hogy én nagyon jó helyeken lehettem káplán, de ugyanakkor azért csak eljön az embernek az életében az, amikor már vágyik egyfajta nagyobb fokú önállóságra.
1: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban a görögkatolikus média műhely adását sugározzuk. Ebben pedig ellátogatunk a megújult debreceni görögkatolikus székesegyház szentelésére, és meghallgatunk még két elmélkedést is Kocsis Tamás atyától. Rövid ajánlunkban most Orosz Atanász püspök atya beszél.
12: A székesegyház leképezi Isten szépségét, megmutatja az ember igazi eszményképét, és tágas ölelésével a kozmikus liturgiát befogadva átöleli az egész jelenvaló és eljövendő világot. Bonyolult és ellentmondásokkal teli világunk igazi mintaképét mutatja meg.
1: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió török Szent Miklósi és kisújszállási adóin Napról napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. Most közéleti magazin műsorunkban az Angyalok a függöny mögött című drámakötetről és az abban megjelenő és megeleveredő hősökről, például Szent Imréről, Boldog Sándor Istvánról, Erkel Ferencről és Nagy Szerelméről. Nos, ezen mű megszületéséről beszélgetünk majd a szerzővel. A folytatásban pedig az 1945 és 48 közötti török Szent Miklósi eseményeket eleveníti fel nekünk Csönge Attila, a Jász-Nagykunszolnok megyei levéltár igazgatója. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
13: Előadásomban szeretnék minél kevesebb nevet és évszámot elmondani önöknek, azt gondolom, hogy arra ott vannak a tankönyvek. Elsősorban az összefüggéseket próbálom megvilágítani, és azokat a témákat emelném ki, ami szerintem fontos, és a miértekre próbálok majd választ adni. Hogyha más tartaná az előadást, akkor lehet, hogy más témákat emelne ki, úgyhogy ez most egy szubjektív válogatás lesz.
1: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk, amiben bemutatjuk a miskolci Fény Gyula jezsuita gimnázium új zöld falának környezetvédelmi hozadékát, és befejező részéhez érkezünk a Millió lépés az iskoládért című egészségügyi program bemutatásának is. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásunkba is.
14: Az első a dzsungel hőse, a hegyes csúcsú futóka, ami tulajdonképpen rendkívül jól kezelhető, hiszen elültetjük a legkevésbé megfelelő helyre is, és azonnal futni kezd. Most egy ilyen beltéri falnál gondot okozhat, hogy ő túlságosan dominánssá válik, eltakarja a többi kevésbé vitális növénynek a fény besugárzását, elszívja a tápanyagot, tehát például ezt a futókát rendszeresen vágni, és akár tovább telepíteni lehet máshova, akár palántabőrzét lehet ebből szervezni az iskolába.
1: Az elmúlt percekben F. Nagy Zsuzsannát, a Miskolci Ökológiai Intézet munkatársát és vezetőjét hallották. Ő beszél tehát a rövid kis ajánlóban, és ő beszél majd többek között a Zöld Hullám című műsorunkban is. 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében az idén 25 éves Kárpát Egyesület elnökével, Tice Nándorral beszélgetünk, majd Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 14. része is elhangzik. 11 órakor híreket mondunk, majd Könyvtári Barangolás címmel irodalmi összeállításunkban Kosztolányi Dezső alkotásaiból válogatunk. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat. A Napversében Füle Lajos Szeretnék énekelni néked című versét mondja el Fehér István. 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk majd együtt, munkatársaimmal együtt itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önök is, kedves hallgatóink, velünk együtt imádkoznak majd. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangélium részlet is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szentéletű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspök atya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Leonárdi Szent Jánosról és 12. Pius pápáról beszél nekünk. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő déneseket és a ma születésnapjukat ünneplőket, valamint még a Szent István Rádió kalendáriumát is fellapozzuk, és ismertetem a mai naphoz kapcsolódó jeles eseményeket. 13 órakor híreket mondunk, majd az Otthon ízei című műsorunkban ezúttal sütőtökös ételek receptjeit ismerteti Süje Károlyné Klárika. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
15: Én készítettem sütőtökös rabarbarás lekvárt is, azt hiszem ezt említettem, mikor a dzsemek készítésénél beszéltem róla, és ezzel megkenjük, feltekerjük, és mivel ezt rabarbaráson is csináltam, a sütőtököset meg levendulával, és egy kis levendulás porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kész.
1: 13 óra 35 perckor pedig népzenei kincsestárunkban ezúttal a Malek Andrea Soulstick második népdalos albuma a Budapest Vibe 2025-ben megjelent CD-jéről hanghordozójáról válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. És esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkoradását is szeretném figyelmükbe ajánlani. Tudják, ez az a műsor, ahol nézni, hallgatni és olvasni valót ajánlunk önöknek. Nos, ezúttal a Könyves Vasárnap hétvégi gazdag program kínálatát ismertetjük, majd a II. Rákóczi Ferenc könyvtár által meghirdetett október 23-ával kapcsolatos versmondó verseny felhívását is ismertetjük önökkel. Az intézmény és tagintézményeinek októberi program kínálatáról is beszélgetünk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház idei évadának első bemutatójáról, Sienkiewicz Kuvadis című előadásáról beszélgetünk a főbb szereplőkkel és a rendezővel. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban most Miklós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetője beszél.
2: Szombaton a legeslegkisebbeket várjuk, a pár hónapos, egyéves, kétéves gyerekeket a Babusgató klubunkba, és akkor vasárnap 10-kor meg már mindenki jöhet egyrészt a családi vetélkedőre, a kézműves foglalkozásra, a társasjáték klubunkba, a Borka játéktérre, és 11-kor senki se felejtje, hogy Grillus Vilmos megkezdi a koncertjét, délután pedig a királynő királyválasztás, akkor a leghűségesebb, legszorgalmasabb olvasók között köszöntése, akkor a családi vetélkedő résztvevőinek köszöntése, illetve a torta a végén.
1: Mindez tehát most vasárnap a Könyves Vasárnap című program sorozatban Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban és gyermekkönyvtárában. És még ez plusz információt hagytam a műsorajánlónk végére, hiszen ugye kedden a Nemzeti Gyásznap miatt elmaradt a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk, de kérem ne csüggedjenek, ne szomorkodjanak, holnap az ismétlés időpontjában 13 óra 5 perctől újból velünk együtt nosztalgiázhatnak Széles László Lőrinci plébánossal, várom önök. önöket szeretettel a rádiókészülékek mellé. És akkor ennyit előjáróban további programkínálatunkról. Újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd itt a Szent István Rádióban. És most, kedves hallgatóink, nem jó ebédhez szól a nóta szól, mert hogy a magyar nótát hallok, nekem mindig a vasárnapi ebéd jut eszembe, de most direkt és tudatosan választottam magyar nótát köszöntőzeneként a mai péntek reggeli játékunk elé, amely már szinte ráhangol bennünket a péntek reggeli játék témájára. A részleteket hamarosan elárulom önöknek, most azonban csak annyit mondok, hogyha nékem sok pénzem lesz. Erről énekel nekünk a folytatásban Pásztorka Sándor, szóljon tehát ez a vidám magyar nóta itt a Szent István Rádióban.
16: Majd a nékem sok pénzem lesz, felülök.

0: megcsodálja.
1: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
2: Október 9-én pénteken 8 óra 21 perckor ismételtez szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és nem véletlenül énekelt nekünk Pásztorka Sándor a köszöntő zenében arról, hogyha majd nékem sok pénzem lesz. Mert hogy ebben a magyar nótában úgy gondolom minden benne volt a mai játékunk üzenetével kapcsolatosan, valamint a mai játékunk témáját képező forinttal kapcsolatban. Hiszen 1946. augusztus 1-én váltotta fel a teljesen eréktértre eredett pengőt a forint. A magyar forint 1946. augusztus 1-én a pengő hiperinflációja után lett Magyarország hivatalos fizetőeszköze. Az első bankjegyek, az első 100 forintos bankjegy modellje a pénzjegynyomda egyik berakónője Tőkés Jánosné Várszegi Gizella volt. És jubilál a forint idén 2026-ban, hiszen fennállásának 80. évfordulóját ünnepli a magyar fizetőeszköz. Hát mindennapunk meghatározó része a forint, hiszen bármit is akarunk elintézni a mai világban, bármit is szeretnénk vásárolni, forint nélkül ez nem kivitelezhető, és hát úgy gondoltam, hogy a forintról kevés dal is szól, de a pénzről annál több, és én Vasvári Bernadett zenei szerkesztő segítségével egy csokorba gyűjtöttem a forintos, egészen pontosan a pénzes dalokat. Természetesen nem az összeset, lesz még folytatás ennek a tematikámnak, de most elindítom a mai péntek reggeli játékot, szóljon tehát az első dal a Money Honey címmel. Hallgassuk keresett énekesünk saját szerzeményét 2023-ból. Nos akkor szóljon, bocsánat, ez most itt nem volt helyes, nem 2023-ból, meghallgatjuk tehát a Money Honey-t, de a 2023-as dátum majd a következő konfok egyikében lesz helytálló, tehát ezt most itt töröltem, ezt a mondatot, de az biztos, hogy Money Honey, ez a dal szól a következő percekben, és a kérdésem egészen biztosan arra vonatkozik, hogy ki énekel.

0: De jó kis rock and roll volt ez. Money, honey, pénz, édesem szólt az elmúlt percekben, erről keresett énekesünk dala, és időközben első helyes megfejtőnk megérkezett, aki itt is várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Rudabányáról, dr. Máté Bálint vagyok.
0: Mindörökké, amen.
1: A megfejtés pedig Elvis Presley.
0: Elvis Presley, a rock and roll király énekelt nekünk az elmúlt percekben, a pénz évfordulóján, 80 éves évfordulóján, itt a Szent István Rádióban. Kérem szépen válasszon lehetséges nyereményeink közül. Hiszek kis katolikus katekizmus. Baricajos az életkenyere. Van egy vigasztalás imakönyvünk, de van egy találkozás imakönyvünk is. Valamint tanúságtétel Liliummal vérrel egy gyári munkáslány életéről és vértanúságáról is olvashat Temesi József jezsuita könyvében. Melyiket szeretném?
1: Életkenyere könyvet választanám, mert az még nincs meg.
0: Sok szeretettel postázzuk, 88 verset és költeményt talál ebben a Baric Lajos könyvben az eukarisztiáról, azaz az oltári szentségről. Forgassa haszonnal.
1: Nagyon szépen köszönöm, Isten áldja.
0: Isten áldja. Minden jót, viszont hallásra. Folytatjuk tovább, kedves hallgatóink, mai péntek reggeli játékunkat. Hát próbáltam úgy adásba szerkeszteni a dalokat, hogy igazságos legyek, legyen magyar és külföldi előadó egyaránt. A magyar előadóra esett most a választásom, hiszen hallgattunk egy külföldi dalt, ugye Elvis Presley előadásában, most szóljon egy magyar dal, de ígérem, hogy mindegyikben közös pont a pénz. Nos, arról énekel nekünk hamarosan keresett énekesünk, hogy futok a pénzem után. Hát szerintem a fizetés előtti jó néhány napban sokan gondolkodnak így is, érzik ezt az érzést, át tudják érezni a most következő dalnak az üzenetét. Deák Tamás és Fülöp Kálmán közös szerzeményét énekli nekünk. Ki is? Erre vagyok kíváncsi. Szóljon akkor a Futok a pénzem után című dal itt a Szent István Rádióban.

0: Deák Tamás és Fülöp Kálmán közös, vidám dalát énekelte nekünk keresett énekesünk Futok a pénzem után címmel. És második helyes megfejtőnk megérkezett, itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Marika vagyok Kálból.
0: Szeretettel köszöntöm, kedves Marika, és várom a megfejtését.
1: Köszönöm. Paudics Béla.
0: Paudics Béla, jellegzetes hangját hallottuk. Ő is egy igazi humorbomba volt, ha fogalmazhatok így. Az élete és a sorsa már nem volt olyan humoros és olyan könnyed, de olyan jól el tudta énekelni ezeket a vidám dalokat.
1: Nagyon szerettem én is.
0: Jól meghallgatni újból és újból. Hát a pénzes játékunkban pedig itt a helye egy ilyen vidám dalnak. Kedves Marika, kérem szépen válasszon. Hiszek, kis katolikus katekizmus. A találkozás vagy a vigasztalás imakönyvem. Szentek szentéletű emberek katonapüspök atyától harmadik kötet. Tanúságtétel liliommal, vérrel. Melyiket szeretném?
1: A találkozás imakönyvét.
0: Sok szeretettel postázok önnek, Kálba. Köszönöm szépen, hogy velem játszott.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Isten áldja, szép napot kívánok. Viszont hallásom. És magyar dal után szóljon ismételten egy külföldi sláger. Szó szerint egy világsláger. Az a dal következik, ha mikor azt mondom, hogy pénz, vagy money, money, money, hát mindenkinek eszébe jut ez a dal. Természetesen nem hagyhattam ki a mai péntek reggeli játékból. Itt a helye ennek a világslágernek. Szerintem kivétel nélkül mindenki tudja, hogy ki is az előadó, melyik együttes, de hát erre vonatkozik a kérdésem, úgyhogy adjunk egy kis esélyt a szerencsének is. Hogy kik lesznek az, vagy ki lesz az a szerencsés nyertes, akinek szerencsét hoz a Money Money című világsláger. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy 1976-ban énekelte el. Ez a keresett együttes először ezt a dalt, és azóta hányszor, de hányszor lejátszották már a különböző televízió és rádióadók. És milyen jó meghallgatni. Most 2026. október 10-én is pénteken itt a Szent István Rádióban. Nem véletlenül, hiszen idén a forint fennállásának 80. évfordulójára emlékezünk. Ezen apropóból szól, tehát a Money Money című világsláger. Kérdésem, melyik együttes felvételét halljuk?

0: 1976-ból szóltam, Money, Money, Money című világsláger, utána néztem a dal magyar fordításának, és a refrént, valamint a refrén magyar fordítását majd meg is osztom önökkel, de csak is azután, miután köszöntöttem harmadik helyes megfejtőnket. Jó napot kívánok önnek! Ki ez a szerencsém?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok, Bodorközi Andrásné Irénke vagyok Sárospatakról, és az Abba együttes énekelt, ez fiatalkorunknak az egyik slágere volt igazából.
0: Kedves Irénke, tökéletes a megfejtése, mindent elmondott. Az Abba együttes világslágerét hallottuk, én együtt énekeltem a refrént egyébként az Abba együttessel, de hát köszönöm szépen Somogyi Márton kollégámnak, hogy nem kapcsolt adásba, bár elénekeltem volna, de azért az Abba előadásában mégiscsak hitelesebb. De hogy olyan sokszor énekeljük, hogy money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money, always sunny in the rich man's world. All the things I could do, if I had a little money, it's a rich man's world. És tessék elképzelni, hogy ez arról szól ez a refrén, hogy egy kicsit tanuljunk is a mai péntek reggeli játékból, hogy pénz, pénz, pénz, vicces lenne a gazdag emberek világában. Pénz, pénz, pénz, mindig napos a gazdag emberek világában. És bármit megtennék, ha lenne egy kis pénzem. Ez a gazdag emberek világa. Nos, erről szólt a refrén szabad magyar fordításban. Kedves Irénke, szeretettel gratulálok önnek, az Abba együttes világslágere szerencsét hozott önnek. Ha pénzt nem is tudok adni cserébe, de mindenképpen egy szeretettel nyújtok át önnek képzeletben egy választott könyvet, amelyet majd a posta kiszállít Sárospatakra. Kérem szépen válasszon. Hiszek, kis katolikus katekizmus. Seregi István érsekatya, Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása című könyve. Vagy Krisztus az út, az igazság és az élet című könyv, ugyancsak Seregi érsekatyától második kötet. Katona István püspök atya Szentek szent életű emberek című könyvének harmadik kötete. És van még egy vigasztalási ma könyvünk, és egy tanúságtétel Liliommal vérrel című könyvünk is. Melyiket szeretném?
1: Én azt szeretném, ha már zoltári szentségnek az imádságai vannak benne, vagy versek vannak benne. Hogyha
0: hát azt nem soroltam fel, kedves hölgyem, most megtetszett egy picit dolgoztatni. Utána nézek, hogy az életkenyeréből van-e, ezt nem ígérem. Kérem, nézz el nekem, hogyha nem találok, akkor valami meglepetés ajándékot postázok, de akkor nem felejtem el, hogy azért utána nézek, hogy a gazdag tárházunkban van-e még ebből a szép kis kiadványból, Balicz Lajos könyvéből. Köszönöm szépen, hogy velem játszott, kedves Irénke.
1: Szép napot kívánok mindenkinek.
0: Mindenkinek mi is ezt kívánjuk, és önnek is. Isten áldja, viszont hallásom. Kedves hallgatóink, a világsláger után a folytatásban szóljon, javaslom ismételten egy újabb magyar dal, amelynek

Nem meglepően címében ugyancsak szerepel a pénz kifejezés, hiszen az a most következő dalunk címe egészen pontosan, hogy Járdán gurul a pénz. Ezúttal is arra vagyok kíváncsi, hogy ki énekel.

0: Járdán gurul a pénz. Erről énekelt nekünk az elmúlt percekben keresett énekesünk. Többféle fajta megfejtés is érkezett, többek között Somló Tamásra és Szikora Róbertre is tippeltek kedves hallgatóink, ám ezek most nem voltak helyes megfejtések. De szerencsés nyertesünk és szerencsés megfejtőnk elárulja, hogy ki is volt a dal eredeti előadója, ki is a helyes megfejtés, de csak is azután, miután bemutatkozott. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Értessék a Jézus Krisztus, kezdi csókolomázik, a Ferenci Péter vagyok, áldjótelek.
0: Mindörökké, amen, kedves Péter, szeretettel hallgatom a megfejtését.
1: Varga Feri énekel.
0: Varga Feri énekelt az elmúlt percekben. Egy kicsit a kulisszatitkokba tessék már engem beavatni, mert ilyenkor mindig kíváncsi vagyok, amikor ugye nem egyértelműen csak helyes megfejtések jönnek, hanem ilyen-olyan megfejtések és találgatások is. Önt mi vezette rá a helyes megfejtésre?
1: Hát utána néztem.
0: Nagyon okos megoldás, köszönöm szépen, valóban nagyon jó, hogyha meg tudom így mozgatni a kedves hallgatók érdeklődését, hogy utána keresnek a általam feltett kérdéseknek. Valóban minden játékból tanuljunk egy kicsit, szerettem volna ehhez is hozzájárulni. Varga Feri énekelt valóban az elmúlt percekben. Képzelj el, hogy utána olvastam, hogy a 90-es évek elején a forint kilépett a piacgazdaságba, aminek az ára a magas, sokszor 30% feletti infláció lett. A gazdaság talpraállításához elengedhetetlen volt a konvertibilitás megteremtése és az árak piacosítása. És a cikkben, aminek utána néztem, és amelyben a forint 80. születésnapjáról olvastam, azt írja a szerző, hogy a forint azóta nagy utat járt be, de kérdés, hogy a 90. születésnapján is lesz-e még, hiszen a Tisza kormány ugyanis bejelentette, amikor teljesíti az ország az ehhez szükséges feltételeket, átváltunk az euróra. Hát ez majd eldől, hogy mit is hoz a jövő, minden esetre most én a cikket ismertettem, amely tehát a forint 80. évfordulója, megjelenésének évfordulója alkalmából született a tudás.hu, a Tudáshatalom című honlapom. Kedves Péter, szeretne még valamit hozzátenni a megfejtéséhez, vagy valamit szeretne elmondani?
1: Köszönöm szépen, nem. Hát ilyen megjegyzés, hogy a pénz nem boldog, de szomorú vagyok, ha nincs.
0: Igen, van benne igazság, köszönöm. Igen, van benne igazság, szó szerint, igen. Nem boldogít, de azért szomorú, hogy az ember, hogyha nincs, és valóban megérzi, ha nincs. Nos, kedves Péter, kérem szépen válasszon lehetséges nyereményeink közül, hiszek, kis katolikus katekizmus, Seregye István érsek atyától, Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása, vagy Krisztus az út, az igazság és az élet című könyvének második kötete, Katona István püspök atya Szentek, szent életű emberek című könyvének harmadik kötete, van még egy vigasztalási ma könyvünk, és egy tanúságtétel Liliommal vérrel című könyvünk is. Melyiket szeretném?
1: Érsek úrnak az első könyvét kérném.
0: Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása című könyv tehát az öné, és nem hiszi el, hogy nagyon jót választott. Tudja miért? Mert hogy ebben a könyvben pontosan a karácsony üzenetéről olvashat. Néhány hónap, és már itt a karácsony. Nálunk a római katolikus szentmisén meg szoktál jegyezni szeretett plébánosunk, hogy már csak egy párat alszunk, kedves híveink, mondjuk vízkeresztkor, és már itt a karácsony. De tényleg most annyira igaz, és annyira igaz ez a humor. Tényleg nem sokat kell már aludni. Néhány nap, néhány hónap, és megint itt a karácsony. Nagyon gyorsan telik az idő. Úgyhogy Seregye István érsek atya könyve az öné. Forgassa és olvassa haszonnal. Nagyon szívesen köszönöm, hogy velem játszott. Szép napot kívánok, viszont hallásom. És akkor, kedves hallgatóink, fejezzük be a, mármint a megfejtések sorát és a kérdések sorát egy újabb külföldi előadóval. Ugye Elvis Presleyvel kezdtük, egy külföldi énekes énekelt nekünk a Honey Money címmel, a Pénz édesem címmel egy dalt. Ezúttal is egy külföldi énekes lesz a helyes megfejtés. A helyes megfejtéseket továbbra is a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkra várjuk. Somogyi Márton kollégám fogadja az önök hívásait. És nagyon egyszerűen a most következő dalunk címe is az, hogy Money, vagyis pénz. Kérem szépen helyes megfejtéseiket, árulják el nekem, hogy ki is énekel a most következő percekben.

0: Stílusosan és találóan lett vége ennek a zenének. Money volt az elmúlt percekben hallható dalunk címe. Örülök, hogy sikerült kitalálni ezt az előadót is, és helyes megfejtéssel szolgál nekem, és nekünk ötödik helyes megfejtőnk, aki már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek! Ki ez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok! Vasi Józsefni vagyok Miskolcról, és a megfejtés Lubega.
0: Tökéletes a megfejtése. Hogyan szólíthatom?
1: Katalin.
0: Kedves Katalin, köszönöm szépen, hogy kitalálta Lubegát. Hát azt is mondhattam volna, hogy a Mambo No. 5 című világsláger előadója, de direkt kíváncsi voltam, hogy kitalálják-e a kedves hallgatók, és úgy örültem, hogy helyes megfejtéssel tetszett telefonálni. Német mambo zenésző, mert valóban majdnem minden dalában a mambo lüktetése visszaköszön, és Németországban Münchenben született 1975. április 13-án, és most ő énekelt nekünk az elmúlt percekben. Hogyan találta ki kedves Katalin, egy kicsit a kulisszatitkokba avasson be engem.
1: Egy kis segítséggel.
0: Segítséggel ön is.
1: A lánya
0: segített. Örülök, hogy azért sok mindenkit megmozgat a reggeli játék. Ennek is van üzenetek. Örülök, hogy a kedves hallgatók lelkesedéssel vesznek részt a játékban. Én lelkesedéssel szerkeztem, hát remélhetőleg önöknek pedig elnyeri a tetszését. Ebben reménykedem és ebben bízom. Kedves Katalin, kérem szépen válasszon, akkor a lányával együtt. Köszönöm szépen, hogy megkönnyítette a dolgomat. Már nem is kellett felsorolnom és elmondanom. A vigasztalás imakönyve az öné. Nehéz Márta Miriam tollából, egy nagyon szép kiadvány, egy csodálatosan szép szűzanyakék borítójú könyv van előttem. Rajta az Úr Jézus Krisztus látható a borítón, és nem utolsó sorban imádságait olvashatja ebben a Biblia nyomán, mert beszéde maga az életi, egész testünknek pedig egészsége. Nagyon fontos a példabeszédek könyvéből ez a mondat, és ez az üzenet ennek a könyvnek.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy velem játszott, és nagyon szép napot kívánok önnek, kellemes időtöltést és jó rádiózást.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Kedves hallgatóink, hát a kérdések és a játékkérdések végéhez értünk, de azért én még készültem néhány érdekességgel. Ferenci Péter sarkalt arra, hogy utána nézzek néhány találó mondatnak, mert tényleg annyira találóan megfogalmazta, hogy nem boldogít, de azért, ha nincs, akkor az ember sokszor sír, vagy érzi a hiányát a pénznek. Nos, bölcsességeket találtam még. Egy népmondás szerint a pénz jó szolga, de rossz úr. Helen Garley Brown pedig nagyon találóan úgy fogalmazott, hogy a pénz bár nem boldogít, de sokkal kényelmesebbé teszi a szomorúságot. Epiktétosz pedig nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szükségem. Nagyon érdekes gondolatok, elgondolkodtató gondolatok. Én nagyon szeretem a pozitív gondolatokat, mert valóban meg tudják adni egy napnak a pozitív felhangját, felcsengését, és innentől kezdve már olyan jókedvűen kezdi és indítja a napot ilyen mondatokkal az ember. Nos, Warren Buffett nagyon találóan úgy fogalmazott, van benne valami pici igazság, ha nem találsz módot arra, hogy álmodban is pénzt keres, addig fogsz dolgozni, amíg meg nem halsz. Ez egy kicsit negatív gondolat, de mindenképpen van benne igazság. John D. Rockefeller pedig találóan úgy fogalmazott, hogy aki egész nap dolgozik, annak nincs ideje pénzt keresni. A gazdagság nem a felhalmozott pénzben rejlik, hanem a lehetőségekben, amiket megnyit. És a legjobb befektetés önmagad fejlesztése. Ezt az adót nem lehet elvenni tőled. Hát ezekkel a mondatokkal valóban, mint egy jó üzenetként és a mai játék befejezéseként fogalmaztam meg ezeket a gondolatokat, legyenek ezek az üzenetek, és hogy úgymond találó kifejezések a mai játékunk arszpoétikájai és összefoglalásai, hiszen nem véletlenül szóltak a mai játék dalai és felvételei a pénzről. 1946. augusztus 1-én váltottak fel a teljesen elértéktelenedett pengőt, a forint, azóta Magyarország hivatalos fizetőeszköze, ez a fizetőeszköz egészen pontosan 80 éve. Erről is megemlékeztünk itt a Szent István Rádióban, és ahogy ígértem, lesz még folytatás, találtam még, Vasvári Bernadett segítségével kutakodtunk egy kicsit a Szent István Rádió zenei tárházában, és nyugodtan mondhatom, kedves hallgatóink, hogy van még a tarsolyomban jó néhány pénzes dal, úgyhogy visszatérek majd ezzel a témával, lehet, hogy nem jövő héten, hanem majd valamikor a közeljövőben, de fogok még foglalkozni ezzel a témával, érdemes lesz azokat a dalokat is meghallgatni. És akkor tulajdonképpen elmondható, hogy ezzel mai péntek reggeli játékunk végéhez értünk, kedves hallgatóink. Ha már a holnapi napra utaltam a műsorajánlóban, akkor azért még két dolgot hagy ismételjek el a holnapi nappal kapcsolatban. Az egyiket elismétlem, a másikat pedig plusz információként és új információként ismertetem önökkel. Ugye holnap 13 óra 5 perctől ismételten lesz Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk. Sokan szeretik ezt a műsort, nagyon jó lesz együtt nosztalgiázni. Folytatjuk tovább azt a témánkat, hogy utazás a világ körül. A zene segítségével utazni fogunk, kedves hallgatóink. És utána pedig 16 óra 5 perckor a Kávéház adásában Mándi Zoltán atyát, főesperest, pápai prelátust mutatom be önöknek. Én nem is tudtam Zoli atyáról, hogy nagyon szereti a verseket. A Versbarátok évadzáró ülésén találkoztam vele, és készítettem egy portrébeszélgetést. Érdemes lesz meghallgatni a műsort, nem csak az élettörténete miatt, hanem azért is, mert ő ugye fontos alapító személyisége volt a Szent István Rádió megszületésének annak idején 2000 októberében, előtte pedig augusztusában, valamint hát azért is érdemes lesz meghallgatni ezt a beszélgetést, mert a riport végén Mándi Zoltán atya előadásában hallunk majd verseket mondani. Ilyen kuriózummal is készülök önöknek. Nos, ennyit előjáróban a kis rövid, rögtönzött műsorajánlónkról, most azonban köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, mint ahogy köszönöm a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatársa Mogyi Márton segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A Handouse gitárzenekar Jolly Boy című vidám dalával és felvételével zárom a mai péntek reggeli játékunkat. Kellemes időtöltést, szép napot és szép hétvégét kívánok önöknek. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását. Tájékoztatta Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodát. A hétfői ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-ai nemzeti gyásznap kapcsán, majd a napirend előtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök. Az interpellációkat és az azonnali kérdéseket követően megvitatják a Törvényalkotási Bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt a rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígérte. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Nyilvános a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda emlékeztetett arra, a kormány egyik első intézkedése az volt, hogy nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáit, és jelentést készítetett a Bicskei gyermekotthonban történtekről. Közölte, a jelentés elkészült, teljesen nyilvános, a kormány.hu/jóvátétel oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter Budapesten sajtótájékoztatón. A miniszterelnök felvetette Orbán Viktor előző kormányfő és Pintér Sándor belügyminiszter történelmi felelősségét is az elmaradt vizsgálatok miatt. A Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt azt közölte a távirati irodával, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés annak fedlapja szerint már augusztus 25-én elkészült. Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával, tették hozzá. Az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet. Általában több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
3: Reklámot hallottak.
8: Közélet. Délelőtti magazin.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. október 9-en péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Holló Gábor verbeléti plébániai kormányzóval beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
10: Augusztus 1-től Verpelét város plébániai kormányzója lett Holló Gábor atya, akivel mi már hát elég régóta, szerintem kispapkorod óta ismerjük egymást, ezért is tegezlek, úgyhogy dicsértessék a Jézus Krisztus Isten hozott a stúdióban.
11: Mindenökké, amen, örülök, hogy itt lehetek.
10: Ez az első plébániád, gyakorlatilag elég sok felé voltál, ha jól emlékszem, Gyöngyösön kezdted, onnan átkerültél Miskolcra, javíts ki, ha tévedek, de szerintem így körülbelül így vagyunk, és utána ugye itt voltál egy pár évig a bazilikában, mint káplán, és akkor 2017 után a szentelésed után 9 évvel kaptad meg az első plébániádat. Mennyire várja ezt egy felszentelt pap, egy káplán, hogy saját plébániája legyen?
11: Ez egy érdekes kérdés. Nyilván várja egyébként alapvetően szerintem mindenki. Én azért ezt úgy vártam, hogy ahol én voltam, minden szolgálati helyemen jól éreztem magam, meg úgy éreztem, hogy jó értelemben mondva, de ki tudok teljesedni. És a plébánosaimmal is jó kapcsolatom volt. Tehát igazából én soha nem voltam elégedetlen, meg úgy érzem, hogyha visszatekintek az eddigi évekre, hogy én nagyon jó helyeken lehettem káplán, de ugyanakkor azért csak eljön az embernek az életében az, amikor már vágyik a egyfajta nagyobb fokú önállóságra. Azért ez úgy megvolt így a papságom 9. évében már.
10: Az, hogy várja ezt az ember, várja ezt egy lelki pásztor, és utána megkapja, akkor a vágyakozás egy kicsi izgalom, egy kicsi huha, na most a nyakamba szakadt azért egy viszonylag nagyobb felelősség. Megvolt ez, vagy annyira készültél erre, hogy tulajdonképpen azt érzed, hogy minden gördülékeny?
11: Egyfelől azt érzem, hogy minden gördülékeny, mert azért sok tapasztalatot volt lehetőségem gyűjteni a három kápláni helyemen, és emellett egyébként nagyon jó munkatársaim vannak Verpeléten, Aldebrőn, Feldebrőn, tehát a hozzám tartozó településeken, Tarna-Szentmárián, akikre tényleg tudok számítani, de mégis, tehát a másik oldalról viszont tényleg van sok olyan feladat, olyan felelősség, amik eddig káplánként nem voltak. Nem kellett például egy felújításra vállalkozókat keresni, árajánlatokat kérni, szerződést kötni, és így tovább. Tehát vannak olyan dolgok, amik ilyen hivatali ügyintézések, amik új kihívások, új felelősségek, alapvetően tőlem ezek egész távol állnak, de mégiscsak meg kellett érkezni ebbe, és van mindig új feladat, amihez fel kell nőni.
10: Hogyha ezt a Verpelét és az összes filia, aki hallgatja ezt az adást, nagyon jól tudja, hogy te ugye azt a Kovács Tamás atyát váltod, aki sajnos tragikus hirtelenséggel nagyon fiatalon halt meg, és hát nagyon szeretett atyájuk volt Tamás atya, és akkor ezek után kerültél te oda. Az, ami mindenképpen hasonlóság, te is egy fiatalos vagy tele lendülettel, én emlékszem rád azért kispapkorodból is, te akkor... Hát nem azt mondom, hogy nagyon meg akartad váltani a világot, azon már túl vagyunk, igen, ez ilyen papi közhely is lehet. De hogy azért tényleg te tele vagy tervekkel, tehát úgy szereted azt, hogyha úgy pörög körülötted az élet. Tehát, hogy ugyanezeket a fiatalos terveket, lendületet, hát nyilván nem egy megyeszékhely, de mondjuk egy kisváros életébe ugyanúgy át lehet vinni?
11: Úgy gondolom, hogy igen. Azt azért hozzáteszem, hogy ugye a plébániai kormányzóság mellett iskola lelkész is vagyok továbbra is.
10: Maradtál,
11: itt
10: igen.
11: Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának a lelki pásztora, ami azt jelenti, hogy jelen vagyok ugye az ott dolgozók, a pedagógusok körében, a diákok körében. Ez egy ilyen folyamatos, hát rugalmasságot, kreativitást igényel, egy jó alkalmazkodó készséget, tehát végül is én ennek örülök, hogy ebben a státuszban engem meghagytak.
10: Szíved ugye a gyerekek lelki hitoktatása? Egy tanúrai keretek között zajló hitoktatás, az azért, hát valljuk be, a mai gyerekekkel nem biztos, hogy mindig egyszerű, tehát hogy te megtalálod feléjük az utat?
11: Igazából nem. Ami az én személyes részem, én nem a hittanórák keretében tudok gondolkodni, mert nálunk azt végzik a hitoktatók, nagyon jól egyébként, tehát az iskolában is nagyon jó hitoktató munkatársaim vannak, akik lelkesek és szeretettel hitoktatnak, és tudnak hatni a diákokra. Az én reszortom az inkább például a hétindító áhítatoknak az elkészítése, a lelki napoknak az előkészítésében, lebonyolításában vagyok jelen, egyfajta összekötő kapocs vagyok a hitoktatók és az iskola vezetőség, vagy szóval ilyesmi szerepeket töltök én be, és ugyanakkor, amikor ott vagyok jelen, egyszerűen azt tapasztalom, hogy a jelenlét nagyon fontos. Tehát az, hogy lássák, hogy ott vagyok, hogy akár csak oda jön valaki, akár egy pedagógus, akár egy diák, egy óra közi szünetben egy pár percet tudunk beszélni, akkor ezzel sokszor lehet hatást kifejteni. Nagyon sok idő és energia befektetést igényel, látszólag egyébként nagyon kevés a sikere, de amikor van valakinél valamit látunk megmozdulni, akkor az óriási öröm.
10: Én azt gondolom, hogy ebben amúgy a Holló Gábor atya, mint lelkipásztoron kívül, benne van a te emberi, saját személyes oldalad. Olyan értelemben gondolom ezt, hogy én amióta téged ismerlek, nem nagyon láttalak még téged kizökkenve a lelki nyugalmadból. Tehát, hogy én most jelen pillanatban is itt a stúdióban, ahogy beszélgetsz velem, te olyan nyugalmat sugárzol. Én nem tudom, hogy ez az embernek tehát, hogy így születtél, vagy tényleg az a mérhetetlen hit, ami benned van, de azért alapvetően egy nyugodt ember vagy, tehát nem az a fajta ember vagy, aki így kapkod, rohan, mert amellett mondjuk az ember nem fog tudni lelki megnyugvást találni. Tehát te hál' Istennek az vagy, akivel szerintem beszélgetsz, és hogyha valaki mondjuk akár sírva oda megy hozzád, lehet, hogy 5 perc múlva megnyugszik. Nem tudom, volt-e már ilyen tapasztalásod?
11: Könnyen elképzelhető. De egyébként, tehát alapvetően ilyen a természetem, ugyanakkor, hogyha sikerül kibillenteni a béketűrésből, akkor az egy ilyen mindent elsöprő harag tud lenni.
10: Komolyan? Akkor azon még dolgoznod
11: indulat.
10: Kell neked is.
11: Nem harag, nem hosszú távú, hanem egy csattanás, egy hirtelen zuhatag. De ez ritka. És ugyanakkor tényleg ott van ez az alapvető békés, nyugodt, kiegyensúlyozott természetem, amihez azért hozzátenném azt, hogy ugye maximálisan hiszek abban, hogy épp testben, épp lélek. Tehát, hogyha megvan a napi mondjuk 1-1.5 óra ima időm, meg a heti 3 edzés, akkor én rendben vagyok.
10: Mert az edzésen akár ki is tudod adni esetleg azt a belső feszültséget, amit mondjuk, hát hol máshol adják, mondjuk egy edzőteremben. Mondjuk ehhez még javasolnék egy bogzsákot.
11: Van az is.
10: Hát akkor tényleg nincs. Edzőteremben jársz még mindig, mert erre emlékeztem, hogy régebben is úgy ez volt, meg futni, találkoztunk mi már az érsekedben, és amikor futottál, arra emlékszem.
11: Futni járok egyébként, jártam edzőteremben, most ilyen otthoni edzéseket csinálok.
10: Futni Verpeléten a kis szőlőtőkék között nem próbáltad még meg?
11: Futottam ott települések között, de van, hogy visszajárok Egerbe.

0: Folytatjuk a beszélgetést Holló Gábor atyával.
1: Visszakanyarodva a verpeléti augusztus 1-e óta betöltött plébániai szerepedre. Szóval, hogy gyakorlatilag már az elején egy picit pedzegetted, hogy milyen feladatok kerültek most azért rád, amikkel eddig mint káplán nem foglalkoztál, hogy felújításnál intézkedhet. Hát igen, ez abszolút, akinek a plébániája az ugye a ti feladatotok plébánosoknak, hogy intézzétek, de hogy alapvetően most nyilván nem a felújítás a legfontosabb része egy plébánosnak, hanem mi a plébános feladata konkrétan?
2: Nekem a személyes elköteleződésem az a lelki pásztorkodás. Tehát, hogy én mérhetetlenül hiszek abban, hogy minden ember szomjazik Isten szeretetére. Meg kell tapasztalnia az Istennek a közelségét, a jóságát. Tehát, hogy erről egy személyes tapasztalatot kell szereznie mindenkinek, aki meg van keresztelve, mert akkor kezdődik igazán a hívő élet. És amit én igazán fontosnak tartok, az, hogy erre a tapasztalatra, erre az élő Istennel való szeretett tapasztalatra segítsek közelebb kerülni azoknak, akik rám vannak bízva.
1: Verpeléten ez könnyű? Milyen a településnek a nyája ilyen szempontból?
2: Hát, hogy könnyű-e, az érdekes, mert én azt gondolom, hogy minden fölülről jön, minden a Szentlélektől jön, az inspiráció, a gondolat, az ötlet, és én maximum azt tudom csinálni, hogy figyelmes próbálok rá lenni, például amit az előbb említettem, az a napi, a személyes imaidő, az alkalma annak, hogy a Ferenc pápa azt mondta, hogy az ima azt jelenti, hogy hozzáférést engedek Istennek saját magamhoz. Tehát nekem a napi személyes ima az ez, hogy igyekszem ráhangolódni, megnyílni egy szemlélődő imában, vagy akár egy dicsőítésben az Isten számára, és nagyon sokszor olyankor jönnek a gondolatok, az ötletek, hogy mit lenne érdemes csinálni, elkezdeni. És néhány hete szerda esténként elkezdtünk egy szentségimádást végezni az esti mise után, a verpeléti templomban. A mise után kihelyezem az oltári szentséget, és egy órán keresztül egy ilyen halk, lágy dicsőítésben vagyunk ott az Úr közelségében. És az a tapasztalatom, hogy igazából már kérdezték a hívek, hogy lesz, hogy mikor lesz a következő.
1: Várják,
2: jönnek. Úgy tűnik, hogy mindig egy picivel többen vannak, nem csak Verpelétről, hanem Hevesről, Egerből is.
1: Hevesről is átjárnak Verpelétről?
2: Múlt héten voltak, igen, ismerőseim, barátaim Hevesről fognak jönni, Boconádról, és nem is tudom még honnan. És hogy egyébként ezek az énekek, amiket ilyenkor ilyen gitár kísérettel így ráhangolódunk az Isten jelenlétére.
1: Te vagy a gitáros, ugye?
2: Igen. És ezek új énekek. És ez az új ének az nem azt jelenti, hogy sárga könyves vagy zöld könyves, hanem tényleg új. És kinyomtattam egy papíron, kiosztottam azt a 6-8 éneket az időseknek, és hallom, ahogy hétről hétre egyre bátrabban kapcsolódnak be, és tényleg várják, hogy legyenek ezek az ima alkalmak.
1: Tehát nincs az, hogy most város, mert város Verpelét, de hát azért mondjuk én ugye neked említettem, hogy nekem a nagyszüleim ott éltek, én tényleg a fél gyerekkoromat ott töltöttem, tehát hogy azért nekem még ugye megmaradt az a kis falusias környezet, amire úgy tényleg jó szívvel emlékszem vissza, de hogy ugye az emberek vidéken azért azt gondolná az ember, de javíts ki, hogyha rosszul gondolom, hogy ugye szeretnek a régihez ragaszkodni, amit említettél, hogy most akkor sárga könyv vagy zöld könyv, tehát hogy akkor ezek szerint befogadóak az újra, meg arra a fajta mondjuk dicsőítő zenére, amit mondjuk általad ismernek, meg lehet, hogy még nem is ismerték például.
2: Ismerték, mert egyébként a maga idejében, tehát amikor az volt az új, akkor a sárga könyvvel, meg a zöld könyvvel is dicsőítettek a Péter atya idejében. És most ezzel persze nem leszólni akartam se a sárga, se a zöld könyvet, se egyébként a régi énekeket, vagy a hagyományos énekeket, de hát mindenképpen, tehát mondjuk én személy szerint az ilyen dicsőítő alkalmakon keresztül tapasztaltam meg én magam is azt, hogy jó az Úrral lenni, jó az ő közelségében időzni.
1: Gyakorlatilag Verpelét, Aldebrő, Feldebrő, Tarna-Szentmária, ez a 4 tartozik hozzá, 4 filiád van. Sikerül logikusan, praktikusan beosztani a miserendedet a héten? Ezt te osztottad be, vagy volt egy megszokott, amitől nem akartak tokát?
2: Volt egy korábban megszokott, akkor ugye említetted a Tamás atyának a tragikus halálát. Azt követően ugye a bazilikából mi láttuk el a Verpelétet és a hozzátartozó településeket. Akkor mi egy picit már változtattunk a miserenden.
1: Hiszen azért mondjuk az időbeosztásotok,
2: így van,
1: ahogy engedte, gondolom.
2: Így van. Ami azt jelenti, hogy nem este 6-tól, hanem 5:30-tól lettek az esti misék.
1: És akkor ez maradt is így?
2: És akkor én ezt így hagytam.
1: A településen és a környéken, ami hozzátartozott, intézményvezetőkkel, intézményekkel, kell-e, vagy van-e már jó kapcsolatod, vannak-e közös programok, ami most akár vallási vonalú, vagy akár nem vallási vonalú, tehát mondjuk mennyire veszel részt szervesen a település programjaiban?
2: Intézményvezetőkkel még egyel-kettővel már sikerült találkozni, de még többen vannak, akikhez nem sikerült eljutnom. Polgármesterekkel sikerült fölvenni a kapcsolatot, és megismerkedni, és nyilván ugye, mivel itt a Verpelét és az Aldebrő, Feldebrő vonatkozásában, ott ugye a szőlő az egy nagyon fontos dolog. Hát most ezek a szüreti fesztiválok, vagy bor és nóta.
1: Azt ünnepe. Akartam kérdezni, olyan már túl vagy, bor és nóta
2: igen,
1: ünnepe?
2: Igen, ezek megtörténtek, meghívtak szőlőfürt megáldásra, fölvetették a lehetőséget, például a Verpeléti ünnepen, hogy lesz ilyen hintós, fogatos felvonulás, és akkor van-e kedven fölülni egy hintóra, mondtam, hogy van, és akkor én is körbe mentem ott velük. És ez egyébként nagyon jó volt, nagyon jó hangulatú meg.
1: Pont azon gondolkoztam, hogy amiket én elsoroltam a káplani helyeidet, azok mind városok voltak,
2: igen.
1: Gyöngyös, Miskolc, Szeged, tehát, hogy igen, most azon túl, hogy megkaptad az első plébániát, városba került, igen, de hát hogy azért csak egy vidékiesebb, egy mezőgazdaság, egy szőlő bortermeléssel foglalkozott.
2: Többen helyiek is mondták, hogy atya, hogy ez a város, ez falu.
1: Igen, de hogy igen, tehát, hogy itt azért egy teljesen más közegbe kerül az ember, meg hát mindenhol mások az emberek. Jó, én értem, hogy az Úr Jézus mindenhol ugyanaz, a hit ugyanaz, de ugyanakkor szerintem te magad is látod, hogy Gyöngyösön teljesen másfajta közösséged volt, mint mondjuk Miskolcon, mint mondjuk Egerben, a belvárosban, ugye a Bazilikában, és mind vidéken, hogy te egyszerűen mindenhol feltalálod magad, vagy mindenben megtalálod a jót, és igyekszel, és törekszel arra, hogy akkor most ez az utad, ide vezetett a Jóisten, és ugye a főpásztorod is, és akkor itt kell helyt állni, tehát, hogy nem nincsenek aggályok.
2: Aggályaim nincsenek, mert hogy alapvetően ugye itt a lelki pásztorkodás az emberekről szól. És én igyekszem úgy állni mindenkihez, most akár városon, akár falun, hogy mindenkiben megtalálni azt, ami a jó, amihez lehet kapcsolódni. És szerintem nekem ezért biztos lenne olyan hely, ahol nehezebben találnám fel magam, biztosan, de egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült.

0: A folytatásban is Holló Gábor verbeléti plébániai kormányzóval beszélgetünk.
1: 9 éve vagy pap, előtte 6 év, tehát 15 év, fuha, az meg még több, ugye? Tehát 15 éve vagy ezen az úton, és milyen sokat változik azért az ember 15 év alatt, most akár emberként, akár az emberekhez való hozzáállás, nyilván azt nem mondom, hogy a hithez való hozzáállás, mert az nyilván az egy ilyen eltántoríthatatlan, ha valaki tényleg erre felé tette le az útját, hogyha mondhatom így, de mi az, amit magadban látsz legmélyebb változást emberileg? Most akár pozitív, akár negatív irányban több türelmed van az emberekhez, nyitottabb vagy, elszántabb vagy. Azért felnőtt emberré váltál, te is nem a 20 éves fiatal Gábor vagy, és már egy férfi Gábor vagy.
2: Nyilván egyébként van ennek az érésnek egy ilyen emberi oldala is, de ugyanakkor is mondtad, nem tudom pontosan, hogy fogalmaztál, de hogy a hit, meg az elkötelezettség, az, szerintem azért ez is tud változni. Meg,
1: igen?
2: Igen. Tehát én mondjuk leginkább ezt tudnám kiemelni, hogy személyesebb lett. Tehát már amikor a szemináriumba mentem, akkor is azért tudtam úgy gondolom az Isten hívását meghallani, mert volt egy személyes kapcsolat. De még akkor még mindig nagyon... Most innen visszatekintve nagyon sok formalitás volt a hitemben, a vallásosságomban. És ahogy telt az idő, és mondjuk tudok konkrét helyzetet, vagy konkrét dolgot is megnevezni, ez amikor a 5 éves kispap voltam, és akkor vettem részt egy Szentlélek szemináriumon, ott a Szentlélek keresztségért való ima, és a Szentlélekkel való újbóli betöltekezés volt az, ami elindított azon az úton, vagy egy újabb és egy nagyobb lökést adott ahhoz, tehát maga a Szentlélek, hogy keressem a hitemnek az igazságait, a kinyilatkoztatott dolgokat, és egyáltalán azt, hogy mindehhez az én életemnek mi köze van. Tehát, hogy a hitem az ne egy elméleti dolog legyen, ne csak egy teológiai tudás. A szeminárium az egyébként nagy részt, tehát mondjuk 95%-ban az egy elméleti teológia, ami alapvetően jó.
1: Meg kell.
2: De az, hogy utána te azt hogy ülteted át a lelkipásztorkodásba, és még azt megelőzően a személyes életedbe, ez már a te felelősséged, és ez az, amit te és a Szentlélek tudtok egyébként kimunkálni, nem egyik pillanatról a másikra, hanem hosszú idő alatt. És például ebből fakad az, hogyha egy konkrétan rákérdeztél, akkor úgy gondolom, igen, hogy például türelmesebb lettem. Saját magamhoz is. A saját korlátaimhoz, meg akár a gyengeségeimhez is.
1: Mi az, amivel kapcsolatban, tehát hogy saját magaddal kapcsolatban te türelmetlen voltál? Tehát, hogy mindent adjátok ide az oroszlán? Tehát, hogy mindent hamar akartál? Nem érezted magad valamiben elég kitartónak? Mikre kell gondolni itt?
2: Az, hogy nem feltétlenül vagyok mindenben a legjobb.
1: És ezt nehezen egyszerűen fogadod el?
2: Igen, igen. Igen, mert valahol azért van bennem egy ilyen maximalizmus. Hogyha valamit csinálok, valamit elkezdek, akkor annak tökéletesnek kéne lennie, de
1: mert mi a te víziód arról, hogy milyen egy tökéletes plébános például, így most, hogy 2 hónapja benne vagy ebben a pozícióban?
2: Hát úgy tökéletes, ahogy tökéletlen.
1: Mindenkit úgy se lehet megnyerni.
2: Ez így van.
1: De akit lehet, azt megpróbálod.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy a személyes tanúság. Tehát az, hogyha látják rajtad, hogy azt mondta valaki, hogy egyél úgy, hogy másoknak is megjöjjön az étvágya. Én szerintem ettől nagyobb erő nincs. Erre van egy személyes történetem, ezt elmondom, hogy soha nem szerettem a kelkáposzta főzeléket, mert nekem az ilyen menzakaja volt. És akkor egyszer az öcsém meglátogatott Gyöngyösön, és nálunk vacsorázott, lementünk a konyhába, és akkor mondom, mit kérsz enni, és mondtam, hogy van ez az, meg van kelkáposzta főzelék is. És akkor felcsillant a szeme, úgy mondom, de megörült neki, és olyan étvágya lette, hogy azóta én nagyon szeretem a kelkáposzta főzeléket. És azt hiszem, hogy ez így van egyébként az evangéliummal is, a hittel kapcsolatban is, hogyha azt látják rajtad, hogy neked jó az Istennel lenned, és szerintem ez a kulcs szó. És ezért mondtam az előbb azt is, hogy ugye személyessé vált a hitem, hogy a formaságok kezdenek egyre inkább kikopni, mert meg vagyok győződve arról, hogy úgy nem lehet hitre vezetni senkit, hogy ilyen kötelesség szintjén elé tárjuk, hogy akkor neked ezt és ezt kell teljesíteni, hanem az elsőnek mindig annak kell lennie, hogy egy vonzásba bekerüljön. Hogy lássa rajtad azt, hogy ahogy te élsz, arra legyen benne egy indítatás akár, hogy rákérdezzen, hogy te miért örülsz egyébként minden.

0: elindul valahonnan a beszélgetés, és ott van a beszélgető partneremben a kíváncsiság, valami kérdés, és, és az mindig tovább visz.
1: Hiszel abban, hogy a hit, és a tényleg így a Szentlélekkel való együtt gondolkodás, vagy a hozzávaló eltalálás mindenre megoldás lehet?
0: Mi mindenre?
1: Lelki problémákra.
0: Én azt gondolom, hogy igen. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor nincs szükség emberi segítségre, mert igenis, tehát akár fiziológiailag, akár
1: pszichésen,
0: így van. Hiszen én szerintem ezek a tudományok is egyébként abban gyökereznek, amit az Isten megteremtett, valóságot. De hogy az ember létének a teljessége, meg a boldogsága, az Istenben van elrejtve.
1: Vegyenek rólad példát az emberek, hiszen ezt a lelki nyugalmat, amit már nem először elmondtam, ezt valószínűleg te innen veszed, meg mondjuk abból a fajta harmóniából, amit te mondjuk a saját tested, elméd és a lelked között megteremtesz most a sporttal, a beszélgetésekkel, meg hát azzal, ami hiteddel, ami, mit mondtál, minimum napi 1-1,5 óra, amikor tényleg ugye a saját gondolataiddal, imádságoddal elvonulsz.
0: Egy óra az a csendes szemlélődő ima, és akkor mondjuk egy fél óra, 3/4 óra a zsolozsma. Tehát ez a személyes.
1: Van olyan, hogy egy pap, jelen esetben te fáradt vagy, nyűgös vagy, és most nem akarok, most inkább hagy feküdjek le, vagy hagy olvassak, vagy nem tudom, mit csinálják, de most nem tudok imádkozni. Van ilyen?
0: Van, persze. Persze, de az igazán személyes imámat azért időzítem reggelre.
1: Mert akkor még frissebb, igen, úgy minden.
0: Igen.
1: A nap végére már el tudsz fáradni azért?
0: Hát a nap végére már én sem tudnám bevállalni. Tehát amit a hívek ugye rendszeresen gyónnak, hogy elaludtam este az ima közben, meg a napi rózsafűzéremet nem mondtam el, az általában ezért van, mert rossz az időzítés. Tehát ha valami igazán fontos, akkor azt nem a lehulló időben, nem a leforgácsolódó időben fogja az ember betenni. Azért ezt én így megkockáztatom, így itt a rádióban is, hogy amikor az ember akkora időzíti, az még csak a kötelesség teljesítés.
1: Hétfő a szabad napod még mindig?
0: Hétfő, igen.
1: Akkor nem azt mondom, hogy egy vasárnapod, de akkor mondjuk egy szerdádat meséld már el, hogy milyen verpelétéplébánosként. Pont a legkeményebb nap, ugye? Mert pont, igen, ez a beszélgetés majd valószínűleg október elején kerül adásban, most mi szeptember 23-án beszélgetünk, és amikor mi egyeztettük a riportot, mondtad, hogy szerda van, igen, most jössz be, tehát szerda a gyakorlóiskolás napod is, azt tudom, tehát ez egy jó zsúfolt nap.
0: Hát igen, így lehet mondani.
1: Utána van egy rádiós riport.
0: Tehát éppen a szerdára időzítettem azt a délelőttet, amikor bejövök és az iskolában vagyok, ilyen személyes jelenléttel, amit azért úgy próbálok kivitelezni, hogy ezt úgy kommunikáltam, hogy ezen kívül is elérhető vagyok, bárki kereshet, és ezen kívül is tudunk megbeszélni időpontot, akár egy személyes beszélgetésre, vagy gyónásra, vagy programegyeztetésre, vagy bármire, csak a szerda délelőtt az, amikor viszont stabilan ott vagyok személyes jelenléttel, a testestől, lelkestől,
1: és akkor
0: az iskola falai között.
1: Végzel, és ha nem a rádióba jössz éppen, mert nyilván azért nem minden héten jössz a rádióba.
0: Most például, amikor végeztem az iskolában, akkor elmentem hajat vágatni, akkor utána ebédeltem. Egyébként most hazamentem édesanyámhoz ebédelni, ez is tök jó, hogy ilyen elérhető közelségben vannak így a szeretteim, családtagok, barátok. Nagyon sokat jelent egyébként, tehát tényleg a barátoknak a közelsége, akár a papi barátok, akár a nem
1: civil
0: papi,
1: barátok,
0: igen. És akkor a délután az pedig úgy néz ki, hogy ugye az esti mise az 17:30 van, utána az 1 óra szentségimádás. Most azért arra nekem még vannak előkészületeim, meg a mai nap folyamán így az iskolában is előkerült egy-két dolog, ami igényel némi szervezést, odafigyelést. A szentségimádás után még van egy hittanos csoportom a plébánián, azzal van vége a napnak.
1: Az egy felnőtt hittanos csoport?
0: Igen.
1: Ez egy viszonylag sűrű napnak számít, akkor mondjuk van viszonylag lazább napod, vagy ilyet azért ne feltételezzek?
0: Hát a szabad napon mindenképpen.
1: Hát jó, de hát az egy magán szféra, igen.
0: De egyébként a viszonylag lazább a szombat, amit én szeretek ilyen viszonylag lazában tartani, mert...
1: Nem erőj ki vasárnapra, mondjuk.
0: Meg igazából, tehát, hogy az úgy lazább, hogy akkor tudom abban a lazaságban előkészíteni a

vasárnapot, meg a jövő hetet. Tehát egy például a szombat délelőtt az arról szól, hogy készülök a másnapi prédikációra, megírom a hirdetéseket, végig gondolom, hogy mi fog történni a jövő héten, akár így a plébániai dolgok, akár az iskolai, vagy iskola kapcsán. Általában közben belefér egy edzés is, és akkor délután meg az előesti misék jönnek már.

0: Folytatjuk a beszélgetést Holló Gábor atyával, a Verpeléti Minden Szentek plébánia plébániai kormányzójával.
1: Nem tudom, ez a két hónap elég volt-e már arra, hogy azt mondhatod, hogy megszoktad, hogy ugye eddig a plébániákon, ahol voltál, az nem egyedül voltál káplán általában. Ugye Gyöngyösön is ketten voltatok.
2: Miskolcon egyedül
1: voltál, de hogy a plébánosod is ott volt veled.
2: Igen.
1: Itt meg
2: igen.
1: Teljesen egyedül vagy. Szereted ezt a fajta egyedül létet, hogy akkor igen. Este nyugiba vagy?
2: Igen.
1: Tehát
2: igen.
1: Nincs az, hogy
2: én szeretem
1: az,
2: azt, hogyha van hová egyedül visszahúzódni. Uh-huh. Egyébként, tehát ahol nem voltam egyedül, tehát ahol mondjuk más káplánokkal is voltam együtt, vagy plébánossal, tehát hogy ott is megvolt a lehetőség erre. Szóval megvolt az az elkülönült lakrész mindig, mindenhol, ahol tudtam, hogy egy nap végén már tudok egyedül lenni. Nekem erre egyébként igényem van. Tehát arra is, hogy reggel, mondjuk az első másfél órában, most ezt jó értelemben mondom,
1: én
2: akkor nem szeretek találkozni senkivel. Hanem az egy ilyen minőségi egyedüllét, amikor ugye megvan a reggeli rituálé, az a személyes elcsendesedés, imaidő, és este ugyanígy, tehát azért, amikor iskola van, meg temetés van, meg mise van, meg előtte gyóntatás, meg stb. És ugye az ember folyamatosan ugye emberek között van, és azért mondjuk én alapvetően, aki egy introvertált ember vagyok, estére már megint nagyon ott van az igényem, hogy a lefekvés előtti, mondjuk másfél órában szeretnék egyedül lenni. Uh-huh. És hogy nekem ez az egyedüllét, ez soha nem jelent magányosság. Nem mondom, hogy soha. Ez lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott volt, mert nyilván tehát van nekem is olyan, hogy most éppen nem esik jól egyedül lenni, vagy nehéz, de alapvetően megvan rá az igényem.
1: Hát ha már így ezt említetted, hogy nem mondod, hogy nem érzed mindig azt, hogy magány, vagy nem jó egyedül lenni, de most ezzel papként mit lehet kezdeni? Akkor felhívsz valakit például, hogy legalább másnak a hangját hadd. Édesanyádat, van egy öcséd, van már unokahúgod van.
2: Igen. Igen, az is előfordul, hogy felhívok valakit, meg az is előfordul egyébként, hogy úgy alávetem magam ennek a magányosság érzésnek.
1: Vagy ilyenkor megint egy ima?
2: Például. Van olyan, hogy egyébként az ember menekülne a magányból, meg most nem azt mondom, tehát én is a korom gyermeke vagyok, tehát a pótcselekvések, és akkor nem tudom, ugye a média eszközök, stb. Telefon.
1: Hát, hogy megnézel egy filmet.
2: Tehát, ezekkel így el lehet ütni az időt, és nem azt mondom, én is szoktam filmet nézni, vagy sorozatot
1: nézni.
2: Hát ez
1: nem bűn.
2: Nem bűn, abszolút nem bűn. De általában el szokott jönni egy olyan pont, hogy azt érzem, hogy így telítődtem vele, és akkor elég volt. Elég volt, és megint nem vágyom arra, csak vágy másra, csak arra, hogy csendben legyek.
1: Említetted a baráti kapcsolatokat, hogy milyen fontos neked. Én még emlékszem kispapkorodból, neked egy nagyon jó évfolyamtárs alattad, fölötted együtt járók voltak, ugye a Bakos Tamás atyára, emlékszem, jóba voltatok, a Drahos Dávid atya, hát nem tudom még kik voltak ott a csapatban, ővelük még mindig megvan ez a
2: persze,
1: nagy barátság.
2: Persze, máig, meg a szeminárium óta ki is bővült debreceni, egyházi, egyházmegyés paptestvérek, vagy éppen van, hogy a Felvidéken látogatunk meg egy olyan barátunkat, paptestvérünket, akit régen láttunk. Szóval, hogy úgy kialakult egy olyan papi kör, társaság, akikkel egyébként rendszeresen találkozunk is, összejövünk.
1: Rendszerességgel mit értünk?
2: Hát néhány hetente. Uh-huh. Többnyire néhány hetente.
1: Közös nyaralások is voltak régen,
2: és
1: emlékszem.
2: És akkor ez a másik, hogy amikor meg sikerül úgy összehangolni, az egyébként elég nagy tudatos szervezést igényel, hogy öten, hatan, heten összehangoljuk.
1: Egyszerre tudjátok a szabadságot kivenni, bizony.
2: De hogy azok egyébként azok az alkalmak, amik maradandó emlékek. Amikor beülünk egy mikrobuszba hatan, és elmegyünk Horvátországba például.
1: Megvan az a hangulatod, hogy mikor a pap barátokkal, mikor a civil barátokkal találkozol, vagy ezt így szét szoktad választani, vagy ezeket nem lehet ennyire így szétszedni, hogy most hozzátok van inkább hangulatom, vagy nem tudom, borongósabb napom van, vagy jobb napom van. Ezek mondjuk hogy vannak, hogy nem tudom, kik a civil barátok, tehát mondjuk középiskolai vagy általános iskolai osztálytársak, gyerekkori barátok, nem tudom, ezt te tudod.
2: Van egy-két régebbi barátom is, vannak olyanok, akik már így a civil papság barátságokat nézzük, akik papság alatt lettek, mindenféle korosztályból egyébként tényleg, tehát a fiataloktól az idősekig vannak olyan személyek, akikkel, igen, azt tudom mondani, hogy tényleg jó barátságban vagyunk.
1: Mit jelent neked a barátság? Az a fajta barátság, ami nem gyerekkori, hanem mondjuk felnőtt korban kerül az életedbe, most akár egy híved, akivel olyan mély beszélgetés volt, ami már akár te is, tehát nem csak ő mondta el a saját problémáját, hanem akár te is megnyíltál felé. Tehát, hogy nem tudom, mi az, ami nálad már barátság szintet jelent.
2: Hát valami ilyesmi. Mondjuk ez egy civil valakivel kapcsolatban azért ez érdekesen tud alakulni, vagy nem olyan könnyen, mert hogy talán, most csak egy picit hangosan gondolkodom, hogy nekem azokkal tud igazán civil emberekkel jó barátságon kialakulni, akik, és ezt jó értelemben mondom, hogy akik el tudnak vonatkoztatni attól, hogy pap vagyok. Na, és ez nem azt jelenti, hogy akkor én megtagadtam magam, vagy bármi, vagy a papságomat.
1: Hanem, hogy merjen veled emberként beszélni.
2: Igen, és látom, hogy mondjuk, ha én alapvető emberi dolgokról is tudok vele beszélni, akkor megérti. Tehát, hogy tudunk egymásnak a dolgairól.
1: Könnyen megnyílsz barátoknak amúgy?
2: Ez személy meg helyzet függő.
1: Hogyha neked azt érzed, hogy bármilyen jellegű lelki problémád van, akkor azt te egy baráttal beszéled meg, vagy ahhoz már neked is kell a saját lelki vezetőd?
2: Van lelki vezetőm, aki tud mindenről, minden dolgomat ismeri. Van egy-két olyan barátom, akik szintén, és hogy ők nem feltétlenül papok. És ugyanakkor, és akkor itt viszont hozzáfűzném azt, hogy a papi barátságokat viszont nagyon-nagyon nagyra értékelem, és nagyon fontosnak tartom, mert mégiscsak vannak olyan dolgok, amiket viszont nem tudunk mással megbeszélni, csak egymással. Mármint így papok magunk között. Mert a mondjuk az életállapotunkból, vagy a szolgálatunkból adódó olyan dolgok, amiket más nem fog megérteni.
1: Igen.
2: És nem azért, mert nem jók a képességei, hanem egyszerűen
1: nincs abban az
2: nem tudja magát beleélni.
1: Igen, és más dolog megint az, amikor hozzád egy, nem tudom, egy nős barátod oda megy, hogy bocsánat, Gábor, beszéljük már, meg problémáim vannak a házasságomban, a munkahelyemen, akkor az meg megint egy más. Azt meg mondjuk ő tudja jobban, te meg mondjuk akár a hitből eredendően, meg a 15 év, tehát a hivatással együtt tudod neki mondani azt, mert ugye ez is olyan érdekes, hogy mondják azt sokan, hogy igen, az ember elmegy lelki gyakorlatra, vagy tényleg ilyen útvezetésre, hogy hát mit tud ő nekem tanácsolni, hogyha mondjuk nekem most például, nem tudom, a párkapcsolatomban, a házasságomban probléma van, nekem még eddig pap mindig jó tanácsot adott például, most akár nem feltétlenül ilyen problémák, mert hál' Istennek nincs ilyen problémám, de hogy azért ez olyan érdekes, hogy valahogy olyan jó tanácsokat tudtok adni, pedig nem, például te se voltál nős nyilvánvalóan.
2: Nem, de sok házasságot látunk kívülről.
1: Igen.
2: Nyilván más kívülről, más belülről látni, de lehet, hogy néha kívülről jobb rálátás nyílik. Vagy látjuk azt, hogy megeskedtünk egy párt, és utána látjuk az ő házasságuknak a dinamikáját. És hát azért ebből sok mindent lehet tanulni.
1: Jó, elkanyarodtunk ebben a beszélgetésben, sokféle dolgot megbeszéltünk, ugye alapvetően arra lettem volna kíváncsi, de hát szerintem azért ez is kiderült a beszélgetésből, hogy Verpeléti plébánosként hogy érzed magad, és hogy akkor ezek az új feladatok még itt ebben a szűk eltelt két hónapban is mit adtak neked, de hát itt a bor és a szőlő valójában azt kívánom, hogy érezd jól magad, azért kóstold meg a helyi finom borokat, és hát tényleg azt, hogy minél több híved legyen, ne csak a Verpeléti, hanem az összes többi filiában, a templomokban. Köszönöm, hogy bejöttél, és további ilyen nyugodt, békés, kiegyensúlyozott éveket kívánok, Holló Gábor atya. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, Isten áldjon, és Isten áldja a hallgatókat is.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben Holló Gábor verpeléti plébániai kormányzóval beszélgetett a szerkesztő Kelész Beáta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes időtöltést, jó rádiózást kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg, a viszonthallásra. Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Orbán Viktor a Fidesz elnöke Várhegyi Attillát nevezte ki a párt kommunikációs igazgatójának, jelentette be a Fidesz a közösségi oldalán. Havasi Bertalan továbbra is a párt sajtófőnökeként dolgozik, írták a bejegyzésben, erősödik a csapat, tették hozzá. Várhegyi Attila ellen a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT augusztusban törvénytelen irányítás miatt feljelentést tett, mely szerint a közmédia átvilágítása során előkerült információk arra utaltak, hogy valójában a tanácsadóként szerződtetett politikus irányította a közmédiát. Magyarország új párbeszédet kezdeményez biztonságpolitikai kérdésekben Törökországgal. Folytatja az energetikai együttműködés fejlesztését, és további lépéseket tesz a közlekedési összeköttetések bővítéséért. Erről Orbán Anita külügyminiszter számolt be a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Ankarából. A magyar diplomácia vezetője közölte, csütörtökön tartották az első magyar-török külügyminiszteri megbeszélést a kormányalakítás óta. A több órás találkozó keretében Ankarában először ülésezett a magyar-török közös tervezőcsoport, amely összehangolja a két ország közötti legfontosabb ügyeket és a magas szintű találkozókat. Újraindítjuk a két külügyminisztérium közötti struktúrált szakmai munkát, és új párbeszédet kezdeményezünk biztonságpolitikai kérdésekben, tette hozzá. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvények parlament által elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött módosításához benyújtott biztonsági indítványokról tárgyalt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. Baka András szeptember 30-án küldte vissza az Országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást. Az államfő közölte, kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével. Ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétesnek találja, hogy a törvény két ciklusra korlátozta a Magyar Orvosi Kamara vezető tisztségeinek mandátumát. Békés rendezéssel lezárultak a Magyarország ellen az érintett képviselők által indított európai perek a Kövér László akkori házelnök által fegyelmi jogkörben kiszabott döbbenetes mértékű tiszteletdíj levonások ügyében, közölte Forshoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a közösségi oldalán. Az Emberi Jogok Európai Bírósága csütörtökön közzétett határozataiban jóváhagyta a Tordai Bence és Magyarország, illetve a Jakab Péter és Magyarország közötti per békés rendezését, írta Forshoffer Ágnes. Felidézte, az Országgyűlés 2026. június 29-i ülésén jelentette be, hogy kezdeményezi a perek mielőbbi békés lezárását, tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának korábbi gyakorlatára is, amely hasonló esetekben a felperes képviselő javára hozta meg a döntést. A további perköltségeket elkerülve Magyarország megtéríti az érintett képviselők levont tiszteletdíját, tette hozzá. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktor volt miniszterelnököt, hogy álljon ki a magyar emberek elé és mondja el, ő adta el ki a parancsot az úgynevezett aranykonvoj megállítására. A tárcavezető a közösségi oldalán tett bejegyzésében a volt kormányfőt többször megszólítva azt írta, a parancsot kiadni könnyű, a felelősséget vállalni már nehezebb. Az aranykonvoj ügyet említve közölte, most rendőröket gyanúsítanak meg, miközben egy volt főügyész nyilvánosan azt állítja, hogy az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezett utasítás. Végül az időjárásról. először északon, majd késő délelőtt pedig a délnyugati megyék kivételével másütt is elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, és általában több órára kisüt a nap. Délelőtt kisebb esőzápor még előfordulhat. Délután nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet napközben 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium új, zöld falának környezetvédelmi hozadékát, és befejező részéhez érkezünk a Millió Lépés az Iskoládért című egészségügyi program bemutatásának. Elsőként F. Nagy Zsuzsannát, a Miskolci Ökológiai Intézet vezetőjét hallják, aki a jezsuita diákoknak beszélt az idézőjeles zöld fal előnyeiről. Nos, hallgassuk tehát a riport részleteit. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
4: Gondolom a városba is, hogyha járkáltok, akkor mondjuk a plázában, a Telekomnál, vagy különböző autós cégeknél megjelennek ezek a zöld falak. Általában rendkívül divers, és egyértelműen látszik belőlük, hogy nem szobanövényekről van szó, hanem szobanövények együttes életközösségéről, és valóban dzsungelhatást kelt. És minél diverzebb, tudjuk, annál az ökológiai rendszer annál stabilabb lesz. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a jelenlegi 4 fajból álló zöld falban érdemes gondolkodni, hogy rejlenek lehetőségek, ami nem csak a látványt, hanem a stabilitását, illetve az ökológiai immunrendszerét is erősíti ennek a falnak majd a későbbiekben. Hogy miért vált divatossá tulajdonképpen az ilyen falaknak az elkészítése? Nagyon egyszerű. A beltér elidegenedtek az emberek, a társadalom nagy része a környezettől, különösen a nagyvárosokban. Azonban ehhez egy jó lehetőség, hogy vertikális és nem horizontális módon zöld növényeket behoznak a beltérbe, és ezek a beltéri növények az oxigén gyárként, a szállóportól kezdve a különböző vegyi anyagokig, különböző módon a sztómákon keresztül megkötik a szennyeződéseket, friss levegőt adnak számunkra, de például csökkentik a vízhangot is, hiszen jelenleg is ott folyik egy beszélgetés, és nem is zavar bennünket a zöld fal előtt. Nagyon klasszikus példája, hogyha bemegyünk egy kórházba, egy műtőbe, általában zöld színű a fal, és a zöld falaknak ez is egy rettenetesen hasznos tulajdonsága, hogy megnyugtat, oldja a stresszt, és ezáltal például iskolai szünetekben, vagy ebéd időben segíti, hogy ezt követő programokon koncentráltabban tudjatok odafigyelni. Ugye mit gondoltok, mennyibe kerül egy ilyen zöld falnak a létesítése? Hát attól függően, hogy hány négyzetméter, de általában 70-130 ezer forint. Nyilván azért nagyon tág a határ, attól függően, hogy hány növényfajról van szó, milyen ültetőközegben, milyen megvilágítással, milyen gondozással, hiszen ennek most az elmúlt két évtizedben alakul ki a kínálata. Benti vagy kinti zöld falakba gondolkodjunk. Nem is kérdés, mind a kettőben, hiszen éppen atyával beszélgettünk az elmúlt szünetben, hogy olyan hőség volt a hatalmas tégla falfelületeken, hogy mindenképpen meglátta a különböző borostyánokat és futó növényeket a kis programunkhoz kísérve, amiket hoztunk, és egyből konzultáltunk, hogy vajon melyiket lehetne erre a célra, hogy egy picit a klímát, tehát 4-5-10 fokot is akár a hőmérséklet szervezetet, a páratartalmat, csökkenti, tovább tartja meg a nedvességet. És az idei nyár után egyértelmű számunkra, hogy nem is sokszor a meleget nem bírtuk, hanem néhány hét után már azt a légszárasságot, ami attól alakult ki, hogy nem volt pára a levegőben, mert már nem tudtak párologtatni a növények sem, és hát még jelenleg is ezt az időszakot éljük. A benti trópusi hősöknek is nevezhetnénk, hiszen egy teljesen mesterséges környezetbe kell majd életben maradniuk, reméljük ebben fogtok segíteni. Nagyon jó tulajdonságai vannak, de nagyon sok veszélye is van éppen ezért, mert nem egy természetes környezetben tud pompázni. Az első probléma ugye mondjuk téli időszakban a fényhiány, bár nálatok itt egészen megfelelő a benapozottság. De sokszor ugye a beázás magának a növénynek a túlzott locsolása okozhat növényfalnak gondot, hiszen amíg egy növényfal kialakul, addig kevesebb vízre van szüksége, ezt követően minél nagyobb a növény felülete, változik. És ha ezt nem állítjuk be jól, folyamatosan nem követjük nyomon, akkor sajnos lehetnek tünetei, és például megjelennek a kártevők. Leertem arra a kolléganőm azért jött, hogy mikroszkópon is néhány kártevőt már ismét kivadásztunk a dzsungelből, és mikroszkópon is meggyőződhettek majd róla, hogy kikről van szó. Amíg néhány példánnyal találkozunk, nincs probléma. Azonban mondjuk egy téli szünet után, vagy egy nyári szünet után, amikor lássuk be egy picit, vagy a nagy meleg, vagy a nagy hideg miatt kedvezőtlenek a körülmények, sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek ezek a zöld falak. A kinti zöld falaknál láttam, meg hát ugye sokszor jártunk már itt, egyértelmű, hogy sokkal stabilabb rendszer, hiszen egy természetes ökoszisztéma már ki tudott alakulni az elmúlt évtizedekben, és valóban néha a fagy, a hósúlya, a lele rántja mondjuk a nagyobb felületeket, de valójában újra és újra tud hajtani. Miben különbözik leginkább a kinti és a benti zöld fal, vagy beltéri zöld fal? Egyértelműen a termesztő közeg nem természetes talaj. A talaj az tudjuk, vagy remélem ti már tudjátok, hogy egy kanálnyi élő talajban hány millió élőlényél, akár 2 millió. És hihetetlen, de valóban így van, ez egy új, az elmúlt 15 évben egyre inkább kutatott terület. Itt pedig, ha behozzuk a talajt, és folyamatos csepegtetés éri, nyilván összetömörödik. Ha összetömörödik, a gyökérzet nem fejlődik, és tulajdonképpen kárt okozunk. Azaz olyan termesztő közegeket, mint a tőzeg, a különböző kavicsok, perlit, kérgek kell, hogy folyamatosan utánpótlásra is kerüljenek. Tehát egy dolog, hogy most beépítésre kerültek, ezt követően tápanyagellátásra is szüksége van, és ennek a termesztő közegnek a megújítására is szükség van. Tehát nagyon fontos piros szabály, beltéri zöld falat talajba, hagyományos talajba, palántaföldbe nem ültetünk. Az is természetes, hogy a víz és a fény adja egyébként a termesztő közegen kívül az életforrását ezeknek a növényeknek és az életközösségnek, és nem mindegy milyen. Majd hagyd kérjem, hogy jól figyeljétek meg, hogy milyen a tökéletes koktél a zöld falak számára, tehát a pH-ra, pH értéket figyeljétek, mert majd Tamarával alkalom nyílik arra is, hogy a csurgalék vízből vett mintába egy kicsit kontrolláljátok, hogy hol tart a jelenlegi állapotában a falatok. A fénnyel kapcsolatban is ugye nyilvánvalóan jön a téli időszak, más időszakaszban, 12 helyett 14 órában, és bizony most már a piros fény dominálását követően majd kora tavaszra a növekedéshez kell beállítani a különböző fényforrásokat. Milyen növényekkel találkozhatunk nálatok, és a másik két iskolában is már ezeket a fajokat megtaláltuk. Azt hiszem, hogy szerintem szobanövényként nagyon sokan ismeritek. Az első a dzsungel hőse, a hegyes csúcsú futóka, ami tulajdonképpen rendkívül jól kezelhető, hiszen elültetjük a legkevésbé megfelelő helyre is, és azonnal futni kezd. Most egy ilyen beltéri falnál gondot okozhat, hogy ő túlságosan dominánssá válik, eltakarja a többi kevésbé vitális növénynek a fény besugárzását, elszívja a tápanyagot, tehát például ezt a futókát rendszeresen vágni, és akár tovább telepíteni lehet máshova, akár palántabőrzét lehet ebből szervezni az iskolába, hiszen azt is bőven össze lehet gyűjteni tavaszra. A legszebb virág azt gondolom majd a vitorla virág lesz, árnyéktűrő vitorla virág, rendkívül jó légtisztító. Ennek, amikor majd tavasszal fog valószínű megjelenni a fehér vitorlája, az fogja színesíteni leginkább, de maga a képen nem látható nyíl fű is egy bordós színváltozatosságot fog idehozni. A kültéren bizonyára találkoztatok már borostyánokkal, szőlőkkel, vadszőlőkkel, lonccal. Hoztunk jó néhányat belőle a gyakorlati foglalkozáshoz. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet, hogy nagyon szép a beltéri zöldfal, a külső is természetesen, de egy kicsit azt gondoljuk, hogy az éghajlatváltozás és az emberiség kihívásai szempontjából foglalkoznunk kell az ehető zöldfalakkal is. Tehát a vertikális növény táplálék növénytermesztéssel, ugyanis megfelelő gondoskodással már a téli időszakban is tudunk például bazsalikomot, kakukkfüvet, különböző mentaféléket, rukkolát, salátát fogyasztani. És nagyon sokan, amikor a dísznövények összehúzódnak, akkor egy részét áttelepítik ezeknek a, váltanak erre, ezekre a fajokra. Nos, kik azok az apró parány lények, akik együtt élnek ezekkel a növényekkel, de nem mindig pozitív hősként? Azért rengeteg atka, fonálféreg, különböző tőzeglégy is megjelenhet, és meg kell, hogy mondjuk, hogy sikerült a mikroszkóp alá látnivalót gyűjteni számotokra. Ami pedig szintén azt gondolom evidens már számotokra, hogy a négy évszaknak megfelelően mindig követni kell a megfelelő tápanyagellátást, víz és talaj adottságokat, tehát egy folyamatos gondoskodást fog igényelni ez a fal. Egyfajta, ha elmentek előtte, növényőrként figyeljetek oda, és ha azt látjátok, hogy egyik vagy másik egyed szemmel láthatóan például kártevővel van tele, akkor nagyon gyorsan ellenőrizni kell az összeset, és ezeket a növényi részeket eltávolítani, mert tudjuk például a gombákról, hogy órák alatt sajnos sokszorossára nőhet az egyedszámuk, és nagy pusztítást végezhetnek, tehát mindenképpen erre érdemes figyelni. És akkor csak kitekintésnek szántuk ezt a 10 perces tájékoztatót. Két hosszú asztalt hoztunk, ahol azt szeretnénk, hogyha megvizsgálnánk a különböző szempontok szerint, néhányat már említettem, például a mikroszkópot, vagy a pH vizsgálatot, de hoztunk például hőkamerát, hoztunk beltéri légszennyezésmérőt, hiszen ezeknek a zöld falaknak itt nem csak arról van szó, hogy dúsítja oxigénnel a beltéri levegőt, hanem másról is szó van. Vagy például, hogyan hűti a falat. Nagyon szépen ezekkel az egyszerű műszerekkel meg tudjátok majd nézni. De lesz itt kvíz mind a két asztalnál, lesz evolúciós expedíció, egy földgömbön megkeressük, hogy az adott négy növényetek a világ mely tájáról jött genetikailag, hiszen ezt ki tudták nyomozni a biológusok, ökológusok, hogy vajon honnan lett el Európát és a világot, hiszen ezek a legstabilabb, legjobban terjedő növények. És hát lesz a kártevő nyomozás is, ami rendkívül izgalmas volt az előző két iskolában is. Tehát ez a javaslatom, hogy akkor a teremnek itt a jobb, tőlem jobb oldalra ülő diákokat ehhez az asztalhoz várnám. Itt velem 4-5 tevékenységbe, kis csoportokba bekapcsolódhattok. Aki kvízt szeretne kitölteni, kvíztölt, aki például expedíciózni szeretne, megkeresni, hogy mely növények honnan érkeztek hozzánk, akkor ahhoz, tehát egy szabad foglalkozás lenne, a másik csapat pedig Tamarával tartana, bemutatom Lehr Tamarát, Kontyos kolléganőt, és 15 perc múlva pedig cserélnénk, tehát akkor nem maradtok ki semmiből, hanem cserélünk. Ezek néhány perces foglalkozások. Köszönöm szépen a figyelmet, akkor vágjunk bele.

0: elrajtolta Millió lépés az iskoládért program idei őszi fordulója, amely a napi 8 jelmondattal ösztönöz mindenkit a mindennapos mozgásra. A Magyar Szervátültetettek Szövetség által szervezett 11 hetes országos kihívásban a résztvevőknek, legyenek diákok, szülők, pedagógusok vagy támogatók, naponta legalább 8000 lépést vagy annak megfelelő fizikai aktivitást kellett teljesíteniük. Az ingyenes Millió lépés mobil alkalmazás több mint 60 féle mozgásformát, köztük a futást, a kerékpározást, a jógát vagy akár a kerti munkát is képes automatikusan lépés számmá alakítani. A kezdeményezés tétje idén is kiemelkedő, hiszen a rendszeres testmozgással az iskolák virtuálisan az országos kékkör távjait teljesítik. A legaktívabb és a szerencsés intézmények között pedig 100-szor 1 millió forint értékű sporteszköztámogatást sorsolnak ki a szervezők. A december 6-áig tartó kampány fő célja, hogy a mozgás örömén keresztül kovácsolja össze a helyi közösségeket, és hosszú távon is az egészséges életmódra neveljen. A részletekről Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója adott tájékoztatást.
1: Amikor ez úgy kezdett beindulni, ugye én orvosként, nekem mindig is az volt a titkos vágyam, hogy próbáljam az embereket valahogy rábeszélni arra, hogy tegyenek saját magukért. Ugye egy picit mi olyanok vagyunk, hogy várjuk, hogy majd megmentenek és meggyógyítanak, stb. De amikor nekünk kell megmozdulni a saját egészségünkért, akkor ezer kifogást találunk. És talán ennek az applikációnak az az előnye is, hogyha ebbe mindenki minden nap belép, akkor meg fogja érezni annak az ízét, hogy látja, hogy a többi ember hol helyezkedik el hozzá képest. Tehát van egy ranglista benne, és látom azt, hogy én hanyadik vagyok országosan, megyei szinten, kis település szintjén. Tehát meg tudom nézni, hogy életkorcsoportban én mondjuk, mit tudom én, Boldogkőváralján hanyadik vagyok. Hányan mozognak ott, férfiak, nők, és én hanyadik vagyok abban a sorban. De meg tudom nézni országosan és megyei szinten is. És akkor van még egy cselétek, hogy vannak különböző versenyző ligák. Tehát én lehetek a bronzcsoportban, az ezüstben, az arany kategóriában, és hogyha minél többet mozgok, annál följebb kerülök azon a héten. Ha visszaesek, akkor visszakerülök, és akkor látom, hogy ki mindenki van ott mellettem. Ugye most már kis fényképet is föl lehet tenni, valamilyen becenévvel, vagy akár saját névvel lehet benne szerepelni. Tehát pontosan látom, hogy mennyit mozog a másik, és ugye nem akarok lemaradni. Gyarlóak vagyunk, szeretünk versenyezni, szeretünk nyerni, szeretünk kapni valamit, és ha használom az applikációt, akkor nagyon sokféle jó dolog letett engem, tehát simogatja a lelkemet, jelvényekkel tudok versenyezni, tudom pörgetni az adrenalint is, és amikor majd 11 hét múlva magamra nézek, vagy fölállok a mérlegre, akkor azt fogom tapasztalni, hogy hű, jobban nézek ki, jobban érzem magam, jobban alszom. Ledobtam esetleg néhány kilót, beépült az életmódomba ez az egész. Ha magas vérnyomásom volt, akkor lehet, hogy kevesebb gyógyszerre van szükségem. Az is lehet, hogy már nem is kell, hogy szedjek, mert vissza tudtam állítani. Tehát ezernyi nagyon jó hatása van. Ugye több mint 60 féle mozgást tud az applikáció lépésszám alakítani. Tehát az egyik dolog az, hogy mennyit tudok gyalogolni, és akkor próbáljak meg minél inkább megragadni ezt a lehetőséget. A másik, hogy emellett én jogázhatok, tornázhatok, bármit csinálhatok, vagy ha egy komolyabb kerti munkát végzek, azt is be tudom írni. Tehát főleg vidéken élők esetében sokan kerékpárral járnak, annak az időtartamát is be tudja írni, egyéb munkát csinál. A lényeg az, hogy a nap végén az applikáció jutalmaz engem, hogy elérem a 8000 lépést. Nem ördöngös dolog egyébként ezt elérni, és hogyha az embernek ez a cél, ez ott van a mindig a szem előtt, hogy már hogy mennyi hiányzik hozzá, lehet, hogy akkor még azt mondja este, hogy vacsora után még elmegy egyet sétálni, és akkor meg lesz a 8000. És én arra biztatok mindenkit, hogy alakuljanak közösségek. Nagyon sokan keresnek iskolát, hogy kit is tudnának támogatni, akinek már fölnőtt a gyereke, vagy nincs gyermeke. És akkor becsatlakozik valahová, és az őt is motiválja, hogy tud valamit tenni. Ha valakinek van iskolás gyereke, akkor próbálja rábeszélni a többi szülőt, a szülőmunkaközösségen keresztül, szólni a tanárnak, az iskolaigazgatónak, hogy álljanak ennek a mozgalomnak az élére. Nagyon klassz plakátjaink vannak, szóróanyagaink, amiket online le tudnak tölteni. ez a www.milliolépés.hu oldalon található meg. Úgyhogy minden adva van ahhoz, hogy valaki mozogjon és egészségesebb legyen. És egyébként tényleg nagyon jó kis közösségek kialakulnak. Sokszor idős emberek is egyedül vannak, de ha ennek nekiállnak, akkor hirtelenjében egy másik világba, egy aktív világba tudnak becsöppenni.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben bemutattuk a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium új, zöld falának környezetvédelmi hozadékát, és befejező részéhez érkeztünk a Millió lépés az iskoládért című egészségprogram bemutatásának. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az erdő fohásza.
1: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A bemondót Domán Vivient hallják. Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Kárpát Egyesület Eger. Ez adta a most következő beszélgetés apropóját. A riporter Tikovics Ernő.
2: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió Egri stúdiójában Tice Nándort, a Kárpát Egyesület Eger elnökét, túratársamat, vagy kárpátos társamat, akit azért hívtam be ide, mert szeptember 26-án szombaton nyílt egy kiállítása a plázában az Agria Park emeletén, amely a Kárpát Egyesület Eger fennállása 25. évfordulója alkalmából jött létre, és mutatja be a szervezet, mondhatjuk, hogy mindennapjait, az egyesületet, az egyesületi életet. A 25 évvel ezelőtt kezdődött, mondhatjuk azt, hogy az új élete az egyesületnek?
3: Pár évvel előtte már 1998-ban elkezdődött az új élete az egyesületnek, hiszen ennek voltak már történelmi előzményei itt ennek a Kárpát Egyesület Egernek, még kicsit más néven, de a 20. század első felében, a 19. század végén már létezett a Magyarországi Kárpát Egyesület Egri Bükk osztálya. Aztán ez ugye a II. Világháború után nem kívánatos szervezetté minősült és megszűnt. És akkor 1988-ban gondolták úgy néhányan Egerben, hogy újjá kellene éleszteni ezt az egyesületet. 88-tól 2001-ig félig meddig nem hivatalosan működött az egyesület, és 2001-ben vette nyilvántartásba az akkori törvényszék már ezen a néve, hogy Kárpát Egyesület Eger, és gyakorlatilag ezt a dátumot, a 2001-et tekintjük az egyesület újjáalakulásának a dátumának.
2: Annyiféle turista egyesület van Egerben. Miért volt nektek fontos, hogy legyen egy ilyen történelmi előzmény?
3: Gyakorlatilag itt egészen a 19. századig vissza kell menni. 1873-ban alakult meg, illetve hozták létre új Tátra Fürödlön Magyarországi Kárpát Egyesületet, aztán pár év alatt elkezdtek a helyi egyesületek, akkor még osztályoknak hívták is létrejönni, így 1891-ben létrejött a Magyarországi Kárpát Egyesület Egri Bükk osztálya. Olyan emberek, akikről ma már utcákat neveztek el, Kandra Kabos, vagy például Zalár József és más, annak idején a város vezetésében, illetve az akkori értelmiségi elitnek a vezetői, akik ezt az egészet felvetették és megalapították akkor 1891-ben ezt az egyesületet. Ők olyan célokat tűztek ki maguknak, amikkel gyakorlatilag a közt szolgálták, vagy próbálták a közt szolgálni. Az első turistaútakat létrehozták itt a Várhegyi és az Egedhegy környékén, illetve azokon keresztül Felső-Tárkány felé, főleg a Várhegyet vették a gondozásukba, az érsekség segítségével, anyagi támogatásával menedékházat építettek Várkúton, és hasonló tevékenységet végeztek, és gyakorlatilag itt a 90-es évek közepe, második felébe voltak olyan emberek, olyan turisták, akik úgy érezték, hogy ez egy olyan követendő példa, amit újra létre kell hozni, és ezek mellett, a gondolatok mellett kellene csinálni egy turista egyesületet, és gyakorlatilag így jött létre ez a Kárpát Egyesület Eger.
2: Közben egy határ húzódott a Kárpátok meg az egyesület közé, de azóta ez a határ ki is nyílt. Minden évben felteszitek a túranaptáratokat, kicsit előre tekintve, hogy készüljenek a következő évre a tagok, vagy azok, akik még nem tagok, vagy csak szeretnének veletek tartani. Hogy áll össze egy ilyen éves túrarend?
3: Elsősorban ugye a Bükk az, ami a Primet viszi, gyakorlatilag itt van a legtöbb túránk a Bükk, utána jön a Mátra, de ahogy az előbb említetted, gyakorlatilag itt a határon túra is át szoktunk menni, nem egyszer, nem kétszer, hiszen februárban van a téli Tátra túránk, hosszú évekre visszamenőleg ez minden februárban megrendezésre kerül, augusztusban a nyári Tátra túránk, nyári Tátra táborunk, inkább így mondanám, az is hosszú évek óta megrendezésre kerül, de most az idei évben a 25 éves jubileumra például Retyezádba mentünk ki, és ott egy 20 fővel képviseltettük Egert, és túráztunk ott a Retyezádba, meghódítottuk a csúcsokat.
2: Több kategóriára is lehetne osztani a túráitokat, vannak egynaposak, illetve többnaposak is.
3: Szükséges is, tehát vannak olyan túrák, amik olyan helyen kerülnek megrendezésre, ahova gyakorlatilag nem is érdemes egy nap alatt kimenni, vagy egy napra kimenni, hiszen a távolság miatt, illetve esetlegesen a terep nehézsége miatt, terepadta lehetőségek miatt nem lehet egy nap alatt végigrohanni, meg nem is érdemes végigrohanni. Itt a Bükkbe és a Mátrába, itt könnyen megoldható, hogyha egy napra elmegyünk kirándulni, túrázni, reggel elmegyünk, legkésőbb délután 6 órára már mindenki otthon ül és pihenni ki a túra fáradalmait, de hát azért a Tátrába vagy Erdélybe kimenni, azért ott a távolságok ezt adják, hogy 3, 4, 5, de akár egy hetes túrák.

0: úgyhogy inkább rövidebb távokat választunk, de próbálunk olyan helyekre eljutni, amik látványosak, érdekesek, izgalmasak.
1: És ha tovább kategorizálnánk a túráitokat, akkor vannak kezdőknek valók, vagy kikapcsolódni vágyóknak valók, és vannak olyanok, amelyek már komolyabb tudást igényelnek, akár szinte már hegymászó ismereteket.
0: Igen, feltételezem, itt most a Via Ferrata túrákra gondolsz. Igen, tehát ott azért már szükségesek olyan ismeretek, amik nem az átlagos hétköznapi túránál szükségesek. Tehát itt a Via Ferrata túráknál ugye már sziklafalakon megyünk föl, olyan meredek terepeken, ahol már biztosítani szükséges, az már egy kicsikét másabb kategória, mint egy sima túra, de azért ide sorolnám a teljesítménytúráinkat is, a téli Bükki kihívás éjszakai teljesítménytúrát, illetve az Egercsillag a teljesítménytúrát, ahol ugye pedig a távok adják, több távon is vannak ezek a teljesítménytúrák, 20-től 50 kilométeres távokig, tehát a hosszú távoknál azért szintén egy magasabb felkészültséget igényel a résztvevők részéről.
1: Ezekben a túrákban viszonylag belelátok, mert ha nem is indulok, de ellenőrző pont szoktam lenni, frissítő pont, és igen népszerűek ezek a túrák.
0: Hála Istennek ez elmondható, hogy úgy az éjszakai túránk, teljesítménytúránk, mint a nyári Egercsillag a teljesítménytúra valóban nagy népszerűségnek örvend, országos szinten is, helyi szinten is, de hát nem csak mi csinálunk ilyen túrákat, tehát más egyéb túrák is, teljesítménytúrák vannak, és látjuk, amivel kapcsolatban vagyunk a más szervezőkkel is, látjuk, hogy valóban erre igény van a túrázók közösségében, hogy kissé a határaikat feszeketve az ember, tehát szintidőn belül hogy és mint tud teljesíteni egy adott távot kint az erdőben, legyen az éjjel vagy nappal.
1: Ha belegondolok, akkor az ilyen hagyományos értelemben vett túrázók, mint én, természetjárók, mintha kevesebben lennének. Van, hogy megyek egy napig, és nem találkozom csak egy vagy két emberrel az erdőben, de amikor megnyílt a nevezési lehetőség mondjuk a Bükki kihívásra, akkor 5 percen belül betelt a létszám.
0: Igen, tehát ahogy mondtam, országos népszerűségnek örvend a túra, tehát valóban egy 10 perc, negyed óra, fél óra alatt távoktól függően betelnek az adott létszámok, tehát itt 2-300 főkről beszélünk, és valóban figyelik a túrázók ezeket a rendezvényeket. Azzal nem tudok teljes mértékben egyetérteni, hogy csak ez lenne, és nem lenne igény a túrázásra. Rengeteg olyan közösségi oldalt követek, ahol baráti társaságok szerveznek túrákat, kisebb közösségek, és látom azt, hogy rettenetesen nagy igény van az ilyen kis baráti társaságoknak is a túrázásra, arra, hogy kimozduljanak, és ne a benzingőzös városba üssék el a szabadidejüket, hanem kimenjenek a természetbe.
1: Amikor én először találkoztam veletek, már mint a Kárpát Egyesület Egerrel, vagy a kárpátosokkal, az annak az apropója volt, hogy átvettetek és felújítottatok, vagy elkezdtetek felújítani turistaházakat a Bükkben. Hát kevés szervezet dicsekedhet ennyi házzal.
0: Hát nem mondható, hogy egyedülálló módon 8 ház van az Egyesületnek a kezelésében, Eger és környékén. Gyakorlatilag ezek kulcsos házak, az Egyesület tagsága szokta ezeket általában igénybe venni, és nagyon nagy népszerűségnek örvendenek. Tehát, hogyha felsorolhatom, Lesház, Gubaház, Peskőház, Őrkőház, Stimecház, Samassaház, Bélapát falván pedig a Peresznyei ház.
1: Ez 7.
0: Tamás Kuti turistaház.
1: Akkor összejött a 8.
0: Vannak olyan házak, amiket ki tudunk adni télen, ilyen például a Lesház, vagy a Peskőház, a kisebb házakat ki lehet adni, a nagy házakat nem tudjuk kiadni, meg nem is akarjuk kiadni, ilyen a Tamás Kút, Stimecház, Samassaház, mert ezek kőházak annyira áthűlnek a házak, hogy gyakorlatilag kifűthetetlenné válnak, és így ezek télen nem opciók, hogy ezeket bemelegítsék annyira, hogy ott jól érezhesse magát az ember, úgyhogy ezek sajnos csak márciustól októberig vannak.
1: Hogyan csatlakozhat valaki hozzátok, ha megnézi a kiállítást a plázában, látja minden képen mosolygó emberek az erdőben, szeretnék én is ilyen mosolygós erdőjáró ember lenni, hogy léphet be közénk?
0: Az Egyesületünk honlapján megtalálja a belépési nyilatkozatot, ez a karpategyesületeger.hu oldalon van, és az Egyesületünk titkárának kell eljuttatni ezt a belépési nyilatkozatot, tehát otthon az ember kinyomtatja, kitölti és eljuttatja, akár beszkenelve, akár postai úton az Egyesületünk titkárának, ő neki az elérhetősége is a honlapunkon fönt van, tehát ott tud utána nézni bárki, aki az Egyesülethez szeretne csatlakozni.
1: És ezt a 25 évet, amelyet a kiállítás bemutat, hogyan összegeznéd, hogyan jellemeznéd?
0: Nagyon szeretném, hogy az elkövetkezendő 25 év is legalább ennyi élményt nyújtana az Egyesület tagságának és a külsős részvevőknek is, mint az elmúlt 25 év, akkor elégedett leszek.
2: Az elhangzott beszélgetésben az idén 25 éves Kárpát Egyesület Eger elnöke.

0: Most irodalmi sorozatunk 14. részét hallják, Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Az öreg titokban egy gyönyörűséges akváriumot ragasztott Gyulának, teljesen ingyen. Ez már az új technológiával készült. Nem szögvas keretbe rögzítette az üveglapokat, fehér vagy piros színű gittel, hanem szögvas nélkül, szilikon kaucsuk alapú ragasztóval, az üveglapok rugalmas egymáshoz préselésével gyártotta le a műremeket. Kételkedtünk benne, mármint én meg a Gyula, hogy a ragasztó képes lesz ellenállni 100 liternyi víz nyomásának, de az öreg valami német szaklapban olvasta, hogy nyugaton már régóta ezt a technológiát alkalmazzák. Laci bá, ez áll, mint Katiba a gyerek, lelkendezett Gyula, amikor feltöltöttük vízzel, hogy nyomás próbának vessük alá. Aztán elkezdte húzgálni, nyomogatni az oldalait, én még a szemem is becsuktam, szóval elég lökött volt még ez a Gyula. Az akvárium által rohamot. Délután leengedtük a vizet, a medencét egy kemény papírral alaposan kibélelt talicskába tettük, aztán áttoltuk egy utcával arrébb, ahol Gyula akkoriban lakott. Nem ismertem rá a lakásra. Tip-top rend, mosatlan edény egy szál se. Gyula kilátásba helyezte, hogy legközelebb esetleg levehetném a cipőmet. Azt lesheted. Az új akváriumot egy új fenyőkomódra tettük. Hiába, a jólét begyűrűzött Gyulához. Mióta nem segédmunkásként dolgozott, feketén, hanem mérnökként a gyárban, azóta jött a lóvé rendesen. Mit kérsz, kólát vagy gyümölcslevet? Gyulus egy csomó italt vett ki a hűtőből, az egészet az én kezembe nyomta, ő pedig belevetette magát egy vadonatúj fotelba. Tudod, hogy mennyi meló volt itt mindent rendbe tenni? Kérdezte fölényesen, miközben egy Made in China feliratú legyezővel kényeztette magát. A vízcsappal mi van? Megvan még a fogó? Tudakoltam egy kissé bizonytalanul csengő hangon, mert úgy éreztem, itt bármi megtörténhet. Átruccantam a konyhába, megbillegtettem az asztalt, stabil lábakon állt. A mosogató tálca fölött új csaptelep ragyogott. Tesó, ez pazar! Kocsit mikor veszel? Lenyűgözött a változás. Gyula kedélyesen nevetett, és barátságosan hozzám vágta a legyezőt. Azért nem hülyék ezek a kínaiak. Ilyen nagy melegben nem is rossz ez a cucc. Aztán segítettem kimosni a kavicsot, jobban mondva a bazalt zúzalékot, mert akkoriban az volt a menő. Még most is az. A planktonszedés közben mindig találtunk formás gyökereket, fadarabokat, ezekkel szinte semmi munka nem volt, azonnal mehettek az akváriumba. Gyulusnak kézgyűjteménye volt a gyökerekből, az esővizes hordókban tartotta őket az udvaron. Érdekes formájú vagy különleges erezetű köveket is gyűjtöttünk, pakoltunk is belőlük a medencékbe rendesen. Ciklon légpumpa, piros színű gumicső, pipás akváriumi vízszűrő, üvegből hajlítva, minden volt Gyulánál, mint a búcsúban. A vízi növényeket még előző nap megvettük az öreg egyik ismerősénél, aki viszonylag korrekt és eléggé népszerű díszállatkereskedés működtetett abban az időben. Akkoriban még kevés volt az akvarista, egy-két boltocska el tudta látni az egész várost. Ez sajnos ma is így van, vagy inkább még romlott a helyzet. A mai fiatalok akvárium építés helyett inkább az interneten lógnak, vagy az okostelefonjukat bűvölik. Az akváriumot félig feltöltöttük vízzel, én adogattam a növényeket, ő ültetett. Olyan bénán csinálta, hogy a végén ki kellett szedni az egészet. Megbeszéltük, hogy körülbelül annyit ért az akvarisztikához, mint a kohászathoz. De nekem legalább nincs róla diplomám. Mikor Gyulának leesett a poén, rötyögött egy jót az orra alatt, de már nem anyázott. Ez is valami. Azért a következő percben véletlenül még rám locsolt egy kancsónyi állatvizet, csak a mihez tartás végett. Minimum fél órát majoltam a növényeivel. Gyula persze már megint mindent jobban tudott. Elméletben. Amikor végeztem, egy növényt azonnal arrébb ültetett, vagy 2 centivel, aztán olyan elégedetten nézegette a végeredményt, mint Michelangelo a saját freskóját. Pont az a 2 centi hiányzott neki a világhírhez. Még jó, hogy itt volt ő, Gyula, aki helyre tette az elrontott dolgokat. Jó nagy rumlit csináltunk, a kavics szétperegve, növényes zacskók szétdobálva, egy-egy tócsa a szőnyegen. Na, mondom, lassan visszatér minden a normális kerékvágásba. De Gyula nem lacafacázott. Simán elpakolt mindent. Hozta a porszívót. Én meg addig szorosabb barátságot kötöttem a hűtőszekrénnyel. A házi kolbásza valami isteni volt. A szemben lévő kis házban egy hivatásos futballista lakott, Gyula szerint egy született zseni. Na most ebből az következett, hogy szinte minden hétvégén kikaptak, amióta ő volt a bal hátvéd. De se baj, nálunk a zsenik is kudarctűrőnek születnek. Kiültem az ablakba kolbászozni. Hello, kis csákó, mi a pálya? Ordított integetve a balbek, miután észrevett, és azonnal Gyula felől érteklődött. Remélem, kijöttök a meccsre. Mielőtt válaszoltam volna, villám gyorsan felmértem a helyzetet. Eddig mindössze egyszer találkoztam ezzel az agyassal, még a nevét se tudom, de úgy közvetlenkedik itt, mintha együtt jártunk volna óvodába. Másodszor, ki nem állhatom az ilyen született nagy arcokat. Nincs itthon a Gyula, nem megyünk ki a meccsre. Válaszoltam szokásos hűvös stílusomban, mint mindig, ha valakivel nem kívántam felvenni a diplomáciai kapcsolatot. Gyula, pekemre! Néhány másodperccel később feltűnt mellettem az ablakban. A nagy arc egyből felbődült. Hé, kis csákó, miért mondtad, hogy nincs itthon? Méltatlankodott habzó szájjal, mint ahogy általában a zsenik szoktak, és csípőre tette a kezét. Közben hazajött, mondtam vigyorogva, de zavaromban sajnos megfeledkeztem a kolbászról, amit Gyula villámgyorsan ki is tépett a kezemből. Van 2 jegyem a meccsre, mondta Gyulusnak a falábú zsörtölődve, de ezt a kis fradistát el ne hozd. Oké, egy kicsit tényleg hibás a csávó, válaszolt Gyula az elme állapotomra utalva, és kimászott az ablakon a jegyekért. A kolbászt az ablakpárkányon felejtette. Én nem. Ha már így alakult, szétnéztem a lakásban. Az egyik fiók mélyén egy fénykép lapult. Apa, anya, mosolygós kisgyerek. Ez Gyula. Mellette egy újságkivágás valami autóbalesetről. Csak a gyerek élte túl a tragédiát. Gyorsan visszatoltam a fiókot, mert szörnyű balsejtelmem támadt. Kimentem kicsit az udvarra levegőzni. Elég hülyén nézhettem kint, mert Gyula, amikor visszajött, most már a kapun keresztül azonnal kérdezte. Mi van, rosszul vagy?
2: Ja, biztos a kolbász.
1: Hozok egy kis vizet, mondta, és beviharzott a jegyekkel. Megjött a szódavízzel, elég komolynak tűnt. Máskor, ha kutakodsz, csukd vissza normálisan a fiókot. Ezzel faképnél hagyott, és ment visszatakarítani. Az ajtóból még visszaszólt. Túl vagyok rajta, nyugi. Már nagyon régen történt.

Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 14. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Ezzel mai műsorunk véget ért. Munkatársai voltak Tikovics Ernő riporter, Kovács Krisztina zenei szerkesztő és Karkus István technikus. A bemondót Domán Vivient hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Orbán Viktor a Fidesz elnöke Várhegyi Attillát nevezte ki a párt kommunikációs igazgatójának, jelentette be a Fidesz a közösségi oldalán. Havasi Bertalan továbbra is a párt sajtófőnökeként dolgozik, írták a bejegyzésben. Erősödik a csapat, tették hozzá. Várhegyi Attila ellen a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT augusztusban törvénytelen irányítás miatt feljelentést tett, mely szerint a közmédia átvilágítása során előkerült információk arra utaltak, hogy valójában a tanácsadóként szerződtetett politikus irányította a közmédiát. Magyarország új párbeszédet kezdeményez biztonságpolitikai kérdésekben Törökországgal. Folytatja az energetikai együttműködés fejlesztését, és további lépéseket tesz a közlekedési összeköttetések bővítéséért. Erről Orbán Anita külügyminiszter számolt be a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Ankarából. A magyar diplomácia vezetője közölte, csütörtökön tartották az első magyar-török külügyminiszteri megbeszélést a kormányalakítás óta. A több órás találkozó keretében Ankarában először ülésezett a magyar-török közös tervezőcsoport, amely összehangolja a két ország közötti legfontosabb ügyeket és a magas szintű találkozókat. Újraindítjuk a két külügyminisztérium közötti struktúrált szakmai munkát, és új párbeszédet kezdeményezünk biztonságpolitikai kérdésekben, tette hozzá. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvények parlament által elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött módosításához benyújtott biztonsági indítványokról tárgyalt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. Baka András szeptember 30-án küldte vissza az Országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást. Az államfő közölte, kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével. Ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétesnek találja, hogy a törvény két ciklusra korlátozta a Magyar Orvosi Kamara vezető tisztségeinek mandátumát. Békés rendezéssel lezárultak a Magyarország ellen az érintett képviselők által indított európai perek a Kövér László akkori házelnök által fegyelmi jogkörben kiszabott döbbenetes mértékű tiszteletdíj levonások ügyében, közölte Forshoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a közösségi oldalán. Az Emberi Jogok Európai Bírósága csütörtökön közzétett határozataiban jóváhagyta a Tordai Bence és Magyarország, illetve a Jakab Péter és Magyarország közötti per békés rendezését, írta Forshoffer Ágnes. Felidézte, az Országgyűlés 2026. június 29-i ülésén jelentette be, hogy kezdeményezi a perek mielőbbi békés lezárását, tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának korábbi gyakorlatára is, amely hasonló esetekben a felperes képviselő javára hozta meg a döntést. A további perköltségeket elkerülve Magyarország megtéríti az érintett képviselők levont tiszteletdíját, tette hozzá. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktor volt miniszterelnököt, hogy álljon ki a magyar emberek elé és mondja el, ő adta el ki a parancsot az úgynevezett aranykonvoj megállítására. A tárcavezető a közösségi oldalán tett bejegyzésében a volt kormányfőt többször megszólítva azt írta, a parancsot kiadni könnyű, a felelősséget vállalni már nehezebb. Az aranykonvoj ügyet említve közölte, most rendőröket gyanúsítanak meg, miközben egy volt főügyész nyilvánosan azt állítja, hogy az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezett utasítás. Végül az időjárásról. először északon, majd késő délelőtt pedig a délnyugati megyék kivételével másütt is elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, és általában több órára kisüt a nap. Délelőtt kisebb esőzápor még előfordulhat. Délután nem várható csapadék, az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet napközben 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
1: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
1: Reklámot hallottak.
7: Könyvtári barangolás.
8: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Kosztolányi Dezső alkotásaiból hallanak összeállítást, a verseket Máté Gábor, Mensáros László, Pap Zoltán és Végvári Tamás előadásában hallják.
9: Litánia. Az én koromban zörgött az egekben a gépek acélja, az én koromban nem tudta az emberiség, mi a célja. Az én koromban beszéltek a falban a drótok, a lelkek. Az én koromban vad bábeli nyelvzavarok feleseltek. Az én koromban öngyilkosok ezrei földre borultak. Az én koromban méreggel aludtak el a nyomorultak. Az én koromban kínpadra feküdtek az árva betegnők. Az én koromban lélekbe kutattak a lélekelemzők. Az én koromban, mint koldusok álltak a sarkon, az épek. Az én koromban recsegtek a trónok, a bankok, a népek. Az én koromban mi dalt remegett a velőkig üvöltő. Az én koromban prózára szerelte a verset a költő. Az én koromban mindannyian, ó, de magunkra maradtunk. Az én koromban sírtunk, amikor kenyerünkbe haraptunk. Az én koromban nem volt ki szegény szíveket melegítsen. Az én koromban álmatlanul ült arany ágyon az Isten.

A nagyvárosban éltem. A nagyvárosban éltem, hol a bőrzék déltájt, mikor magasba hág a nap, üvöltenek. És mint meg annyi torzkép, az emberarcok görcsbe ránganak. Középkorban fényén egy régi délnek szólt a harang, letérdelt a paraszt. Ők így imádkoznak, kik mostan élnek, csak pénzt kiáltva és mohó panaszt. Ilyet számokkal Istenről vitáznak, az új Istenről. Adnak, egyre vesznek, hódolnak az aranynak és a láznak, magasba szállnak és a mélybe vesznek. Kezük, mint azoké, kik vízbe buknak és a tengerben egymást folytogatják. Kéken sötétlik ere homlokuknak, nem ismeri itt a fiú az atyát. Mit tudják ők, hogy hol van a ma méhes, amelyre most a déli csönd alászáll? Mind telhetetlen, részeg, beteg, éhes. A pénz ura a csiszár és a császár. Jaj, nem lehet azt soha kőre róni. Mit szenvedünk, kik építjük ma nyúlánk, egekbe vágyó óriási gúlánk, bár meg se látják e korfáraói. Én is szolgálok, mint a többi árva, a láznak és aranynak. Kósza lélek, irgalmat esdek, a karom kitárva, és alázatos vagyok, mivel hogy élek. 32 éve járok hőbe-hóba, és az életemnek kedve már hunyóba. Szeretnék elkivándorolni innen, hogy még lehetne az életbe hinnem. Egy asszonnyal, egy 2 éves gyerekkel mennék az országúton. Vándorember. El innen. El. Messze. Édes álom. És élni kissé, nem éj eltiportan. 2 kedvesem elül egy kis szamáron. És én kampósbottal lenn az útiporban.

Számadás. Most már elég. Ne szépítgesd, te gyáva. Nem szégyen ez, vaj. Úgy is vége van. Boldog akartál lenni, és hiába. Hát légy mi vagy, végképp boldogtalan. Inkább egészen és kínzó csigába, mint félig így, alkudva, oktalan. Ne félj, szamár, kiszenved nincs magába. Vagytok ti itt a földgolyón sokan? Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve, templomba, kórházakba, börtönökbe, lassan vonul a roppant karaván. Siess te is oda, igaz körödbe, s égő kanóc, lobogj velük örökre, elégedetlenség szent olaján. Nem vagy magad. Jobb néked erre, hidd el. Sok furcsa ember néz bámulva rád, nem üdvözöl téged, nem istenít fel, nem göngyöli a lelkét sem alád, csak rád tekint, fásulva, tompa hittel, rokon közönnyel, s néha kezet ád. De ha ezekkel a testvéreiddel élsz majd, elámulsz, nagy ez a család, családtalanok óriás családja, mely a többség törvényét túl kiáltja, komor kisebbség, szívós és kemény, elégedettek hangos lelki vágya, íratlan, láttatlan bírói tábla, örök, hatalmas ellenvélemény. Kell lesz te még? Víjogni, mint a vércse. Nem kérdeni, szabad-e, nem szabad. Sosem kímélni a könnyet se, vért se, a semmibe rikoltani szabad. Nem hallanak tán, ám ne menj azért se. Számodra itt még munka is akad. Mindig kell valaki, aki megértse az utcalányt s a tébolyultakat. Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét, szemedben éles fény legyen a részvét, úgy közeledj a szenvedők felé, s ne a törtett tekintsd és csonka részét, de az egész nem osztható egészét, ki senkié sem, az mindenki. Ki adna másképp inni a betegnek, hanem mi, kik álmatlanul ülünk. Támadna hívő, vértanú, eretnek, ki egy rögeszmén részegülve csüng, látnák-e a vénlányt, kit félrevetnek, ki sírna, ha nem hallaná fülünk, s élnének-e ők is, kiket szeretnek. Mi lenne a világ mi nélkülünk? Mi lenne másképp a világ? És ki lenne az állatok irgalmas társa benne? Ki lenne hűség, és mi lenne ír? És ki lenne az, ki száguld éjjelente a lámpa fényénél a végtelenbe, csodák között, s nirván a ködben ír? Ború se táj, borzaszt a forradalmár, kinek a falba koppan szelleme, s fia holttestén az anya, ki barbár jaját okádja, iszonyú zene. Aztán mit írsz, ha sorsuk írva van már? Hol tiltakozhatsz így, hogy ellene? De hát hová mehetnél, mit akarnál? Mi érdekelne még, mi kellene, sok pénz talán? Kenyér zsíros karéja, egy mozicsillag rossz szalagparéja, vagy gépkocsi kaland, mi nyomorék pesgős ricsaj, cicázó éji réja, az ócska élet mi rongykabaréja, melytől a fő zúg, és a gyomor ég. Na lásd, maradj, árvák között az árva, maradj közöttük, állj meg végre itt, nem kérve semmit, és semmit se várva. Ezek a te igaz testvéreid. Idézd fel őket dolgozó szobádba. Adj villamosabb életet nekik. S ha majd megéled a sok néma lárva, a te szavad ők még megérthetik. Megértenek téged, s őket megérted. Kiket sirattál, sírni fognak érted, hisz végzetük egy, nékik és nekünk,
kik eldobáltunk minden harci vértet, nem veszhetünk el, minket kard se sérthet, nincs semmi sem, amit elveszthetünk. Igen. Kiásd ezt. Gyáva az, ki boldog. Kis gyáva, sunnyogó, mindent bezár. Bezárja életét is, mint a boltot, mert benne van a csillogó bazár, és félti kincsét, a sok cifra foltot. A lelke szűk, kucorgó és sivár. Rablót neszel, mihelyt gyerek sikoltott, örökre reszket és örökre vár. Hazája ház, barátja az erős, hitvány rokonja az, ki ismerős. Határa kertfal, tyúkol, pincegátor, de a boldogtalan tanyája sátor, zászlója felleg. Ő, csak ő a bátor, s a jó. Csak a boldogtalan a hős.

könyörgés az itt maradókhoz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valomban meg ne lássatok. Kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem, szegénynek, megbocsássatok. Ne nézzétek karomat térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös borostoron. Mindig a kín volt olmos ostorom, mindig magány a mély monostorom. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, az sarkantyúzott szűnös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös büntelen. De a komor szemet el nem bírom. Örök gyehenna lesz attól sírom. Nézd, fél a lelkem, mint hulló szírom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz. Aki halandó, folyvást botlik az, számomra csak a kétes a vigasz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden pocsolyát.

Életre halálra. Mint aki búcsúzik, beszélni akarok. Itt éltem én, vér véretekből, magyarok. Mint akit égő szókra gyújt föl a halál, szájam kigyulladt víziókat kiabál. Együtt, örökre, együtt, együtt veletek, kuckóba, sáncba, rongyba, harcos feletek. Mi volt ez? A szívembe harsog az egész, láng és korom, megtébolyul, ki belenéz. Sírtam miatta én is, bekorán, én is zokogtam hosszú, véres lakomán. Éreztem a semmit, a szégyen maratást, de láttam egykor kánaáni aratást. Kerekeget, melyet családot ölel át, parasztleányok hercegnői derekát, bő dáridót, mely könnyeinkbe belefúl, ifjú erőt, bűnt tékozolni pazarul. Mégis mindent, ami tiétek szeretek, vén bajszotok, puffat, liláskék eretek, úrkedvetek, amelynek párja nem akad, öreg, nehézkes, régi ízű szavakat, ábrándomat, mely életemre sebet üt, hajnal felé a múltba rívó hegedűt, a déli báb vizében úszó gabonát, tükröztetett kastélyt, ezüstlő habonát. Halottjaim csontját a földben, halavány, matróna arccal mélyen alvó nagyanyám. Rokontalan, sívó magányom egyedül, a hosszú őszt, mely visszanézve menekül. Jaj, életem engem bilincsbe veretett, élő bilincs, forró bilincs, te szeretet. Bilincsbe jár mindig a tiszta szerelem, ember jussom, testvér bilincsben perelem. Haraptam ezt, és kincsre vágytam, ami nincs, csókoltam is, mert álom, áldás e bilincs. Lelkem, ha kérte, amit a sors nem adott, Arany János bűvös szavával mulatott. Itt, és csak itt. Nem, ezt nem és nem feledem. Holtomban is csak erre járok keleten. Izzóbb a bú itt, és szívig döf az öröm. De szép, vidám, vadáldomás volt. Köszönöm.

Esti Kornél éneke. Indulj, dalom, bátor dalom, sápadva nézze röptöd, aki nyomodba köpköd, a fájdalom. Az életen, a szinten, a fénybe kell kerengni. Légy, mint a minden, te semmi. Ne mondd te ezt se, azt se, hamis se és igazt se. Ne mondd, mi fáj te néked, ne kérj vigaszt se. Légy, mint a fű, fa, élő, csoda és megcsodáló, titkát ki nem beszélő, röpülő, meg nem álló. Légy az, ami a bölcs kéj fölhámja, a gyümölcshéj remek ruhája, zöld szín fán, tengeren a fölszín, mélységek látszata. No, fuss a kergeszéllel, cikázva, szerteszéllyel, ki és be, nappal, éjjel, s mindent, mi villan is van, éri el. Tárgyalj bolond szeszéllyel, komász halálveszéllyel, s kacagd ki azt a buzgót, kinek a mély kell. Mit hoz neked a búvár, ha fölbukik a habból? Kezébe szomorú sár, ezt hozza néked abból. Semmit se láthat, táncol fényes vizek varázsa. Len nyög, botol a lánctól. Kesztyűje, mint a mázsa, fontoskodó, komoly fagy dagadt üveg szemébe. Minden búvárnak oly nagy a képe. Jaj, mi sekély a mélység, és mi mély a sekélység, és mi tömör a hígság, és mi komor a vígság. Tudjuk mi rég, mi könnyű, mit mondanak nehéznek, és mi nehéz a könnyű, mit a medvék lenéznek. Ó, szent bohóc üresség, szíven a hegyke festék, hogy a sebet nevessék, mikor vérző heges még. Ó, hős, kit a halál arc rémétől elfőd egy víg álarc. Ó, jó zene a hörgő, kínokra egy kalandor csörgő, mely zsongít, úcsitít el, tréfázva mímel, s a jajra csap a legszebb rímmel. A céda életet fest, azt, ami vagy te, tettest, királyi ösztönöddel, ismersz-e még felettest? Az unt anyag merett rest súlyát nevetve lögd el, s a béna megvetett test bukásait a szellem tornáival felettest. Hát légy üres te, s könnyű, könnyű, örökre játszó, látó, de messze látszó, tarkán lobogva száz szó sejmével, mint a zászló, vagy szappan buborék fenn, szelek között az égben. S élj addig, míg a lélek, szépség, vagy a szeszélyek, mert Isten engem, én is csak addig élek. Menj mély fölé derengni, burkolva játszi színben. Légy, mint a semmi, te minden.

0: Irodalmi összeállítást hallottak Kosztolányi Dezső műveiből. A verseket Máté Gábor, Mensáros László, Pap Zoltán és Végvári Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez.

bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leó külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leó pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szentatya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyarok nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyház megye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a kereti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszaki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem,

0: és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangéliuma erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért az üzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűségasszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra van szüksége, a lelkismeretű szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Böcskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a menyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta, a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentéválás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok. A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond, gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak, míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni, szépet, mikor lelkemhez érkezed.
1: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked című versét Fehér István előadásában hallották. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden. A helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei, vallomások és tanúságtételek jelentek meg tőle. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelentek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. Füle Lajos 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.

Narekis Szent Gergely imája. Ó, hatalmas lélek, küldd el édességet, sugarát! Engedd meg lelkemnek, hogy befogadja és gyümölcsöztesse a te lelki magodat. Elismerjük, hogy csak a te végtelen bölcsességed által növekednek és nyílnak bennünk ajándékaid. Te kened föl az apostolokat, ihleted a prófétákat, oktatod a tanítókat, nyitod meg a némák ajkát és a süketeknek fülét. Aki oly közel vagy hozzám, nyújts ki jobbodat, erősíts meg együttérzésed kegyelmével, oszlasd el lelkemből a feledés homályos felhőjét, szórd szét kegyelmeddel a bűn sötétségét, hogy értelmem éles látásával a földi életből a magasságokba emelkedjek. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i szerdai általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette. Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak a Szent Szűzhöz a rózsafüzér imádságával. A Szent Atya október 7-én rózsafüzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívást, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdes látogatásán is megfogalmazott. Franciaországi apostoli útja során 14. Leó arra kérte a híveket, hogy egész októberben imádkozzák a rózsafüzért, azzal a különleges szándékkal, hogy véget érjenek a háborúk és béke szülessen a konfliktusban álló népek között. A Szent Atya ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az imádságnak konkrét tettekben is meg kell mutatkoznia. Ezért arra buzdított, hogy a rózsafüzért kísérjék a bűnbánat és az irgalmasság konkrét cselekedetei, és mindenki kötelezze el magát a párbeszéd és a kiengesztelődés előmozdítása mellett. Az egyház küldetéséhez a földi város építése is hozzátartozik, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Október 7-én az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája: az egyház küldetése a mai világban. Hangsúlyozta, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem benne él, és küldetéséhez hozzátartozik a földi város építése, az igazságosság, a béke és a testvériség szolgálata. Kiemelte a világi hívők sajátos küldetését, valamint arra buzdított, hogy életszentségben és szeretetben élve tegyük hitelessé az evangélium üzenetét. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A romániai püspöki konferencia elnöke a vatikáni magyarok nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű misét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. Új projekt indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amely roma középiskolás diákok továbbtanulására való felkészítését, valamint az EGRI Roma Szakkollégium utánpótlásának erősítését szolgálja. A program 127 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. A projekt a Széchenyi Terv Plus program keretében valósul meg. Az út a szakkoliba, az út a felső oktatásba, az EGRI Roma Szakkollégium utánpótlásának biztosítása című kezdeményezésben szerepet kapnak a szakmai vezetők és megvalósítók által felkészített roma szakkollégista kortárs mentorok. Egyéni mentorálással segítik a középiskolásokat tanulmányaikban és továbbtanulási céljaik elérésében. A program egyik legfontosabb vállalása, hogy legalább 30 fiatalt támogasson a sikeres érettségi vizsga megszerzésében. A projekt időtartama alatt a résztvevők a tanulástámogatás mellett motivációs, kulturális és közösségi programokba is bekapcsolódhatnak. Tudománykommunikációs és interaktív foglalkozások, kulturális események, valamint sikeres roma példaképek bemutatása segíti kompetenciáik fejlesztését és továbbtanulásra való felkészülésüket. A kezdeményezés a már szakkollégista hallgatók szakmai és személyes fejlődésére is hangsúlyt helyez. Számukra többek között nemzetközi jó gyakorlatok megismerését szolgáló külföldi tanulmányutak teremtenek lehetőséget új tapasztalatok megszerzésére. A projekt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megvalósításában Egerben zajlik, és 2029 közepéig tart. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében Egerben, a Szent Bernát Ciszterci templomban október 15-én, csütörtökön 18 órától. Motto: Máriával az Úr Jézus előtt. Ó Mária, áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Mindenkit szeretettel várnak. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az EGRI Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az EGRI Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. Egerben a Lajosvárosi templomban Fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise. A szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Tűz találkozó lesz október 10-én Gyöngyösön. Az esemény 15 órakor kezdődik. A helyszín a gyöngyösi Szent Bertalan templom, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. A programon evangélium hirdetést tart Kunszabó Zoltán diákónus. Lesz dicsőítés, tanúságtétel, közbenjárás. A szentmise 18 órakor kezdődik. A találkozóra a belépés díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várnak. Idén is megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az EGRI Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulóinak, KALDI 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e, péntek. A jelentkezés határideje november 9-e. Jelentkezni lehet a 0636 510 060-as, vagy az 510 063-as telefonszámon, illetve elektronikusan a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címen. Krisztus király vasárnapjának előestéjén, 2026. november 21-én, 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmise lesz, aminek keretében az érsek úr a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancille Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adnak hálát az Istennek. Ezen a napon a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az Egri érseki fiú kórus.
4: Énekelj velünk az Egri Bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözd légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt már a 6. hónapban van, már magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Mert eljön az Úr nagy napja, íme közeleg már. Jön a sötétség és a homály napja, a füstfelhő és a vihar napja. Nem tűnnek túlépítő jellegűnek és lelkesítőnek ezek a szavak Joel prófétától, mégis a világ utolsó napjáig érvényesek, és csakis ilyen szavakkal, ezzel a látásmóddal és hozzáillő magatartással lehetséges megújítani a vallási és társadalmi életet. Joel próféta a Krisztus előtt a 4. században ugyanazt látja, amit napjainkban is tapasztalhatunk. Vallási ernyedtséget és hazugságtól, visszaélésektől fertőzött közéletet. S mit tesz ebben a helyzetben? Hatalmas, Istentől kapott erővel a végítélet ténye elé állítja a népet. A próféta nem csupán jövőbe látó, és végképp nem tenyérjós, hanem mélybe néző. Az emberi élet feneketlen kútjába tekint bele, s a jelen napjainak mélyén megpillantja az ítélet sötét felhőit, melyek majd csak a távoli jövőben lesznek mindenki számára nyilvánvalók. Mert mindaz, amit Isten akaratából valaha bekövetkezik, csirájában már most is jelen van. Ennek józan felismerésére minden ember képességet kapott, hiszen mindnyájan Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, de a legtöbben elvetették maguktól, s belesüllyedtek a mai nap szűkös világába, gondjaiba és élvezeteibe. Ha nem lenne végső megméretés és igazságszolgáltatás, akkor minden viszonylagossá válna, s a jelen elvesztené irányát. Ha nem lenne végső ítélet a jó és a rossz fölött, elszabadulhatnának a legvadabb ösztönök és a legkáromlóbb istentelenségek. Hogy az ember számára létezik a jó és a rossz kategóriája, méghozzá nem csak az egyén saját érdekeinek szintjén, hanem egyetemes érvénnyel, azt bizonyítja, hogy a végítélet jelen való realitás. Ebben a realitásba kell beleállítanunk mindennapjainkat, a megfellebbezhetetlen jóság színe elé állva, kinek puszta jelenléte elítéli a bűnt, és békességgel jutalmazza a jót. A csillagok, a növények és az állatok nem ismerik az erkölcsi jót és rosszat. Az ember azonban igen, mert Isten beléoltotta a lelkiismeretet, amely az utolsó ítélet erőterében működik, nem a napi politika, a rafinált népbolondítás és a tudatos erkölcsrombolás szerint. Minden este tarts lelkiismeretvizsgálatot. Nem köldöknézést, öntetszelgést vagy önkínzást, hanem a végtelen jóságos Isten elé állást, akinek színe előtt újra, meg újra rádöbbenhetsz. Az abszolút jövő, a világ utolsó napja szíved legmélyén jelen van. Enélkül lelkiismereted érzékeny mutatója elállítódik, lelki életed ellaposodik, eldurvulsz, s előbb-utóbb meghasonlasz önmagaddal. Márpedig a mai evangéliumban Jézus figyelmeztet. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és a ház házra omlik.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorý zo zástupu hovoril: pomocou Belzebuba, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby sa ho pokúšali, ale on poznal ich myšlienky a povedal im: každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj Satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocov Belzebuba vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocov Belzebuba, čo v mocov ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný, ozbrojený človek stráží svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. To nie je so mnou, je proti mne, a kto nesromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vysnutých miestach a hľadá odpočinok, ale keď nenájde, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený, tu odíde, vezme 7 iných duchov, horších ako je sám, vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Ba uni žene kodi pennas. Le Belzebube sa. Le nasul duhonge kraje sa naša velavri, le nasula duhon. Káver žene, kam lete zuma ven les, anda kadi, čeiresko somno magnas lestar. Ba voj perdaldik las palende, anda kodi pendas lenge. Sako pesa jeker do tempus tilpes, ha jeker pekeres de burdilpes. Anda kodi, teo beng, jeker jolpe pesa, Sarsaj áslas oprileskot hem. Kodi penen, kele Belzebúbeska žutí masa, nášava vávrile nasule dúhon. Ba temele Belzebúbeska žutí masa, nášava vávrile nasule dúhon, tu máre šáve, kaska žutí masa nášaven les ávri. Anda kadi, vona vena tu máre krisi tourura. Ba te me, le divleska nájesa nášava vávrile nasul duho, atunči aba, pašel si tu mendar ledevlesko tem. Kanao zura alo manuš, purgima sa lel sama, pelesko ker, atunči na čorna lesko barvajipe. Batejek inke maj zura alo, peleste malabla, aj lela lestar peski purdini, andesoste leski zorsas, lesko barvajipe, palealo sarla. Kon najmanca, kodo pe mandesilo, haj kon namanca kidel boto, kodo rispilman. Kanao biužo duho avri žalanda o manušte, pustijat han pírel, haj páčarodel. Tenára hel kodi penel. Palpa ležavande muro, hasár do tem. Kanáre slávri šilado, užo arachlales. Anda jek, sigár latar, aj acharla inke epta kávren, maj nasule biúžen. Andre šompe, aj kothetrajina. Kadale manušesko trajo, maj nasulavla sarsoangla kodisas.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangélium nach Lukas. Einige von ihnen aber sagten: mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen: Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Schatten mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkeren angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er: Ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesen Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Leonardi Szent János áldozópap. 1543 körül született, Rómában halt meg 1609. október 9-én. Körülbelül 67 évet élt. Szüleinek a 7. gyermeke volt. Iskoláit a plébániai iskolában kezdi, majd Lukkában folytatta egy gyógyszerész mellett, mert maga is szeretett volna gyógyszerész lenni. Később azután Ferenceseknél jelentkezett, ott azonban elutasították. Egyre inkább érezte, hogy hívja az Úr, és pap szeretett volna lenni. Felhagyott a gyógyszerészettel, és özvegy édesanyja ellenkezésére szemináriumba lépett. 1571. január 6-án mutatta be első szentmiséjét. Szentelése után kórházakban, börtönökben lelkészkedett nagy sikerrel. Hitoktatói kézikönyvet is szerkesztett, és a tridenti zsinat szellemét igyekezett mindenben megvalósítani. Szívügye volt az egyház megújítása. Szerzetet alapított, melynek jellegzetessége volt a szegénység, az engedelmesség és a bűnbánat. Később rendje egyesült a piaristák rendjével. Mély barátság fűzte Néri Szent Fülöphöz és Kalazanci Szent Józsefhez. 1609. október 9-én halt meg, az Örökvárosban van eltemetve. 1861. november 10-én boldoggá vatták, 1938. április 17-én pedig a szentek sorába iktatták. Istenünk, minden jóság forrása, te Leonardi Szent János áldozópapot az evangélium hirdetésére küldted a népek közé. Közbenjárására add, hogy az igazi hit szüntelenül terjedjen az egész világon Krisztus a mi Urunk által. Emlékezzünk meg 12. Pius pápáról, aki az éleszentség útját járta. Rómában született 1876. március 2-án. 1958. október 9-én halt meg. 82 évet élt. Családi neve Eugenio Jenő Pacelli, római jogász családból származott. 1901-ben, mint 25 éves pap állt a pápai kúria szolgálatába. Részt vett az új egyházi törvénykönyv kodifikálásában, majd diplomáciai szolgálatot teljesített. Bajorország, majd németországi pápai nuncius lett. 1930-tól 11. Pius pápa bíboros államtitkára. Ilyen minőségben jött 1938-ban Budapestre az eukarisztikus kongresszusra, mint a Szentatya legátusa küldöttje. Már a konklávé első napján megválasztották, és ő a 12. Pius nevet vette fel. Ő volt a második világháború és a hidegháború éveinek pápája. Kora így jellemezte, a béke embere, a háború pápája. A pápa és a Vatikán ebben a háborúban semleges maradt, de nem jelentett ez hallgatólagos alkut a nagyhatalmakkal. Hosszú diplomáciai szolgálatából már eléggé ismerte Európa valós helyzetét, s vezetőköreinek a politikáját ahhoz, hogy ne váljon illúziók áldozatává. A hitlerizmus idején szívós, csendes diplomáciát folytatott, kiterjedt segélyakciókat szervezett, s a halálra szánt zsidóság valóságos mentő angyala volt. Százezerek köszönhették neki életük megmentését a berlini, budapesti, bukaresti, pozsonyi nunciusok igazoló iratai nyomán. Minden utólagos rágalmazás ellenére is 12. Pius volt az, aki egyetlen igaz hangként szólt az egész emberiséghez a háborús propaganda hazugság özönében. De senki sem hallgatott rá. Hitler őt is meg akarta öletni. A hidegháború éveiben kiközösítette a kommunistákat, mivel nem csak orosz földön, hanem a csatlós, kelet-európai országokban, államokban is nagy egyházüldözést indítottak el, az egyház tartó oszlopait nagy főpapokat tartóztattak le, vagy végeztettek ki. Hajlíthatatlan kommunista ellenes álláspontja volt. Egyházképe az 1943-as megjelentetett Mystici Corporis enciklikájából ismerhető meg. 1950-ben kiirdette Szűzmária mennybevételének dogmáját. 1954-ben Mária évet hirdetett meg. 33 szentet avatott, köztük 10. Szent Piuszt és Árpádházi Boldog Margitot. Sürgette a híveknek a liturgiába való bekapcsolódását. Megreformálta a nagyhetet, enyhítette a szentségi böjtöt. A misszionáriusok figyelmét felhívta arra, hogy alkalmazkodjanak környezetük hagyományaihoz. Sürgette a szentírás korszerű módszerekkel való tanulmányozását. Pápasága alatt kibővítette nem olasz bíborosokkal is a pápaválasztó testületet. Egyik ismert mondása, korunk nagy veszedelme, hogy a jók elfáradtak. Boldoggá avatását az olasz püspöki kar 1974. decemberében indított el Rómában. Jelmondata volt Opus Justitiae Pax, a béke az igazságosság műve. Imádkozzunk, hogy 12. Pius pápa boldoggá avatása minél előbb megtörténjen, és legyen hathatós pártfogója az egyháznak.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

ajánlott. A görög mitológiában Dionysos a bor és a szöllő istenem. Az egyház számos Dionysius nevű szentje közül a legkiemelkedőbb Alexandria nagy ókori pátriárkája. Itt volt a kereszténység első egyetemem, ennek katedrájáról emelkedett a püspöki székben, és üldözések meg pártviszályok közepette, bölcsen kormányozta anyáját. Dionysius 265-ben hunyt el. És a dénesek védőszentjeként tiszteljük még Areopagita szent dénes Dionysiust, aki azok egyike volt, akik Szent Pál prédikálására megtértek Athénban. 800 körül hunyt el. Alakja később egybemosódott egy hasonló nevű harmadik századbeli legendás vértanúval, Párizs püspökével. Közismert dénesek még Bánfi dénes, erdélyi főúr, kancellár, Gábor dénes, magyar származású Nobel-díjas, természettudós, a hologram feltalálója, Gulyás dénes, operaénekes, Kemény dénes, vízilabdázó, edző, Kis dénes, költő, nyelvkutató, Kovács dénes, hegedűművész, Lengyel dénes, író, Lukács dénes, honvédezredes, Mihály dénes, fizikus feltaláló, Pócsik dénes, olimpiai bajnok, vízilabdázó, Széchenyi dénes, diplomata, és Újlaki dénes, Jászai Mari díjas színművész. A jóisten éltesse sokáig minden kedves dénes nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és mindazokat is, akiknek valamilyen okból ünnep ez a mai nap. Tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól köszöntésként fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Október 9-én, pénteken, ezúttal

Tal velem együtt lapozhatják fel képzeletben a kalendáriumot, és elevenítjük fel együtt a mai nap fontosabb évfordulóit. Először azon személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1940-ben született Liverpoolban John Lennon, a Beatles együttes egyik alapító tagja, aki dalszerző, könyvíró, filmszínész és lemezproducer is volt. Az 50-es évek végén állt össze a zenés csapat, amelynek tagjai voltak John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr. A 60-as évek elején érték el első sikereiket a Liverpooli Cavern és a Hamburgi Star Clubban. 1962-ben készítették első lemezüket Love Me Do címmel. A melodikus rockzene tipikus képviselői lettek. 1963-ban volt az első országos turnéjuk Nagy-Britanniában, majd ezt követően augusztus 3-án tartották utolsó koncertjüket Liverpoolban, és átköltöztek Londonban. 1964-től külföldön is turnéztak, Franciaországban és az Egyesült Államokban, valamint bemutatták a Hard Day's Night című filmjüket is. 1952-ben Bükk Aranyoson született Kis Mari színművésznő. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése óta 1975-től a Madács Színház tagja. Jelentősebb alakításokat nyújtott az Elveszett Paradicsomban, a Pigmalionban, az Üvegcipőben. Filmjei közül pedig láthattuk őt a Néhány első szerelem történetem, a Kihajolni veszélyes, az Egy erkölcsös éjszakam, a Nagy generáció, a Gyere hozzám feleségül és a Szeleburdi vakációban. Kalendáriumunk folytatásában most néhány olyan jeles személyre emlékezzünk, akik jó néhány évvel ezelőtt egy ilyen október 9-ei napon hunytak el. 1291-ben hunyt el Gergely magyar katolikus főpap, 1288. június 11-e és 1290. július 10-e között királyi kancellár, 1275. május 30-ától választott, július 1-től választott és megerősített, augusztus 11-től tényleges csanádi püspök volt egészen haláláig. Kormányzása idején Kun László majd Gutkeler István bán emberei pusztították a csanádi egyházmegyét. A pápai legátus Fülöp Fermói püspök Gergelyt bízta meg a váradi püspök felszentelésével. 1892-ben hunyt el Salamon Ferenc, kritikus, történész, szerkesztő, egyetemi tanár, akadémikus. Az 1848-49-es szabadságharcban honvéd hadnagyként szolgált, majd a világosi fegyverletételt követően néhány hónapos bujkálás után Nagyváradon süket néma gyerekek tanításába kezdett. 1851-ben Pestre költözött, ahol a Budapesti Hírlap és a Hölgyfutár munkatársaként dolgozott. 1854-től egy éven keresztül Nagykőrösön tanított, majd visszatérve Pestre a Budapesti Hírlap tárcarovatát vezettem. Volt a Pesti Naplóm, a Budapesti Szemlem, Arany János szépirodalmi figyelőjének és koszorújának a munkatársa is. Irodalmi érdeklődése azonban egyre inkább a történelem felé fordult. A kiegyezést az Irodalmi Deák Párt tagjaként támogattam. 1870-től szerkesztette a Budapesti Közlönyt, és párhuzamosan magyar történelmet tanított a Pesti Egyetemen, egészen haláláig. 1860-ban belépett a Kisfaludi Társaságban. Írt elbeszélést, de igazán dramaturgiai, kritikai munkássága kiemelkedő. Jelentősek történettudományi művei is, mint például a Magyarország a török hódoltság korában, vagy az első Zrínyiek. 1958-ban Castel Gandolfóban hunyt el 12. Pius pápa, Szent Péter 260. utódja, aki 1939 és 58 között volt római pápa. 41 enciklikája jelent meg, és körülbelül 1000-szer lépett fel nyilvánosan. Egyike volt a legtöbbet tanító pápáknak. Nagy gondja volt arra, hogy a világ eseményeiben mindig a keresztény elvek érvényesüljenek. Az 1956-os forradalmat ő intézte el, hogy ne torolják meg véresen. 3 enciklikát adott ki a magyarok miatt és mellett, még a rádióban is felszólalt a nemzet sorsáért. Segítséget kért, vagy legalábbis a harcok és a vérontás végét, de szavai süket fülekre találtak. 12. Pius többszöri súlyos betegség után 1958. október 9-én halt meg. Utódául Angelo Giuseppe Ronszálit, 23. János pápát választották 1958. október 24-én. 1974-ben Frankfurtban hunyt el Oskar Schindler, aki körülbelül 1200 zsidót mentett meg a holokauszt idején.
1990-ben Budapesten hunyt el Ottlik Géza, író, műfordító, a magyar intellektuális próza kiváló alkotója. Első írásai 1931-ben jelentek meg a Napkeletben. Írásmódjára kezdetben Kosztolányi és Márai voltak nagy hatással. Egyetemi évei alatt az Új Nemzedék munkatársa, 33-tól a Budapesti Hírlap Bridge rovatának szerkesztője. 1939-ben Babits közölte a Nyugatban a Drugett legenda című elbeszélését. Ekkoriban kristályosodott ki a jelleme, ami alapvetően humanista, elutasította az úri szabályszerűséget, nem kötött egyességet semmilyen szabályrendszerrel, de ellenségnek sem tekintette őket. A háború befejezésekor a magyar szellemi élet megújítását terveztem, a Nyugat hagyományait folytatva. 1946-ig a Magyar Rádió dramaturgiaként dolgozott. 25 év magyar irodalma címmel előadásokat tartott a rádióban, hangjátékokat fordított és hangjátékokat is írt. 1960 őszén Ottlikot kitűnő fordításaiért az angol kormány tanulmányútra hívta meg Londonban. 81-ben József Attila díjat, 85-ben Kossuth díjat, 88-ban Szépernő díjat, 90-ben Örkény díjat kapott. Ottlik életműve igen kicsim, holott szakadatlanul dolgozott. Műfordításainak száma sokkal nagyobb, mint eredeti műveié, de regényei, kisregényei, novellái, tanulmányai, kisebb esszéi és kritikái együtt beleférnek 5 nem túl terjedelmes kötetben. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most következzen néhány a mai naphoz köthető jeles esemény és érdekesség. 1651-ben Oliver Cromwell, az angol köztársaság államtanácsának vezetője, kihirdette a hajózási törvényt. A törvény értelmében Angliába vagy Angliából árut csak angol hajók szállíthatnak, illetve az angol kikötők csak olyan államok hajói előtt vannak nyitva, amelyek saját termékeiket szállítják. A törvény Hollandia ellen irányult, amely hatalmas hajóparkjával a legfőbb közvetítője volt nem csak a gyarmati, hanem az európai országok közötti kereskedelemnek is. A hajózási törvény jelentősége abban állt, hogy képviselte a hatalomra jutott kereskedő nagypolgárság érdekeit, és megalapozta Anglia vezető tengeri hatalommá válását. Ki gondolná, hogy 1855-ben Isaac Singer szabadalmaztatta a motoros varrógépet. 1874 óta, október 9-e egyben a postai világnap is. 1874. október 9-én alapították az Általános Posta Egyesületet, melyet később Egyetemes Posta Egyesületnek neveztek. Az Egyesület a Nemzetközi Postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az Egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország a tagja. 1940-ben történt, hogy bombatámadás érte Londont, azonban a Szent Paul katedrális sértetlen maradt. 1986-ban Londonban mutatták be Andrew Lloyd Webber művét, az Operaház fantomja című musicalt. És október 9-e Ugandában a függetlenség napja 1962 óta, az amerikai Puerto Ricóban Amerika felfedezésének napja, Japánban az egészség és sport napja, Ecuadorban a függetlenség napja, és Kanadában ma van a hálaadás napja. Kedves hallgatóink, október 9-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Orbán Viktor a Fidesz elnöke Várhegyi Attillát nevezte ki a párt kommunikációs igazgatójának, jelentette be a Fidesz a közösségi oldalán. Havasi Bertalan továbbra is a párt sajtófőnökeként dolgozik, írták a bejegyzésben. Erősödik a csapat, tették hozzá. Az elmúlt másfél évtized kiszorítós, hegemóniára törekvő kultúrpolitikája miatt át kell világítani az állami fenntartású kulturális intézményeket, köztük az MMA-t is, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán hozzátette, a kulturális intézményrendszer átalakítása a korábbi rendszerrel ellentétben a jogszabályok betartásával kell, hogy megtörténjen. A bejegyzésben szereplő videóban elmondta, megkezdték a múzeumok és színházak működésének felülvizsgálatát, valamint a nagyobb intézményi rendszerek átalakítását is. Közlése szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal együtt olyan intézményekkel és struktúrákkal is elkezdtek foglalkozni, mint például a Magyar Művészeti Akadémia. Ruf Bálint szerint április 12-én valódi rendszerváltás történt, amit az új alkotmány elfogadása fog majd beteljesíteni. A miniszterelnökséget vezető miniszter erről a Kontrollnak adott interjúban beszélt. A Kontroll YouTube csatornáján megjelent interjúban Ruf Bálint hangsúlyozta. Ő nem hajlandó olyan kisebb-nagyobb kompromisszumokra, mint amikbe 1990-ben belement az akkori új politikai vezetés. Emlékeztetett rá, hogy 36 évvel ezelőtt csak módosították az alkotmányt, 2010-ben pedig a Fidesz saját maga előnyére fogadta el az alaptörvényt. Mint mondta, most van itt a lehetősége annak, hogy ennek az országnak legyen normális alkotmánya. Olyan alaptörvényt hozunk létre, amit a végén egy népszavazás fog megerősíteni, közölte. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvények parlament által elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött módosításához benyújtott biztonsági indítványokról tárgyalt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. Baka András szeptember 30-án küldte vissza az Országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást. Az államfő közölte, kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével. Ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétesnek találja, hogy a törvény két ciklusra korlátozta a Magyar Orvosi Kamara vezető tisztségeinek mandátumát. Megújul a Tószegi Általános Iskola épülete a Terület és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert 180 millió forint támogatásból, közölte a beruházás projektmenedzsere a Távirat irodával. Kertész Péterné Bokor Zsuzsanna tájékoztatása szerint a község önkormányzata és a Szolnoki Tankerületi Központ alkotta konzorcium azért pályázott, hogy a településen tanuló gyerekek korszerűbb, biztonságosabb és környezeti szempontból is fenntarthatóbb iskolai épületben tanulhassanak. A tervek szerint 2028. márciusában véget érő beruházás során a szakemberek megerősítik az alap- és pincefödémet, szigetelik az épület homlokzatát és kicserélik a nyílászárókat. Kicserélik továbbá az informatika terem elavult bútorait és modern informatikai eszközöket szereznek be. A fejlesztés része az akadálymentesítés is Tószegen. Végül az időjárásról. Először északon, majd késő délelőtt pedig a délnyugati megyék kivételével másütt is elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, és általában több órára kisüt a nap. Délután nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet napközben 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
2: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
3: Szeretettel köszöntjük asztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A sütőtök túl azon, hogy finom, egészséges is. Szeptembertől januárig tart a sütőtök szezonja, nevével ellentétben azonban nem csak sütni lehet, finom desszerteket, leveseket, köreteket is készíthetünk ebből a vitaminokban gazdag és olcsó zöldségből. A sütőtök őshazájaként egyes források Észak-Amerikát, mások Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékét említik, kedvező élettani hatásai ugyanis már régóta ismertek, a szeplő és egyéb bőrhibák kezelésétől kezdve egészen a kígyómarási kúráltak vele különböző betegségeket. Európába a spanyol hódítók hozták, hazánkban is nagyon régen termelik táplálkozás élettani értékei miatt. A második világháborút követő szűkös esztendőkben szinte néptápláléknak számított. A húsa, mint azt sárga színe is mutatja, igen gazdag karotinoidokban, C és B vitaminokban. A sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik, rokonai a főzőtök, laskatök, cukkini, patiszon, görögdínye és az uborka is. Így nem meglepő, hogy 90% a víz, húsán és magján kívül virága is ehető, ami sülve különleges csemegének számít. Termesztési helye szerint legismertebb hazai változatai a nagydabosi, a kis zombori és az óvári sütőtök. A sütőtök kálcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2 és B6 vitaminok, valamint folsav tartalmának köszönhetően egészségmegőrző, gyógyító hatással bír. Gyulladásos betegségek, megfázásos, meghüléses problémák, de tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások kezelésekor se feledkezzünk meg róla. Enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az asztmarohamokat. Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, a népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként használták. Jótékony hatással van az emésztési problémákra is, serkenti a máj működését, segít a szív- és koszorúér problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prostatabajok és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata. Azonban nem csak a sütőtök veszi elejét a megbetegedéseknek, vétek lenne kidobni magját, hiszen a tök mag is gyógyító hatással bír. Vértisztító hatása miatt a köszvény kitűnő ellenszere, eszenciális olaja serkenti az A-vitamin felszívódását. A legtöbben azt szoktuk meg, hogy megszórjuk cukorral és alacsony lángon addig sütjük, amíg a húsa megpuhol, a felülete karamellizálódik. Pedig a tök természetes édessége sokkal jobban megy a zöld fűszerekhez, olajokhoz, mint a cukorhoz. Sülye Károlyné Klárikát hallják.
4: Én 2009. november 13-án péntek estére meghívtam a volt kollégáimat, mert 2006-tól már nyugdíjas vagyok, egy tök jó estére. A menüsort tökös ételekből állítottam össze, amit étlap formájában rajzosan a vendégeim elé tettem. Persze a meghívó is sütőtököket ábrázolt egy kicsit hangulatos szöveggel, tehát a tök jó este menüsora így szól, és akkor majd sorra veszem a recepteket is. Köszöntő ital ágyas boros pálinka volt, pikáns tökmagos pogácsával. Hát miért boros pálinka? Hát én Boros Klára vagyok. Tehát ezért idézőjelben volt a boros benne, és ezt szóakálóból édesapámtól kaptam ezt a pálinkát, aki szintén boros, ugye. Előétel pedig, hát pulyka kakas here, amit tökének is mondanak fejoratívan, pörkölt volt tökös tócsnival és tök salátával, ami nem éppen tökből, hanem az egyik fajtájából, cukiniből készült, a tzatziki nyomán körülbelül. A leves tejszínes sütőtök krémleves kakas mellel dúsítva. A főfogás pedig pácolt sült oldalas sütőtökkel és sütőtökös burgonyapürével. A desszert pedig sütőtökös piskótatekercs és tökös mákos rétes volt. A vendégeim érkezésekor már jó hangulat keletkezett, ahogy sorra vették elő az ajándékokat, mondanom sem kell, hogy mindenkitől tököt kaptam. És az egyszerű férfi kollégámtól saját termelésű egy hatalmas gugonülő nagy töknek a felét hozta el. Az egyik pártól pedig díszkakast is kaptam, ami másnap reggel peszkesen sétált a kertbe, kiröpült a tyúkolból, aztán szomszédnál landolt, úgyhogy hamarosan le kellett vágni, mert állandóan csavargott. A tök jó hangulat garantált volt, a felszolgált ágyas pálinka is besegített. Tehát a pálinkába én raktam a szalgyümölcsöket már jó néhány hónappal azelőtt, egy kis mézet is, és ezt szolgáltam fel. A pikás tökmagos pogácsok pedig a hozzávalókat mondanám el. Egy negyed kiló BL55-ös liszt, egy negyed kiló kukoricaliszt, 25 deka margarin, egy csomag sütőpor, kés kávéskanál só, 20 deka pirított héj nélküli tökmag összeaprítva, 5 deka szezámmag, 5 deka lemmag, egy kávéskanál fehérbors, 1 deci étolaj és 1 deci fehérbor. Az elkészítése pedig a margarint elmozsoljuk a liszttel, hozzáadjuk a magvakat, a sütőport, a sót, borsot, olajat és a bort, összegyúrjuk, ez elég nehezen áll össze, de ha puha margarint használunk, akkor kellemesebb, gyorsabban össze tudjuk gyúrni, és legalább egy óra hosszára a hűtőszekrénybe pihentetjük. Majd egy centiméter vastagra nyújtjuk, és apró pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és hát mint majdnem minden sütemény, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, és 200 fokon megsütjük. Ez sokáig el is áll ez a pogácsa, és nagyon kellemes volt a tökmag ízétől, meg ha megpirítjuk ezt a tökmagot, akkor még inkább. A pikánságát pedig a bor és a bors adta meg még pluszba. Előételként ez pulykakakas here pörkölt volt. Az étrendünkben ez igen ritkán fordul elő. Az inyence készítik leggyakrabban, egyrészt azért, mert elég magas az ára ennek, de elég ritka a hozzáférési lehetőség is, mert bizonyos szakboltokba lehet esetleg kapni, hát nem bemegyek egy hentes üzletbe, nem biztos, hogy találok. Hát ehhez egy negyed kiló pulykahere, 15 deka zsír, egy nagy fej vörös hagyma volt, 2 kávéskanál piros paprika, só, bors. Ezt a pulykaherét meg kell abálni, forró vízbe ledobjuk, és leszedjük róla a külső hártyáját. A hagymát úgy készítjük elő, mint a pörköltet készítenénk, finomra aprítjuk, a zsírba megpároljuk, kevés vizet teszünk alá, még azzal főzünk egy keveset, hogy minél hamarabb szétfőjön a hagyma, és akkor tesszük hozzá az őrölt paprikát, a borsot, és óvatosan beleforgatjuk az előkészített pulykaherét, összerottyantjuk, és már tálalhatjuk is. Az íze a velőjéhez hasonló, nagyon kellemes íze van egyébként. A tökös vagy cukkinis tócsni, ehhez a hozzávalók, 2 közepes burgonya, a sárga a legjobb, mert az nem barnul meg, egy kisebb cukkini vagy tök, 2 darab tojás, egy púpos kanál étkezési keményítő, 2-3 kanál liszt, só, bors és olajasütéshez. Tehát a burgonyát, a cukkinit meghámozzuk, lereszeljük a sajtreszelőn, egy tálba belerakjuk, beleütjük a tojásokat, sózzuk, borsozzuk, a lisztet és a keményítőt is belekavarjuk. A forró olajba pedig evőkanállal rakjuk a masszát, és elsimítjuk ilyen tenyérnyire, mindkét oldalát pirosra megsütjük és papírtörlőre szedjük. Hát ezt készítettem el legkésőbb, mert minden mást elő lehetett készíteni, de hogy ez frissen legyen, mert ha ez sokáig áll, akkor egy kicsit megereszkedik, nem olyan a élvezeti oldala már, mint az előtt volt. Tehát tök saláta, vagy cukkini saláta, tzatziki, ez egy közepes nagyságú gyenge cukkini, héjával együtt, ezt már almareszelőre szeljük le, kissé besózzuk az öntetet, amit elkészítünk, tejfölbe elkeverjük a fehér borsot, kevés sót, 2-3 gerezd zúzott fokhagymát, a cukkinit, hogy besóztuk, kicsit kinyomkodjuk, összekeverjük az öntettel, és a tetejét koktélparadicsommal, metélő petrezselyemmel, vagy snitlinggel díszíthetjük. Nagy sikere volt ennek, elmondanám, mert volt, aki még soha életében nem evett ilyet. Hát én se sűrűn, azt is elmondanám, azóta sem csináltam ilyet.

0: a tejszínes sütőtök leves kakas mellel dúsítva, ehhez a hozzávalók egy fél kiló kakas vagy ércemell, tehát csirkemell, a hangzás kedvéért került így megnevezésre, egy kiló sütőtök, egy fél liter főzőtejszín, két csapott tevőkanál étkezési keményítő, só, fehér bors és kakukkfű a fűszerezése. Elkészítése a kakas mellett apró kockára, körülbelül 1 centisekre vágjuk, 2 liter vízbe feltesszük főni, főzés közben a habját leszedjük, mert ez gyorsan föladja. A sütőtököt meghámozzuk, magházát kiszedjük, 5 centis kockákra vágjuk, és sütőzacskóba tesszük és megsütjük. Ha ez készen van, botmixerrel pürésítjük egy kevés tejszínnel, és a többi tejszínnel utána elkeverjük a keményítőt, óvatosan összeöntjük a húslevessel, a tökpürét és a tejszínes habarást, néhány ág kakukkfűvet teszünk hozzá, és az egészet összeforraljuk. Dúsíthatjuk még pirított héj nélküli tökmaggal is, forrón tálaljuk, ha lehet csészébe. Nagyon elegáns úgy. A fő ételünk pedig, ez nagyon sokszor készítettem már, és nagyon szereti a családom, a pácolt oldalas sütőtökkel. Ez már előző nap el kell készíteni, a hús be kell pácolni. Hát most 4 személyre mondom az adagot, természetes, hogy akkor többen voltunk, akkor többből készítettem. 1 kiló sertés oldalas, 1 jó nagy fej vörös hagyma, 4 gereszt fokhagyma, 5 evőkanál olaj, 2 evőkanál ketchup, 2 evőkanál mustár, 1 evőkanál paprikakrém. Ezek mind, amit most felsoroltam a húson kívül, ez a pácoláshoz szükséges, és 80 deka, vagy 1 kiló sütőtök, 1 kávéskanál kakukkfű, vagy néhány ág kakukkfű, 1 kávéskanál majoranna, vagy friss majoranna is lehet, bors és alufólia kell hozzá. Előkészítésnél a húst megmossuk, szárazra töröljük, darabokra vágjuk, nyilván a csont mentén. A fokhagymát, a vöröshagymát megtisztítjuk, apróra összevágjuk, vagy összeaprítjuk az aprítógéppel. Én azzal szoktam, mert akkor finomabb és jobban lehet vele dolgozni a önt vagy elkészítésekor. Majd összekeverjük a hagymát 2 evőkanál olajjal, a ketchuppal, mustárral, paprikakrémmel, sóval, borssal, és ebbe a pácba beleforgatjuk az oldalast. Hát mondjuk estétől reggelig álljon így, de minimum egy 5 óra hosszára szükség van, hogy jó meg bepácolódjon. Elkészítésénél a sütőt 180 fokra előmelegítjük, a pácolt hús tepsébe tesszük, lefagyjuk alufóliával, és mintegy 45 percig pároljuk. A sütőtököt vékonyan meghámozzuk, kiszedjük a magját, kis hasábokra vágjuk, és gyengén megsózzuk, megszórjuk kakukkfűvel, majorannával. Levesszük a húsról az alufóliát, és a sütőtököt a hús mellé rakjuk, vagy a tetejére, összekeverjük a sült levével, és megcsepegtetjük még 2 evőkanál olajjal, és visszatesszük a sütőbe. És még egy olyan 25-30 percig együtt pirítjuk, majd forrón tálaljuk. Ez azért jó, ez a vendégváráskor is nagyon jó, mert mindent előre el lehet készíteni, és amikor megérkeznek a vendégek, akkor csak a tököt kell hozzátenni, és az alatt elfogyasztják a levest, és már is forrón tudjuk utána tálalni. Én ehhez tökös burgonyapürét készítettem, amihez 1 kiló burgonyát, fél kiló sütőtököt, 5 deka vajat, másfél deci tejet, sót és fehér borsot használtam. A burgonyát, a sütőtököt meghámozzuk, kockára vágjuk. Először a burgonyát tesszük fel sós vízbe főni, forralás után 10 perc múlva adjuk hozzá a tököt, mert a tök az gyorsabban megfő, mint a burgonya, és hamar megpuhulnak, akkor leszűrjük róla a vizet, összetörjük. Én mindig a krumplipürét az elektromos haberővel szoktam, és akkor tényleg egy olyan habos krumpli lesz. Hozzáadjuk a felforrósított tejet, amiben a vajat is megolvasztottuk, és az egészet kihabosítjuk. Közben szórunk hozzá egy kis fehér borsot is. Ezt a pürét is elkészíthetjük korábban is, akkor egy erős nejlonzacskóba szedjük, és sütőpapírral bérelt tepsibe halmokat nyomunk belőle. A tetejére szórhatunk egy kis sajtot, és az előmelegített sütőbe 10 percig felmelegítjük. Tehát ott az összesen egy 30 perc a töknek a tökös oldalas elkészítésének a végében, meg ezzel 30-35 perc alatt készen van. A tetejére petrezselyen bóbitát vagy piros paprika kockákat tehetünk díszítésképpen. Hát amikor fogyasztottuk, ezelőtt az egyik férfi tag a vendégek közül azt mondta, hogy hát ő már nem kér neki, mert elég volt a tökösi tökökből, és amikor mondtam, hogy a tök alatt hús van, akkor felcsillant a szeme, és ő is nagyon jó ízzel fogyasztotta. Hát ugye ehhez a menüsorhoz mindenképpen valamilyen sütőtökös desszertet szerettem volna készíteni, és sütőtökös piskóta tekercset csináltam. A hozzávalók 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 evőkanál liszt, és 2 evőkanál keményítő, és 10 deka reszelt sütőtök, ezért kellett a keményítő hozzá, hogy ellensúlyozza, és 5 deka vaj. A 6 tojásból vizes piskótát készítünk, ahogy az előzőt is mondtam, és amikor a tojás sárgáját kikeverjük, adunk hozzá 10 deka finomra gyarult és kinyomkodott sütőtököt, és az 5 deka olvasztott vajat. Ezután kerül a 6 evőkanál liszt és a 2 evőkanál étkezési keményítő, és a vízzel felvert tojásfehérjét, hol a lisztes keveréket, hol a tojásfehérjével óvatosan összekeverjük a sárgájához, hozzárakjuk, és akkor sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, megsütjük. Ahhoz, hogy készen van-e már, tűpróbával ellenőrizzük, hogy nem ragad már a piskótánk, egy nagyobb ív sütőpapírra ráborítjuk, és óvatosan feltekerjük. Hát ezt régen fehér konyharuhát alkalmaztam, de most az utóbbi időben már sütőpapírra rakom, és tökéletes, és nem kell mosni a konyharuhát, külön ugye, mert csak ráragad néha a piskótából. És ha már langyos, akkor kihajtjuk, és megkenjük egy gyümölcs dzsemmel. Én készítettem sütőtökösre barbarás lekvárt is, azt hiszem ezt említettem, mikor a dzsemek készítésénél beszéltem róla, és ezzel megkenjük, feltekerjük, és mivel ezt rebarbaráson is csináltam a sütőtököset, meg levendulával, és egy kis levendulás porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kész. Na, tökös mákos rétes. Ezt nagyon kevesen ismerték, de nekem az összes rétes közül ez a kedvencem az almás mellett. Hát ehhez azt megmondom, hogy én nem tudok rétes tésztát. Tésztát még el tudnám készíteni, de kinyújtani nem tudom. Ahhoz olyan gyakorlat, rutin kell, a mi vidékünkön nem nyújtottak rétest, anyósom egyetlen egyszer készített, de az alatt nem tudtam elsajátítani, mert hát ezt együtt kellett volna csinálni ahhoz, hogy megtanuljam, de hát lehet venni készen rétes lapot is, és én általában hájas tésztából szoktam készíteni a réteseket is. Kell hozzá a tölteléknek egy 1/4 kiló darátmák, egy 1/4 kiló reszelt sütőtök, 5 deka vaj, cukor és fahéj. A mákot, a sütőtököt azt összefőzzük a cukorral és a fahéjjal. Máskor, hogyha olyat készítünk, akkor tejjel is szoktuk egy kicsit a mákot megfőzni, de most nem kell tej, mert a sütőtök enged levet, és tulajdonképpen ezáltal megduzzad benne a darátmák is, és így tökéletes lesz ez a krémünk, hogyha rákenjük. A réteslapokat olvasztott vajjal megkenjük, egymásra helyezzük, megtöltjük a tökös mákos krémmel, és megsütjük. Amikor már kihűl, akkor rizsutosan szeleteljük, meghűntjük porcukorral, és tálcára rendezzük. Hát ehhez a tökös ételekhez én tök jó étvágyat kívánok mindenkinek, és hát legyen sikerük.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, a Malek Andrea Solistic második népdalos albuma, a Budapest Vibe 2025-ben jelent meg. A Máté Péter díjas énekesnő legkedvesebb formációja 2016-ban alakult Jáger Bandi vezetésével. Hasonló habitusuknak és zenei ízlésüknek köszönhetően még abban az évben számtalan projektet indítottak útnak. Már Madárka című első lemezükön feltűnt Jáger Bandi egyedülálló harmonizációs készsége és stílusérzéke, ami mindazzal együtt, amit Malek Andrea hozzárakott a jazz, az R&B és a latin zene keverékéből, új egyéni stílust alakított ki. A most megjelent második népdal feldolgozásokat tartalmazó albumon 8 gyönyörű magyar népdal hallható jazz és néhol latin stílusban. Olyan kincsek, amiket ritkán lehet hallani, mint például a Kiskecelányom, a Csillagok csillagok, vagy a különlegesen szép moldvai népdal, a Felkelék én jó reggel hajnalban. Nos, ennyi bevezető után a most következő percekben Malek Andrea 2025-ben megjelent Budapest Vibe by Jáger Bandi című lemezéről hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Malek Andrea 2025-ben megjelent Budapest Vibe by Jágerbandi című lemezéről hallottak válogatást. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, valamint szép péntek délutánt is kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. A technikai pultot Kvasinger Jenő kezeli, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsorkínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy tegnap kezdődött és október 22-ig tart a Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál. A Múzsa Kollektíva, azaz Bíró Eszter, Lábas Viki és Szirtese Dinamó Kusat közös koncertet október 10-én a Magyar Zeneházában, és szintén október 10-én mutatja be Juhász Gábor és triója Holló Aurellal közösen készített Kalákaim Blue című albumát. 14 és 15 óra között Tokai Frekvenciánkon, Lélekműhely című műsorunkban, október hónap kapcsán a rózsafűzérről, Máriához való kapcsolatunkról elmélkedünk Medgyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai szerzetesrend tagjával. 14 és 15 óra között Kisújszállási Frekvenciánkon, Szülőföld című műsorunkban, beszélgetést hallhatnak Holló Gáborral, a Verpeléti Minden Szentek plébánia plébániai kormányzójával. Ajánlónkat hallják.
3: Én azért ezt úgy vártam, hogy ahol én voltam, minden szolgálati helyemen jól éreztem magam, meg úgy éreztem, hogy jó értelemben mondva, de ki tudok teljesedni. És a plébánosaimmal is jó kapcsolatom volt. Tehát igazából én soha nem voltam elégedetlen, meg úgy érzem, hogyha visszatekintek az eddigi évekre, hogy én nagyon jó helyeken lehettem káplán. De ugyanakkor azért csak eljön az embernek az életében az, amikor már vágyik egyfajta nagyobb fokú önállóságra.
2: 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Leonárdi Szent Jánosról és 12. Pius pápáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután 15 óra 25 perckor hírekkel jelentkezünk. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a hit és remény erényéről beszélget. A 16 órai hírek után kívánságműsorunkat hallhatják, majd ifjúsági magazin műsorunk az Iránytű következik. Ma a Hely Nekem nevű Miskolci Kulturális és Szórakoztató Központ rendezvény szervezőjével ismertetjük a klubszezon koncertjeit, eseményeit és a rendezvény szervezés világába is betekintést nyerhet, aki velünk tart. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
4: De mi azért ebben a szakmában több mint egy évre előre dolgozunk, tehát hogy én most itt fizikailag élek ebbe a szezonba, de egyébként szívben, agyban már a 2027 év végét látom magam előtt, hogy azért ez egy-egy koncert színpadra állítása nagyon nagy előkészítést igényel, mint szellemileg, tehát hogy nagyon előre megbeszélni, hogy mikor mi fog történni, hiszen minden klubnak és minden zenekarnak van egy adott turnérendje vagy menete, amiben persze közbe szól a fesztivál szezon, meg a nyári szabadtéri koncertek.
2: 17 órakor regionális híreket, majd a korásti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk az Egri Bazilikából. 18 óra 35 perctől Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor kezdődik Könyvjelző című műsorunk, melyben Szerb Antal Utas és Holdvilág című művét ajánljuk el olvasásra. 19 óra 45 perctől Esti mese szól a gyerekeknek. 19 és 20 óra között Tokai Frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az idősávban, Kisújszállási vételkörzetünkben a Görög Katolikus Egyházadását hallgathatják meg. 20 órakor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben Szitta Imola, tűzzománc ékszerkészítővel Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezután a Liceumi Krónikával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni programajánlatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Orbán Viktor a Fidesz elnöke Várhegyi Attillát nevezte ki a párt kommunikációs igazgatójának, jelentette be a Fidesz a közösségi oldalán. Havasi Bertalan továbbra is a párt sajtófőnökeként dolgozik, írták a bejegyzésben, erősödik a csapat, tették hozzá. Az elmúlt másfél évtized kiszorítós, hegemóniára törekvő kultúrpolitikája miatt át kell világítani az állami fenntartású kulturális intézményeket, köztük az MMA-t is, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán hozzátette, a kulturális intézményrendszer átalakítása a korábbi rendszerrel ellentétben a jogszabályok betartásával kell, hogy megtörténjen. A bejegyzésben szereplő videóban elmondta, megkezdték a múzeumok és színházak működésének felülvizsgálatát, valamint a nagyobb intézményi rendszerek átalakítását is. Közlése szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal együtt olyan intézményekkel és struktúrákkal is elkezdtek foglalkozni, mint például a Magyar Művészeti Akadémia. Ruf Bálint szerint április 12-én valódi rendszerváltás történt, amit az új alkotmány elfogadása fog majd beteljesíteni. A miniszterelnökséget vezető miniszter erről a Kontrollnak adott interjúban beszélt. A Kontroll YouTube csatornáján megjelent interjúban Ruf Bálint hangsúlyozta. Ő nem hajlandó olyan kisebb-nagyobb kompromisszumokra, mint amikbe 1990-ben belement az akkori új politikai vezetés. Emlékeztetett rá, hogy 36 évvel ezelőtt csak módosították az alkotmányt, 2010-ben pedig a Fidesz saját maga előnyére fogadta el az alaptörvényt. Mint mondta, most van itt a lehetősége annak, hogy ennek az országnak legyen normális alkotmánya. Olyan alaptörvényt hozunk létre, amit a végén egy népszavazás fog megerősíteni, közölte. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvények parlament által elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött módosításához benyújtott biztonsági indítványokról tárgyalt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. Baka András szeptember 30-án küldte vissza az Országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást. Az államfő közölte, kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével. Ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétesnek találja, hogy a törvény két ciklusra korlátozta a Magyar Orvosi Kamara vezető tisztségeinek mandátumát. Megújul a Tószegi Általános Iskola épülete a Terület és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert 180 millió forint támogatásból, közölte a beruházás projektmenedzsere a Távirat irodával. Kertész Péterné Bokor Zsuzsanna tájékoztatása szerint a község önkormányzata és a Szolnoki Tankerületi Központ alkotta konzorcium azért pályázott, hogy a településen tanuló gyerekek korszerűbb, biztonságosabb és környezeti szempontból is fenntarthatóbb iskolai épületben tanulhassanak. A tervek szerint 2028. márciusában véget érő beruházás során a szakemberek megerősítik az alap- és pincefödémet, szigetelik az épület homlokzatát és kicserélik a nyílászárókat. Kicserélik továbbá az informatika terem elavult bútorait és modern informatikai eszközöket szereznek be. A fejlesztés része az akadálymentesítés is Tószegen. Végül az időjárásról. Először északon, majd késő délelőtt pedig a délnyugati megyék kivételével másütt is elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, és általában több órára kisüt a nap. Délután nem várható csapadék, Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet napközben 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
3: Reklámot hallottak.
1: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
8: Tegnap kezdődött, október 22-éig tart a Liszt ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál. Bereményi Géza Magyar Copperfield darabjával indítja idei évadát a Budaörsi Latinovics Színház. Művészet és spiritualitás címmel nyílt kiállítás Antonio Tapies grafikai műveiből a Magyar Nemzeti Galériában. Bach Goldberg variációit játssza a MÁV szimfonikus zenekar Cserna Antal színművész közreműködésével. A Múzsa kollektíva, azaz Bíró Eszter, Lábas Viki és Szirtes Edina Mókus ad közös koncertet október 10-én a Magyar Zeneházában, és szintén október 10-én mutatja be Juhász Gábor és triója Holló Aurellal közösen készített Kaláka in Blue című albumát. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: Az idén október 8-a és 22-e között rendezik meg a 6. Liszt ünnepet. A zeneszerző születésének 210. évfordulóján életre hívott Nemzetközi Kulturális Fesztivál a hazai és nemzetközi művészeti élet meghatározó szereplőit és legfrissebb alkotásait emeli programjába és hozza el Magyarországra. A MIPA összművészeti esemény sorozatának részeként nagyszabású hangversenyek, klasszikus és kortárs zenei kamaraprodukciók mellett könnyűzenei és jazzkoncertek, táncelőadások, valamint irodalmi és képzőművészeti programok várják a közönséget Budapest legjelentősebb művészeti tereiben és a város számos pontján. A Liszt ünnepről K.L. Csabával, a MIPA vezérigazgatójával beszélgettem.
1: A Liszt ünnepen Lisztet, mint a kutató-felfedező személyiséget szeretnénk bemutatni. A modern zenének már a 19. századi előhírnöke, és több minden vezetett el idáig. Egyrészt a saját személyisége, hiszen azon keresztül kutatta a világot. Ugye a romantika legközepében születik bele, hatalmas karrierje, az első rockstar szokták mondani a színpadon. Például azt is kevesen tudják, hogy ő játszott először egész estés zongora koncertet. Azelőtt nem volt divat, hanem a zenekarba beágyazva játszottak a zongoristák, és ő Londonban azt hiszem 1838-ban először önálló estet adott elő. Aztán a zongora körül rengeteg újítása volt, egészen a zongora típusáig, sőt, ugye későbbiekben a Bösendorfer cég csinált külön Liszt zongorákat, a mai napig lehet egyébként Bécsben ilyet látni, vagy akár vásárolni is. És hát rengeteg zenei újítást mutatott be. Volt egy nagyon érdekes irány, amit nem nagyon szeretnek, bár fantasztikus abban az időben, ugye nem volt magnetofon, nem volt még hanglemez, és hát Liszt rengeteg átiratot írt, ugye Beethoven szimfóniáitól keresztül, rengeteg operát, és ez azért volt nagyon jelentős, mert viszont minden polgári családba mindenkinek volt zongorája. A kisasszonyok, úrfiak tanultak zongorázni, és gyakorlatilag így közvetítette feléjük ezeket az új műveket, hogy ő átírta. A másik jelentős üzenete volt filozófikus szinten is, hogy keresd önmagad. És ő egész életében ezt kutatta, és nagyon érdekes vonatkozásokat fedezett föl, kezdve attól, hogy ráébredt a magyarságára. Ugye amikor a 39-es nagy pesti árvíz kapcsán hazajött, jótékonysági koncerteket tartott, és aztán különböző turnékban elkezdett érdeklődni a magyar zene iránt. Vagy a másik vonulat, ami egész életében foglalkoztatta a hit körüli dolgok, Jézushoz fűződő viszonya, ugyanakkor a világi kísértések, vagy azok a tematikájú darabok, amik a másik oldalt is megmutatják. És hát a műfaj, a szimfonikus költemény is az ő nevéhez kapcsolódik. Hát ő komponált először olyan műveket, amiknek irodalmi alapja volt. Akár Dantétól kezdve jó pár szerzőről beszélhetünk. Úgyhogy talán nem is véletlen, hogy 22-én, októberben a fesztiválunk a legnagyobb szabású művével fog záródni, Liszt Krisztus oratóriumával, ami olyannyira modern volt, hogy tulajdonképpen inkább a 20. század fedezte föl. Ugyan Weimarban mutatták be először, teljes egészében, még Liszt vezényelte, de aztán hamar ide Budapestre is megérkezett, 1973-ban volt Weimarban, és már ősszel pedig itt Budapesten lett bemutatva, Richter János vezényelte. És hát nagyon érdekes, mert 1938-ban annyira foglalkoztatta a színházi vagy opera szakembereket is, hogy Alá Gusztáv a Magyar Állami Operaházban szenikus formában is bemutatta. Most a mi bemutatónk különlegessége az lesz, hogy a Pannon Filharmonikusokkal mutatjuk be, a Nemzeti Énekkal, a Jubiláta Lánykar segítségével, és kiváló énekesek Adriana Kucserova, Vörös Szilvia, Mauro Péter, Adrián Erőd és Sebestyén Miklós fognak fellépni, és a budapesti mellett a bécsi Musikverein-ban is bemutatjuk a Liszt Krisztust, és azt hiszem ez is egy nagyon fontos lépés, hogy a fesztivál nemzetközi kapcsolatai egyre inkább bővülnek.
0: Ugye eddig beszéltél Liszt Krisztus című oratóriumáról, de jó néhányan felléptek még, akik hozzák azt a kísérletező kedvet, ami Liszt munkásságát jellemzi. Például, hogy az egyik ilyen program a 90 éves Steve Reich előtt tisztelgő London szimfonietta koncertje. és Gyémánt Bálint fog még például csatlakozni az Electric Counterpoint-tal.
1: A London Sinfonietta ugye a 90 éves Steve Reich előtt tiszteleg, és mivel mi szeretjük a magyar művészeket is helyzetbe hozni, ezért nagyon örültünk, hogy Gyémánt Bálint is csatlakozik ehhez a koncerthez. És ha már itt a világhírű együtteseknél tartunk, hosszú idő után újra hazánkba látogat a Cleveland Orchestra, Franz Wesemöst vezényletével, és hát ugye az érdekesség az lesz a koncertnek, hogy Martinu és egy Brahms szimfónia kísérletében Liszt Orfeusza is helyet kap. Aztán egy másik világsztár zenekar, meghívtuk a hamburgi Elbphilharmonie-nak a zenekarát, a Norddeutsche Rundfunkot. Alan Gilbert fogja vezényelni őket, ő sokáig a New York-i filharmonikusoknak volt a vezető karmestere. Itt is Brahms, Ravel, Liszt művek. Brahms második zongora versenyét Leifove Ansnest fogja tolmácsolni. Ez egy nagyon érdekes zongora verseny, költői szörnyetekként is szokták jellemezni. Ugye 10 helyszínen zajlik a fesztivál Budapesten, és különböző műfajok is megjelennek, hiszen a 21. században ennyi minden vesz minket körül. Lesz a Snédberger Zenei Tehetségközpontnak egy koncertje, amivel mi meséljük el, hogy mi is támogatjuk az új tehetségeket. Az Isolation Budapest az Aquarium Klubban a kísérletező könnyű zene kiválóságait mutatja be. És ha már a kísérletezésnél tartunk, egy örök kísérletező, egy teljesen más műfajban, a kortárstánc műfajában, Frenák Pál, Frenizi című kortárstánc produkcióját láthatják a kedves nézők.
0: Pisztünnep összművészeti fesztivál, sokféle műfaj megjelenik, például az irodalom és a képzőművészet is.
1: Régi partnereink az irodalom kapcsán az őszi Margó Irodalmi Fesztivál, a 15. lesz az idén, a Nemzeti Táncszínházban lesz megtartva, és a magyar irodalom meghatározó alkotói mellett nemzetközi szereplők is bemutatásra kerülnek. A képzőművészet kapcsán pedig az idén a Elhivatottak című magyar képzőművésznőknek a bemutatása lesz. A 20. század első felének kiválóságai ezek. Anna Margit, Dénes Valéria, Ferenci Noémi, vagy Lesznai Anna munkáival is megismerkedhetünk. A Ludwig Múzeumban meg a Walk This Way című kiállítás lesz látható, amit a gyaloglás inspirált. Emellett szintén hosszú ideje partnerünk a Art Market Budapest. Október 15 és 18 között lesz az MTK Sportparkban több ezer kortárs képző és fotóművész alkotásait bemutató kiállítás és vásár. Ugye ennek egy alfesztiválja az Art Photo Budapest, ami nagyon lényeges, hiszen a magyar fotoművészet, illetve a kapcsolódó nemzetközi fotoművészet is egy nagyon fontos bemutatkozási lehetőséget kap így.
0: Ide kapcsolódik ugye az Art Plus programsorozat és a Sculpture szabadtéri szoborpark is, szintén itt a MTK Sportparkban lesznek ezek elérhetők?
1: Így van, az Art Marketnek ezek a különlegességei, vagy a kézművészeten belüli műfajokat jeleníti meg, úgyhogy nagyon fontos, hogy így szinte a teljes spektrum át a kortárs képzőművészetnek megjelenik.
0: K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját hallották. A Liszt ünnep záróhangversenye október 22-én Liszt születésnapján lesz, amikor is felhangzik a grandiózus Krisztus Oratórium a MÜPA-ban. Most ebbe hallgassunk bele.

0: A Budaörsi Latinovi Színház október 10-én tartja idei első nagyszínpadi bemutatóját a Magyar Copperfieldet Máté Gábor rendezésében. A Bereményi Géza önéletrajzi ihletésű regényéből készülő előadás nem pusztán egy felnövés történet, a személyes drámán keresztül a 20. század második felének magyar valósága is megelevenedik, így a jelenetek mély betekintést engednek a korszak gondolkodásmódjába, szokásaiba és társadalmi viszonyaiba is. Az első bemutatót még további hét követi Budaörsön, ezekről is kérdeztem Berzsenyi Bellág Ádámot, a Latinovi Színház igazgatóját.
1: 8 bemutatót tervezünk a színházban, 4-et a, mi úgy hívjuk, hogy nagy színpad, de valójában ez a színház termünk a főépületben, és 4 pedig az ifjúsági klubban, ami a stúdió színpadunk. A nagy színpadon októberben Bereményi Géza Magyar Copperfield című regényéből készül egy színpadi adaptáció, amit Máté Gábor rendez. Ez egy nagyon érdekes és nagyon gazdag téma. Egy hatalmas írásmű.
0: Erős önéletrajzi ihletettséggel.
1: Erős önéletrajzi ihletettséggel, gyakorlatilag több évtizedet a 20. századból nagyon részletesen feldolgoz, ugye Budapest belsejét mutatja meg a 40-es, 50-es, 60-as években játszódik.
0: Átkerültetni ezt a regény színpadra, az is egy feladat.
1: Németh Nikolett az előadás dramaturgia, ő a színházunk dramaturgia. Egyébként Máté Gáborral már korábban is dolgoztak együtt a színházban, illetve Bereményi Géza maga is részt vesz az adaptációs folyamat. Tanácsokkal látja el a csapatot. Egy színházi emberről beszélünk Géza esetében. Október első hétvégén kerül bemutatásra itt Budaörsön. És akkor a második nagy színpadon bemutatott előadásunk, ez egy klasszikus, nem más, mint a Sirály. Hegymegy Máté rendezi majd ezt az előadást. Nagyon jó állapotban van most a társulat ahhoz, hogy ezt a csodálatos klasszikust meg tudjuk csinálni. Ennek a Sirálynak karácsony előtt van a bemutatója, és a következő év tavaszán pedig elsőként Iván Viripajev iráni konferencia című darabját rendezi Alföldi Róbert a társulattal. Ez is érdekes produkció, ezt a darabot még nem mutatták be Magyarországon. Határon túlon Sepsiszentgyörgyön játszották magyar nyelven.
0: Bocsánat, de László rendezésében.
1: Így van, egy rendkívül izgalmas téma, egy nagyon nagyszerű írásmű, és a második Viripajev darab, amit a részegek után bemutatunk a színházban. És végezetül az évad utolsó bemutatója pedig egy a társulat által kezdeményezett projekt. A társulatunk tagja Frühlich Kristóf rendező és Németh Nikoletta színház dramaturgia közösen álltak elő egy ötlettel, hogy készítenének egy darabot, ami kifejezetten a társulatra lenne szabva, és a társulat improvizációi által születnének maguk a dialógusok, a kerettörténet van megszabva, illetve a figurák, és hát én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen össznépi tulajdonképpen az egész színház társulata együtt mutatkozik meg ebben a produkcióban.
0: És mi lesz a kerettörténet? Netán a cím?
1: A cím Lagzi. Befogad és kitaszít a világ az alcíme, és egy vidéki esküvő, és annak a története, annak minden bájával, csodálatával, és minden esetleges családi szörnyűségével együtt. Nagyon humoros, ugyanakkor szívszorító tragikomédia van készülőben, a Bohemian Betyász zenekar zenéjének a felhasználásával születik majd ez az előadás, bemutatója pedig 2027 áprilisában lesz.
0: Nézzük az ifjúsági előadásokat.
1: Városi ifjúság klub. Mi csak úgy hívjuk, hogy a VIK, de valójában ez a színháznak a stúdió színpadaként is üzemel, amellett, hogy ifjúsági programokat szervezünk ebben az épületben. Ott elsőként egy gyerekelőadást hozunk létre a stúdiókával közös produkcióban, amelyet Fodor Tamás rendez, ez a Császár új ruhája című klasszikus mesének a új adaptációja lesz majd, és nagy büszkeség számomra, hogy a stúdiókával most tovább fokoztuk az együttműködésünket azáltal, hogy most már évek óta hozzák ide a gyerek előadásaikat, amik talán az ország legjobbjai között vannak, legérdekesebbjei között vannak, és most pedig arra szántuk el magunkat közösen a stúdiókával vezetésével, hogy itt készüljön egy közös produkció, amit aztán majd fél év leforgása után a stúdiókában is láthat majd a közönség. Ez tehát az első bemutató, a második bemutató pedig egy bátor kísérlet, azért mondom így, mert ennek én vagyok az elkövetője, vagy leszek majd az elkövetője rendezőként, Enda Walsh Medicine című darabját, amit egyelőre orvosságként fordítunk, de majd valószínűleg egy másik címet adunk neki, és a darabnak a témája, és ez nem gyerek előadás, hanem felnőtt előadás, esténként fogjuk játszani, karácsony előtt lesz a bemutatója. Arról szól, ez egy tragikomédia, hogy a társadalom hogyan kezeli azokat, akik valamilyen mentális betegséggel vagy nehézséggel küzdenek, és hogy milyen válaszokat ad erre az egészségügyi rendszer, jól, illetve nem jól kezeli ezeket a helyzeteket, és ez egy, hangsúlyozom, az egyik tragikomédia, tehát nem csak a szörnyűség oldalát mutatja fel ennek az egyébként nagyon nehéz, súlyos témának. És a harmadik, ha már súlyos témánál tartunk, szintén egy érdekesség, egy koprodukció a Fügének a Staféta programjával. Rákos Olivér mutatkozik meg rendezőként, első rendezése Olivérnek, a Borbé Szilárd Nincs telenek című könyvéből egy adaptáció, ami hát szintén nem egy egyszerű történet, és ez szintén a Városi Ifjúsági Klubban, szintén nem gyerekeknek, hanem hangsúlyozottan felnőtteknek, és esti előadásként februártól láthatja majd a közönség, és ez is úgy, hogy majd előbb-utóbb, valószínűleg az év második felében a Jurányiban is feltűnik majd ugyanez az előadás, hiszen közösen hozzuk létre. És végezetül pedig a Kapcsa, amely Cseri Hannának az előadás ötlete, koncepciója. Csinálta volna ezt a Hanna idén áprilisban, de egy évet eltoltuk, mert időközben született egy kisbabája, amihez gratulálok innen is. Viszont ez azzal járt, hogy az előadást egy évvel el kellett csúsztatnunk, úgyhogy bízunk benne, hogy visszatér Hanna Budaörsre, és megcsinálja ezt az előadást.
0: Budaörs ugye nem Budapest, hanem Budapesthez képest vidék, és általában szoktuk tudni, hogy egy vidéki társulatnak az a funkciója, hogy minél szélesebb spektrumon jelenjék meg, és minél szélesebb közönséget tudjon megcélozni, de amit ti csináltok itt a Budaörsi Latina Víz Színházban, az pont olyan, mint egy budapesti művészszínház. Mind a repertoárjában, mind a koncepcióiban, a rendezői felfogásokban, tehát ahogy mondod, hogy ki fognak rendezni, kik működnek közre, már eleve bele van kódolva az előadásokban, hogy föltétlenül egy ilyen művészszínházi megközelítésre számíthat a közönség. Megengedhetitek magatoknak azt, hogy tényleg művészszínházként működjetek, és ne pedig egy olyan vidéki színházként, ami áll az operettől kezdve mindenfélét próbál vígjátékokon átnyújtani a közönségnek viszonylag hagyományosabb feldolgozásban.
1: Mi ezt a nagyon határozott irányt vettük föl évekkel ezelőtt. Mi azt mondtuk, hogy mi egyrészt egy pici színház vagyunk, méretét tekintve a legkisebb kőszínház az országban, a legkisebb alkotócsapattal, a társadalunk 14 főből áll most, de ideig hízlaltuk az elmúlt években, mert amikor elindultunk, akkor először csak 6 színész volt Budaörsön, és a fővároshoz való közelség, Budaörsnek ez a speciális helyzete, hogy nem megyeszékhely, vagy nem egy nagyvárosról van szó, de mégis egy nagyon fejlett város, ami nagyon sokat ad a kultúrára, a kulturális sokszínűségre, hogy itt létre tudott jönni egy ilyen alkotó hely, ennek nagyon nagy szerepe van, és igen, ez egy tudatos vállalás, tehát mi azt mondjuk, hogy mi igenis olyan előadásokat szeretnénk létrehozni, amik egy magas művészi színvonalat képviselnek, amik tudatosan és azzal a célkitűzéssel jönnek létre, hogy a társadalmi jelenségekre aktívan reagáljanak, tehát ne a könnyed szórakoztatás felé menjenek, hanem képviseljenek egy olyan fajta minőséget, vagy egy olyan fajta gondolat is. Talán ez a jó szó, mert hiszen minőséget bármilyen szórakoztató előadás is képviselhet. De inkább a gondolatiság tekintetében mindenképpen talán az egyén, illetve a társadalom érzéseire, problémáira, gondjaira reflektáló repertoárunk van. És én azt tudom büszkén mondani, hogy ez az elképzelésünk ez gyümölcsözőnek bizonyult, mert a nézőközönségünk az évről évre növekszik, nem csak a gyerekkorosztályban, de a felnőtt korosztályban nagyon markánsan. Egyre többen találják meg a színházunkat, Budapest belvárosában jön hozzánk sok néző, de az ország más tájairól is egyébként. Keresik az előadásainkat, fesztiválokra hívják az előadásainkat, és minden tekintetben azt gondolom, hogy sikerült bővítenünk a színházi munkát itt Budaörsön, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a törekvésünk ez talán mostanra beigazolódott.
0: Berzsenyi Bellág Ádám igazgatót hallották a Budaörsi Latina Víz Színházról és annak idei bemutatóiról.

0: Művészet és spiritualitás. Ez a címe a Magyar Nemzeti Galéria legújabb kabinet kiállításának, ami Antonio Tapiesnek, a 20. század második fele egyik meghatározó spanyol-katalán képzőművészének grafikai műveiből mutat be válogatást. A művésztől 23 alkotást láthat a közönség, melyek nagy része egy magyarországi magángyűjtemény jóvoltából szerepel a tárlaton. Az anyagot a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből válogatott 4 mű egészíti ki. A kiállítás kurátora Lantos Adriána. Őt kérdeztem.
1: Ugye ez egy kicsi kabinet kiállítás grafikai művekből. Tapies elsősorban festőművész volt, tehát nagyobb dimenzióban gondolkodott, és mégis itt egy grafikai gyűjteményt láttunk.
2: Valóban Tapies elsősorban a nagy formátú vászonképeiről vált ismerté, de az ő művészetében nem annyira ismert, de nagyon fontos rész a grafikai munkásság, a művészkönyvek. És valójában mi itt egy olyan intimebb közelségbe tudjuk hozni a művészt, ami által a látogatók jobban meg tudják érteni az ő művészetének a mozgatórugóit, azokat a különböző elemeket, amelyek konstans módon jellemzik az ő művészeti alkotásait, és az ő művészet filozófiai gondolkodására is tudunk utalni, köszönhetően egyes műtárgyaknak, többek közt a kiállítás címadó művészkönyvére, a Művészet és spiritualitás című kötetre.
1: Tapies a 20. század második felének egyik meghatározó művésze, katalán művész, és az ő munkásságára szokás mondani azt, hogy informel stílusban alkotott. Ez mit jelent?
2: Az informel az egy művészi attitűdként is mondhatnám, ami nem csak őre jellemző, hanem generációjának más alkotóira is. A vászonképein, a nagy szobrászati alkotásain is mindig az anyagnak, a technikáknak a határait feszegette. Az ő nagy vászonképeihez például nagyon sokszor felhasznált, korábban nem alkalmazott anyagokat, földet, mindenféle tárgyakat, ami által ugye a felület sík jel inkább közelített egyfajta szobrászati alkotáshoz, vagy egy háromdimenziós műhöz. Nagyon sok olyan dolgot emel ő is be a művészetébe, ami korábban nem volt jellemző.
1: Többnyire absztrakt képeket látunk itt. Feltűnő a kereszt, mint motívum. Elég sok képen megjelenik.
2: Igen, Tapies művészetének egy konstans módon alkalmazott jele a kereszt. Ez a legtöbb műalkotásán fölbukkan. Sokszor magyarázta is, hogy számára ez egy nagyon összetett szimbólum, nem elsősorban vallási tartalmat kapcsol hozzá, hanem az ősi gondolkodásnak egyfajta komplexitását tükrözi. Ugye már a kínaiaknál megjelent, a görögök is alkalmazták, a kereszt két ellentétes pólusnak a kiegyenlítését adja, találkozási pont, az ellentéteknek a találkozása utalhat ugye az elmúlásra, egy határnak a kijelölésére. A kereszt ez egy nagyon összetett, komplex szimbólum, ami tükrözi azt a felfogást, ami Tapies jellemezte, hogy mindennek van egyfajta rejtett mögöttes mondani valója, tartalma, és az csak akkor válik nyilvánvalóvá a néző számára, hogyha elmerül a műalkotásba, és engedi azt, hogy az a spirituális tartalom megérintse, amit maga a mű kell, hogy keltsen benne. Ez egyfajta önreferenciális jel esetenként, mert hogy a kereszt sokszor összeolval a T betűvel, utal a művész vezetéknevére, Tapies, úgyhogy nagyon sok mindent jelent.
1: Tapies hosszú életet élt, 1923-ban született, 2012-ben halt meg, tehát nem túl régen. Lehet mondani, hogy kortárs művész.
2: Igen, és nagyon meghatározó az ő művészete a 20. század második felében. Tehát, hogy ő egy olyan művész, aki az informálnak is, és a kortárs művészetnek is egyfajta alapköve.
0: Művészet és spiritualitás. Válogatás Antonio Tapies grafikai műveiből. A Magyar Nemzeti Galéria kabinet kiállításáról a kurátort Lantos Adriánát hallották.

Két egymást követő napon, október 9-én és 10-én kamarazenei koncerteket ad a MÁV Szimfonikus Zenekar. Október 9-én a Festetics Palota tükörtermében, a nemzetközi hírű Adorján András fuvola művész átiratában és közreműködésével Bach-Goldberg variációit hallhatja a közösség, melynek különlegessége, hogy Cserna Antal színművész fog részleteket felolvasni a zeneműhöz kapcsolódó Thomas Bernhard A menthetetlen című híres regényéből. Október 10-én pedig a francia

0: karmesterek vezényletével, és valahogy nekem ez egy ilyen része lett az életemnek, tehát mindig próbálom hozzátenni magam úgy a programhoz, hogy az tényleg érdekes legyen, és izgalmas legyen, mint hír azoknak, akik hallják, és hogy menjenek az emberek, mert csodákat kaphatnak.
1: Október 9-én lesz egy fellépésed a Más Szimfonikus Zenekarral, a Goldberg Variáció, ami el fog hangzani, és ehhez te prózai színművészként járulsz hozzá.
0: Igen, Thomas Bernhard a Menthetetlen című regényéből fogok felolvasni, ami azt járja körbe, hogy Horowitznál van kurzuson három zongorista, az egyikük a Glenn Gould, és a másik két zongorista rájön, hogy ők nem fognak soha eljutni ahhoz a tökéletes játékhoz. És ezt járja körbe a regény Bach zenéje kapcsán. Ebben a műben egyébként is benne van az egész kozmosz, és minden, amit Bach tudott a zenéről, illetve nekem van egy csodálatos barátom, aki nagyon sok mindent csinál, többek között karvezetés szakot is végzett, zenetörténettel is foglalkozik, orgonális templomba, kórust is vezet meg sok mindent, és ő például intézetbe járt gyerekeket zongorázni, tanítani. Ebből a Goldberg variációból tanított ő részleteket. Ez volt az, ami, hogyha bármilyen állapotban volt egy gyerek, akkor visszahozta egy harmonikus állapotba. Tehát azt gondolom, hogy nem véletlenül mondják azt nagyon sokan, hogy amit a zenéről tudni lehet és tudni kell, az minden benne van Bach zenéjében. Ő valami olyan arányt talált meg, ami mindenkit harmonizál. Nyilván, mivel a zene részben matek, részben belülről vagy ihletettség által kell, hogy létrejöjjön, de tulajdonképpen ezt a találkozási pontot fogjuk mi is felidézni ezen a koncerten. Úgyhogy ez ki lesz egészítve a regényből részletekkel, és én nagyon örülök, hogy én is egy hangszer lehetek, hiszen én is úgy tekintek magamra, hogy az is egy szólam lesz tulajdonképpen a zenén belül.
2: Csenna Andalt hallották, aki Thomas Bernhard a Menthetetlen című regényének részleteivel gazdagítja a MÁV Szimfonikus Zenekar estjét október 9-én, melyen a Goldberg variációk hangzanak fel. Most hallgassunk mi is bele Bach csodálatos muzsikájába.

0: Egy új formáció, a Múzsa Kollektíva debütál október 10-én a Magyar Zeneházában. Három népszerű, más-más zenei világból érkező énekesnő, Bíró Eszter, Lávas Viki és Szirtes Edina Mókus nyitnak egy új világot, Födő Sándor zenekarának közreműködésével. Még nagyban zajlanak a próbák, a szombatesti koncert előtt egy szusszanási szünetben hívtam fel telefonon Bíró Esztert.
1: Hogyan találtatok egymásra?
2: Azért volt közünk korábban is egymáshoz. Mókussal szerintem legalább 20 éve ismerjük egymást. Az első zenekaromban benne volt. Nem mint szólista, bár ugye ő csodálatosan énekel és hegedül, de úgy, mint két szólista, így most először állunk a színpadra. Lábas Vikivel néhány évvel ezelőtt ismerkedtem meg, és 3 évvel ezelőtt csináltunk egy közös dalt egy jótékonysági kampányhoz, és annyira jó volt együtt énekelni, együtt dolgozni, hogy akkor elhatároztuk, hogy csinálunk valamit együtt, csak hát kellett hozzá ennyi év, mire ez realizálódott, és megtaláltuk rá a megfelelő helyszínt, ugye a Magyar Zeneházát, és hát a műsor is, mire összeállt, legalább egy fél év munkája kellett hozzá, de hát elképesztőek a próbák. Mindenki egy picit másképp áll a zenéhez, tehát hogy más gondolunk egy verssor hallatán, de végül mégis, amikor a zenéről gondolkodunk, akkor teljesen megegyezik az ízlésünk.
1: Mind a hárman külön-külön elvisztek egy showt, tehát hárman lesztek dudások egy csádában. Mennyire tudtok megférni egymás mellett?
2: Sok olyan előadó van, aki egyáltalán nem tudna megférni egymás mellett. Azt gondolom, hogy azért sikerült ezt a hármast igazán jól összerakni, mert hogy három olyan emberről van szó, aki szeret csapatban dolgozni. Tehát ugye a Viki, aki frissen kilépve a Margaret Islandből, ami ugye tavaly ért véget számára, és pontosan egy évvel ezelőtt, mert tavaly október 1-én volt a búcsú koncertjük. Mókus, aki nagyon sok projektben előfordul, és ugye mindig főnyeremény, de valóban ők mind a ketten csapatjátékosok, és én is, mint színházi ember, csak abban hiszek. Abban hiszek, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy melyik gitáros van a színpadon, ki fogja a trombitát megfújni. Tehát, hogy szerintem minden egyes zenész, minden egyes ember, aki a színpadon van, a produkciót építi, és igen, abban teljesen igazad van, hogy mi hárman ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy egyedül állunk a színpadon. De azt gondolom, hogy ez az erőssége is a produkciónak, mert hárman még erősebbek vagyunk, és szerintem az a versengés, ami mai napság jellemzi az embereket, ahogy egymáshoz viszonyulnak, az meg egyáltalán nem érvényes. Tehát, hogy én például baromi kíváncsi vagyok mind a két lányra, hogy ki mit tud kihozni az aktuális dalából, tehát azért természetesen lesznek szólódalok is, és azt gondolom, hogy amikor együtt éneklünk, az meg baromi erős lesz, hiszen mind a hármunknak teljesen más a megközelítése, a hangszíne, a habitusa, és azt gondolom, hogy ezek erősíteni fogják egymást.
1: Miket fogtok játszani? Saját dalokat, már ismert örökzöldeket akár, átjártok egymás zenei világába? Tehát mi lesz a program?
2: Sokszínű lesz a zenei világ, de azt kell mondjam, hogy ezért 85%-ban vadonatúj dalokat lehet majd hallani, amik most születtek. Szépernő, József Attila, Varró Dani, Szabó T. Anna szövegekre, de természetesen vannak olyan dalok, amelyek annyira kötődnek hozzánk, hogy nem fogjuk kihagyni ebből a műsorból, csak nagyon át lesznek variálva és hangszerelve. Tehát lesz ilyen a Mókustól is, tőlem is, és Vikitől is, saját dal és saját szöveg, és lesz olyan sláger is, amit majd mindenki velünk tud énekelni, nem árulom el, hogy ez micsoda. Mindegyik valahogy kötődik ehhez a múzsa dologhoz, hogy most akkor tulajdonképpen, hogy ezt majd el is fogjuk mondani, és nem akarom lelőni, hogy mi is ez a múzsa dolog, de hogy egyébként mi úgy definiáljuk, hogy minden múzsa, ami minket inspirál. Tehát lehetnek azok a fiúk, akik velünk szerepelnek a színpadon, lehet az egy zeneszerző, lehet az egy költő, és hát egy kicsit talán is majd azt fogjuk érezni, hogy egy picit mi is múzsák vagyunk, hiszen megpróbáljuk azokat, talán azt lehet mondani, hogy most is érvényes sorokat előadni, amelyek ma is nagyon erősen tudnak hatni az emberekre.
1: És lesz mögöttetek egy zenész csapat, kik ők?
2: Elsőként kell megemlítenem Födő Sándort, aki a dalok nagy részének a zeneszerzője, mondjuk ugye a 95%-ának, és az egész műsor zenei matériájának a megálmodója, hangszerelője. Egyébként megütő hangszereken, zongorán és különböző billentyűs hangszereken közreműködik. Ott van Csókás Zsolt, akivel nagyon régóta dolgozunk együtt gitáron, Kis Peti gitáron és basszusgitáron, akivel frissen kezdtem el együtt dolgozni, de Viki is már dolgozott vele korábban, egy nagyon-nagyon izgalmas zenéiséget hoz majd a produkcióba, és külön nagyon szeretném megemlíteni Subic Gabit még, aki trombitán és szánykürtön fog közreműködni. Szerintem az országban az egyik legnagyobb talentum, akiről mindenképpen érdemes így külön beszélni, és én nagyon-nagyon örülök, mert most fogok először együtt dolgozni vele. Azt gondolom, hogy a színpadra igazi örömzene kerül majd, amiben a közönséggel együtt tényleg föl tudunk oldódni. Én tényleg mindenkinek ajánlom, akinek van kedve eljönni egyébként a Magyar Zeneházában, ilyen csodálatos zenészeket hallgatni már önmagában felüdülés, de hogyha valakit esetleg gátolna az, hogy versekből is hall idézeteket, akkor most üzenem, hogy nem is fogja észrevenni, hogy ez véletlenül egy 20-as évekből származó versből egy sor, vagy akár egy mai kortárs szöveg, mert annyira összeolvadnak itt a szövegek, az üzenetek és a zene, hogy igazából az egész, legalábbis én úgy képzelem, és bízom benne, hogy ilyen is lesz, tényleg egy örömzene, amiben olyan üzenetek kerülnek majd elő, amelyek mindannyiunk számára elgondolkodtatóak és szórakoztatóak, tehát mondjuk ha Varó Danira gondol az ember, akkor gondolhatja, hogy azért itt a mosoly is megül majd az ajkokon, és bízom benne, hogy akár még közreműködni is lehet majd ebben a produkcióban, de ennél többet nem szeretnék erről elárulni.
0: Október 10-én a Magyar Zeneházában mutatkozik be a Múzsa kollektíva, azaz Bíró Eszter, Lábas Viki és Szirtes Edina Mókus. Bíró Eszter beszélt a készülő estről, most pedig hallgassuk meg az előadásukban Radnóti Miklós Éjszaka című versét, melynek a címe az ő olvasatukban Alszik a szív.

Október 10-én lemezbemutató koncert lesz a Fonóban. A Kaláka örök szlogen jegyében most jazzben születtek újjá a Kaláka dalai, ugyanis Juhász Gábor és triója Holló Aurellal közösen készített egy albumot, aminek a címe Kaláka in Blue. A zenészek 7 jól ismert dalból indultak ki. Ezek a Bőröndödön, az Éjszaka, a Görögdínye, a Faragott versike, a Nandu, az Ó ne vidd el és a Tengerecki Pál. A dalok Tamkósi Rató Károly, Radnóti Miklós, Hajnal Anna, Kányádi Sándor és Vörös Sándor versei törzik. Zenéjüket Grillus Dániel, Grillus Vilmos és Mikó István szerezte. Az eredeti kompozíciók dallamai, karakterei és történetei teremtik meg azt a zenei teret, amelyben a Juhász Gábor trió és Holló Aurél saját hangszeres nyelvén improvizációkon keresztül folytatja tovább a dalokat. Így találkozik egymással két látszólag távolabbi zenei világ, a Kaláka költészetből táplálkozó dalkultúrája és a jazz szabadsága. Tehát október 10-én a Fonóban Kaláka in Blue. A lemezen és a lemezen mutató koncerten Juhász Gábor gitározik, Kovács Zoltán nagybőgőzik, Jeszenszky György dobol, Holló Aurél pedig vibrafonon és steel drumon játszik. Az est különlegessége, hogy a koncerten a Kaláka együttes tagjai is részt vesznek vendégként. Mai műsorunk végén az albumról a Bőrönd Ödönt hallgatjuk meg. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
6: Szentek, szentéletű emberek.
7: Leonardi Szent János áldozópap. 1543 körül született, Rómában halt meg 1609. október 9-én. Körülbelül 67 évet élt. Szüleinek a hetedik gyermeke volt. Iskoláit a plébániai iskolában kezdi, majd Lukkában folytatta egy gyógyszerész mellett, mert maga is szeretett volna gyógyszerész lenni. Később azután ferenceseknél jelentkezett, ott azonban elutasították. Egyre inkább érezte, hogy hívja az Úr, és pap szeretett volna lenni. Felhagyott a gyógyszerészettel, és özvegy édesanyja ellenkezésére szemináriumba lépett. 1571. január 6-án mutatta be első szentmiséjét. Szentelése után kórházakban, börtönökben lelkészkedett nagy sikerrel. Hitoktatói kézikönyvet is szerkesztett, és a tridenti zsinat szellemét igyekezett mindenben megvalósítani. Szívügye volt az egyház megújítása. Szerzetet alapított, melynek jellegzetessége volt a szegénység, az engedelmesség és a bűnbánat. Később rendje egyesült a piaristák rendjével. Mély barátság fűzte Néri Szent Fülöphöz és Kalazanci Szent Józsefhez. 1609. október 9-én halt meg, az Örökvárosban van eltemetve. 1861. november 10-én boldoggá vatták, 1938. április 17-én pedig a szentek sorába iktatták. Istenünk, minden jóság forrása, te Leonardi Szent János áldozópapot az evangélium hirdetésére küldted a népek közé. Közben járására add, hogy az igazi hit szüntelenül terjedjen az egész világon Krisztus a mi Urunk által. Emlékezzünk meg 12. Pius pápáról, aki az éleszentség útját járta. Rómában született 1876. március 2-án, 1958. október 9-én halt meg, 82 évet élt. Családi neve Eugenio Jenő Pacelli, római jogász családból származott. 1901-ben, mint 25 éves pap állt a pápai kúria szolgálatába. Részt vett az új egyházi törvénykönyv kodifikálásában, majd diplomáciai szolgálatot teljesített. Bajorország, majd németországi pápai nuncius lett. 1930-tól 11. Pius pápa bíboros államtitkára. Ilyen minőségben jött 1938-ban Budapestre az eukarisztikus kongresszusra, mint a Szentatya legátusa küldöttje. Már a konklávé első napján megválasztották, és ő a 12. Pius nevet vette fel. Ő volt a II. Világháború és a hidegháború éveinek pápája. Kora így jellemezte, a béke embere, a háború pápája. A pápa és a Vatikán ebben a háborúban semleges maradt, de nem jelentett ez hallgatólagos alkut a nagyhatalmakkal. Hosszú diplomáciai szolgálatából már eléggé ismerte Európa valós helyzetét, s vezetőköreinek a politikáját ahhoz, hogy ne váljon illúziók áldozatává. A hitlerizmus idején szívós, csendes diplomáciát folytatott, kiterjedt segélyakciókat szervezett, s a halálra szánt zsidóság valóságos mentő angyala volt. Százezerek köszönhették neki életük megmentését a berlini, budapesti, bukaresti, pozsonyi nunciusok igazoló iratai nyomán. Minden utólagos rágalmazás ellenére is 12. Pius volt az, aki egyetlen igaz hangként szólt az egész emberiséghez a háborús propaganda hazugság özönében. De senki sem hallgatott rá. Hitler őt is meg akarta öletni. A hidegháború éveiben kiközösítette a kommunistákat, mivel nem csak orosz földön, hanem a csatlós, kelet-európai országokban, államokban is nagy egyházüldözést indítottak el, az egyház tartó oszlopait nagy főpapokat tartóztattak le, vagy végeztettek ki. Hajlíthatatlan kommunista ellenes álláspontja volt. Egyházképe az 1943-as megjelentetett Mystici Corporis enciklikájából ismerhető meg. 1950-ben kiirdette Szűzmária mennybevételének dogmáját. 1954-ben Mária évet hirdetett meg. 33 szentet avatott, köztük 10. Szent Piuszt és Árpádházi Boldog Margitot. Sürgette a híveknek a liturgiába való bekapcsolódását. Megreformálta a nagyhetet, enyhítette a szentségi böjtöt. A misszionáriusok figyelmét felhívta arra, hogy alkalmazkodjanak környezetük hagyományaihoz. Sürgette a szentírás korszerű módszerekkel való tanulmányozását. Pápasága alatt kibővítette nem olasz bíborosokkal is a pápaválasztó testületet. Egyik ismert mondása, korunk nagy veszedelme, hogy a jók elfáradtak. Boldoggá avatását az olasz püspöki kar 1974. decemberében indított el Rómában. Jelmondata volt Opus Justitiae Pax, a béke az igazságosság műve. Imádkozzunk, hogy 12. Pius pápa boldoggá avatása minél előbb megtörténjen, és legyen hathatós pártfogója az egyháznak.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A bicskei eset miatt 2016-ban felajánlottam lemondásomat. Azt Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nem fogadta el. Közölte Cibere Károly, az egykori ágazati tárca szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a távirati irodával, reagálva a csütörtökön nyilvánosságra hozott bicskei jelentésre. A volt államtitkár egyúttal bocsánatot kért mindazoktól, akik az ő államtitkári ideje alatt estek áldozatul egy bántalmazónak bármely intézményben. Cibere Károly, aki jelenleg a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke, azt írta: a bicskei igazgató rémtetteiről az ágazatirányítás 2016. szeptemberében értesült. 2014. májusa és 2016. szeptembere között az ágazatirányításhoz sem formálisan, sem igazgatási úton, sem informálisan nem érkezett jelentés az intézményvezető szörnyű tetteiről. Miután 2016. szeptemberében olvasták a gyermekek faxon érkező vallomásait, feljelentést tettek a rendőrségen, az ágazatvezetés azonnali vizsgálatot indított az intézményt fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál, valamint valamennyi illetékes hatóság összes vonatkozó korábbi ellenőrzési jelentését bekérték. Tette hozzá: feljelentést tesz a más helyett szavazó Tiszás országgyűlési képviselők ügyében Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, közölte az ellenzéki képviselőcsoport a távirati irodával. Bóka János közokirat hamisítás büntette miatt tesz feljelentést a Tiszás, Schumacher Orsolya és Csézi Erzsébet ellen. A Fidesz frakció közleménye szerint az országgyűlés szeptember 22-i üléséről készült videófelvételen egyértelműen látható, hogy a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, megnyomja a mellette ülő képviselőtársa Csézi Erzsébet szavazógépét. A Fidesz frakció hangsúlyozta: az országgyűlésről szóló törvény, valamint a házszabály egyértelműen meghatározza, hogy a plenáris ülésen a képviselő csak saját maga szavazhat. A Fidesz frakció a közleményben felszólította Forsthoffer Ágnes házelnököt és Bújdosó Andreát, a Tisza frakció vezetőjét, hogy ne pártolják tovább a két képviselő által elkövetett jogsértést. Az ügyben korábban már a Mi Hazánk mozgalom is jelezte, hogy feljelentést tesz. Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz frakcióhoz, jelentette be Bóka János frakcióvezető a közösségi oldalán. Bóka János azt írta a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalinról, hogy ötgyermekes édesanyaként a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és több éves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik. Az új képviselő Orbán Balázsnak, a Fidesz volt kampányfőnökének, Orbán Viktor volt miniszterelnök korábbi politikai igazgatójának a helyére érkezik az ellenzéki képviselőcsoportba. Az aranykonvoj ügyben eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat, írta Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a távirati irodához eljuttatott közleményében. Orbán Viktor azt írta: a nemzeti kormány miniszterelnökeként büszke arra, hogy Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit sikeresen megállították és felszámolták Magyarországon. A volt kormányfő szerint a hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak, saját jogkörükben eljárva, kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat. Ha szükséges lett volna, akkor a megfelelő utasításokat kiadta volna, tette hozzá Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek a munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek. Közleményében szégyennek nevezte, hogy a mostani kormány a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették. Végül az időjárásról. Délután már nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet napközben 16 és 22 fok között alakul, késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
3: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
2: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
5: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a hit és a remény erényéről beszélgett.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Mindörökké, amen!
6: Mai hittanóránkon a teológiai erényekről fogunk beszélgetni. Teológiai erények közé tartozik a hit, a remény és a szeretet. Más néven isteni erényeknek is mondjuk őket. Meg tudnátok-e mondani, hogy miért?
7: Mivel ez a három erény az Istenre nyíló élet alapja, ezért a mai teológia a keresztény létforma három alaperényének is nevezi.
6: Tehát ez az isteni erény, ugye azt értjük alatta, hogy az Istenre nyíló élet alapja. Tehát hit, remény és szeretet. Ennek kell meglennie bennünk, hogy valamilyen módon az Istennel kapcsolatot tartsunk. Nézzük akkor sorban, jó? Ezek szorosan összetartoznak, mind a három, elválaszthatatlanok egymástól, gondolok itt Szent Pál korintusiakhoz írt levelére is, ugyanakkor mégis meg tudjuk mind a hármat különböztetni. Hát akkor nézzük először, vizsgáljuk meg a hitet, jó? Mi a hit? Hogyan tudnátok megfogalmazni? Vagy Szentírásból tudnátok-e példát mondani?
8: Egyszerre Isten azt mondta Ábrámnak, hogy áldozza fel a fiát, és Ábrám kivitte a hegyre.
6: Feláldozta a fiát?
9: Nem.
8: Nem.
6: Úgy van, ez csak egy próbatétel volt, igaz? Tehát a hit próbálja, ezért mondjuk, hogy Ábrahám minden hívő atya. Tehát, hogy az Istenért még ezt is meg tudta volna tenni, hogy ugye egyszülött fiát feláldozza. Úgy van. Tehát gyakorlatilag a Szentírás a hitnek megkülönböztetett szerepet tulajdonít. Ha megfogalmazzuk, akkor melyek azok a legfontosabb elemek, amelyek a hit lényeges tartalmi jegyei? Tehát mi a hit? Van egy hétköznapi általános értelemben vett jelentése is, igaz? Amikor azt mondom, hogy azt hiszem, hogy, akkor ez mit akar?
8: Nem vagyok biztos benne.
6: Úgy van, tehát valamiben nem vagyok biztos, én bizonytalan vagyok, igaz? Hogy úgy gondolom, hogy, tehát kicsit hasonlít hozzá. De ha teológiai értelemben nézzük, akkor mi lehet a hit?
7: A szűkebb értelemben igaznak tartani azt, amit Isten mond, mert ő teljes hitelt érdemel. Ezt így határozta meg az első vatikáni zsinat is.
6: Úgy van, tehát ugye igaznak tartok valamit, illetve az Isten szavát, az isteni kinyilatkoztatást. De ha bővítjük ezt a kört, akkor igazából mi lehet még a hit?
9: A hit az az odaadás, amellyel a hozzánk forduló Istenre bízzuk magunkat.
6: Úgy van, tehát odaadás, rábízzuk az életünket az Istenre, igaz? Tehát nem önmagában igaznak tartani a kinyilatkoztatást, hanem attól valamivel több. Igaz? Tehát, hogy teljesen az Istenre bízom magam. Jó, akkor most nézzük, hogy a hit, illetve a cselekedet milyen összefüggésben van egymással. Van-e közöttük összefüggés, gondolok itt Szent Jakab levelére, vagy nincs? Mit mond Jakab a levélben?
8: Amint a test lélek nélkül volt, úgy a hit is volt tettek nélkül.
6: Úgy van. Na most mit jelent ez a mondat?
7: Nem elég csak hinnünk, hanem ezt tetteinkben is bizonyítanunk kell hitünket, és meg kell ezáltal erősíteni. Mert mondani könnyű azt, hogy hiszünk, viszont nem tesszük meg, akkor nincs alapja.
6: Igen, tudnátok-e példát mondani, tehát hogy miben kellene megnyilvánulni az ember hitének? Hiszen ugye, tehát ez valamilyen módon a jó cselekedetek is szükségesek ehhez, igaz? Tehát hogyan tudom én ezt megvalósítani, hogy az én hitem élő?
7: Teljesen Istenre bízom magamat.
6: Jó, de ezt nem látják rajtam. Tehát itt van ennek a szerepe, ugye, amit mond Jakab, hogy a tettek nélküli hit holt hit. Miben kell megnyilvánulni a hitemnek? Hát az, hogy én hívő ember vagyok, honnét tudja rólam a szomszédom, vagy bárki más?
8: Gyakorolom a vallásomat.
6: Úgy van, tehát például, ugye, hogy szentmisére járok, vagy szentségekhez járulok, igaz? Tehát tartozom egy keresztény közösséghez. Aztán gondoljatok az emberekkel való kapcsolatotokra. Mi szükséges még ehhez? Milyen legyél embertársaiddal?
7: Hát szeretni kell embertársaimat, és fel a barátként kell kezelni őket.
6: Úgy van, ugye ez majd elő fog jönni a szeretetnél is, de hogyha én igazán hívő ember vagyok, akkor ne én legyek pont az az ember, ugye, aki a legtürelmetlenebb, aki nem érti meg a másikat. Ugye érthető, hogy miről van szó. Tehát Jakab azért mondja, hogy a hithez szükségesek a jó cselekedetek, a tettek, mert anélkül önmagába elvész ez a hit. Mit kell hinnünk? Tehát nézzük most a hit tárgyát.
7: Általánosságban el kell fogadnunk az egész kinyilatkoztatást, úgy, ahogy Jézus Krisztus elénk adta az egyház által.
6: Úgy van, tehát ugye az egyház tanítását, ugye ez a szentírás és a szent hagyomány, ha lerövidítjük, tehát elfogadni, igaznak tartani. Miben kell még, hogy megnyilvánuljon? Mi az a minimális hit például?
7: A minimális hit az azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, hogy Isten van, és jutalmazza, megjutalmazza azokat, akik törekszenek feléje, és megismerni őt.
6: Úgy van, hogy a hit igazságban is így van, hogy tehát az Isten létezése, és hogy a jókat megjutalmazza, bűnösöket pedig ugye megbünteti. Tehát van egy Úr, van egy Isten, ugye, aki igenis gondoskodik rólam, és az én törekvéseimet értékeli, jutalmazza. Tehát ez a legfontosabb, ugye, hogy ebben higgyen az ember. Aztán ha tovább mondjuk, akkor mit kell még hinni, ha már egyre inkább mélyebben próbáljuk megélni a hitünket?
8: A Szent Háromságot.
6: Ahogy van a Szent Háromságos egy Istenbe vetett hitünk, ugye ezt mondjuk el minden vasárnap, hol?
9: Templomban, a Hiszek Egyben.
6: Úgy van, a szentmisén, a Hiszek Egyben. Aztán mi tartozhat még ide, amit el kell fogadnunk hittel?
8: A legfontosabb erkölcsi törvényeket.
6: Úgy van, tehát ugye ennek vannak erkölcsi vonzatai is, igaz? Ilyen például, aztán amit még ugye szükséges hinnünk, az imádság, valamint a szentségek felvételére vonatkozóan, hogy mik is azok a szentségek. Nézzük tovább akkor az ember személyes hite. Mit jelent az, hogy személyes hit? Gondoljatok kisgyermekkorotokra, ugye amikor megkeresztelt benneteket, többnyire nem is tudtatok róla, aztán ugye valamilyen vallásos nevelésben részesültetek, aztán ugye eljött az az idő, amikor átgondoltátok ezt az egészet, vagy át kellett, hogy gondoljátok. Tehát amikor ezt a gyermeki hitet elhagyja az ember, gyakorlatilag ugye a birmálás szentsége ezt jelenti a keresztény ifjú számára. Mi az, hogy személyessé válik a hitem?
9: Törekednünk kell a hitünknek a növelésére.
6: Úgy van, növelésére, de valamilyen módon úgy, hogy ez az én belsőmből fakadjon. Tehát, hogyha lefordítjuk, ez azt jelenti, hogy nem azért megyek már el szentmisére, mert a szüleim is elmentek, vagy elküldtek, rosszabb esetben, hanem személyes meggyőződésből, mert vágyom arra, hogy az Úristennel találkozzam. Tehát ez az, amikor belsővé válik a hit. Nem kényszerből megyek, hanem meggyőződésből, mert én is úgy érzem. A hit és a keresztény egységre törekvés között milyen kapcsolatot láttok? Mi az a keresztény egységre törekvés?
8: Az ökumenizmus.
6: Milyen felekezetek tartoznak ide?
8: A történelmi egyházak a protestáns, az keleti egyházak ortodox.
6: Tehát a keleti keresztények és a protestáns testvérek tartoznak ide. Mi ez az egységre törekvés? Mert pont ugye hitbéli különbségek vannak közöttünk sajnos, ami a történelem során megtörtént.
8: Nem azt kell figyelembe venni, hogy miben különbözik a másik egyház, hanem abban, hogy mivel hasonlít.
6: Ki az, aki összeköt bennünket?
9: Jézus Krisztus.
6: Úgy van, maga Jézus Krisztus.

0: Nézzük, milyen bűnök vannak a hit ellen. Tudnátok-e felsorolni?
1: Hát például a hitetlenség.
0: Úgy van, a hitetlenség. Na mit jelent az, ha valaki hitetlen?
1: Amikor saját mulasztása miatt nem jut el a hitre, és annak a bűne is nagyon súlyos, aki jobb meggyőződése ellenére tudatos döntéssel utasítja el a hitet.
0: Igen, tehát akkor gyakorlatilag ugye itt arra céloztál, hogy a hitetlenségnek két fajtája lehet. Az egyik az, amikor ugye valaki esetleg nem a saját hibájából, tehát önhibáján kívül nem jut el a hitre, de megpróbál milyen életet élni, lelkiismerete szerint, igaz? Karl Rahner ezeket anonim, azaz névtelen keresztényeknek nevezi, de nem a saját hibája, ami viszont nagyon súlyos bűn, amikor már én tehetek róla, és tudatosan utasítom el. Ugye ez az teizmus az életünkben. Jó, tehát pozitív hitetlenség, nagyon súlyos bűn. Milyen egyéb bűnöket ismerünk még a hitellen?
2: A hitelhagyása.
0: Ugyan, mit jelent ez, hogy hitelhagyás? Tehát amikor gyakorló hívő keresztény vagyok, igaz? És akkor egyszer csak valami miatt, ennek több oka lehet, lustaság, hanyagság, vagy bármi más egyéb, amiatt, valami miatt szakítok vele, ugye? És akkor fölhagyok. Most már nem megyek Szentmisére, most már nem megyek el Szent Jónásomat elvégezni. Tehát amikor így szakítok ezzel, milyen lehet még?
1: A hittagadás. Amikor Isten súlyosan megsértő hazugságot mondunk, vagy híresztelünk.
0: Úgy van, tehát megtagadom a hitemet. Biztos kerültetek már olyan környezetbe, vagy társaságba voltatok, nem? Amikor ilyen kérdés előkerült, akkor hogyan reagáltátok le? Mertétek vállalni, megvallani a hiteteket?
1: Valamilyen szinten igen, de amikor azt érzi az ember, hogy elítélik az ő hitét, tehát negatívan tekintenek rá, akkor valamilyen szinten megtagadja. Tehát még akkor is megtagadja, megtagadásnak minősül, hogyha nem szavakkal tagadja meg, hanem egyszerűen hallgatással.
0: Úgy van. És mit gondoltok, hogy helyes ez a magatartás? Csak azért, mert most a többiek mit szólnak hozzá. Tehát helyes ez, hogyha valaki megtagadja, vagy letagadja azt, hogy mondjuk ő hívő ember.
2: Nem, mert ez súlyos bűn.
0: Úgy van. Hát természetesen ezt ugye nem szabad megtenni. Jó, nézzük az eretnekséget. Kire mondjuk, hogy eretnek?
2: Hát aki bizonyos hittételeket másképp értelmez, vagy újakat betesz.
0: Hát nem is az, hogy újakat betesz, hanem ugye a hitigazságok közül egyeseket elfogad, másokat nem. Tehát például Jézus Krisztus istenségét
2: nem fogadta el. Például az Ariánus egyház és a katolikus egyháznak a vitája, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, vagy csak isteni.
0: Hogy van, tehát, hogy most az Istennel egy lényegű, vagy csak hasonló lényegű, ugye, hogy te arra céloztál. Jó, aztán szakadásság.
3: Hát azok a szakadárok, akik a keresztény hitet megtartva megtagadják a római pápának az engedelmességet.
0: Történelmi példát tudnátok erre mondani?
2: 8. Henrik szakítása a római pápával.
0: Úgy van, ugye az anglikán egyház születése, ugye amikor nem akarja törvényes házasságát érvényteleníteni a pápa. Jó, hitközömbösség. Mit mond ez?
3: A hitet lényegtelen dolognak tartja valaki, akkor ő hitközömbös.
0: Úgy van, tehát egy ilyen szürke, egyszerű dolog, nem tartja fontosnak az életében valaki, ugye, hogy ezzel foglalkozzon. Ide. Nagyon fontos, igen?
1: Ide tartozik még az is, aki komolyan állítja azt, hogy mindegy, hogy milyen vallású az ember, csak becsületes legyen. Ez is hitközömbösségnek minősül.
0: Igen, mert ugye valahol az ember úgy van vele, hogy hát jó, hát azt hiszek, amit akarok, vagy úgy élek, ahogy akarok, és akkor ezt én döntöm el magamnak, igaz? Tehát valamilyen módon az ember önzősége nyilvánul itt meg. Fontos még beszélnünk a hit eltorzításáról. Mit jelenthet ez, hogy eltorzított hit?
3: A hiszékenység például ilyen.
0: Uh-huh. Tudná példát mondani?
3: Hát hittel elfogadni valamit, amiről nem Isten szava tanúskodik.
0: Úgy van, hát gondoljatok itt a babonára, igaz? vagy Szent Antallánc, vagy minden olyan dolog, ugye, ami nem az isteni kinyilatkoztatáson alapul, de valami olyasmit ígér, aminek tényleg nincs létalapja. De én elhiszem, igaz? A következő fontos erény a remény. Hogyan tudnánk megfogalmazni, mi is az a remény?
1: A remény, latinul spes, emberi vonatkozásban nem más, mint óhajtani, vágyakozni valami után, és ebben bízni és tevékenykedni is érte.
0: Tehát valaminek a beteljesedéséről van szó, ugye? Egy várakozás az ember részéről, hogy valami jó beteljesedik az életébe. Hétköznapi értelemben is használjuk, hogy biztosan ismeritek ezt a mondást, hogy amíg élek, remélek, dum spiro, spiro, igaz? Tehát valamilyen módon az embernek nagyon fontos az életében a remény. Még akkor is, ha nem vallásos ember, igaz? Ugyanúgy, mint a hit. Tehát, hogy ez egy tevékeny várakozás, nem egy passzív állapot, egy tevékeny várakozás, igaz? Hogy várok valami jót, ami velem meg fog történni, be fog teljesedni. Ha most keresztény értelemben, teológiai értelemben mi a remény? Nem pusztán várok valamit, hanem mit várok?
3: Isten ígéretének beteljesedését várom.
0: Úgy van, de mi ez a beteljesedés? Mit ígér meg nekünk Jézus Krisztus?
2: Az üdvösséget.
0: Úgy van, tehát az üdvösség beteljesedése, igaz? Tehát igazából ez a reményünknek az alapja. És ahhoz, hogy ugye ezt az utat végigjárjuk itt a Földön, és ez a remény élő legyen bennünk, ez az Úristen segítséget is ad, igaz? Milyen segítséget?
2: A megszentelő kegyelmet.
0: Úgy van, tehát a kegyelmét, az ajándékát adja, hogy ugye nem csak a hit, a remény, és az a szeretetes esetében is, tehát ugye minél könnyebb legyen ezt megvalósítani, hiszen egyedül ezt az utat az Isten kegyelme segítsége nélkül végig tudjuk járni?
1: Nem.
0: Nem. Nem, ugye? Tehát ahhoz, hogy az üdvösségre eljussunk. Milyen bűnök lehetnek a remény ellen?
2: A kis hitűség és a kétségbeesés.
0: Úgy van, milyen az, amikor valaki kis hitű? Gondoljatok itt szentírási példára is. Jézus is mondja ezt.
2: Amikor Péter a vízre száll, és attól fél, hogy beleesik a vízbe, és Jézus azt mondja neki, hogy te kis hitű, miért kételkedtél?
0: Hát a vízen jár, igaz, Jézus, aztán megszólítja Pétert, ugye? És addig, amíg Péter bízik Jézusban, igaz? És nem azon gondolkodik, hogy jaj, ez most olyan természetellenes, hogy az ember vízen jár, addig a víz tetején marad. És amikor hirtelen elkezd gondolkodni, kétségbe esik, ugye, vagy meginog a hite, akkor abban a pillanatban süllyed. És ugye Jézus meg is korholja, hogy kis hitű. Nézzük a másikat, a kétségbeesés. Szintén szentírási példa van rá. Egy nagyon klasszikus, ha eszetekbe jut. Ő is apostol, csak nem Péter apostol, hanem a másik.
3: Júdás.
0: Úgy van, Júdás. Hát mit tett Júdás?
1: Sokkal elárulta Jézust a farizeusoknak, és ezután elmenekült, és megölte magát. Azért, mert kétségbe esett.
0: Na jó, de mit jelent a kétségbeesés? Most már körbeírtuk, de szeretném, ha rájönnétek.
1: Hát úgy vélni, hogy Isten már nem bocsájt meg nekünk.
0: Úgy van, tehát ugye ő fölismeri a bűnösségét, igaz? Tehát, hogy milyen súlyos dolgot tett. Csak egy megragadt. Tehát nem volt képes már remélni abban, hogy az Isten megbocsájt még neki is. Kiúttalannak látta azt a dolgot, és ez nagyon súlyos bűn, ezért súlyos bűn az öngyilkosság is. És hát ezért tette azt, amit tett. Mi lehet még remény elleni bűn? Gondolkodjunk.
2: Az eltorzítása.
0: Úgy van, tehát ahogyan ugye a hitben is megjelennek torzolások, úgy a reményben is. Hát melyek ezek? Mit gondoltok?
2: Például mindent Istenre hárítunk.
0: Úgy van, tehát ugye bármi történik, amiben én vagyok is a felelős, az Istenre fogom. Ugye, ez az Isten akarata, tehát hogy könnyen meg tudom magyarázni. Ez az én tétlenségem, igaz, és nem csinálok semmi. Aztán mi az a vakmerő bízás vagy bizakodás?
1: Például úgy vétkezni, mert Isten úgy is megbocsájt minden.
0: Igen, tehát jó van, vétkeztem, majd elmegyek, meggyónom, és az Isten megbocsájt, igaz? Tehát ez egy vakmerő bizakodás. Aztán követelőzni Istennel. Milyenek vagyunk, ha követelőzünk?
3: Kísértjük Istent, csodát várunk tőle.
0: Úgy van, igaz? Vagy Istennek kötelessége megtenni, hogy már pedig ezt csinálja meg, vagy segítsen nekem, igaz? Tehát kísértem az Istent, provokálom, követelőzök vele szembe. Aztán mi tartozhat még ide?
1: Például bűn olyasmit remélni, amit Isten nem ígért meg. És a legsúlyosabb bűnök közé tartozik az, hogy olyasmiért kérni Isten segítségét, ami bűnös cselekedet. Gaztetthez remélni Isten segítségét.
0: Úgy van, helyesen mondtad. Tehát ahhoz, hogy én valami negatív dolgot akarok tenni, tehát ami erkölcsi értelemben bűn, és abban reménykedek, hogy ehhez az Jóisten majd ad nekem segítséget. Tehát ez súlyos bűn.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A bicskei eset miatt 2016-ban felajánlottam lemondásomat. Azt Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nem fogadta el. Közölte Cibere Károly, az egykori ágazati tárca szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a távirati irodával, reagálva a csütörtökön nyilvánosságra hozott bicskei jelentésre. A volt államtitkár egyúttal bocsánatot kért mindazoktól, akik az ő államtitkári ideje alatt estek áldozatul egy bántalmazónak bármely intézményben. Cibere Károly, aki jelenleg a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke, azt írta. A bicskei igazgató rémtetteiről az ágazatirányítás 2016. szeptemberében értesült. 2014. májusa és 2016. szeptembere között az ágazatirányításhoz sem formálisan, sem igazgatási úton, sem informálisan nem érkezett jelentés az intézményvezető szörnyű tetteiről. Miután 2016. szeptemberében olvasták a gyermekek faxon érkező vallomásait, feljelentést tettek a rendőrségen, az ágazatvezetés azonnali vizsgálatot indított az intézményt fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál, valamint valamennyi illetékes hatóság összes vonatkozó korábbi ellenőrzési jelentését bekérték. Tette hozzá. Feljelentést tesz a más helyett szavazó Tiszás országgyűlési képviselők ügyében Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, közölte az ellenzéki képviselőcsoport a távirati irodával. Bóka János közokirat hamisítás büntette miatt tesz feljelentést a Tiszás, Schumacher Orsolya és Csézi Erzsébet ellen. A Fidesz frakció közleménye szerint az országgyűlés szeptember 22-i üléséről készült videófelvételen egyértelműen látható, hogy a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, megnyomja a mellette ülő képviselőtársa Csézi Erzsébet szavazógépét. A Fidesz frakció hangsúlyozta, az országgyűlésről szóló törvény, valamint a házszabály egyértelműen meghatározza, hogy a plenáris ülésen a képviselő csak saját maga szavazhat. A Fidesz frakció a közleményben felszólította Forsthoffer Ágnes házelnököt és Bújdosó Andreát, a Tisza frakció vezetőjét, hogy ne pártolják tovább a két képviselő által elkövetett jogsértést. Az ügyben korábban már a Mi Hazánk mozgalom is jelezte, hogy feljelentést tesz. Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz frakcióhoz, jelentette be Bóka János frakcióvezető a közösségi oldalán. Bóka János azt írta, a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalinról, hogy 5 gyermekes édesanyaként a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és több éves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik. Az új képviselő Orbán Balázsnak, a Fidesz volt kampányfőnökének, Orbán Viktor volt miniszterelnök, korábbi politikai igazgatójának a helyére érkezik az ellenzéki képviselőcsoportba. Az aranykonvoj ügyben eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat, írta Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke, a távirati irodához eljuttatott közleményében. Orbán Viktor azt írta, a nemzeti kormány miniszterelnökeként büszke arra, hogy Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit sikeresen megállították és felszámolták Magyarországon. A volt kormányfő szerint a hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak, saját jogkörükben eljárva kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat. Ha szükséges lett volna, akkor a megfelelő utasításokat kiadta volna, tette hozzá Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek a munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek. Közleményében szégyennek nevezte, hogy a mostani kormány a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették. Végül az időjárásról. Délután már nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet napközben 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
4: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Téged is vár az egri érseki fiúkórus.
7: Énekelj velünk az egri bazilikában.
8: Énekelj velünk templomokban.
9: Koncertezz velünk.
10: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
11: Legyen sok új barátod.
12: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
13: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
14: Itt csak fiúk vannak.
15: Együtt tanulunk megénekelni.
16: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
17: Nálunk kap saját új egyenruhát.
18: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
19: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kívánság műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Az első kívánságot Lénárt Istváninak és Abóczki Józsefnének küldik. Jó egészséget kíván Isten áldásával a népes rokonság. Vándorfelhők fenn az égen. Tarnai Kislászló nótázik a következő percekben.

Németh Józsefné Zsuzsikát és Barati Józsefné Juliannát sok szeretettel köszönti barátnőjük Ilonka. Bangó Margit egyik legszebb dala következik, melynek címe Halk zene szól az éjszakában.

Dr. Huszák Jánosné Mártikának jó egészséget és minden jót kíván szomszédasszonya. Kovács Kati, a Régi ház körül című dala következik. Hallgassa szeretettel!

Leskó Istvánné Ilonkának jó egészséget és minden jót kíván barátnője. Fogadja szeretettel Dalida most következő felvételét.

Szecskó Evelint sok szeretettel köszönti vőlegénye. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Nincs semmi másom, Kökény Attila énekel a következő percekben.

Kovács Brigittát közelgő névnapja alkalmából szeretettel köszöntik szülei, testvére, nagyszülei és a család többi tagja. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Fogadja szeretettel Michael Bublé most következő dalát, melynek címe Nobody But Me.

0: Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánradio.hu címre. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő volt. További kellemes rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Sziasztok!
5: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Miskolci Hely Nekem nevű kulturális és szórakoztató központba látogatunk. Megismerhetitek a most indult klubszezon programjait, koncertjeit, illetve a rendezvényszervezés kulisszái mögé is betekintünk. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Hankó Vandával, a Helynekem nevű kulturális és szórakoztató központ rendezvényszervezőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, szia!
1: Szia, Andris, köszöntelek téged és a hallgatókat is. Régen beszéltünk.
0: Igen, és nagyon sok mindenről tudunk beszélni, ugyanis nagyon sűrű klub szezonatok lesz, van, már jelenleg is tart, úgyhogy kezdjük azzal, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, és utána a tervekre is, jövőre is rátérünk.
1: Véget ért a nyár, általában ilyenkor szoktunk találkozni, amikor lezárjuk a nyári szezont, ami nekünk olyan szempontból mindig csendesebb, hogy ugye alapvetően a fő profilunk mai napig a koncerteknek a színpadra állítása, és ez nálunk mindig ősszel indul be. Nyáron is nyitva vagyunk, és folyamatosan várjuk a látogatókat, de nyáron inkább az éjszakai partikra koncentrálódik a Hely Nekem. Úgyhogy ezen az időszakon túl vagyunk. Én ilyenkor ezt mindig nagyon szeretem, mert hogy évről évre veszünk egy nagy levegőt, és akkor újra él a Hely Nekem. 14 éve nyomjuk már így a menetet.
0: Mi lesz a következő program, amire készültek?
1: Most indult nálunk a szezon október elejével, általában a szeptember az még mindig a városi rendezvényekről szól. Sajnos idén nem tartott meg mindent a város, amire számítottunk, de így is volt egy nagyszabású színefesztünk. Én például nagyon jó filmeket néztem, remélem a hallgatóknak is sikerült egy-két filmbe beleszaladni a színefeszt alatt. Szóval, hogy megvárjuk, ilyenkor mindig még lemennek a szeptemberi városi rendezvények, és akkor hétvégén, múlt héten kezdtünk Nirvana és Green Day Tribute Band-del, a Tribute Marathon jóvoltából, és AKC Misi először lépett fel önállóan nagy zenekaros felállásba a Hely Nekembe, úgyhogy elég jól beindítottuk a szekerét a klubszezonnak, és hát folytatjuk tovább szombaton, azaz október 10-én Pál utcai fiúk érkezik hozzánk, azt hiszem őket nem kell bemutatni. Én most olvastam vissza, hogy a zenekar saját bevánása alapján több mint 1500 koncerten vannak túl, és a 80-as évektől kezdve állnak színpadon, ami azt jelenti, hogy majd, hogy nem, ha csak nem, a legrégebbi még mindig színpadon álló rockzenekarunkról van szó, aki érdemesnek tartja a csapatot arra, hogy még mindig meghallgassa őket, azok még vehetnek elővételben jegyeket, már limitált számban, de érdemes beszerezni, mert nyilván elővételben mindig olcsóbbak a jegyek, mint a helyszínen. 17-én szombaton Filó érkezik hozzánk az Imago Mundi új csapatával, olyan értelemben új csapat, hogy én nyáron hallottam őket egy fesztiválon. Nagyon-nagyon fiatalok, nagyon lendületesek, és először állnak a Hely Nekem színpadára. Filó megengedte, hogy bemutatkozzanak. Reméljük a jövőben folytatjuk ezt a közös együttműködést. Október 23-án pénteken a már megszokott Next Steps Halloween partival készülünk a közönségnek, 24-én szombaton Meringer Marci hozzánk a Szabadság Szerelem turnéját, a Balkán VIP közreműködésével, ők lesznek az előzenekar, ez az eseményünk már teltházas. Úgyhogy akinek volt szerencséje időben megszerezni a jegyét, azokkal együtt örjöngünk majd a Szabadság Szerelem turné dalaira a Hely Nekem koncerttermében. A hónap vége az számomra az elmúlt évek egyik legizgalmasabb, hanem a legizgalmasabb hétvégének ígérkezik. Soha nem csináltunk még ilyet. Pénteken a Carson Coma látogat el a házba. 5 vidéki klubot választott ki a csapat magának, ahova elhozzák a kimondottan klubra specializálódott előadásukat. Mi vagyunk az egyik, és ez nagyon büszke vagyok. Az esti koncert már nagyon régóta teltházas, pár óra alatt elkeltek a jegyek, ezért meghirdettünk egy early show-t. Aki úgy gondolja, hogy mindenképp szeretné látni ezt a nagyon egyedi timinggal, hangszereléssel és dalokkal összerakott turnét Miskolcon a Hely Nekembe, azok még tudnak jegyet venni a délutáni koncertre. Ennek a koncertnek 5-kor lesz a kapunyitása, és 6-kor kezdődik a koncert, aztán pedig az estire, az esti jegyekkel rendelkezőket várjuk. Mindenki nézze meg a jegyén, hogy early show vagy esti show van feltüntetve, és arra a koncertre jöjjön, amire a jegye szól. Szerintem még levegőt sem kaptunk, amikor már szombat van, október 31-én a hónapot pedig a Punani Masszívval zárjuk, és az érdekesség ennek a hétvégének, hogy a Punani Masszívval is 2 koncertet csinálunk, 2 lemez, 1 este, 2 koncert, 15 éves a Sunkick, és 20 éves a körképlemez, és mind a kettőt méltón, külön-külön egy nagy koncerten ünnepli meg a zenekar a Heineken színpadán. Ezt is az országban nagyon kevés helyen teszik meg a srácok, úgyhogy érdemes lecsapni szerintem a bérletekre, és akkor egy egész délutánt végig bulizni a Punani Masszívban.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

veszem a szerepre. Kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sok alom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem

vagyonom. Vajon hol van az a barát, aki valóban belém lát, aki velem egy hajóban egy irányba, egy szelet vár. Nesze, maradok

0: Hankó Vandával, a Helynekem kulturális és szórakoztató központ programszervezőjével beszélgetek. Menjünk tovább akkor a november és a téli hónapokra is, hogy mi minden vár ránk.
1: Ha kipihentük az október végi Karszonkóma Punani masszív dupla hétvégét, akkor érdemes novemberbe is velünk tartani. Érkezik a Tribute Baratonnak két csapata, a Metallica és a Guns N' Roses Tribute Band. A színpadra áll Jude Law, azt hiszem őt a miskolciaknak nem kell bemutatni. Érkezik a Depresszió, idén is lesz önálló Netzpartink, november 14-én szombaton, 20-án pénteken a Next Steps csapata, mint minden hónapban beveszi a házat, 21-én szombaton az Elefánt érkezik, és a Kolibri lesz az előzenekar. November közepén a Rom Plus külön termünkben tartunk egy Áron András önálló koncertet, a hónapot pedig az Északkeleti Hobo Blues Band-del zárjuk Hobo vendégszereplésével, majd 28-án szombaton Bongor mutatja be a legújabb lemezét, az Extázist. Ő még nem járt a Helynekemnek a színpadán. Én személy szerint rajongok a lemezért. Évek óta az első olyan lemez, amit úgy tudok meghallgatni, vagy tudtam meghallgatni, hogy elejétől a végéig nem mozdultam a fotelből. Ajánlom mindenkinek, hogy arra úgy szánjon időt, mint ahogy az ember egy színházi előadást él át, vagy néz meg. Szóval november 28-án szombaton élőben az Extázis album dalai a Helynekem színpadán. És hát a december sem lesz kevésbé élménygyús. December 4-én Gyuri is érkezik, 5-én Európa kiadó, 11-én Platon Karatev, 12-én Péter Fibori és a Love Band, 18-án pénteken az Esti Kornél, 19-én Kóli, a két ünnep között pedig az évet a Next Steps-szel, az NKS Brigád turnéjával és Gangsta Zolival zárjuk.
0: A kulisszák mögé engedj be minket, mi alapján választott ki, vagy hogyan is működik ez a koncertszervezés, rendezvényszervezés, tehát az igények felmérése már ismerett, 14 év azért hatalmas rutint adott a szervezésben is, de mondjuk el hallgatóinknak, hogy hogyan is lesz egy koncert, hogyan is készül el, vagy szervezitek meg.
1: Amikor indultunk 14 évvel ezelőtt, akkor azt mondtam egyszer anyukámnak, hogy ha ránéz a naptárra, akkor hát anyu, itt az én kedvenceim vannak, és azok a dalok, és azok a zenekarok, és azok a lemezek, amiket én nagyon szeretek, hogy nincs ez így jól, hogy ennyire személyes, és akkor anyukám azt mondta, hogy ezzel soha ne foglalkozz, hogy igenis legyen meg ez a személyes indítatás, ha erre válaszra talál, akkor tök jó, amit csinálsz, és akkor működni fog a hely nekem, ha nem, akkor el kell gondolkozni, hogy mi lesz a munkád, de hogy azt hiszem, hogy a hitelességhez, a megbízhatósághoz, a kiszámíthatósághoz, amit remélem, hogy jelent a hely nekem a miskolci és környékbeli közönségnek, hozzátartozik az, hogy személyesen mi is apukámmal és az évek óta velünk dolgozó csapattal szeretjük azokat az előadókat, akik színpadra lépnek, és mi is várjuk a koncerteket és a dalokat. Szóval ezt nem lehet eltekinteni a személyes indítatástól. Emellett persze mára már olyan szempontból könnyebb a helyzetem, hogy kialakítottam azokat a szakmai kapcsolatokat, ami alapján lehet dolgozni, és lehet koncerteket szervezni, de résen kell lenni, és mindig figyelni kell az újakat, mint most például Bongornak az Extázis lemezét, csak hogy egyet emeljek ki, vagy meg kell keresni azokat az érdekességeket, amik szerinted még meglepőek lehetnek a közönségnek. Teszem azt például egy Sabine's Monster önálló koncert, ez volt tavaly, és reményeim szerint folytatjuk is ezt az együttműködést, tehát próbálok nem felül

0: a mainstreamre, nem is lehet, mert nem minden zenekar engedheti meg magának, hogy klubozzon, de azt gondolom, hogy aki végighallgatta az elmúlt pár percet, amit itt gyorsan eldaráltam, a legnagyobb nevek követték egymást a Hely nekem színpadán, szóval elég erős szezonnak nézünk elébe.
1: És nagyon nagy igény van az ilyesfajta szórakozásra is, tehát említetted, hogy hónapokkal előre eltelt házra tudsz számítani.
0: Nyilván azoknál az előadóknál, akik ma a mainstream sodrásba tartoznak, vagy már jó régóta abba tartoznak, lásd Punani Masszív, azoknál az előadóknál nem kérdés, hogy megvan vidéken is a bázisa. Kicsit nagyobb kihívást jelent, hogyha meg szeretnék mutatni például egy AKC Misit önállóan hangszeres felállásba, de lekopogom, most nagyon jól indult a szezonunk, és úgy látszik, hogy a közönség vevő erre a fajta programpalettára, amit sikerült idén összeraknom, amire ezen túlmenően még igény van, hogy a koncert szezon mellett mi azért éjszaka is működünk, klasszikus éjszakai szórakozóhelyként. A DJ-k minden koncert után várják az éjszakai közönséget, vagy szórakoztatják a koncertek után itt maradó közönséget. A már megszokott videódiszkók mellett, amit Bordi és Astro évek óta zúz velünk az éjszakai színpadon, amellett a csapatunkban tudhatjuk, most már DJ Pete van, aki latin hangulatú R&B zenéket hoz el, illetve a Best of Hely nekem egy új éjszakai rendezvény sorozata, amin garantált a folyamatos pörgés. Szóval, hogy éjszaka is várjuk azokat, akik hajnalig szeretnék ropni.
1: A Best of Hely nekem, az milyen stílus?
0: Az elmúlt 14 év mindene, ami megfordult a házba, nyilván egy jól szervezett DJ ízléssel.
1: Melyik korosztály az, akit elsősorban megszólítotok?
0: Ez nagyon változó, ugye nálunk a koncertközönség nagyban meghatározza, vagy az érkező előadó nagyban meghatározza, hogy milyen összetételű közönségre számíthatunk, de szerencsére ma már nagyon kényelmesen bulizik egymás mellett a fiatalabb korosztály és a 30-40 pluszos korosztály is. Nyilván azt látom, hogy az éjszaka inkább a fiatalabb korosztálynak kedvez, de amúgy ezt egy picit megértjük, nem Andris? Tehát, hogy már mi sem biztos, hogy elindulunk éjfél után szórakozni, pár évvel ezelőtt még mi is. Például a Best of Hely nekem már nem tudom úgy nyomni, mint régen, de aki még bírja a pörgést, annak ajánlom, és nagyon kényelmesen van kialakítva a koncerttér, hiszen van egy lenti dühöngő részünk azoknak, akik tényleg táncolni vagy ne adj Isten pogózni szeretnének, és van egy emeleti galéria részünk, ez egy csendesebb, megpihenősebb, akár ülőhelyes résznek is betudható, onnan teljes mértékben látszik a színpad, és tökéletes a hangtechnika, ott egy picit kényelmesebben lehet egy ital mellett élvezni az adott koncertet.

0: Beszéljünk még az előadókról, hogyan fogadják a felkérést általában, tehát mondjuk egy év 52 hétből áll, és ez egyfajta szoros korlát is, hogy nem mindenkit tudtok akár évről évre meghívni.
1: Nem, és nem is szabad elkoptatni a közös cipőnket, azért ízlésesen kell a visszatérő koncerteket is szervezni, de mi azért ebben a szakmában több mint egy évre előre dolgozunk, tehát hogy én most itt fizikailag élek ebbe a szezonba, de egyébként szívben, agyban már a 2027 év végét látom magam előtt, hogy azért ez egy-egy koncert színpadra állítása nagyon nagy előkészítést igényel, mint szellemileg, tehát hogy nagyon előre megbeszélni, hogy mikor mi fog történni, hiszen minden klubnak és minden zenekarnak van egy adott turnérendje vagy menete, amiben persze közbe szól a fesztivál szezon, meg a nyári szabadtéri koncertek, és aztán ennek komoly technikai háttere van, hogy ténylegesen úgy tudjon az adott klubban megvalósulni, vagy megszólalni egy karszonkoma, ahogy azt mondjuk a zenekar megálmodta a próba termébe, hiszen fizikailag mások vagyunk, mint egy próbaterem, vagy mások vagyunk, mint egy Budapest Park, vagy egy Sziget Magyar Színpad. Úgyhogy ez munka, de ma már nagyon, nem ma már, hát már nagyon-nagyon sok éve, nagyon profi saját stábbal dolgozunk azon, hogy minden zenekar maradéktalanul elégedett legyen, és hogyha ők elégedettek, akkor biztos, hogy olyan hangulatot tudnak közvetíteni a színpadról, ami után a közönségem is elégedetten fog hazamenni.
0: Gondolom, nagyon sokan várják is a felkérést, tehát nem úgy működik, hogy nektek kell könyörögni, hogy jöjjenek ide, mert a hely egy szuper hely.
1: Köszönöm, ez nagyon-nagyon-nagyon jól esik. Igen, hogy ma már terveznek a hely nekemmel, amikor terveznek. Tehát mondjuk egy karszonkóma is, amikor végig gondolta, hogy hány vidéki állomást tart érdemesnek arra, hogy ezt a programját bemutassa a közönségnek, akkor például ők kerestek meg azzal, hogy minket is érdemesnek gondolnak erre. Ezek mindig nagyon jó telefonhívások, általában feldobják a napomat.
0: A hely alkalmas sok minden másra is, más kulturális rendezvényekre is, és régebben szoktatok, nem tudom, most vannak-e kiállítások, egyéb programok, akár a színházzal együttműködés?
1: Mivel annyira nagy volumenben, itt hallhattad te is, nyomjuk egymás után a koncerteket és a partikat, így nem nincs egyszerűen se fizikai terünk, sem időnk arra, hogy más egyéb kulturális kiegészítő programokat szervezzünk. Arra figyelünk, hogy a külön termünkben, mert ott van fizikai adottság arra, ott próbáljunk másfajta családiasabb szobakoncerteket bemutatni, mint például november közepén az Áron András koncertünk. Ezt kiegészítő tevékenységnek mi nagyon szeretjük, meg fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a dübörgő koncertek foglalják el a házat. Ugyanez a kis termünk egyébként, ami az emeleten van, ez bérelhető magárendezvényekre. Ez a honlapunkon minden ezzel kapcsolatos információ fent van. Ezen kívül most mi nem szeretnénk mással foglalkozni, mert nagyon, nagyon jól érezzük magunk ebbe a szerepkörbe.
0: Tehetségkutatással és gondozással is foglalkoztok olyan szinten, hogy helyszínt adtok ennek, ez minden évben akár, ugye?
1: Ez minden évben nyáron valósul meg a Hely Nekem helyfoglaló tehetségkutató, ami az országos tehetségkutató sorozatnak a megyei állomása. Most épp azon dolgozunk, hogy az idei nyertesnek biztosítsunk fellépési lehetőséget majd a Hely Nekem színpadán. Ezt jövőre is folytatjuk, ezt már szinte azóta működünk együtt az országos tehetségkutató versennyel, amióta létezik a Hely Nekem, úgyhogy reméljük, hogy jövőre is várjuk a friss tehetségeket majd nyáron a Hely Nekem színpadán.
0: Van még olyan zenekar, vagy van olyan zenekar Magyarországon, akik még nem voltak, de te szeretnéd, hogy jöjjenek?
1: Igen, a Kispán és a Borz. De most nyugodt a lelkem, mert nyáron játszottak a Csengei Kertben, ami szerintem fantasztikus szabadtéri, nem csak koncerthelyszín, mert a gyerekprogramok is egészen színes választékban voltak idén nyáron, tehát én a kisfiammal is többször voltam kint a Csengei Kertbe mesét hallgatni, bábelőadást nézni, vagy ugrálóvározni, és én magam pedig voltam Kispán és a Borz koncerten, úgyhogy most annyira nem fáj a szívem.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a programjaitokról.
1: A Helynekem Miskolc Facebook oldalán szinte minden eseményünk kint van évvégéig, és egy közvetlen linken keresztül azonnal jegyet is tudtok vásárolni, hogyha valami felkeltette az érdeklődéseteket, vagy netán bérletet a Punani Masszív koncertre. E több bővebb információk pedig a helynekem.hu honlapján, illetve elérhetőségeket is ott találtok.
0: Köszönöm szépen, Vanda, a beszélgetést.
1: Én köszönöm, Andris, szép napot nektek!

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Hankóban Devala Heineken rendezvény szervezőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: 9. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Miskolcon hivatalosan is megnyitották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akciót. Idén is több ezer szépkorú vett részt az idősek világnapja alkalmából szervezett rendezvényen a Sóstói Múzeum faluban. Kihirdették a Tiszta Virágos 60-ért környezetszépítő, valamint a Legszebb Konyhakert versenygyőzteseit. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Miskolcon hivatalosan is megnyitották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akciót. Az ország egyik legnagyobb ifjúsági megmozdulásának megnyitó ünnepségét idén a helyi Fráter György Katolikus Gimnáziumban tartották. Október 9-e és 11-e között több mint 7000 fiatal önkéntes nyújt azonnali segítséget a rászorulóknak határon innen és túl. A résztvevők a program kezdetén egy zárt borítékban kapják meg a feladatukat, így mindig oda mennek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. A történelmi keresztény egyházak közös kezdeményezésének idei mottója: több vagy, ha adsz. A háromnapos akció célja, hogy a fiatalok összefogásukkal szebbé tegyék környezetüket, valamint támogassák az időseket és az elesetteket. A rendezvényen Sebes Péter, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
2: Először a köszönet, amit szeretnék kifejezni a szervezők irányába, hogy meghallották a kérésünket, és tudtunk együttműködni. Köszönöm szépen Robinak a együttműködést, hogy számunkra nagyon fontos a Fráter közösségének, tanári karának és diákságának is, hogy ez az évünk ezen mottó jegyében teljen el, hogy több vagy hatsz. Bizonyos átalakulási folyamaton megyünk keresztül, amely mind a tanári karnak, mind a vezetésnek, mind pedig a diákoknak sok és kihívásokkal teli időt hoz, és az egész mottó nagyon fontos, hogy beépüljön gondolkodásunkba, hogy több vagy hatsz. Kedves diákok, mikor én is diák voltam, tizedikes, akkor ugye még a békeidőkben másodikos gimnazista, és piarista diákként volt egy rekollekciónk, Nyugodjon békébe Szabó tanár úr vezette, és az egész rekollekció az önzetlenségről, a tenni akarásról, a másokért való tenni akarásról szólt. És diákként abszolút nem értettem, hogy miért vagyok én attól boldog, vagy miért leszek én attól boldogabb, ha másoknak adok. Hogyha én lemondok valamiről, lemondok mások javára. És higgyétek el, később, mikor már tanár lettem, családapa lettem, férj lettem, akkor egyre jobban igazgató lettem. Egyre jobban megértettem ezt a mondatot és gondolatot, hogy több vagyok azáltal, amikor adok. Annak idején Szabó tanár úr Nyugodjon Oscar Wilde Önző óriás című művével vezette be az egész rekollekciót és lelki gyakorlatot, majd nézzetek utána, hasznos mű. Arról szól, hogy egy nagyon röviden egy önző óriás, aki nem engedi be a kertjébe a gyermekeket, és a fagy és a hó honol az egész birodalmába. Aztán egyszer, mikor elutazik, a gyermekek bemásznak, és lásd csodát, kivirágzik, és megjön a tavasz, és meglágyul a szíve az óriásnak. Higgyétek el, hogy csak oda költözik be a tavasz, csak ott lágyulnak meg a szívek, és csak ott lesz békesség, ahol ez a gondolat, hogy több vagy, ha adsz, az így megtelepszik. És azért köszönöm főtisztelendő atyáknak, nagytiszteletű uraknak, hogy itt vannak, mert higgyétek el, néha egy-egy gondolat, ami bennem is diákként motoszkált, és tovább dolgozott, az nagyon fontos, és abból a elvetett magból nagyon jó termés keletkezhet. Úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy helyet adhatunk ma a rendezvénynek. És a Fráter is bekapcsolódott két projekttel. Köszönöm tanár úrnak, Radányi tanár úrnak a katalizátorként indította ezt a folyamatot, és kérem arra, hogy egész évben engem is avajgasson, ha kell hetente, meg ha kell naponta, hogy újabb és újabb projekteket a 72 óra leteltével is hozzunk be az intézmény életébe.
1: A kezdeményezés lényegéről Knáb András Benedek, a 72 óra kompromisszum nélkül főkoordinátora nyilatkozott rádiónknak.
3: A 72 óra kompromisszum nélkül idén már 19. alkalommal megrendezett országos ifjúsági önkéntes akció. Évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk. Most az utóbbi pár évben olyan 7-8 ezer fővel szoktuk megszervezni az eseményt, és nagyon sokféle, különféle projektekben szoktak részt venni a fiatalok. Vannak ökológiai, teremtésvédelmi akcióink, ezek általában ilyen szemétszedés vagy a környezettel kapcsolatos feladatok. Ezen túl vannak fejlesztő feladataink, intézményekben, iskolákban, plébániákon, kerítésfestés vagy más egyéb apró felújítási munkák, és végül, de nem utolsó sorban pedig szociális projektek, amik idősek otthonok látogatásából, vagy esetleg speciális intézmények, iskoláknak a látogatásából áll, és ott különböző programok megszervezéséből.
4: Ki hozta létre ezt a kezdeményezést, és milyen helyszíneken zajlik?
3: Hát úgy, ahogy mondtam, ezt a kezdeményezést már 19 évvel korábban hozták be Magyarországra. Egyébként nem Magyarországról indult a kezdeményezés. Ha jól tudom, akkor Németországban vannak a gyökerei a kezdeményezésnek, és hát igazából folyton nőtt egyre inkább terjedtés, és ott tartunk, hogy országos szinten minden megyéből csatlakoznak hozzánk. Még ha nem is minden településen vagyunk jelen, azért azt elmondhatjuk, hogy minden megyében azért vannak csoportok. Nem is egy, hanem több is. Van olyan megye, ahol akár 2-3 ezeren is csatlakoznak, tehát elég szép számmal szoktunk összejönni minden évben.
1: Idén is több ezer szépkorú vett részt az Idősek Világnapja alkalmából szervezett egésznapos rendezvényen október 1-én a Sóstói Múzeum faluban. A skanzen már negyedik alkalommal adott otthont a programoknak. A rendezvény egyik fő szervezője, a Nyíregyházi Idősügyi Tanács, már 2012 óta tevékenykedik a helyi idősek érdekében. Telepóczkiné Farkas Márta a tanács titkára számára hatalmas öröm volt ellátogatni arra az autentikus helyre, ahol már nem először gyűlhettek össze.
5: Az a visszajelzésem, és azért ragaszkodunk ennyire ehhez a helyszínhez, mert nagyon sokan megszólítanak, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt. Ugye ülőhelyek vannak, kényelmes, árnyékos nézőtér, és hát azt is meg kell, hogy mondjam, hogy úgy várnak itt bennünket tényleg, mint a vendégeket. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen szíves látást kell megtapasztalnunk minden alkalommal, és hát nagyon sokan szóvá teszik, hogy ez egy nagyon jó helyszín. Azt mondta az egyik szépkorú hölgy, aki egyébként aktív korában pedagógus volt, hogy és hát úgy mondta is, hogy tőlem korosabb, hogy tudod, kedves, az a nagyszerű, hogy ide hoztok minket, hiszen a nyíregyházi nyugdíjasoknak egy jó része nagyon sok élményt szerzett gyerekkorában a falvakba.
1: A skanzen már negyedik alkalommal biztosított lehetőséget az időseknek. Évről évre mindig új programokkal készülnek az Idősek Világnapján. Balogné Szűcs Zsuzsanna területi múzeumigazgató úgy fogalmazott. Az a küldetésük, hogy minden korosztályt megmozgassanak, valamint, hogy mindenki élményekkel gazdagodva menjen majd haza.
6: A múzeumfalu mindig megújul. Évente ad újabb tematikus kiállításokat, sohasem ugyanazt az arcát mutatja a múzeumfalu, ősszel meg főleg nem. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy ebben a vénasszonyok nyarában is felhívjuk a figyelmet néhány nagyon fontos dologra, az egészség megőrzésére például. Ebben az korban meg nagyon-nagyon fontos. Hál' Istennek, hogy vannak olyan partnerszervezetek itt Nyíregyházán, akikkel például egészségügyi szűrést is tudunk biztosítani itt a területen. De emellett arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a régmúlt időkben talán nem volt olyan könnyű például olyan alap dolgok, mint a tisztálkodás. Ezzel kapcsolatosan készült egy új kiállításunk, amint egy kicsit közösen kivesézünk, külön a hölgyeknek és külön az uraknak is tartunk egy-egy ilyen tabukat döngető előadás sorozatot.
1: Nyíregyháza városvezetésének is elengedhetetlen, hogy figyeljenek az idősekre. Fogalmazott Jászai Menyhért, Nyíregyháza megyei jogú város alpolgármestere.
7: De az önkormányzat nem csak ezen a napon gondoskodik és támogatja az időseket, hanem az év minden napján. Az idősek világnapja alkalmából így őszre több programot, programsorozatot szervezünk, így ez kiemelt figyelmet kap, de mondhatom azt, hogy egészében kulturális programok, sportprogramok, vagy akár egészségszűrési programok, szinte minden hónapban, minden héten várjuk az időseket, és nagyon fontos az, hogy ez egy kampányszerű dolog legyen, hanem érezzék fontosan a közösség megbecsését, amelyet mi tudunk tolmácsolni és támogatni, mint önkormányzat, úgyhogy ez nagyon fontos a számunkra.
1: Kihirdették a Tiszta Virágos 60-ért környezet szépítő, valamint a Legszebb Konyhakert versenygyőzteseit. A Nagy Endre rendezvényteremben rendezett ünnepségen magánszemélyek és intézmények egyaránt képviseltették magukat. A szervezők több kategóriában hirdettek győztest. A kertek értékelése során a zsűri kiemelt figyelmet fordított a növényfajok sokszínűségére és változatosságára, valamint a kertek színpompás életteli összképére. Az idei évben szintén fő szempont volt, hogy a versenyzők olyan szereket használjanak, amelyek természetes összetevőket tartalmaznak, és megtalálhatók a kereskedelemben is. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
8: Kihirdették a 60-i legszebb kerteknek járó díjat. Idén a Varázskapu óvoda kapta meg a legvirágosabb 60-i intézmény címet, míg a legszebb konyhakert versenyt a Napsugár óvoda érdemelte ki. A közösségi csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek kategóriájában. A Tiszta Virágos 60-ért környezet szépítő versenyen a zsűri a legszebb lakóházakat, a több lakásos épületeket, a legvirágosabb erkélyeket, valamint az intézmények udvarait értékelte. A legszebb konyhakert versenyen mini, normál, valamint zárt kert kategóriákban is kihirdették a győzteseket. A legkisebb parcellák mezőnyében Püspöki Báti Izabella végzett az élen. A következő percekben a díjazottakat és 60 város polgármesterét, Horváth Rihárdot hallják.
9: A szépség az egy dolog, de az, hogy például mennyi hasznos növény van benne, tehát maga a száma a növényeknek. Egy-két kiemelkedő, ami igazán gyönyörűségesen sikeredik, mert hogy nem mindig minden sikerül, ahogy kellene. Mennyi munkával jár azoknak a növényeknek a termesztése, tehát ezek azért mind szempontok.
10: Ez a város valóban virágos, 60, tiszta, rendezett. Ez nagyon sok ember munkája, de ebben az önök munkája is benne van. Az önök kertjei, az önök területei benne vannak. És én ezt nagyon szépen köszönöm önöknek.
11: Igazándiból a férjem volt, aki benevezett. Ez nekem egy hobbi, és szeretem csinálni, úgyhogy a férjemnek köszönhető a nevezés. Kikapcsolódás. Igazándiból én irodai munkát végzek, és kiengedem a gőzt délután a kertben.
12: Hát kétszer voltam, hogy első helyzet, második lett, illetve a harmadik helyzet, hát meg aztán volt, hogy csak oklevelet kaptunk. Én szeretem csinálni. Ez egy jó, én gyerekkoromban is ugye végül is vidéken nőttem föl, és ugye rá voltunk kényszerítve a földművelésre.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton dél-délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szombaton 14 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 9-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ünnepi keretek között mutatták be a Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet immár 300 éves alapító okiratát. Őszi gazdasági fórumot tartott a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves megyei szervezete Egerben. Aggódnak a bodrok közben, hogy megnövekedhet a kamionforgalom a térség útjain. Szeptemberben 12 millió nyugtáról küldtek adatot a NAV-hoz. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Tudományos konferencia keretein belül mutatták be a Heves megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet alapító okiratát október 8-án csütörtökön az intézmény irgalmas rendi kápolnájában. A rendezvényen számos előadást hallgathattak meg a résztvevők az Egri Kórház, illetve az Irgalmas Rendi Kórház történelméről, a kórház és a püspökség kapcsolatáról, továbbá az Irgalmas Rendi gyógyszertár részleges visszarendezéséről. Az eredeti alapító okirat jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár dokumentumtárában található. Az Irgalmas Rendi Kórház kápolnájában bemutatott okirat pedig az eredeti hiteles másolata. Vitrínbe helyezték, és bárki számára megtekinthető, tájékoztatta rádiónkat dr. Stankovics Éva, az intézmény igazgatója.
2: 300 éve írták alá, adták ki az intézmény alapító okiratát, amit ki is lesz állítva a kórház kápolnájába, és ennek a tiszteletére rendezünk egy jubileumi ünnepséget és egy tudományos konferenciát. Az Egri Levéltár, az Egri Dobó István Múzeum, Bármúzeum és a saját kollégáink részvételével. Én azt gondolom, ez óriási dolog, hogy egy egészségügyi intézmény működését, alapjait 300 évvel ezelőtt rakták le ebben a városban, és ez azóta is töretlenül működik, és a betegek szolgálatában áll. Ugye ezek elsősorban tudományos alapító okirattal, dokumentációs alapítással kapcsolatos előadások lesznek, hiszen az október 8-ai 1726 október 8-ai dátum az magának az alapító okiratnak az aláírása és kiadása. A dátuma. Az intézmény átadásának, illetve az alapkületételnek a 300 éves évfordulója az jövő év, tehát 2027 április 20-án történt, akkor is lesz egy ünnepség, és majd az intézmény elkészültét fémjelző 300 éves dátumnál is, tehát gyakorlatilag ez egy jubileumi emlék ünnepség sorozat. Próbáljuk minden fontosabb állomásánál egy kicsit megünnepelni és felidézni az akkori kor történéseit. Ezen a előadáson leginkább az alapítás körülményeivel kapcsolatos dokumentációs körülményeket.
1: Megrendezték a Vállalkozók Országos Szövetsége Heves megyei szervezetének őszi gazdasági fórumát Egerben, a Városháza dísztermében. Eger gazdasági jövőképéről, adózási kérdésekről, illetve a munkaerőpiac helyzetéről hallgathattak meg szakmai előadásokat a résztvevők. A globális, valamint az országos szintű kihívásokra reagálnia kell minden vállalkozónak, továbbá a jövő heti megyei elnökségi egyeztetésen többek között a kata módosításának tervezetéről is szót fognak ejteni, mondta el rádiunknak Soltész Gergő, a VOSZ Heves megyei szervezetének elnöke.
3: Ezelőtt fél évvel történt a megválasztás, már ez a fél éves időszak az legalább kettőnek tűnik érzésre. Nagyon mozgalmas volt. Az első hónapok egyik legfontosabb feladata, hogy az új elnökség összetételének kialakulását követően átbeszéljük, hogy mik azok a fontos, általunk fontosnak gondolt feladatok, amelyeket szeretnénk a VOSZ keretein belül megvalósítani. Én azt gondolom, hogy ebben sikeresek voltunk, nagyon jól összekovácsolódott csapat értékrendjében, gondolkodásában nagyon hasonlóan látjuk a helyzetet, mind a VOSZ működését illetően, mint pedig a gazdaságpolitika aktualitásokra adott boszos, hivatalos vagy nem hivatalos állásfoglalások kapcsán. Fontos célkitűzés volt az is, hogy a helyi vállalkozóknak ezt a programsorozatot elindítsuk, amelynek keretében igyekszünk olyan vendégeket meghívni, akik a vállalkozások mindennapjához kapcsolódóan gazdasági, adózási, munkaerőpiaci témában tudnak tanácsot adni, és úgy látjuk az eddigi részvételi adatokat és visszajelzéseket figyelembe véve, hogy ez sikeres, és mindenképpen ezt folytatni kívánjuk. A soron következő nagy szervezési feladatot pedig a Prima Gála jelenti. Egy csúnya szóval azt szokták mondani, hogy most egy ilyen polikrízis időszakban vagyunk, amikor egyszerre több olyan, nyilván iparágtól függően ezek különböző mértékben érintik a cégeket, de a klimatikus viszonyoknak az alakulása, a hirtelen nagyon erőssé váló forint, a kereskedelmi háború, konfliktusok, amely Európa gazdaságának egészét sújtják, tehát, és most még ezt lehetne sorolni, de már csak önvédelemből sem teszem, ezek olyanok, amelyekre a vállalkozásoknak nagyon gyorsan is kellene reagálniuk, és nem mellesleg volt egy kormányváltás is, ami az új minisztériumi struktúrák kialakulását és az új támogatáspolitika és finanszírozási politikáknak a folyamatban lévő megalkotása miatt, tehát egy ilyen mozgó célpontra kell folyamatosan lőni. Én azt gondolom, hogy itt a vállalkozók nagy része erőn felül teljesít és igyekszik helytállni.
1: Aggodalmat keltett a Bodrog közben, hogy a súlykorlátozások enyhítése miatt megnövekedhet a kamionforgalom a térség útjain. A fuvarozói érdekképviseletek az elmúlt hetekben a kormányzattal egyeztettek a korlátozások felülvizsgálatáról, ám a fuvarozók és a helyi lakosság érdekeit egyaránt szolgáló, hosszú távú megoldást az úthálózat fejlesztése, új elkerülő utak és akár egy Bodrog híd megépítése jelenthetné. A részletekről Orosz Tibort, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének elnökét hallják.
4: Akár sátorolói újhely tekintetében, akár itt a környék tekintetében, a Kisvárda tekintetében, hogyha ezeket az útvonalakat teljes mértékben megszüntetjük, elzárjuk, és egyáltalán nem közlekednek majd teherautók, akkor mi lesz ezekkel a cégekkel, akik itt vannak? És jellemzően azokban a településeken, ahol értem, főút mellett lakók, lehet azt mondani, hogy lázadnak a kamionok ellen, de azok az emberek ezeknél a cégeknél, vagy ezekhez a cégekhez kötött vállalkozásoknál dolgoznak. Hogyha valakire haragudnunk kell, akkor az ne a fuvarozó legyen. Tehát mi csak elvégezzük azt a tevékenységet, amivel minket megbíznak. És most ezzel kapcsolatban beszéltem a nagyon sok polgármesterrel, kifejtették a problémáikat ez ügyben. Őket azzal nyugtatnám meg, és azzal nyugtattam meg, hogy nyilván ez nem a külföldi forgalmat fogja visszaterelni ezekre az útvonalakra, de vannak olyan tevékenységek, amiket nem lehet megkerülni. És vannak azok az ágazatok, aminek már pedig ott el kell menni. Nem az én hibám, és nem a fuvarozók hibája, hogy az elmúlt 16 évben sem egy országgyűlési képviselő és egyik polgármester se állt ki azért, hogy kérjünk egy elkerülő utat, kérjünk akár Tokajhoz egy elkerülő utat, vagy ami a két régiót összeköti, tegyünk egy hidat a Bodrogra, de azt, hogy régiókat úgy zárunk el, hogy az ipari termelést és akár a mezőgazdasági termelését, ezeken a területeken jellemzően mezőgazdasági munka zajlik. Hogyha kitiltjuk majd azokat a kamionokat, és akkor mi fogja elvinni a terményt a földekről? Mi fogja eljuttatni majd a gyárakba? Hogy fog épülni az ország? Hogy fog eljutni? Tehát, hogy vannak olyan útvonalak, és van, beszéljünk példákról. Van egy nagyon, nagyon jó ismerősöm, barátom, a Ártándi határátkelő, a régi Ártándi határátkelő, Berettyújfalú és Ártád között, ott is kikerült egy tiltótábla, onnan is kiterelték a kamionokat, és átterelték a párhuzamosan haladó autópályára. Ez mind szép és jó, csak az ott lévő vállalkozók most gyakorlatilag januártól, amióta ez az új tranzit szabályozás életbe lépett, azóta megszűntek létezni. Ez 5 darab kamionparkoló, 4 darab étterem, és a hozzájuk köthető infrastruktúra, és azok az emberek, akik ott dolgoztak, azok munkanélküliek lettek. Tehát, hogy egyik oldalon örülünk annak, hogy nem jön a kamion, másik oldalon meg sírunk, mert ezzel gyakorlatilag vállalkozások lehetetlenek el. Az, hogy elindult egy lobby, hogy Gáva Vencselőnél épüljön egy híd, de nem lett belőle semmi. Tehát, hogy ez nem jutott előrébb. Igen, beszéltek róla, de nincs hidunk, tehát továbbra is. A legegyszerűbb dolog kitiltani mindenkit mindenhonnan, mert azzal megvan oldva, hogy akkor nem is jön a kamion, nem is kell hidat építeni, és majd a piac ezt valahogy beszabályozza. De hogy eltűnnek majd a cégek, akkor mi lesz itt a környéken? Tehát, hogy akarjuk azt, várjuk, hogy ide cégek jöjjenek, fejlődjön ez a térség, de az alapinfrastruktúrát nem biztosítjuk számukra, akkor ezen a kettőn érdemes elgondolkozni.
1: nem hagyják az utolsó pillanatra az átállást a vállalkozók, a kötelező nyugtaadatszolgáltatás első hónapjában már több mint 12,3 millió nyugtaadata érkezett be a NAV-hoz, tájékoztatott dr. Paskujné Pivkó Monika, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves-Vár megyei Adó- és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: Szeptember 1-től már nem csak a számlákról, hanem a papíron, illetve számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A pénztárgép portálon és gép-gép kapcsolaton keresztül az új kötelezettség első hónapjában, tehát szeptemberben összesen 12,3 millió nyugta adatát küldték be a vállalkozások, összesen 32,6 milliárd forint értékben. A nyugtaadat szolgáltatás másik, még egyszerűbb módja az e-pénztárgép applikáció, amely abban kiállított nyugták adatait automatikusan továbbítja a NAV-hoz. A vállalkozások eddig több mint 16 ezer e-pénztárgépet helyeztek üzembe, és csaknem 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, összesen 6,29 milliárd forint értékben. Vagyis ezek a nyugták már nem papíron, nyugtatömbben készültek, hanem eleve mobiltelefonon vagy tableten állították ki őket. Ezzel a gazdaság egy korábban kevésbé látható szelete is bekerült a digitális adózási körforgásba. A teljesebb adatkör nem csak az ellenőrzést segíti, hanem hosszabb távon a jogkövető vállalkozások érdekeit is szolgálja. Hozzájárul a tisztább versenyhez, csökkenti az adminisztrációt, és egyre pontosabb, célzottabb NAV szolgáltatások fejlesztését teszi lehetővé. Az első hónap mérlege azt mutatja, hogy sokan már az átállás időszak elején megkezdték az új kötelezettség, a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség teljesítését. Ettől függetlenül a NAV az év végéig, tehát 2026. decemberéig tartó szankciómentes időszakában továbbra sem büntet, hanem elsősorban tájékoztatással, tutoriálokkal, vagyis videókkal, képzésekkel és személyes segítséggel támogatja a vállalkozásokat, hogy mindenki megtalálja a működéséhez legjobban illő megoldást. Továbbra is minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a főlapon, az e-nyugta aloldalon keresztül.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i szerdai általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette. Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak a Szent Szűzhöz a rózsafüzér imádságával. A Szent Atya október 7-én rózsafüzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívást, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdes-i látogatásán is megfogalmazott. Franciaországi apostoli útja során 14. Leó arra kérte a híveket, hogy egész októberben imádkozzák a rózsafüzért, azzal a különleges szándékkal, hogy véget érjenek a háborúk és béke szülessen a konfliktusban álló népek között. A Szent Atya ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az imádságnak konkrét tettekben is meg kell mutatkoznia. ezért arra buzdított, hogy a rózsafüzért kísérjék a bűnbánat és az irgalmasság konkrét cselekedetei, és mindenki kötelezze el magát a párbeszéd és a kiengesztelődés előmozdítása mellett. Az egyház küldetéséhez a földi város építése is hozzátartozik, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Október 7-én az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája: az egyház küldetése a mai világban. Hangsúlyozta, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem benne él, és küldetéséhez hozzátartozik a földi város építése, az igazságosság, a béke és a testvériség szolgálata. Kiemelte a világi hívők sajátos küldetését, valamint arra buzdított, hogy életszentségben és szeretetben élve tegyük hitelessé az evangélium üzenetét. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A Romániai Püspöki Konferencia elnöke a Vatikáni Magyarok Nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű misét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. Új projekt indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amely roma középiskolás diákok továbbtanulására való felkészítését, valamint az EGRI Roma Szakkollégium utánpótlásának erősítését szolgálja. A program 127 millió forint visszatérítendő Európai Uniós támogatást kapott. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Az út a szakkoliba, az út a felső oktatásba, az EGRI Roma Szakkollégium utánpótlásának biztosítása című kezdeményezésben szerepet kapnak a szakmai vezetők és megvalósítók által felkészített roma szakkollégista kortárs mentorok. Egyéni mentorálással segítik a középiskolásokat tanulmányaikban és továbbtanulási céljaik elérésében. A program egyik legfontosabb vállalása, hogy legalább 30 fiatalt támogasson a sikeres érettségi vizsga megszerzésében. A projekt időtartama alatt a résztvevők a tanulástámogatás mellett motivációs, kulturális és közösségi programokba is bekapcsolódhatnak. Tudománykommunikációs és interaktív foglalkozások, kulturális események, valamint sikeres roma példaképek bemutatása segíti kompetenciáik fejlesztését és továbbtanulásra való felkészülésüket. A kezdeményezés a már szakkollégista hallgatók szakmai és személyes fejlődésére is hangsúlyt helyez. Számukra többek között nemzetközi jó gyakorlatok megismerését szolgáló külföldi tanulmányutak teremtenek lehetőséget új tapasztalatok megszerzésére. A projekt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megvalósításában Egerben zajlik, és 2029 közepéig tart. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében Egerben, a Szent Bernát Ciszterci templomban október 15-én, csütörtökön 18 órától. Motto: Máriával az Úr Jézus előtt. Ó Mária, áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Mindenkit szeretettel várnak. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoralja Újhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. Egerben a Lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a Szent Mise. A Szent Mise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Tűz találkozó lesz október 10-én Gyöngyösön. Az esemény 15 órakor kezdődik. A helyszín a gyöngyösi Szent Bertalan templója, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. A programon evangélium hirdetést tart Kunszabó Zoltán diákónus. Lesz dicsőítés, tanúságtétel, közbenjárás. A Szent Mise 18 órakor kezdődik. A találkozóra a belépés díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várnak. Idén is megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e.

0: között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulóinak Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e péntek. A jelentkezés határideje november 9-e. Jelentkezni lehet a 0636 510 060-as, vagy az 510 063-as telefonszámon, illetve elektronikusan a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címen. Krisztus Király vasárnapjának előestéjén, 2026. november 21-én 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmise lesz, aminek keretében az érsek úr a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancille Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adnak hálát az Istennek. Ezen a napon a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Koleszer Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
2: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: A sátoraljaújhelyi Zempléni Kalandpark nyári szezonját idén jelentősen befolyásolta a szélsőséges időjárás. Idén is több programmal csatlakozott az Európai Sporthéthez a Nyíregyházi Sportcentrum. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Május 12-e és 16-a között rendezik meg jövőre a 48. Tour de Hongrie kerékpáros körversenyt, amely ismét 5 szakaszból áll majd, közölték a szervezők. A viadal, ahogy 2023 óta minden évben, ezúttal is a Pro Series kategóriában kapott helyet a Nemzetközi Szövetségtől, ami a World Tour mögött a sportág második legmagasabb szintje. Kiemelték, a magyaron kívül olyan nívós versenyek találhatók még itt, mint a német vagy a brit körverseny. Továbbra is kérdéses a nyíregyházi jégpálya sorsa, amelynek életveszélyes a tetőszerkezete, ez is téma volt a városi közgyűlésen, ahol Póka Imre, a szövetségben Nyíregyházáért képviselője, a jégpálya ügyében kért tájékoztatást a városvezetéstől.
1: Valahogy tisztába kellene tenni a műjégpályának a dolgát. Én nagyon jól tudom, hogy a sportcentrum is, illetve az önkormányzat is szakértőt kér fel a ügy tisztázásával. Tehát azért csak, mint a aktívan a műjégpályára járó sportot szerető, ma is megállítanak, hogy akkor az idén hogy lesz a korcsolya. Egyébként meg kell dicsérni, hogy a mobil műjégpályát sikerült megoldani. De hát itt a nagy kérdés az, hogy a szakértő meddig fog szakérteni. Tehát van-e határidő, ami kiderül, hogy tehát tulajdonképpen miért is ki a felelős ennek.
0: A válaszadásra Kuhut Ágnest, a vagyongazdálkodási osztály vezetőjét kérte fel Jászai Menyhért alpolgármester. Az osztályvezető felsorolta, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, így kiderült, a 2024-25-ös szezon végét követően az üzemeltető a tetőszerkezetben hibákat észlelt, amit statikai szakértővel is megvizsgáltatott, amely után a létesítményt veszélyesnek minősítette, és az épület használatát további intézkedésig felfüggesztette. Az önkormányzat is felkért egy független statikai szakértőt. A szakvélemény a veszélyes állapotot erősítette meg. Jogi képviselő útján a Szabolcsi Jégsport Egyesülettel a beruházás során szerződésbe kerülő kivitelező, tervező és műszaki ellenőr felé bejelentették a szavatossági igényüket, az érintettek viszont a felelősségüket nem ismerték el. Fogalmazott Kohut Ágnes.
2: A jégpálya tetőszerkezetének vizsgálata tárgyában elkészült igazságügyi szakértői vélemény egyértelműen megerősíti a korábbi két statikai szakértői vélemény megállapításait, amelyek szerint a városi jégpálya tetőszerkezete jelenlegi állapotában életveszélyes. A szakvélemény emellett kitér a tervezői, kivitelezői és műszaki ellenőri felelősség kérdésére, és annak mértékére is. Az igazságügyi szakértői vélemény alapján a javasolt műszaki megoldás a meglévő tetőtartó szerkezet teljes elbontása, a tetőszerkezeti rendszer egységes újratervezése, majd új tartószerkezetként történő megépítése acélszerkezeti rendszer alkalmazásával.
0: Az önkormányzat célja, hogy a jégpályát minél előbb használatba vehessék a sportolók és a korcsolyázni vágyók egyaránt. Ennek érdekében az önkormányzat saját költségén elbontja az életveszélyessé vált tetőszerkezetet, ezt követően lehetőség nyílik arra, hogy a létesítmény nyitott jégpályaként működhessen, az önkormányzat pedig bírósági úton fogja érvényesíteni szavatossági igényét. Az üzemeltető Nyíregyházi Sportcentrum nevében Hajnal Gusztáv is hozzászólt a témához.
3: A Nyíregyházi Sportcentrum mindenféleképpen kell, hogy jégfelülethez jusson ebben az évben. Ugye, hogyha sikerül a tetőszerkezetet elbontani, akkor azt már mi, mint üzemeltető megvizsgáltuk, hogy a mostani gépészet alkalmas arra, hogy a jégpályát tetőszerkezet nélkül is tudjuk majd üzemeltetni. Hasonló módon, mint Budapesten a műjégpályát. Amennyiben a tetőszerkezetet nem sikerül időben elbontanunk, akkor pedig foglalásunk van jégpályára. Tehát a nyíregyházi gyerekek semmi esetre sem maradnak majd felület nélkül.
0: A sátoraljaújhelyi Zempléni Kalandpark nyári szezonját idén jelentősen befolyásolta a szélsőséges időjárás. Még a nyár elején kedvező látogató létszámot értek el, a hosszantartó hőség és a hőkupolák miatt több attrakció használatát is korlátozni kellett, mondta Mogyorós Judit, a létesítmény vezetője.
4: Olyan dolgokkal szembesültünk, amire a park sem műszakilag, se humán erőforrásban nincs felkészülve. Ezek ugye ezek a bizonyos hőhullámok.

0: emberpróbáló volt, műszereket próbáló. Az egész életünk abból állt ki, hogy hibát hibára javítottunk, tehát éppen az egyikből pont kiértünk, jött a következő. Összefoglalva úgy lehetne mondani, hogy az Emplén kalandparkot, amikor kitalálták, megtervezték, teljesen más klimatikus viszonyok voltak. Két olyan hullám volt, amit szemmel észrevehető volt. Az egyik ugye ezek a hőkupola alatti visszaesések, tehát hogy de maga nyitásra se jött annyi ember, mint szokott. A másik viszont június elején éreztük a forint erősödést. Tehát észre lehetett venni a pénztárak előtt, hogy egy kicsit elfogytak a szlovák és lengyel vendégek. Tehát úgy hirtelen megdrágultunk egy kicsit, aztán ez így enyhült, elindult. A júliusunk az messze menően nagyon jól sikerült, de ott azért voltak ilyen elviselhető napok is. Tehát hogy egy kiegyensúlyozott teljesítmény volt. Hát mi nagyon ki vagyunk szolgáltatva, ugye? A tél jó volt, mert hát ugye voltak nagy hidegek, tudtunk havazni, jól sikerült a sízezon, sőt talán anyagilag ez volt az egyik legsikeresebb sízezonunk. Tehát, hogy azért az úgy jól összejött. Most költünk is különben, ilyen felújításokat végzünk a hóágyukon, jön a lengyel szerviz, szivattyút cserünk, stb. Tehát, hogy odafigyelünk, hogy ezek a dolgok rendben legyenek. Én azt vallom, de ez nem biztos, bár földrajzos vagyok, és tanultam meteorológiát, de én úgy gondolom, hogy itt a szélsőséges időjárásra kell felkészülni. Tehát én úgy gondolom, hogy lesznek télen hidegek, és nyáron nagy melegek. Tehát ez a kicsit komfortosabb lét, ez elmúlott, és nyilván mindenkinek furcsa, mert hogy ebben nőttünk föl, ebbe éltük le, mondjuk mi az életünk nagy részét, de biztos, hogy szemléletet kell váltani. Szóval, hogy ez észrevehető volt a forgalmunkon is. Tehát május 1-től augusztus 31-ig azt lehet mondani, hogy a hőkupolák nagyon megtépázták a forgalmat, nyilván most nem voltak esőtiltások, viszont nagyon sok széltiltásunk volt, még kánikulában is. Vagy például a kabinos nagyon sokat állt, a kabinost el sem merem indítani magas hőmérsékletben, mert hogy abban nincs klíma, csak szellőztetés van. Na most, ha bármi történik és kimarad a kabin, akkor fél óra alatt abban akkora hőmérséklet lesz, hogy bárkinek az agya fölforr, tehát mire egy mentés odaér, már valaki kómában van, tehát meg se reckíroztattam ezeket a dolgokat, most elindult ebbe a jó időbe a kabin, várják a kirándulókat, ez olyan kabinos időjárás, átcsúszós, tehát hogy igazán ezeknek kedvez.
1: Idén is több programmal csatlakozott az Európai Sporthéthez a Nyíregyházi Sportcentrum. A BEM iskolában parasportnapot rendeztek, amelyen a sportcentrum többszörös bajnok és kupagyőztes ülőröplabda csapatának tagjai tartottak bemutatót, és Tarjányi István kerekesszékes vívó paralimpikon is találkozott a diákokkal, mondta Sitku Tamara, a nyíregyházi BEM József általános iskola testnevelője.
2: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már az általános iskolás korosztályon minél hamarabb megismertessük ezt a fajta mozgásformát is, illetve hogy a sérülteknek a mindennapjaik mennyiben másabbak, és ezeket az érzékenyítő foglalkozásokat nagyon szeretjük. Ugye februárban minden évben megtartjuk a Magyar Parasportnapját, de ebben az évben az Európai Sporthét keretein belül is szerettük volna egy picit becsempészni, hogy már most egy picit ismerkedjenek ezzel a fajta mozgásokkal.
1: Számos programot szervezett a Sporthétre a Nyíregyházi Sportcentrum. A parasportnap keretében két testnevelés órán próbálhatták ki a gyerekek, hogy milyen ülve röplabdázni, és megtudhatták, hogy milyen kerekesszékben vívni. Ez is része annak az érzékenyítő programnak, amelynek segítségével az egészséges gyerekek közelebb kerülnek a fogyatékkal élőkhöz. A paralimpikon kerekesszékes vívó Tarjányi István nem először járt a BEM iskolában. Így már azt is tudta, hogy mire kíváncsiak leginkább a gyerekek.
3: Először rám csodálkoznak, és nem nagyon tudják elképzelni azt, hogy én hogyan tudok vívni, és én ezt próbálom bemutatni, és megmutatni nekik, hogy milyen ez a paravívás. Leültetem őket egy zsámolyra, nincsen most vívószék, mert az kicsit körülményes elhozni, és bemutatom nekik azon, hogy rájuk adok egy maszkot, egy vágást megmutatok nekik, és érdeklődően fogadják, és a kardot is a kezükbe adom, hogy megfoghassák.
1: Az iskola évtizedek óta a röplabdasport egyik nyíregyházi bázisa. A parasport napon a röplabdás lányok kipróbálhatták, hogy milyen nehéz ülve átjuttatni a labdát az ellenfél térfelére. Peres Jánost, a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabdázóját hallják.
4: Általában nagyon jól fogadják, nagyon hamar be lehet őket a játékba vonni, sőt, sokan vannak egyszerre a pályán, és tetszik nekik nagyon.
1: A sporthírhez kapcsolódóan a nagy nyíregyházi tűzharc bajnokságon mérhették összetudásukat a város iskoláinak diákjai, másnap pedig a Kodályban florbal és görgkorcsér bemutatóval várták az érdeklődőket. Bekapcsolódott a hétbe a nyíregyházi egyetem is, ahol kutyás sétával várták a mozogni vágyókat a nyíregyházi egyetemen. 4 napon át kínált változatos sportprogramokat az érdeklődőknek az intézmény az Európai Sporthét keretében. Ferenci Tamás a program főszervezőjeként és a Testnevelés és Sporttudományi Intézet mentoroktatójaként vett részt a programon 4 lábú társával. Szerinte fontos, hogy azok is eljöjjenek egy ilyen programra, akiknek esetleg nincs kutyájuk.
5: Nagyon sok ember szereti a kutyákat, nem biztos, hogy olyan életkori szakaszban van, hogy jelen pillanatban felelősség teljesen tud kutyát tartani. Viszont itt lehetőség van arra, hogy eljön velünk az erdőbe, kutyát sétáltatunk, olyan kutyák vannak itt, amelyek mindegyik jól szocializált, egymással az embereket is szeretik, és tényleg azt mondom, hogy egy kicsit megismerkedhetnek a kutyázással. Ha bárkinek bármilyen jellegű kérdése van, akkor a kutyagazdaként én is, illetve a kollégáim is készséggel állunk a rendelkezésükre.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvérek, a fájdalmas rózsafüzér titkait fogjuk imádkozni. A Szent Olvasót a Szent Imre Általános Iskolának a pedagógusai imádkozzák. Szeretnénk felajánlani ezt a Szent Olvasót az iskolánk diákjaiért, tanáraiért, munkatársaiért és családjaiért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak égalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most
most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az atyának, a fiúnak
és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőinknek, és ne vegyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istenek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istenek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
0: óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és halálunk óráján. és mindenki. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, minél menne a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban elszorulnak, irgalmatlanak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg az vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent Anna, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent Anna, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent Anna, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent Anna, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent Anna, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Istennek szent Anna, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent Anna, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent Anna, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent Anna, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent Anna, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben,
2: most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vitt be a lelketet, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kórházból, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja. Könyörögjünk. Úrunk Istenünk, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Úrunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér ájtatosságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden feladatotokat a lélek jegyében éljétek meg, fogalmazott 14. Leó pápa a pápai egyetemek tanévnyitóján. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről, és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. Nincs alku az Orbán oligarchákkal, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, nem lehet büntetlenséget vásárolni bizonyos vagyonelemek visszaadásával. Az egyetlen opció a teljes ellopott közvagyon visszajuttatása. Ez enyhítő körülmény lehet a bíróságon. A bicskei eset miatt 2016-ban felajánlottam lemondásomat. Azt Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nem fogadta el. Közölte Cibere Károly, az egykori ágazati tárca szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a távirati irodával, reagálva a csütörtökön nyilvánosságra hozott bicskei jelentésre. A volt államtitkár egyúttal bocsánatot kért mindazoktól, akik az ő államtitkári ideje alatt estek áldozatul egy bántalmazónak bármely intézményben. Cibere Károly, aki jelenleg a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke, azt írta, a bicskei igazgató rémtetteiről az ágazatirányítás 2016. szeptemberében értesült. 2014. májusa és 2016. szeptembere között az ágazatirányításhoz sem formálisan, sem igazgatási úton, sem informálisan nem érkezett jelentés az intézményvezető szörnyű tetteiről. Miután 2016. szeptemberében olvasták a gyermekek faxon érkező vallomásait, feljelentést tettek a rendőrségen, az ágazatvezetés azonnali vizsgálatot indított az intézményt fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál, valamint valamennyi illetékes hatóság összes vonatkozó korábbi ellenőrzési jelentését bekérték. Tette hozzá. Végül az időjárásról. Eleinte a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében a déli országrész felett megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ott hajnal tájt már eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a légmozgás, a hajnali hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul, az északi fagyzugokban lesz a hidegebb, a felhős tájakon a melegebb. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban egy miseéneket tanulunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. A Szent Vagyuram 222-es énekét az éneklőegyházban a 144-es szám alatt találhatjuk meg. Címe Futva jöttem elibéd. Hallgassuk meg az első verszak szövegét.
1: Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót.

férfiak ajkán megszólalt egy sajátos kanásztánc ritmusú ének. A kanásztánc a lerakott botokat átugró pásztorok, kanászok tánca. Virtuózabb változatában a pásztorok forgatják és összeütik a botjaikat, tánc közben átugorják. Ezek az úgynevezett botolók. A kanásztánc ritmus kialakulásában közrejátszott nem csak a magyar népi hagyomány, hanem az európai, középkori vágáns ritmusú sor is. Ennek jellemzője a négy hangos első és harmadik ütem, közöttük pedig a kevesebb hangú második és negyedik ütem. Ilyen ritmus jelleget mutat a Futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten kezdetű énekünk, amit most tanulunk. Tit-tit-tit-tit-tit-tá, tit-tit-tit-tit-tá-tá. Futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten. Ez kivételesen moll hangnemű a kanásztáncok között. Még egyszer szólaltassuk meg az első verszakot.

0: A Szent Mise áldozatot mindig köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be. Éppen ezért énekeinkkel is könyörögve kérjük Istent, hogy amit az ő fölségének dicsőségére felajánlunk, az hozza meg nekünk az üdvösséget. Folytassuk a felajánlási verszakok tanulásával.
1: Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas. Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgass. Bűneinkért add fiad drága bért. Ó, fogadd el elevenért, holtakért.

A kenyér felajánlásakor a pap ezt mondja: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor felajánlásakor pedig a következő hangzik el a pap ajkáról: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Miközben a pap ezeket az imádságokat mondja, eközben hangzik a szentmisének a felajánlási éneke. Énekeljük el most közösen, kedves hallgatóink is kapcsolódjanak be, együtt

0: Az őszinte emberi lélek óriási bőséggel válaszolt már korábban is a Teremtő szeretetére, és ma is hajtja a vágy, hogy még szebben, még teljesebben dicsérhesse őt. Sok jeles művész fáradozik ma is azon, hogy népénekeink visszanyerjék méltó helyüket a magyar nép tudatában. Tudósok, költők, műfordítók, zeneszerzők dolgoznak azon, hogy népünk nehéz sorsa ellenére is megmentse és gyarapítsa gazdag örökségét. Költők, műfordítók, zeneszerzők, karnagyok, kántorok, fáradhatatlan serege vívja naponként a harcát a közös kincs megőrzéséért és terjesztéséért. Mindezt teszik azoknak a nemzedékeknek a segítéséért, akik bármilyen okból kívül rekedtek ebből a gazdagító világból. Ezért tanulunk népénekeket most a rádióhullámain keresztül is. Ismételjük el még egyszer közösen az egész énekünket.
1: Futva jöttem, Elibéd, szentélyedbe, Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót. Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas. Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgas. Bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért. Meghajoltan áldozunk, benne kedvet teljék. Vedd e víz és vedd e bor titkos teljét. Égbe küldje illatát a kehely, hozzánk hajló irgalommal töltsön el.

0: Örülök, hogy együtt énekelhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenékküszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebben még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenékküszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Kiemelte, a kormány döntött arról, hogy a paksi védekezésben résztvevő 1083 embert elismerésben és jutalomban részesíti. Egy havi juttatást kapnak, ez a döntés összesen 889 millió forintba kerül. Az elismeréseket október 23-án adják át, közölte. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter rámutatott, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közre játszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. A kormányfő kiemelte, prioritás az egészségügy, az oktatás, a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. Hozzátette, jelenleg a katás adózók szinte nem kapnak táppénzt, nyugdíjjogosultságot és anyasági támogatást sem. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. A közbeszerzésnél történt összejátszás miatt megkérdőjeleződött a déli körvasút beruházás folytatásának lehetősége, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten. Vitézi Dávid elmondta, annak alapos gyanúja merült fel, hogy a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az erre vonatkozó megállapítások alapján az Európai Bizottság 2 hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól, ezért a kormánynak lépnie kellett, tette hozzá. Végül az időjárásról. Eleinte a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében a déli országrész felett megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ott hajnal tájt már eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a légmozgás, a hajnali hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul, az északi fagyzugokban lesz a hidegebb, a felhős tájakon a melegebb. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.
9: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
10: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szerb Antal egyik ismert művéről beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntelek itt újból a mikrofonnál, és hogyha azt elárulhatom a hallgatóknak, hogy Olaszországba utazunk. Na de ez most nem a klasszikus értelemben vett utazási regény lesz, vagy olyan, mint amilyeneket az elmúlt évben is hoztál, hiszen akkor is egy picit messzebbre mentünk Magyarországról. Áruld el a hallgatóinknak, hogy ki az író, és mely könyvét hoztad most.
11: Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág című regényét hoztam, és valóban egy kicsit utazni fogunk.
10: Szerb Antalnak ezt a könyvét mostanában újra felfedezte az olvasóközönség, és fiatalok, és régebb óta fiatalok is örömmel veszik a kezükbe, pedig nem mindig volt ez népszerű könyv, vagy az volt már a korában, és erről is fogunk majd beszélgetni, de előtte még arról kérdeznélek, hogy ki volt Szerb Antal, hiszen hogyha visszagondolunk az iskolai tanulmányainkra, hát kevés szó esik róla.
11: Ezzel vitatkoznék, mert pont a műsorra készülve láttam azt, nem emlékeztem rá, az az igazság, hogy 2012 és 2020 között része volt a magyar irodalmi tanmenetnek, de gondolom emelt szinten, és sajnos nem emelt szinteztem magyarból, ezért valószínűleg az én életemből kimaradt. Ettől függetlenül nagyon fontos beszélni arról, hogy ki is volt Szerb Antal, hiszen hogyha ezt a könyvét, vagy akár egy másikat is elolvasunk, akkor ahhoz, hogy megértsük, egy kicsit tisztába kell lenni, hogy ki is volt ő. 1901-ben született, zsidó származású, de asszimilált családban, ami azt jelenti, hogy ő például 6 éves korában megkeresztelkedett, és például neki a keresztapja Prohászka Ottokár volt, és utána pedig pesti piarista gimnáziumban tanult, ami azért is fontos, mert az ő magyar tanára Sík Sándor volt, az a Sík Sándor, akiről valószínűleg már nagyon sokan hallottak akár a rádión keresztül is, és Sík Sándor meghatározó volt az ő további életében, az irodalmi munkásságában is, és nyilván ő a 20-as években vált befutott íróvá, ugye nyugatban is dolgozott, majd pedig egyetemen is tanított, ugye a klasszika filológiát is tanított, illetve magyar-német szakra járt az egyetemen, de mellett angolul és franciául is tudott, tehát ő irodalmár volt, műfordító, mellette pedig író. És visszautaljak arra, amit már említettél, hogy amikor megjelent ez a könyv, ez 1937-ben jelent meg először, azóta főleg az elmúlt 30 évben nagyon sok kiadást megélt, és 1937-ben, amikor ez a könyv megjelent, akkor először a kortársak nem is tekintették igazi szépirodalmi alkotásnak.
10: Miért?
11: Mintha egy kicsit lektűrnek minősítették volna. Egyesek egészen erkölcstelennek tekintették ezt a könyvet. Nyilván, hogyha elolvassuk a könyvet, akkor valóban akár lehetne ez is, de én nem tartom ezt a lektűr irodalomnak a részévé, hiszen nagyon sok filozófiai, vallástörténeti, művelődéstörténeti dolgot olvashatunk benne. Illetve Szerb Antal is, mielőtt megjelent volna a könyv, már utalt rá, hogy milyen lesz ez a könyv, és ő pedig úgy fogalmazta meg, hogy ez egy esti olvasmánynak készül. De hogy még egy picit visszaugorjunk a könyv előzményére, nem jó felvetés az, de szoktunk róla beszélni, mi lett volna, ha. Itt azért elő lehet venni ezt a kérdést, hiszen Szerb Antal életéről tudjuk, hogy ő 1936-ban Spanyolországba akart utazni. A történelemből talán sokan tudják, hogy 1936-ban kitört a spanyol polgárháború, és Szerb Antal nem tudott Spanyolországba utazni, emiatt elutazott Olaszországba. Én azt gondolom, hogy az ő olaszországi útjának is köszönhetjük ezt a regényt, hogy megszületett ez a regény, hiszen az ő olaszországi utazásáról is megjelent egy ilyen Uti kalauz, a harmadik torony címen, és ha azt elolvasnánk a könyv után, vagy a könyv előtt, akkor azzal lehetne látni olyan párhuzamokat, hogy abból az útleírásokat, mintha egy kicsit átvette volna a regénybe is.
10: Még az életére visszautalva, csupán 43 évesen hunyt el, mennyiben játszott a halálában közre a zsidó származása, ugye a 40-es évek közepén hunyt el. Mesélj egy kicsit erről, hogy mi történt az ő életében, hiszen akkor tájt nagyon sok írónk is költünk, esett áldozatul az akkori politikai írának. Vele mi történt, hogyan alakult az élete? Szeretett volna Spanyolországba menni, de ehelyett kijutott Olaszországba. Megjelent ugye ez a műve is, de említetted, hogy műfordító is volt, irodalomtörténész. Hogy ilyen fiatalon elhunyt?
11: Egy asszimilált zsidó családból származik. Ez azért egy fontos dolog, hogy asszimilált, hiszen a zsidó törvények alapján ők túl későn katolizáltak, tehát lényegében ő származását tekintve ugyanúgy zsidónak minősült, így 1941 után már nem is taníthatott a Szegedi Egyetemen, majd pedig 43-ban is elvitték munkaszolgálatra, onnan még hazajött, aztán 44-ben is elment, és akkor nagy valószínűséggel 45. januárjában hunyt el Balfban, de ezt csak a felesége visszaemlékezéseiből, illetve mások kutatásaiból tudhatjuk. Aztán hát őt eltemették, majd exhumálták, és úgy került az ő holtteste Budapestre a temetőbe. Most nyilván az, hogy a zsidó üldözés idején ki mikor halt meg, az egy tudjuk, hogy egy bizonytalan információ, hiszen nagyon sok mindent feljegyeztek, de nagyon sok mindent nem. Az ő halálának a pontos időpontját sem tudjuk, hiszen jelen tudásunk szerint, ez fontos hangsúlyozni, hiszen folyamatosan zajlanak az áldozatkutatások, még nem találtak olyan dokumentumot, amelyben le lett volna írva, hogy Szerb Antal, aki ugye eredetileg nem Szerb Antal volt, hiszen az apja vette fel ezt a nevet először, mikor halhatott meg.
10: Térjünk vissza akkor egy kicsit arra a könyvre, amit hoztál. Melyik az a könyv, amiről a mai alkalommal, a mai estén beszélgetni fogunk?
11: Utas és holdvilágról fogunk beszélgetni, amely talán az egyik legnépszerűbb műve Szerb Antalnak, a Pendragon legenda mellett. Én azt még nem olvastam, de a közeljövőbe szeretném pótolni ezt a hiányosságomat. Ugyanúgy, mint e könyv elolvasása kapcsán is úgy éreztem, hogy egy régi tartozásomat próbálom törleszteni a magyar irodalommal szemben, hiszen, mint ahogy te is említetted, nagyon népszerű, én is az elmúlt években nagyon sokszor találkoztam vele. Nekem most itt ebben a Helikonos zsebkönyv sorozatban van meg, ez néhány éve jelent meg, viszont folyamatosan kiadók jelentetik meg egyre szebb, díszesebb formában is, és úgy éreztem, hogy olyan sokat hallottam róla, olyan sokan hivatkoztak rá, hiszen azért már több mint 80 éve megjelent mű, hogy most már úgy éreztem, hogy nekem is el kell olvasni, és én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy az ember mikor, milyen élethelyzetben olvassa ezt a könyvet. Én pont egy utazás alkalmával olvastam ezt el. Nem Olaszországba mentem, az tény, hanem csak belföldön elmentem Tihanyba, de volt rá lehetőségem, hogy utazás során elolvasni ezt az lényegében egy utazásról szóló könyvet. Én azt gondolom, hogy így lehet, hogy kicsit még érdekesebb, vagy még izgalmasabb, mint egy fotelben ülve otthon.
10: Akkor ajánlod egy kis utazás mellé Szerb Antal művét. Nézzük meg egy kicsit majd a cselekményt is, de előtte még egy kis információt mondj a hallgatóinknak, hiszen nagyon érdekes az a tény, hogy hogyan fogadták a kortársak, hogyan fogadták 1937-ben ezt a megjelent könyvet. Említetted itt az előbb, hogy már ő maga is, mielőtt még megjelent volna, már mondott valamit a könyvről. Tehát akkor ő tudatos író volt, és próbálta felépíteni a marketinget, hogy ilyen idézőlesen fogalmazzak?
11: Ő már egy befutott író volt, hiszen aki a Nyugat hasábjain rendszeresen publikált, azt azért ismerte az irodalmi közélet. Mint utaltam is rá, azért a Pendragon legendát sem szabad elfelejteni, hogy az már ekkoriban egy népszerű mű volt, és nyilván ahhoz képest várták a következőt. De most ugye megemlítettünk kettő nagy regényt, viszont emellett nagyon sok kis regénye, esztéje, műfordítása is megjelent, és nekem nem ez az első Szerb Antal művem, amit olvastam, hanem még tavaly, pont így, amikor a Budapest története kapcsán válogattunk műveket, akkor botlottam bele a Budapesti Kalauz Marslakók számára című kis könyvecskéjébe, hiszen egy 30 néhány oldalas könyvecskéről beszélünk. Ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas látószög, hogy hogy mutatja be az ismeretleneknek Budapestet. Ez egy 1935-ös megjelenésű könyv, tehát nyilván a 30-as évek Budapestjét tükrözi. Nekem már akkor is nagyon megtetszett az ő stílusa, az ő írói stílusai. Szerb Antal személyiségéhez hozzátartozik az irónia. Nagyon sokszor ironizál. Nyilván valaki ezt vagy szereti, vagy nem, hiszen azért nagyon népszerű mű, de nagyon sok kritikát is lehet róla hallani, olvasni, és nem mindenkit talál meg éppen jó élethelyzetben ez a könyv, én azt gondolom. Illetve az is, hogy ki mit vár tőle. Tehát az, hogyha valamiről hallunk sokat, nem biztos, hogy jó, mert akkor olyan elvárásaink lehetnek vele kapcsolatban, amelyeket lehet, hogy nem kapunk meg, vagy pedig lehet, hogy sokkal többet kapunk.
10: Azt azért ki kell emelnünk, hogy így a magából a megítéléséből is még vissza egy gondolattal ezelőttre, hogy nyilvánvalóan ugye itt Magyarországon azért többféle rendszer volt Szerb Antal élete és halála után is, tehát természetesen, hogy Szerb Antalhoz máshogy álltak a szélsőjobboldali politikusok, vagy az akkori társadalom, természetesen máshogy állt a szocializmus, és máshogy állunk most a rendszerváltás után. Úgy fogalmaztál egy kicsit, hogy kultkönyv lett, bár említetted, hogy nem szereted ezt a kifejezést használni. Miért lett kultkönyv? Mi a cselekménye? Hogy tud valami, egy olvasmány kultkönyv lenni, vagy egy ilyen újra felfedezett mű, amit most nagyon sok kiadó újra kiad?
11: Gondolkodtam ezzel, hogy mi lehet ennek az oka, és nem tudom, de én egy kicsit hozzákapcsolnám az ő irodalmi munkásságához is. Nem beszéltünk róla, de például az én személyes kapcsolatom is Szerb Antalhoz először az volt, hogy gyerekkorom óta láttam otthon a polcon két vastag könyvet, két fekete borítójú könyvet, a világirodalom történetét és a magyar irodalom történetét. Ő ezen a két könyvön keresztül megpróbálja közelvinni az emberekhez az irodalmat, hiszen nagyon jó befogadható stílusban írta ezeket, tehát már középiskolás koromban is szerettem ezeket a könyveket lapozgatni, és szerintem az, hogy ez egy kultkönyv lett, ahhoz hozzátartozhat az is, hogy nagyon jó stílusban ír, nagyon egyszerűen próbál fogalmazni, hiszen utaltam arra, ebben nagyon sok vallástörténeti, filozófiai, művelődéstörténeti információk is benne vannak, attól függetlenül, hogy nem gondolom nagyon nehéz olvasmánynak. És talán az is, hogy most egy olyan világot élünk, amikor újra előkerülnek olyan klasszikusok, akiket mintha egy kicsit úgy elfelejtettek volna. Szerb Antalt azért a szocializmusban nem felejtették el, csak mondjuk esetleg a világirodalom történetéből olyan kiadások jelentek meg, melyből hiányoznak az orosz írókkal szembeni kritikák, amiket Szerb Antal megfogalmazott, hiszen hogyha kézbe vennénk a 30-as években megjelent kötetet, és mondjuk a 60-as években megjelent kötetet, akkor látnánk a tartalomjegyzékben is, hogy milyen különbségek vannak a két kötet között.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Szerb Antal Utas és Holdvilág című művéről beszélgetünk.
1: Csak egy gondolat, hogyha esetleg erre szívesen válaszolsz, hogy a kortárs írók hogyan fogadták ezt a könyvét, vagy a Pendragon legendát, elismerték a munkásságát? Hogy érezte, hogy elismert író?
2: Elismert.
1: Nézzük akkor a cselekményt. Utas és Holdvilág, és Olaszországba megyünk, mégpedig Velencébe. Ki a főhősünk, és mi történik vele? Hiszen most már annyi információt mondtunk a könyvről, hogy lássuk akkor, hogy valójában mit is olvasunk a könyvnek a hasábjain.
2: A könyv főszereplője Mihály, akinek a nászútjával kezdődik a könyv, hiszen összeházasodott Erzsivel, és az ő nászútjuk utazásának történetén keresztül találkozhatunk először a szereplőkkel és az eseményekkel, és ez az egésznek a kiinduló pontja, hiszen itt visszaemlékezések vannak. Velencében olyan impulzusok érik Mihályt, mely által felelevenednek benne olyan régi emlékek, amiken már régóta nem gondolkodott. A korábban évek óta esetleg elfelejtett barátaival kapcsolatos emlékek előjönnek, és például nagyon érdekes, hogy elmondja, hogy hány éve ismeri Erzsit, de sosem mesélt neki a múltjáról úgy, mint akkor Velencébe. Tehát rá olyan hatással voltak ezek az utazások, amiket látott, vagy akár Ravennában, amikor leírja, hogy a Számvitába elment egyedül megnézni a bizánci mozaikokat. Nekem már volt szerencsém néhány éve ott járni, és valóban egy nagyon nagy élmény, és tényleg sokáig lehet nézni, és el tudom képzelni, hogy rá is milyen hatással volt, hiszen ez egy 6. századi műalkotás, és azért még 1937-ből nézve is azért mégiscsak majdnem másfél évezredet ugorhatunk, és hogy egy picit a címre is utaljunk, hogy az utas, hogy ez egy utazás, és az utazás során megtapasztalt élményeiről olvashatunk, de nagyon érdekes olyan értelemben, hogy Szerb Antal egy kicsit szabálykövető is, de egyben lázadó is, és ő itt megpróbál szabálykövetően úgy élni, hogy elvárja tőle a polgári társadalom, viszont mégis fellázadt a rendszer ellen, és egy picit, mintha vissza akart volna térni az ő kamaszkori világába, és majd ez fogja a bonyodalmat okozni, amikor is véletlenül rossz vonatra száll, és akkor elkezdődik az ő személyes utazása, amikor felkeres több olasz várost, és az olasz városokban, akár Gubbióban, vagy Rómában találkozik rég nem látott ismerősökkel, felelevenítik a régi történéseket, megpróbál választ találni olyan kérdésekre, amelyek hosszú évek óta foglalkoztatják, és mintha újraélni egy kicsit az életét. Amikor szoktunk beszélgetni ilyen könyvekről, szoktunk azért arra figyelni, hogy ne meséljük el teljesen a cselekményt, ne spoilerezzük le a történéseket. Néha sokkal egyszerűbb lenne úgy beszélni egy könyvről, hogyha kielemezhetnénk, hogy ugyan a vége miért így történt, vagy miért úgy, de ezt most nem fogjuk megtenni, hiszen könyvet ajánlunk, és nem könyvet elemzünk. És itt, hogyha valaki kézbe veszi a könyvet, akkor nagyon érdekes kalandozás lehet, hogy kik is voltak ezek az Ulpiuszok. Ki volt Ulpiusz Tamás? Ki volt Ulpiusz Éva? És hogyha egy kicsit a könyvnek a háttértörténetéhez után olvasunk, akkor például tudjuk, hogy ezek a szereplők Szerb Antalnak a saját személyes életében is megszemélyesíthető alakok. Tehát valószínűleg ezekkel az emberekkel más néven, más státuszban találkozott. Akár az Ulpiuszokkal is, illetve az egyéb utazó barátaival is. De nagyon érdekes az, hogy 1937-ben járunk. És hogy 1937-ben ez egy mennyire újszerű gondolkodás ma, amikor tényleg ennyi a liberális világot élünk, lehet, hogy nem lenne egy annyira kirívó esemény ez a sorozat, amit ő átélt, és azok a dolgok, amikkel ő találkozott. De azért az ő világában talán ennek köszönhető az, hogy nem mindenki tartotta igazi szép irodalomnak, hanem inkább lektőrnek, hiszen az akkori kor társadalmi normáit nagyon sokszor felrúgja, hiszen már az sem egy megszokott dolog, hogy valaki a nászútján ott hagyta a feleségét. Utána ők leveleztek, sokáig vívódott önmagában, hogy hogyan tovább, de mégis nagyon sok pozitív dolgot is találhatunk így vele kapcsolatban, olyan életbölcsességeket, amiket függetlenül attól, hogy kik vagyunk, mennyire szeretnénk visszatérni a múltba, mennyire szeretnénk egy kicsit visszautazni, mégis ad valamit, akár az élethez való hozzáállásunk kapcsán is, hiszen azon nem árulok el nagy titkot, hogy ugye Ulpiusz Tamás lényegében öngyilkos lett, és Mihály is követte volna őt, de ő mégis túlélte, és egy olyan gondolatot fogalmazott meg, hogyha az ember él, akkor még mindig történhet valami. És ez szerintem a mai világunkban is egy nagyon fontos dolog, amikor keressük a céljainkat, keressük az útjainkat, hogy hogyan tovább, és talán azért is lehet nagyon népszerű ez a könyv ma, mert nagyon sokan keresünk valamit, nagyon sokan elindulunk valamerre, de mégis ki szeretnénk próbálni valami mást. Valószínűleg nagyon sokunkban megfogalmazódott már ez a kérdés, hogy mi lenne, ha máshogy csinálnánk, mi lenne, ha váltanánk, és ez sokszor nehéz, és talán az ő példája nagyon sokaknak sokat ad, és sokan bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyébe, és talán én ebben látom a legnagyobb sikert így a könyv hátterében.
1: Nagyon szép, hogy kiemelted azt a mondatot, amit én is kiemelnék, és azt gondolom, hogy ez nem csak így a gondolatainkba, de hogy a szívünkbe is jó belevésni, amikor egy picit elcsükkedünk, amikor egy picit nehezebb, így évelején, így télen, kifejezetten, és ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami. Tényleg ne felejtsük el, szerintem is fontos gondolatot fogalmaz meg ezzel Szerb Antal. Beszélgetésünk végén még a kapcsán faggatnálak, Márti, hogy neked hogyan tetszett ez a mű? Sok könyvet olvastál már magyar íróktól, szeretsz is magyar írókat ajánlani. Milyen gondolatod van Szerb Antal kapcsán? Említetted, hogy most még egy könyv vár majd rád, tehát akkor valamennyire csak tetszhetett?
2: Így van, nekem tetszett ez a könyv, de azt is megértem, hogyha valakinek nem tetszik. El tudom képzelni, hogy miért. Nekem is volt egy elvárásom a könyv kapcsán, Szerb Antal munkásságát ismerve is volt egy elvárásom ennek kapcsán. Nyilván nagyon sok eseménnyel kapcsolatban mondjuk nem tudok azonosulni, de ezt nem feltétlenül kell, hogy mindig azonosuljunk azzal, amit a főszereplőnk a könyvben végigél. Pont azért, mert nekem ez tetszett, amiatt fogok még mást is olvasni Szerb Antaltól, és pont emiatt is hoztam ezt a könyvet, hogy most beszélgessünk erről. Hát ez egy viszonylag friss olvasmány volt az életemben, és örülök neki, hogy elolvastam, és tényleg úgy érzem, hogy ez egy ilyen törlesztés is, mert azért az embernek vannak olyan képzeletbeli listája, miket kellene elolvasni, és ez a könyv is már nagyon régóta szerepelt az én listámon, és én a hallgatóknak is ajánlom, hogyha van lehetőségük, akkor szerezzék be ezt a könyvet, és olvassák el, és kíváncsi lennék arra, hogy kinek mit fog adni ez a könyv.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai alkalommal, a mai adásban is gyarapítottad mind az én, mind a hallgatóknak azt a gyűjteményét, hogy egy picit a magyar klasszikusokat újra elővegyük, vagy aki csak először találkozott vele, akkor az elővegye és elolvassa. Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával, Szerb Antal, Utas és Holdvilág című művét ajánlottuk elolvasásra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14:05-től megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Csukás István Mirmurra Kandúr című meséjének 9. részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: Képeskönyv, amelyre egy ló van rajzolva. A kis csacsi délelőtt sétált egy kicsit a szobában. Elment a szekrényig, bekukucskált az ágy mögé. Hát az ágy mögött talált valamit. Papírból volt, ki lehetett nyitni, és képek voltak benne. Na ezt megnézem, gondolta magában a kis csöcsi. A hóna alá csapta, felmászott vele a virágtartóra, és nézegetni kezdte a képeket. Észre se vette, hogy Mirmur lopakodik be a szobába. A kandúr köszönt, aztán kiszaladt. Mikor újra visszajött, valami furcsa volt a szemén, és mintha bizonytalanul lépkedne. A kis csöcsi meg is kérdezte. Mi van a szemeden?
3: Szemüveg, mondta Mirmur. Látom, folytatta tovább, hogy könyv van nálad. Olvasni akarok.
2: Te olvasni is tudsz? Kérdezte csodálkozva a kis csöcsi.
3: Igen, mondta Mirmur, de csak szemüveggel.
2: A kis csöcsi lemászott a virágtartóról, és oda nyújtotta a könyvet Mirmurnak. Olvas nekem belőle, kérlelte szeriden. Valami szép mesét. A kandúr nyúlt a könyv után, de mintha nem látott volna jól, egészen másfelé nyújtotta a mancsát. A kis csacsi csodálkozott, de végre Mirmur kezébe nyomta a könyvet, és várakozva leült a szőnyegre.
3: Mirmur megigazította a szemén a szemüveget, kinyitotta a könyvet, és megköszörülte a torkát.
2: A kis csacsi látta, hogy a ló, amelyik a könyvre volt rajzolva, mintha fordítva állna, de nem szólt, várta a mesét.
3: Mirmur dünnyögött magában, a szemüvegét igazgatta, a torkát köszörülte.
2: A kis csacsi megszólalt. A ló, mondta.
3: Mi van a lóval? Kérdezte Mirmur.
2: Égnek áll a lába, mondta a kis csacsi.
3: Hát, biztosan alszik, mondta Mirmur. Ne zavarj!
2: A kis csacsi hallgatott egy darabig, aztán így szólt. Nem alszik, nyitva van a szeme.
3: Kinek?
2: Kérdezte Mirmur.
3: A lónak, mondta a kis csacsi. Milyen lónak?
2: Kérdezte Mirmur. Amelyik a könyvön van, válaszolta a kis csacsi. Mirmur odanézett, elpirult, zavartan krákogott, aztán megfordította a könyvet.
3: Kölcsön szemüveg, mondta végül. Ezzel nem látok olyan jól.
2: Hát tedd le, mondta a kis csacsi.
3: Igazad van,
2: szólt Mirmur, letette a szemüveget, és megkönnyebbülten felsóhajtott, és elkezdte betűzni az írást.
4: Hol volt, hol nem volt,
2: a kis csacsi figyelt.
4: Volt a héten egy ló,
2: folytatta Mirmur.
3: Hol?
2: Kérdezte a kis csacsi.
3: A héten,
2: mondta Mirmur.
4: Tudod, ez olyan, mint a múlt héten, meg a jövő héten.
2: A kis csacsi nem értette.
4: És ott füvet legelőtt,
2: betűzte Mirmur, aztán megállt, letette a könyvet.
3: Ezt én sem értem,
2: mondta. A kis csacsi félénken megszólalt. Nem a réten volt az a ló?
3: Réten?
2: Kérdezte Mirmur.
3: Lehet. Mégsem látok jó szemüveg nélkül.
2: De egészen jól olvasod, biztatta a kis csacsi. Folytasd! Mirmur hálásan rámosolygott, és felolvasta a mesét. Itt-ott döcögve ment, mert Mirmur bizony nem ismert minden betűt, de azt a részt kitalálták, és így egész jól elszórakoztak. A baj csak az volt, hogy a végén bizony a kis csacsinak elnehezettek a szempillái, és mi tagadás? Elaludt. Olyan sokáig tartott, még Mirmur betűzgette a mesét. Mirmur felnézett, először megsértődött, majd elmosolyodott az alvó kis csacsin. Hóna alá csapta a könyvet, és lábújhegyen kiment. De nem sokára visszajött. A szemüveget itt felejtette. Feltette a szemére, és kitámolygott a szobából.
1: Kedves gyerekek, ma este Csukás István Mir Murra Kandúr című meséjének 9. részét hallottátok, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Szent Imrei Római Katolikus Egyház község plébánosa folytatja elmélkedését a gők bűnének következményeiről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Folytassuk a kevésségről, a bűnről való elmélkedésünket. Érdemes foglalkozni ezzel a témával, érdemes megfigyelni magunkon a gőgnek a jeleit, mert sok hittudós szerint ez minden bűnnek a gyökere. Tehát ha itt előrehaladást érünk el életünkben, az önismeretben, akkor más bűnökkel kapcsolatban is előre tudunk lépni, és el tudjuk könnyebben kerülni őket. Természetesen ez az emberi oldal, és az Isten megadja a kegyelmet ahhoz, hogy az erényekben növekedjünk. A bűnöket, a rendetlen ragaszkodásokat, rendetlen hajlamokat pedig egyre inkább kerülni tudjuk, és szabadulni tudjunk tőlük. Szent Ágoston szerint a kevésség Isten ellenes lázadás. A kevésség az akarat elferdülése, amikor a teremtett ember függetleníteni akarja magát teremtőjétől. Szent Ágoston szerint a bűnnek a gyökere. Minden más bűn és önzés ebből a belső gőgből fakad, mert az ember saját magát tekinti a legfőbb jónak. A kevésség szerint arra törekszik, hogy az ember Istent utánozva a mindenség központja legyen, holott önmagában csak hiányosság és törékenység. Szent Ágoston szerint a gőgre a legjobb gyógyír az alázat. Az ellenszere megtestesült Krisztus alázata. Az alázat felismerése annak, hogy minden jó, amit az ember birtokol, Isten ajándéka és kegyelme. Szent Bonaventura így fogalmaz, a kevés ember tulajdonképpen tolvaj, mert Istennek birtokát tulajdonítja el annak akarata ellenére. Magának tulajdonítja a tiszteletet, amely egyedül és kizárólag Isten tartott fenn. Szent II. János Pál pápa két fontos enciklikájában is foglalkozott ezzel a témával, ahol is a bűn gyökerét az emberi gőgben jelölte meg. A kiengesztelődés és bűnbánat kezdetű enciklikájában a kevésségre hivatkozva összekapcsolja a bűnbeesés történetét és a bábeli torony építését. Így fogalmaz, a paradicsomban elkövetett első bűn és a bábeli történet tárgyát és formáját tekintve eléggé különböznek egymástól, de abban megegyeznek, hogy mindkettő kizárja Istent a parancsa elleni tudatos szembefordulással egy vetélkedő küzdelemben, hogy olyanokká váljanak, mint ő, vagyis az Isten. Most a gőgről, a kevésségről való elmélkedésünkben hívjuk segítségül az angyalik doktort, Aquinói Szent Tamást. Főművében, a Summa Teológiában rendkívül részletesen és logikusan elemzi a gőgöt. Szent Tamás nem csupán érzelmi alapon közelíti meg a kérdést, hanem morálpszichológiai és teológiai szempontból is darabolja, és darabjaira szedi ezt a bűnt. Nézzük a legfontosabb gondolatot a gőgről, tematikusan összefoglalva. Először is taglalja, hogy mi a gőg lényege. Szent Tamás meghatározása szerint a gőg a saját kiválóságunk mértéktelen vágyása. Itt hangsúlyozom a mértéktelen szón, mert a vágy önmagában, hogy valaki kiváló legyen, vagy fejlődjön, az nem bűn. A mértéktelen vágyás az a bűn. A gőg ott kezdődik, amikor ez a vágy aránytalan és rendezetlen. Az ember olyan magaslatra törekszik, amely meghaladja a valós képességeit, a természetes helyét a világban, vagy amely nem áll összhangban Isten akaratával és a józan ésszel, a józansággal, az igazsággal. Ő a gőgnek négy megjelenési formáját tárja elénk, a fajait a gőgnek. Szent Tamás Nagy Szent Gergely nyomán a gőg négy sajátos formáját különíti el, attól függően, hogyan tekint valaki a saját jó tulajdonságaira. Az első, amikor valaki azt hiszi, hogy hogy a jó tulajdonságait önmagának köszönheti, és nem Isten ajándékaként kapja.

0: megkapta őket. Második, amikor elismeri ugyan, hogy Istentől kapta, de úgy véli, hogy a saját érdeme miatt kapta meg. Azaz, az Isten tartozott neki ezzel, hogy ezek az ő jó cselekedetei, vagy imádságai, vagy bőtjei következménye. Harmadik, amikor olyan kiválósággal dicsekszik, amivel valójában nem is rendelkezik. Ez a kérkedés és az illúzió önmagunkról, a hamis önismeret. Negyedik pedig, amikor lebecsül másokat, és azt kívánja, hogy egyedül ő tűnjön ki, vagyis kizárólagosságra törekszik a kiválóságban. Következő kérdést felteszi Aquinói Szent Tamás, miért a gőg a legsúlyosabb bűn? Tamás szerint a bűnök súlyosságát az határozza meg, hogy mennyire fordítanak el Istentől. Ebből a szempontból a gőg a legveszélyesebb és legsúlyosabb bűn, mert lényege szerint közvetlenül Isten ellen irányul. Nem önmagam ellen, nem a világ ellen, nem a másik ember ellen, hanem egyenesen Isten ellen irányul ez a bűn. Míg más bűnökben az ember a gyengeség miatt esik el, például torkosság, a testi vágy, a kapzsiság, a bírvágy miatt, addig a gőgben az ember tudatosan elutasítja az Istennek való alávetettséget. A gőges ember nem akarja elismerni, hogy függ a teremtőjétől, az Istentől, és a saját maga ura akar lenni. Ez a hamis autonómiára törekvés. Ezért a gőg minden más bűn gyökere és kezdete, mert fellazítja az Istennel való kapcsolatot, utat nyitva az összes többi morális bukásnak. Aquinói Szent Tamás szerint a gőg a józan ész elleni lázadás is. Filozófiai megközelítésben Tamás hangsúlyozza, hogy a gőg a valóság és a józan ész tagadása. Az ember teremtmény, aki korlátokkal rendelkezik. Amikor valaki gőgös, egy hamis narratívát épít fel önmagáról, és nem a valóságnak megfelelően cselekszik. A gőg elvakítja az értelmét, így a kevés ember képtelenné válik az igazság befogadására és az önreflexióra. És az igazság az maga Jézus Krisztus. Szent Tamás szerint is az ellenszere a gőgnek az alázat, a legjobb ellenszere. Tamás a gőg közvetlen ellenszereként és orvosságaként az alázatot nevezi meg. Az alázat az az erény, amely a józan ész határai között tartja az embert, elismerve saját korlátait és Isten nagyságát. Fontos megjegyezni, hogy Tamás szerint az alázat nem önmagunk lebecsülése vagy a tehetségünk letagadása, hanem a tiszta igazság elfogadása önmagunkról. Tehát a helyes önismeret, amit egész életünkben gyakorolnunk kell. Szent Tamás különbséget tesz a gőg és a hiúság között. Bár a köznyelvben gyakran szinonímaként használjuk őket, Tamás szerint a gőg és a hiúság két teljesen különböző gyökerű és irányú bűn. A különbség a belső célban és az ember fókuszában rejlik. Először is hasonlítsuk össze a bűn lényege szerint a gőgöt és a hiúságot. A gőg a saját kiválóság mértéktelen vágyása. A gőgös ember Isten fölé vagy Isten helyére akarja emelni magát. A hiúság ebből a szempontból a külső elismerés, dicséret és hírnév mértéktelen vágyása. Tehát a bűn lényege szerint a gőg inkább egy belső aktus, a hiúság pedig egy külső elismerésre vágyás. Irányultságát tekintve a gőg befele forduló, a kevés embert valójában nem érdekli mások véleménye. Ő maga hiszi el magáról, hogy mindenki felett áll. Hiúság ezzel szemben kifele fordul, a hiú ember teljesen mások véleményétől függ. Szüksége van a közösség tapsára, a lájkokra, a figyelemre. Ezt használja ki többnyire és többek között a közösségi média, például a Facebook. Veszély jellegét tekintve a gőg súlyosabb, ontológiai bűn, közvetlenül az Istennek való engedelmességet és a valóságot tagadja meg. A hiúság könnyelműbb, de fertőzőbb bűn, Tamás szerint. Gyakran a jó cselekedeteket, például jótékonykodás, imádság is megmérgezi, mert az ember a tapsért, az elismerésért teszi őket. Szent Tamás úgy látja, hogy a hiúság a gőg leánya. A gőg a mélyben gyökerezik, az ember nagyszerűnek tartja magát, a hiúság pedig ennek a felszíni megnyilvánulása. Azt akarja, hogy ezt a nagyszerűséget mások is lássák és dicsérjék, és dicsőítsék.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta elmélkedését a gőg bűnének következményeiről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Húsz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenékküszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebben még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenékküszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Kiemelte, a kormány döntött arról, hogy a paksi védekezésben résztvevő 1083 embert elismerésben és jutalomban részesíti. Egy havi juttatást kapnak, ez a döntés összesen 889 millió forintba kerül. Az elismeréseket október 23-án adják át, közölte. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter rámutatott, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közre játszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. A kormányfő kiemelte, prioritás az egészségügy, az oktatás, a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormány fő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. Hozzátette, jelenleg a katás adózók szinte nem kapnak táppénzt, nyugdíjjogosultságot és anyasági támogatást sem. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. A közbeszerzésnél történt összejátszás miatt megkérdőjeleződött a déli körvasút beruházás folytatásának lehetősége, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten. Vitézi Dávid elmondta, annak alapos gyanúja merült fel, hogy a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az erre vonatkozó megállapítások alapján az Európai Bizottság 2 hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól. Ezért a kormánynak lépnie kellett, tette hozzá. Végül az időjárásról. Eleinte a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég. majd az éjszaka második felében a déli országrész felett megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ott hajnal tájt már eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a légmozgás, a hajnali hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul, az északi fagyzugokban lesz a hidegebb, a felhős tájakon a melegebb. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának! Ma este a technikus Nátrán István, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek, a bemondó Berec Renáta. Most műsorajánlunkat hallják. Hamarosan hírekkel jelentkezünk, ezután kezdődik a Közelkép című műsorunk, melyben Szitta Imola Tűzzomen cégszerkészítővel Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora. A 21 órai hírek után Kultúrkör című műsorunkat hallják. Farkas Erzsébet és Klisz Báta összeállításának elején a Könyves Vasárnap hétvégi gazdag program kínálatát ismertetjük. Ezt követően a II. Rákóczi Ferenc könyvtár által meghirdetett október 23-ával kapcsolatos versmondó verseny felhívását is ismertetjük, valamint az intézmény és tagintézményeinek októberi programjairól is beszélgetünk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház idei évadának első bemutatójáról, a Sinkievics Quo Vadis című előadásáról beszélgetünk a főbb szereplőkkel és a rendezővel.
1: Megpróbáltuk feltenni azokat a kérdéseket magunknak, amik a regényben is megfogalmazódnak. Ugye ez egy regény adaptáció, 550 oldalas a regény, hogyha azt a kiadást vesszük alapul, amit én olvastam, de minden esetre egy nagyon hosszú regényről van szó. Ilyenkor az embernek hangsúlyokat kell kiválasztani egy ilyen adaptáció készítése során, amik mentén meg tudja fogalmazni azt, amiről ő szeretne beszélni.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Téka című műsorunkban először görög-katolikus félórát hallanak, majd Horkai Sámuel kárpátaljai helytörténésszel beszélgetünk az édesapjának a Csehszlovák érában végzett szolgálatáról, a II. Világháború hozadékáról, valamint nagyszülős egyházi virágzásáról.
2: Nagyon szép mérműves ablakok, nagyon hosszú a szentélye. Ami azt jelenti, hogy rendi templomnak épült, ugye a szentélybe el kellett férni a ferences barátoknak, hisz ferencesek vannak Szőlősön, Nagy Szőlősön. Hát aztán jön a reformáció, a templom református lesz persze, a feskókat meghagyják azért, mert szeretném hangsúlyozni, mert hát bizony bevakolnak, lemeszelnek egyet, kettőt.
0: 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallják, melyben október hónap kapcsán a rózsafűzérről, Máriához való kapcsolatunkról emelkedünk Meggyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai szerzetesrend tagjával. 22 órakor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszélgetést hallanak Holló Gáborral, a Verpeléti Mindenszentek plébánia plébániai kormányzójával. Ajánlunkban őt hallják.
3: Én azért ezt úgy vártam, hogy ahol én voltam, minden szolgálati helyemen jól éreztem magam, meg úgy éreztem, hogy jó értelemben mondva, de ki tudok teljesedni. És a plébánosaimmal is jó kapcsolatom volt. Tehát igazából én soha nem voltam elégedetlen, meg úgy érzem, hogyha visszatekintek az eddigi évekre, hogy én nagyon jó helyeken lehettem káplán, de ugyanakkor azért csak eljön az embernek az életében az, amikor már vágyik egyfajta nagyobb fokú önállóságra.
0: 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, majd Hitvalló című műsoron következik, melyben Karóczkai Júlia az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a hit és remény erényéről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. További tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Nem esett messze az alma a fájától, szól a mondás, ami jól illik Szitta Imola tűzzománc ékszerkészítőre és édesapjára Szitta Tamásra, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának elnökére. Imola, aki mai műsorunk vendége, többek között védett madarakat megjelenítő tűzzománc ékszereket készít, amelyek nemzeti park védjegyesek is.
2: Szitta Imola tűzzománc ékszerkészítővel beszélgetünk. Mielőtt belevágnánk abba, hogy ékszerkészítés, hogy kezdődött az egész?
3: Köszöntök mindenkit! Én valójában Egerből származom, és már gyerekkoromban is nagyon sokat rajzoltam, és nagyon foglalkoztatott a rajz. Emellett a természettel való kapcsolat is nagyon közel állt hozzám apukám révén, aki természetvédő volt a Bükki Nemzeti Parknál, és én végül az Eszterházy Károly Főiskolán végeztem rajz és vizuális kommunikáció tanárszakon, és akkor ebből adódott igazából, hogy már a főiskola éveim alatt nagyon sokféle technikával megismerkedtem, de magával a tűzzománccal egyébként már gyerekkoromban találkoztam Egerben, a gyermekszabadidő központban, Kovács Katalin kezei alatt, aki tűzzománc foglalkozásokat tartott Egerben, és én már akkor is részt vettem ezeken a foglalkozásokon, és nagyon tetszett ez a technika, de aztán főiskolás koromban, amikor újra találkoztam vele a főiskolás tanulmányaim során, akkor ragadott meg annyira, hogy úgy gondoltam, hogy ezzel a technikával komolyabban szeretnék foglalkozni.
2: Mondtad, hogy a természet az már korai gyerekkorodban benne volt az életedben, édesapád révén. Ezt hogy képzeljük el? Jártátok a Bükköt?
3: Mi nem kirándulni mentünk, hanem ezek igazából komoly fajvédelmi programok voltak, amiket az édesapám végzett. Ő egyébként a Magyar Madártani Egyesület Bükki helyi csoportjának az elnöke is egyben, és akkoriban, amikor még gyerek voltam, akkor még az MME-nél, tehát a Magyar Madártani Egyesületnél önkéntesként dolgozott, és rengeteg ilyen madárvédelmi programban vett részt, és hát én ezekre nagyon szívesen elkísértem mindig, és rengeteget voltam itt vele terepen. Tehát igazából ez nem egy, ne úgy képzeld, hogy egy kirándulás, hanem itt komoly fajvédelem történt, ami azt jelenti, hogy például odukat helyeztünk ki, műfészkeket készítettünk, madarakat gyűrűzött, tehát hogy ez mind szakmai tevékenység volt igazából, és hát igen, én ebbe igazából beleszülettem, és az egész gyerekkoromat végigkísérte ez.
2: Tehát akkor végig segítettél édesapádnak a munkájában, ehhez kapcsolva a saját érdeklődési területedet, ebből jött végül, hogy tűzománc, madár, fülbevalókat, kitűzőket is készítesz.
3: Igazából én már gyerekkoromban is gondolkoztam, hogy melyik dolog érdekel jobban, a rajzolás, vagy a természetvédelem, és mindig próbáltam így ezt a kettőt így összekapcsolni, meg hát nagy dilemmák voltak mindig ilyen pályaválasztás előtt, hogy melyik irányba menjek, és akkor végül is ugye végül a szüleim inkább a szett meg a rajz felé tereltek, hogy abban vagyok tehetséges, és hogy ezért végeztem el a rajz oktatást, de érdekes módon, miután kijöttem a főiskoláról rajztanárként, én akkor már önkéntesként több helyi szervezetnél dolgoztam, akár az MME-be, akár a Kaptárkő Természetvédelmi Egyesületnél, és egy gyakorlatilag utána szinte csak természetvédelmi szervezeteknél, civil szervezeteknél helyezkedtem el, úgyhogy nem is a rajzzal foglalkoztam elsősorban, persze hobbiként csináltam én a festést, meg akkor már a tűzománcozást is, de később, mikor elkerültem Eger környékéről, akkor volt az, hogy a tűzománc lett fontosabb igazából, és háttérbe került egy kicsit a természetvédelem, de a mai napig ugye az életem része, meg benne van az életemben. Úgyhogy ez a kettősség, ez mindig megvolt igazából, hogy ez a természet és a képzőművészet összekapcsolása, és valahol itt az ékszerek, a tűzománc ékszerek elkészítésénél sikerült ezt szerintem megvalósítani, hogy végre ugye mind a kettő benne van a tevékenységemben.
2: Igen, hogy a kettő összeért is egy szép szintézis lett belőle.
3: Így van.
2: Amikor alkotsz, akkor hogy képzeljük el? Tehát, hogy kollekciókészítés, vagy egyáltalán csak amikor a madarakat kiválasztod, hogy melyikeket szeretnéd megmutatni, hogyan történik nálad az alkotói folyamat?
3: Úgy indult, hogy az én kedvenc madaraimat kezdtem el alkotni, és aztán ugye egyre inkább, hát egyrészt láttam, hogy mi az érdeklődés, tehát hogy akik vették az ékszereimet, azok mindig feldobtak akár egy-egy új fajt, vagy láttam, hogy mi az, ami nagyon érdekli őket. Ugye általában azért nem sok mindenki ismeri olyan nagyon behatóan a madárfajokat. Én azért sokkal jobban ismerem, mint egy átlag ember, mert hogy én szinte egész gyerekkoromban madaráztam, és madarakkal foglalkoztam. De egy laikus ugye inkább a kerti madarakat ismeri, és akkor ez volt igazából az első koncepció, amikor 2013-ban hoztam létre a saját vállalkozásomat, a Szitta Dizájnt, és ott volt először ez a koncepció, hogy akkor a kerti madarakat szeretném megörökíteni, és akkor ugye először jött a széncinke, kétcinke, zöldike, tengelic, hasonló ilyen madarak, amik így a ház körül is előfordulnak, és aztán én azért nyilván a saját, ami az én szívemhez közel álló madarak, azokat is ugye elkezdtem beletenni, például a töviszúró gébics, ami már nem annyira ismert faj, de nekem az egyik nagyon nagy szívszerelmem, vagy akár a szalakóta, és még hasonló egyéb madarak, és azt hozzátenném, hogy ez mind védett madárt, amire védett fajokat örökítek meg.
2: De egyébként ilyen szempontból akkor az apukád munkáját is folytatod már, mint ami mondjuk az ismeretterjesztést jelenti, hiszen hogyha a madarakat látják a fülbevalóidon, nyilván, amiket te említettél, hogy nem csak kerti madarak, de hát azon kívül, hogyha valaki megnézi az oldaladat, akkor ugye látja, hogy tengelic, még azt meg is ismerik az emberek, talán még a vörösbegyet is, de hogy rengeteg olyan madár van, amiről nem hal, nem látja, csak akkor, ha esetleg felüt egy könyvet, ha elmegy egy madár megfigyelésre, vagy mondjuk a te alkotásaidon keresztül.
3: Ez is koncepció igazából az én terveimben, hogy pontosan ez, hogy szeretnék megismertetni olyan madárfajokat is az emberekkel, amiket nem ismernek, és egyébként tényleg nagyon sokszor van olyan eset, hogy mondjuk egy vásáron meglátnak egy nagyon színes madarat, mondjuk például a gyúrgyalagot, amit az életben még nem láttak, meg nem hallottak, és rácsodálkoznak, és ugye ott van a neve is alatta, hogy mi a neve, akkor elmagyarázom nekik, hogy ez a madár hol él, vagy hogy él, és hogy képzeljük el, Magyarországon is léteznek ilyen gyönyörű szép színes madarak, most nem feltétlen kell, hogy színes legyen, de hogy rengeteg olyan faj van, ami nagyon izgalmas és érdekes, és igen, sokszor van, hogy ismeretet is át tudok adni.
2: Ami még szintén fontos az ékszereiddel kapcsolatban, hogy nemzeti parkos védjegyes termékeid vannak.
3: Így van, a Dunai-Poly Nemzeti Parktól kaptam meg 2020-ban a Nemzeti Park termék védjegyet, és azóta is védjegyesként vannak jegyezve a védett madaras kollekció, ami azt jelenti, hogy a Nemzeti Park által szervezett vásárokon is megtalálhattok engem, és emellett a Dunai-Poly Nemzeti Park látogató központjaiban is megtalálhatjátok a termékeimet.
2: Ami nekem nagyon-nagyon tetszett az egyik akcióddal kapcsolatban, hogy mindenki kaphatott egy madártollat is tőled rendelt ékszer mellé. Ami nekem azért tetszett, mert egyrészt nagyon kedves gesztus, másrészt meg még közelebb hozza az emberekhez a természetet, a madarakat, az élővilágot.
3: Próbáltam megvalósítani azt, hogy annak a fajnak a tollát rakjon bele, de hát ez nagyon nehéz, mert az egyrészt ugye már nagyon sok fajt örökítek meg, tehát közel 40 féle madárfaj van, amit ékszerként készítek. Másrészt azért nem találok ennyiféle madártollat és mindentől, de nagyon sokat járom ugye az erdőt és a természetet, és eközben ugye találok dolgokat, és nagyon sok madártollat is gyűjtök, meg, már csak azért is, mert mellette egyébként környezeti neveléssel is foglalkozom, és ahhoz is szükségem van egyébként ezekre a tollakra, úgyhogy igen, ezt úgy gondoltam, hogy ez is egy jó gesztus lehet, és akár ezzel is egy picit közelebb tudom hozni az embereket a természethez, hogy megfoghassák, megtapintassák, hogy ilyen mondjuk egy madártól, ilyen egy akár egy szalakótának a tolla, vagy egy szénfinkének a tolla, vagy akár megismerjék, hogyha mondjuk járnak, kelnek a kertben, és találnak egy pici tollat a földön, akkor akár meg is ismerhetik, hogy most az éppen melyik kis madárnak volt a lehullott tolla.
2: És ahogy említetted, hogy Magyarországon ugye szinte minden madár a védett fajok közé tartozik, olyan szempontból is fontos ez, amit csinálsz, hogy hát ha így a kertekbe is akár kedvet kapnak ahhoz, hogy egy madárbarát kertet létrehozzanak, feltegyenek egy-két fodút, vagy ha más nem, legalább a mostani kánikulákba és aszásútotta időkbe legalább itatókat kihelyezzenek az emberek a madaraknak.
3: Így van, ez nagyon fontos.
2: Említetted a környezeti nevelést, erről mesélsz nekünk egy kicsit?
3: Igen, jelenleg a Magyar Madártani Egyesületnél dolgozom környezeti nevelőként. Most éppen a Börzsönyben élek egy kis eldugott faluban, Perőcsényben, és itt a környékbeli óvodákban tartok környezeti nevelést madaras témában, tehát a madarak a fő téma. És hát itt is ugye az elsődleges szempont, hogy valamilyen tudás átadás, és valamilyen, ugye főleg a kicsi korosztálynak, hogy már így érzékenyítsük őket ugye a természetvédelemhez és a természet szeretetéhez egyáltalán, hogy megismerkedjenek ilyen dolgokkal, és egyébként a kis óvodások nagyon élvezik is, főleg, hogyha megfogható dolgokat viszek nekik, úgyhogy szoktam akár madárfészkeket is, tojásokat, tollakat, mindenféle egyéb dolgokat vinni, amivel közelebb hozhatom őket a természethez, és nagyon érdeklődőek egyébként.
2: És egyébként mi a tapasztalatod a különböző korosztályokkal? Most az előbb említetted, hogy az óvodások nagyon fogékonyak erre, nyilván hiszen őket ugye még nagyon érdekli az, hogy megérintsen valamit, hogy nyílik számukra ki a világ, hogy tanuljanak mindenről. Mi a helyzet az idősebbekkel, vagy a kisiskolásokkal? Mennyire más esetleg?
3: Én úgy gondolom, hogy ők is egyébként elég érdeklődőek. Közel kell őket hozni a dolgokhoz. Tehát, hogy például az általános iskolásoknak nagyon jó egy túra, ahol találnak dolgokat. Megmutatjuk, hogy hogyan kell egyáltalán keresni, vagy hogyan kell megfigyelni dolgokat a természetbe, és hogy tudják észrevenni ezeket a jeleket, amiket hagynak az állatok maguk után. Ezt például nagyon szeretik, hogyha mondjuk találnak egy-egy darab tollat, vagy akár egy nyomot, amit megfejthetnek, hogy az milyen állatnak a nyoma. Úgyhogy szerintem velük meg lehet találni a hangot, és én a táboraimban például szeretem ugyanúgy belevinni a természet védelem mellett a kézműveskedést is, és akár olyan kézműves foglalkozásokat csinálok, ami alatt valamilyen madarat jelenítünk meg, vagy valamilyen természeti formát, vagy akár a természetből összeszedett fadarabokból, levelekből, magvakból készítünk el valamilyen alkotást.
2: Az szuper, mert akkor gyakorlatilag, ha a természetből vett tárgyakat a kezébe kell fogni, és abból létrehoznia valamit, attól közelebb nem is tudom, hogy lehetne őket vinni. Aztán láttam, illetve hát gondolom, hogy tartasz foglalkozásokat tűzománc készítéssel kapcsolatban is, tehát jelentkezhetnek hozzád, illetve találkozhatnak veled, és akkor workshop keretében készíthetnek veled tűzománcot is az érdeklődők.
3: Így van, tartok workshopokat, ami igazából minden korosztályt várok, tehát akár gyerekek is jöhetnek, és felnőttek is, és nagyon érdekes szokott lenni, mert a felnőtteknek is nagyon izgalmas élményt tud nyújtani ez az egész technika, ugyanis nagyon kevesen ismerik szerintem a tűzománc technikát, és nem is nagyon tudják hova tenni, meg nem tudják, hogy ez az egész folyamat igazából hogyan történik, és amikor oda jönnek a workshopra, és látják, hogy hát ez azért munka, és itt azért meg kell dolgozni azért, hogy valami szép dolog kikerüljön a kezük közül, de egyébként mindig valami szép dolog kerül ki, mert hogy a tűzománc technika az egy olyan dolog, ahol ugye ráégetünk üvegszerű festéket a lemezre, és hát csodálatos színek jönnek ki belőle, és ugye egy ilyen fényes felületű merev lemez lesz belőle. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a felnőttek is mindig rácsodálkoznak, hogy valójában nehéz is, de igazából egy mindenképpen szép dolgot tudnak készíteni belőle.
2: Igen, és egyrészt kipróbálhatnak egy új technikát, másrészt ugye gyakorlatilag a saját kreativitásukkal is kapcsolatba kerülhetnek. Esetleg arról kérdezhetlek-e, hogy milyen terveid vannak?
3: Szeretnék minél több workshopot tartani még, és minél több vására eljutni, és ezzel is szeretném továbbadni ezt a tudást, amit én tudok a természetről és a madarak szeretetéről, de emellett nagyon-nagyon szeretném, hogyha lenne saját boltom akár, ahol vagy egy nyitott műhelyem, ahol meg tudom akár mutatni ezt a technikát másoknak, és ahol be lehet akár térni, és bárki megnézheti, hogy mondjuk hogyan dolgozzak. Úgyhogy most ezek a terveim igazából a jövőre nézve, de hát ezek hosszú távú tervek, mert a mostani lakhelyemen sajnos ez annyira nem valósítható meg.
1: Kedves hallgatóink, megismételtük műsorunkat, melyben Szitta Imola, tűzzománc ékszerkészítővel Somosvári Eszter Anna beszélgetett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Rapi Alexandra vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt a Szent István Rádióban. Egyetemünk két hallgatója közel két hét alatt bejárta Mauritánia vidékét, felültek a híres vasérc vonatra, és magyarok közül elsőként jártak az ország legmagasabb pontján, a Kadiat Esdzsil hegyen. Az Eszterházy Podcast adásában Molnár Ábellel és Bodnár Bulcsúval beszélgettünk. Mindezelőtt viszont érkeznek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Az Egri Csillagok című regény és Popovics Zoltán Nagykönyv című köztéri alkotása kerül a középpontba a Nagykönyv napja programsorozaton. A kezdeményezés célja, hogy méltó módon megemlékezzünk városunk kulturális örökségéről, és hogy felhívja a helyiek és az Egerbe látogatók figyelmét a 2006-ban felavatott Márvány kompozícióra, valamint Gárdonyi Géza regényére. A program kapcsolódik a köztéri alkotás 20. évfordulójához, amelyet Popovics Zoltán, egri születésű szobrászművész, a Heves megyei önkormányzat pályázatára készített el. A résztvevők emellett emléktábla avatáson, szabadtéri, művészetpedagógiai foglalkozásokon, szövegalkotó workshopokon és olvasó maratonon is részt vettek. A nap egyik kiemelt programjaként Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényének 4. és 5. részét olvasták fel érdeklődő polgárok, diákok és művészek közreműködésével. A kezdeményezéshez kapcsolódóan az alkotásnál infopontot is átadtak, amelynek programjában többek között Popovics Zoltán, Wagner Ákos, Nagy Imre, Habis László és Várkonyi György Olivér is közreműködött. A Nagykönyv napja egyszerre kívánja megidézni a regény kulturális jelentőségét, bemutatni a köztéri alkotás történetét és közelebb hozni az Egri Csillagok világát a mai közönséghez. Idén az oktatás került a fókuszba a Semiotica Agriensis konferencián, amelyet a Líceumban rendeztek meg október 2. és 4. között. Az eseményt már 25 éve közösen szervezi az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskolája, valamint a Magyar Semiotikai Társaság. A negyed évszázados tanácskozás nevét a székhelyéről kapta, hiszen a Semiotica Agriensis jelentése egri jeltudomány. A konferencia idei témája az oktatás volt. Ehhez kapcsolódva mondta el dr. Szűcs Zoltán, hogy a digitális pedagógia kutatói rendszeresen találkoznak azzal a problémával, hogy az oktatók és a diákok elvesznek a jeltömegben. A 3 nap alatt többek között ezzel a problémával foglalkoztak a kutatók, de kitértek a jelvesztés, a jeltúlterheltség, a vizuális és a zenei nevelés jeltudományára is. A szemiotikai nevelés elengedhetetlen a jövő pedagógiájában, fogalmazott dr. Szűcs Zoltán. Professzor dr. Balázs Géza, a Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának vezetője, a Magyar Szemiotikai Társaság főtitkára a 25 éves az Egri Szemiotika című előadásában ismertette a konferencia korábbi éveit, továbbá kiemelte Vojt Vilmos és dr. H. Varga Gyula néhai szemiotikusok munkásságát. Dr. H. Varga Gyula kezdeményezte, hogy a Semiotica Agriensis konferencia minden évben megrendezésre kerüljön, és teret adjon a szemiotika aktuális kérdéseinek megvitatására. Megemlékezett a nemrégiben elhunyt dr. Hauser Zoltánról, intézményünk jogelődjének egykori rektoráról, aki befogadta a konferenciát. A nap végén Varga Éva Katalin, a Semmelweis Egyetem docense tartott plenáris előadást az orvosi szemiológia paradigmaváltásai címmel. Előadásában hangsúlyozta a szemiotikai nevelés fontosságát az orvosképzésben, valamint a jeltudomány tünettanban való alkalmazását is. A Krakerházban került sor a 71. Országos Független Filmfesztiválhoz kapcsolódó kiállítások ünnepélyes megnyitójára. Az eseményen 4 különböző tárlat mutatkozott be, amelyek változatos alkotói megközelítéseken keresztül ad betekintést a független filmkészítés művészeti és módszertani világába. A Krakerházban Igor és Iván Buharov Szent Reménytelenség, Csáki László Letölt rajzok 4.0, Horváth László Mindenkire sor kerül, Magántörténelem hamisítás 1/2, valamint Borbás László Egri filmkrónikák 1931-től 1944-ig című tárlata várja az érdeklődőket. A kiállítások szeptember 30 és október 31 között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között tekinthetőek meg a Krakerházban.
0: Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Egyetemünk két hallgatója közel két hét alatt bejárta Mauritánia vidékét, felültek a híres vasérc vonatra, és magyarok közül elsőként jártak az ország legmagasabb pontján. A mai adásban vendégem Molnár Ábel és Bodnár Gulcsú. Köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük a meghívást.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Ábel már ugyan korábban szerepelt a podcastben a Pápua-Új-Guineai kaland kapcsán, viszont Bulcsú még nem volt, azóta már ugye ketten indultok. Hogy kezdődött a ti barátságotok?
3: Hát még az egyetem, sőt, a gólyahét legeslegelső napján volt egy ilyen vetélkedő, városi vetélkedő itt Egerben, és már akkor kiszúrtuk egymást Ábellel. Ahogy azt kell, egyből meg is nyertük azt a vetélkedőt, úgyhogy ez egy jó alapja volt a barátságunknak.
1: Te korábban egyébként kalandoztál már, vagy ez volt az első?
3: Szóval én egész fiatal korom óta cserkészkedem, és ez elég sok teret ad így a úgymond kalandozásra, ahogy te fogalmaztál. Igen, elég sok helyen jártam, főképpen Magyarországon, de Magyarországon kívül is voltak bicikli túráim akár, vagy sima túráim.
1: És ezeket egyedül tetted meg, vagy csapatban, társal?
3: Mindkettő. Alapvetően elég jól megállom a helyem egyedül, de mindenképpen szeretem az élményeket megosztani másokkal is.
1: Szóval ennek tudatában arra lennék kíváncsi, hogy miben más egyedül kalandra indulni, illetve közösen csapatban.
2: Hát jelentős különbségek vannak. Épp nemrégiben beszélgettünk arról, hogy én a korábbi években leginkább egyedül mentem sok helyre, vulkánokat mászni, európai utak ide-oda, és nekem egy tök pozitív tapasztalat volt, hogy ezt közösen hoztuk össze Bulcsúval. Azért az más, amikor az ember nem csak magára számíthat, hanem van vele egy társ, akivel meg lehet beszélni a döntéseket, mit, hogyan lenne érdemes csinálni, és közösen megoldani a felmerülő problémákat, megvenni az akadályokat.
3: Csapatban mindig jobb együttműködni. Nekem volt egy kalandom, amikor még 2023-ban biciklivel elmentem itthonról Spanyolországba, azt teljes mértékben egyedül tettem meg, és hát ez bánom utólag, mert nagyon hiányzik az, hogy valakivel megosztassam ezeket az élményeket. Egyébként többek között innen is indult nekem a filmes érdeklődés, és talán ez volt, ami így beindította ezt a folyamatot. És hát akár így a cserkész közösségből, akár most az Ábellel való barátságomban is ez meglátszik, hogy mennyi mindent tud adni az embernek, hogyha megoszthatja másokkal a kalandnak az örömét.
1: Illetve hát vigyázhattok is egymásra, hiszen ezek a kalandok nem veszélytelenek.
2: Igen. Ahogy mondod.
3: Igen, alapvetően itt rátérve Mauritániára, nyilvánvalóan hát egy afrikai országba mentünk. Tudtuk, hogy tartogat az út kockázatokat, de röviden, tömören azt kell így mondanunk, hál' Istennek, hogy Mauritánia egy roppant békés ország, és tényleg elenyésző az ember, aki bele akar kötni a turistákba, vagy ilyesmi. Legtöbb esetben vagy nem foglalkoztak velünk a helyiek, vagy pedig szívesen láttak bennünket.
1: Nem vagyok biztos az időrendben, de a Facebook posztjaid alapján Ábel, én úgy gondoltam, vagy úgy véltem felfedezni, hogy a főváros volt az első helyetek. Jól mondom?
2: Igen, ott indult az egész.
1: Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy nem csak az volt ennek a kalandnak a célja, hogy rekordot döntsetek, hanem emellett a helynek a kultúráját és történelmét is meg akartátok ismerni. Miért tartjátok fontosnak, hogy ne csak úgy menjetek valahova oda, hogy szétnéztek és megdöntötök egy csúcsot, hanem meg is ismerjétek ezt a helyet?
2: Arra szerettünk volna törekedni, hogy valami olyasmit alkothassunk mind a ketten a saját tanulmányi területünkön, ami hasznos lehet, vagy érdekes adott esetben másoknak, és emiatt is találtuk ki a dokumentumfilmes ötletet, illetve ezzel egyidejűleg nyilvánvalóan fotódokumentáció is zajlott folyamatosan a kaland során, úgyhogy ezáltal is sikerült így bővíteni a magunkkal hozott anyagot. És ha már magunkkal hozott anyag, akkor nyilvánvalóan a kőzet, mint a homok, mint a vasérc, mint a ezek mennek szépen a TTK-nak az ásvány és kőzettárába, ahol majd mások is meg tudják tekinteni, és tudják vizsgálgatni azt, hogy mi található ott Mauritániában.
1: Később akartam rátérni erre a dokumentumfilmre, de ha már így felhoztad, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor és hol fog ez megjelenni.
3: A doksinak a megjelenését azt majd késő nyára vagy őszre tervezzük. Ugye nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok anyag készült a két hét alatt, amit még fel kell dolgoznunk, illetve nyilván a vágás és utómunkás folyamatok is. Hát azoknak most fogunk nekiállni. Nagyjából így erre lehet számítani, akkor igen, ez a nyár vége, ősz.
1: És ez Ábel csatornáján lesz elérhető, vagy mozis megjelenést is terveztek neki?
3: Alapvetően szeretnénk Biatorbágyon, Szarvason és Egerben mindenképpen mozis megjelenést, akár kis közönség találkozóval vagy ilyen beszélgetéssel egybekötve. Ezen kívül szerintem mindenképpen valamilyen platformon elérhetővé fogjuk tenni.
1: És az alkotói munka, illetve az utómunka, az hogyan zajlott? Mind a ketten forgattatok, és a vágást is közösen, vagy hogy oszlik ez el?
3: Kína helyszínen mindketten vittük a kameráinkat. Igazából szerintem elég jól tudtunk együtt dolgozni, és bizonyos szituációkat, beszélgetéseket több vagy két szemszögből is felvenni. Emiatt elég változatos és egészen izgalmas anyagból tudunk dolgozni. A vágási folyamat, illetve az utómunka az elsődlegesen az én részem, nyilvánvalóan Ábellel majd össze fogunk dolgozni, hogyha van valami, meg kikérem a véleményét, meg stb. De alapvetően ebbe majd szeretném a tanáraimat is bevonni, mert nekik is adok a véleményükre, és hát alapvetően igen, ezzel valamilyen szinten most a következő hónapjaim erről fognak szólni, erről is.
1: Miket néztetek meg a fővel?

0: egyetem található ott a város külterületén, egy cirka 30 ezer diák tanulott. Emellett szétnéztünk a centrumban, az rendkívül káoszos környék volt, és még a város egyéb részein, amit érdekesnek találtunk, arra oda elnéztünk, például a Gettó negyedben is jártunk.
1: Igen, itt bocsánat, annyit hozzátennék, hogy Ábel azt mondta, hogy nem sok látnivaló volt. Ezt inkább úgy egészíteném ki, hogy nem sok turista látványosság, vagy ilyen nevezetesség. De közben nekem az volt a tapasztalatom, hogy bármerre mentem, annyira új ingerek, meg új utcaképek fogadtak, hogy igazából bármelyik utcát el tudtam volna nézni napestig, mert annyira máshogy hatott így az itthoni utcaképhez képest. Úgyhogy szerintem látnivalóból volt bőven.
2: Abszolút. Nekem az egyik legmaradandóbb, mikor néztem a képeket, a bezacskózott kecskék voltak. Ezt egyébként megtudakoltátok, hogy miért szállítják így szerencsétleneket?
1: Hát ennek egyszerű oka van, egyrészt, hogy ne tudjanak rukkapálni, másrészt pedig, hogy könnyebben kezelhetőek, meg pakolhatóak legyenek, mert ezek a kecskék, amikor így bezacskózták őket, akkor volt, hogy felmentek a furgonok tetejére, vagy a vasútra, ott a tehervagonokra, szóval hát ez szerintem így az egyszerűbb számokra.
2: Na, minden esetre nagyon meglepett, mikor ezt megláttam a képek között. És ha már vagonok, akkor szerintem térjünk is át a vasérc vonatra, ami 18 órát töltöttetek sötétben és porban, és mindezek ellenére azt nyilatkoztátok, hogy abszolút megérte. Mi volt az a látványérzés, ami kárpótolni tudta ezt a sok nehézséget?
0: A teljes út eléggé izgalmas volt a vonaton. Sajnos sokat voltunk sötétben, mert pont egy olyan járatot sikerült kifogni, ami keresztül szelte az éjszakát, de azért egy nagyon szép sivatagi naplementét és napfelkeltét is láthattunk. A táj az rendkívül érdekes és izgalmas nekünk, hiszen ilyet a mi kontinensünkön nem nagyon láthatunk. A jövő menő dromedárok, nomádok, néha egy-két sátor, illetve kisebb-nagyobb bozótosok mindenfelé. Úgyhogy nem volt túl komfortos ez a 18 óra, amit a vonaton töltöttünk, de mindenképp emlékezetes volt, és hát szerintem a mosógép is emlékszik majd erre a kalandra, mert mire kimostuk a cuccainkból a vasércet, az egy eléggé nagy feladat volt.
2: Te is így gondolod, Bulcsú?
1: Hát én nekem megvan az a kép, amikor döcög a vonat, nagyon-nagyon hangosan csikorogtak, ilyen fémes csikorgása volt a kerekeknek, és akkor ilyen nem túl gyorsan, ilyen 50-60 km/h sebességgel ment ez az óriási, körülbelül 2-3 km hosszú szerelvény. És hát éjszaka volt, tök nagy por szállt az arcunkba, és ezért ilyen síszemüveggel és ilyen lepellel kellett az arcunkat takarni. És hát este igen, ott a vasércen, ott kicsaptuk a hálózsákjainkat, hogy akkor nyilván aludni is kell valamikor, és megvan az a kép, amikor ezek között, a körülmények között mégis így felnézek az égre, és ilyen gyönyörű csillagos, semmi fényszennyezés, és így, és az varázslatos volt. Már csak ezért is megérte.
2: A Líceumi Palettán készült veletek egy interjú szintén ennek a kalandnak a kapcsán, és ott olvasható, hogy téged, Bulcsú, nagyon-nagyon elvarázsolt a teafőzés világa ott. Miért volt ez ilyen különleges, és hogy állsz azóta ennek a kultúrának a megismerésével és a teafőzéssel?
1: Hát ez nagyon izgalmas kérdés. Egyébként náluk Mauritániában a kávénak nincs akkora kultúrája, inkább maga a teafőzés az, ami szinte mindenhol jelen van. És hát egy olyan teát kell elképzelni, ami főképpen friss mentából, zöld teából, illetve egy tonna cukorból készül. És akkor ez az, amit aztán felhevítenek, és egyik poharba a másikba ide-oda öntögetve egy ilyen habréteget képeznek. És ezeket Ábel kreatív módon kupicateának kezdte el hívni, mert tényleg ilyen kis kupicákba töltögetik ki, és hát aztán ezt iszák, ettől aztán mi is jól bepörögtünk, és hát tényleg gázon, vagy tűzhelyen, vagy szabad tűzön, minden

0: mindenhol ezt csinálták, és szinte nem volt olyan nap, amikor neki náltak volna meg legalább egyel. Sőt, hát nem is egyel, mert náluk az a szokás, hogyha már teázás, akkor legalább hármat kell ebből inni, szóval ez ilyen érdekes volt. Nekem nagyon megtetszett, egészen annyira, hogy hoztam is el onnan egy ilyen kis szettet, úgyhogy majd terve van itthon is készíteni, hogyha már elkezd majd teremni a menta.
1: Akkor mindenképpen nem jöttél haza üres kézzel, te sem. A következő állomások Terzsit és Májret voltak. Mit lehet ezekről tudni, illetve ezeken a helyeken milyen élményeket gyűjtöttetek?
2: Ezek oázisok. Az előbbi az egy kanyonban képződött völgy oázis tulajdonképpen, és akkor ennek egy nagyon aranyos kis patakocska csordogálott az aljában, illetve magas datolyapálmák vannak még ott, és onnan elindulva tevék kíséretében, akik cipelték a szókmókot, 4 darab is volt belőlük, mentünk keresztül a sivatagon, az éjszakát kint töltöttük a szabadban, aztán másnap folytattuk az utat, és megérkeztünk a másik oázishoz, ami viszont egy kicsit különbözik az előbbitől, hiszen az egy inkább dűnék között egy vádiban kialakult, nem is patak, hanem tó. És hát ez baromi érdekes volt, hogy tényleg ott a forró homokdűnék között egyszer csak ott van egy ilyen pálmás, nádasos tavacska, úgyhogy egyből bele is ugrottunk, meg ittunk belőle, megnéztük a növényeket, amik ott találhatóak a partján, meg a tóaljzaton is a különféle algákat, mohákat így kézbe vettük.
0: Te, Ábel, te ittál ebből a tóból?
2: Én ittam, igen.
0: Hát de zöld volt a vize.
2: Hát, én kicsit bátrabb voltam, és ittam belőle. Hajtott a kíváncsiság.
1: És jó volt egyébként, ízlett?
2: Vízízű volt.
0: Hát utána meg ez meghajtotta a hasadat, nem?
2: Nem ez volt a gond.
1: Ó, persze, valószínű. A Facebook posztodban, Ábel, azt olvastam, hogy az oázis pálmafái között a völgy mentén egy kis település is húzódik. Ezt volt alkalmatok megnézni, illetve forgatni?
2: Igen, ez még minden bizonnyal Terzsit kell, hogy legyen, mert a másiknál kicsit távolabb található település az oázistól. Ott is jártunk, nagyon aranyosak voltak azok a gyerekek, akik elkísértek bennünket, amiközben keresztül sétáltunk a falun, azt nem fogom elfelejteni, mikor Bulcsú próbált volna forgatni, és a gyerekek húzgálták a nadrágját, meg folyton szerettek volna tőle valamit, úgyhogy ott is zajlott a forgatás, igen.
1: És még népszerűek is voltatok. De egyébként jól viselték, hogy kameráztok ezen kívül.
0: Alapvetően azt tapasztaltuk, hogy nem sokan foglalkoznak velünk, meg foglalkoznak azzal, hogy kamerázunk, meg filmezünk. Volt néhány ember, aki kifejezte a nem tetszését, és olyankor nyilván próbáltunk tőlük akkor odébb menni, meg ilyesmi, de alapvetően abszolút pozitív élmény volt. Nem kellett erre is külön odafigyelni.
1: És akkor szerintem térjünk rá az egyik fő úti célotokra, ami ugye Mauritánia legmagasabb pontja volt. Milyen kihívásokba ütköztetek, és milyen volt felmenni első magyarként a legmagasabb pontjára?
2: Izgalmas túra volt. Szerencsére nem túl magas, úgyhogy egy nap alatt fel lehet jutni a tetejére, és le is lehet jutni onnan. Ami különösen izgalmassá tette, az, hogy nem egyértelmű a legmagasabb pont, tehát aki csak úgy oda megy és föl szeretne túrázni, az jó eséllyel nem találja meg, kell hozzá koordináta, kellenek információk, meg egy GPS track is, ami nekünk rendelkezésünkre állt korábbi amerikai túrázóktól, és akkor ezt követve szépen, de azért még így se egyszerű a történet, tehát különféle vízmosásos szurdokokban, meg ilyen kanyonfolyosókon kellett fölkapaszkodnunk a csúcsra, és ezt úgy kell elképzelni, ezt a hegytömböt, hogy semmiféle növényzet nincs rajta, néhány fácska, meg pár szúrós ilyen törpebokor, vagy bozót. Tehát folyamatosan nap alatt van az ember, és fönt meg óriási a szél. Legalábbis mikor mi voltunk, óriási szél fújt, úgyhogy így rá tudtunk dőlni a szélre, és megtartott minket. Úgyhogy ilyen körülmények között, ráadásul nekem összejött egy gyomorrontás a túra napjára, de nem a víz miatt, mert az korábban volt ettől jóval. és hát így eléggé nem úgy funkcionáltam, mint normál esetben, tehát ilyen 40-50%-os aktivitással tudtam aznap működni, de szépen föltúráztunk a tetejére, megtaláltuk a kőhalmot, amit a korábbi ikerpár ott hagyott, végeztünk egy magasságmérést, de hát ez ilyen ellenőrző jellegű volt csak, mert mi is kíváncsiak voltunk, hogy olyan magas-e, mint ahogy azt írják, olyan magas, és ennyi volt maga a túra, de nagyon izgalmas volt.
1: És az Eszterházi zászlót is felvittétek magatokkal. Miért fontos számotokra, hogy ne csak mint civil kalandorok, hegymászók vágjatok neki ilyen kalandnak, hanem mint az Eszterházi hallgatói?
0: Én azt gondolom, hogy mindketten már így másfél év hallgatói lét után elmondhatjuk, hogy elég sokat köszönhetünk az EKK-nek, és hát emiatt nyilvánvalóan örültünk, hogy felvihetjük oda az egyetem zászlaját, nem beszélve arról, hogy egyébként a Lyceum Pro Scientis alapítvány támogatta is ezt a projektet.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálhatják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Lyceum TV műsorán.
4: Lyceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenékküszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebbe még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenékküszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Kiemelte, a kormány döntött arról, hogy a paksi védekezésben résztvevő 1083 embert elismerésben és jutalomban részesíti. Egy havi juttatást kapnak, ez a döntés összesen 889 millió forintba kerül. Az elismeréseket október 23-án adják át, közölte. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter rámutatott, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közre játszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. A kormányfő kiemelte, prioritás az egészségügy, az oktatás, a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. Hozzátette, jelenleg a katás adózók szinte nem kapnak táppénzt, nyugdíjjogosultságot és anyasági támogatást sem. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. A közbeszerzésnél történt összejátszás miatt megkérdőjeleződött a déli körvasút beruházás folytatásának lehetősége, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten. Vitézi Dávid elmondta, annak alapos gyanúja merült fel, hogy a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az erre vonatkozó megállapítások alapján az Európai Bizottság 2 hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól. Ezért a kormánynak lépnie kellett, tette hozzá. Végül az időjárásról. Eleinte a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég. majd az éjszaka második felében a déli országrész felett megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ott hajnaltájt már eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a légmozgás, a hajnali hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul, az északi fagyzugokban lesz a hidegebb, a felhős tájakon a melegebb. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Olyan sűrű a program kínálat most a könyvtárban és a gyermekkönyvtárban, hogy minden héten találkozunk, hála jó Istennek. Most is, mert hogy újabb programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, egészen pontosan az országos könyvtári napokkal kapcsolatos októberi gyermekkönyvtári programokat, melyek is ezek.
1: Igen, hát én is nagyon örülök neki ennek a gyakori találkozásnak, és természetesen nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát ezek a programok szombaton is, ugye minden szombaton nyitva van a könyvtár, ezt azt gondolom, hogy országos szinten is a nyitvatartási ideje jónak számít, nagy intervallumban, hiszen délelőtt 10 órától egészen 4 óráig várjuk a látogatókat minden szombaton, és szombaton ugye jobban ráérnek a kisgyerekes családok, a kis babácskák, úgyhogy ezért is hirdetjük, tehát október 10-e szombatra a már 20 éve működő Babusgató klubunknak a foglalkozását, Barnószkibe a népzenész, kiváló népzenész és pedagógus fogja ezt a foglalkozást tartani, tehát az Ölbe babáknak.
0: Mindez tehát október 10-én szombaton 10 órakor a gyermekkönyvtárban. Az országos könyvtári napok záró napján október 11-én rendezik meg már hagyományosan a könyves vasárnapot, amely a szó szoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán. A részleteket pedig elárulja nekünk ön, milyen programokkal is várják ezen a bizonyos könyves vasárnapon a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, szóval a családokat.
1: Igen, így van, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a családokat várjuk, kicsit nagyot, közepest, mindenfélét. Igyekeztünk úgy összeállítani a programot, és hogyha a hét programjánál mondtam azt, hogy mennyire fontos a olvasás népszerűsítés, és annak is az írókkal való találkozás, hát bizonyíték erre a könyves vasárnap programja is, mert hogy 10 órakor már meghirdetjük a családi vetélkedőt, de nem kell nagy előkészületekre gondolni. Itt is a családi vetélkedőn az egyik állomásán Gívai Csilla aranyvaszkor díjas író lesz a vendégünk, az állomás vezetője. Amíg utazunk, amíg repülünk, ezt a címet adtuk ennek a programnak, nem véletlen, hiszen akik ismeri Gívai Csilla költészetét, illetve meséit, történeteit, közben ugye ő még illusztrátor is, tehát nem csak ír, hanem rajzol is, kiválóan természetesen. Szóval akik ismerik, tudják, hogy ilyen sorozatban könyvei megjelentek, amíg kirándulunk, amíg stb. Különböző darabjai vannak ennek a sorozatnak, és vele találkozhatnak a családok. Tehát én ezt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó, amikor anya, apa, gyerekek egy kortárs íróval találkozhatnak, olyannal, akiknek a műveit ismerik, szeretik, kedvelik, közben Csilla játékos feladatokat is kitalál majd, azzal készül, tehát 10 órakor már megkezdődik ez a program, de nem csak Csilla lesz egy állomás, ha mondhatom így, ugye, hanem a könyvtárnak itt is az egész tereit megnyitjuk, tehát a helyismereti gyűjteményben, a zenemű és médiatárban, akkor természetesen a gyermekkönyvtárban is lesznek játékos állomások, ahol a családok részt tudnak ezen venni, mindenféle, azt gondolom, ötletes feladatokkal készülünk most is, és még ajándék is jár azoknak, akik az összes állomást teljesítik, a menetlevelükbe, vagy ha úgy tetszik, az útlevelükbe pecsétet is kapnak, hogy az, ha azt az adott állomáson a feladatokat teljesítik, és tényleg egészen biztos, hogy mindenki fogja tudni teljesíteni ezeket a feladatokat. Nagyon fontos, hogy a gyerek számára legyen az kisebb, nagyobb a különböző képesség és képességfejlesztő játékoknak a kipróbálási lehetősége, úgyhogy itt az első emelet egy ilyen játéktárrá, vagy játékeszközök kipróbálásává alakul át, úgyhogy a Borka játéktár is vendégünk lesz, és azokat a játékokat természetesen tetszőlegesen már az időpontot értem, hogy 10 óra és 1 óra között bármikor ki lehet próbálni. Nagyon tapasztaljuk azt is, hogy a gyerekek egyszerűen szeretnek alkotni, annyira ügyesek, tovább gondolják, létrehozzák, és akkor nap mint nap beszélek olyan szülővel, hogy amikor kicsi volt a gyerek, még azóta is megvan, amit a könyvtárban csináltunk, a teknős békát, vagy a nem tudom én kis cicát, úgyhogy remélem, hogy ebben az évben is így lesz, hogy olyan örök darabokat készíthetnek el itt a gyerekek. Fábián Ág Agnes, nyugdíjas pedagógus kézműves megnyitja a kézműves sarkát a gyermekkönyvtárban, és ott mindenféle az ősszel kapcsolatos dolgokat lehet készíteni. Természetesen ugye a könyvtár terei nyitva vannak, tehát kölcsönözni lehet egész nap gyereknek, felnőttnek egyaránt, azt mindig tapasztaljuk is, hogy közben ugye egy füst alatt program, plusz kölcsönzés is, úgyhogy hogy úgy mondjam, nagy rohamra számítunk a gyermekkönyvtárban is, de már nagy roham van most, jelen pillanatban, mert hogy ingyenes regisztrációs jegyeket osztani a 11 órakor kezdődő Grillus Vilmos gyermekkoncertre. Hát Grillus Vilmos szülőnek, nagyszülőnek és mostani gyereknek egyaránt nagy kedvence, és mindig szívesen jön hozzánk, úgyhogy nagy-nagy szeretettel várjuk, és azt gondolom, hogy mindenképp nagy élmény lesz ebben az évben is Grillus Vilmos gyermekkoncertje. És hogyha lemennek a programok, akkor 13:30-kor ünnepélyes pillanatok következnek, nem is egy pillanat, hanem több is, mert hogy egyrészt a hűséges olvasóinkat, a legfiatalabb olvasókat, hát nagyon sok hűséges olvasója és nagyon sok szorgalmas gyereklátogatója van a könyvtárnak, de abból kiválasztottunk egyet-egyet, hogy érezzék az olvasók, hogy mennyire fontos az ő jelenlétük, hiszen ezt nem kell hangsúlyozni, hogy mennyire. Szóval őket fogjuk köszönteni. A legfiatalabb olvasó esetében meg a számok, azok makacs tények, tehát ott is, hogy úgy mondjam, a Korvin a rendszer megmondta, hogy ki a legfiatalabb olvasó, egy pár hónapos csecsemőről van szó, de hát ugye már ő is Montessori ilyen fejlesztő könyveket kölcsönöz anyukája, apukája neki, úgyhogy kiskorban, tehát nem lehet elég korán elkezdeni a könyvtárba járást. És hát a másik ünnepélyes, nagyon-nagyon ünnepélyes pillanat, gondoljuk, hogy ebben az évben is nagyon sok pályázunk lesz, az olvasók királya, királynője pályázat, amikor is a legjobb pályamunkákat értékeljük, a koronák már készen állnak, ajándékokat tervezzük, illetve részben megvannak, mert hogy ajándék is jár, dicsőség is jár, korona is jár, és hát a non plus ultra, hogy Gévai Csilla teszi fel majd a koronát az illető királynőnek, királynak, hercegnek és hercegnőnek a fejére, ugye a ismert gyermekíró, akinek a művét kellett elolvasni ebben az évben, úgyhogy egy füst alatt ajándékozás, íróval való találkozás, és hát reméljük örömteli pillanat, és senki nem lesz csalódott, és a végén a tényleg haba tortán a szó szerinti torta, ez is már mindig hagyomány, hogy egy tűzijátékos tortát tolunk be, és ünnepeljük az olvasókat, mert hát az előbb is utaltam rá, hogy nekünk ők az ünnep, ha itt vannak, velünk vannak a hétköznapokban is, de a könyves vasárnapon is, úgyhogy egy közös tortázással zárul a nap.
0: Nem utolsó sorban, ha már önnel beszélgetek, egy kérdés erejéig meg kell említenünk azokat a bizonyos társas játékokat, amelyekkel kapcsolatban szerintem még mi is olyan szép és jó emlékeket őrzünk gyermekkorunkból. Bizony már ilyenre is van lehetőség, erről már beszámoltunk a Szent István Rádió hullámhosszain, hogy lehet társas játékokat is kölcsönözni a könyvtárból, de gondolom, hogy ezen könyves vasárnap és az országos könyvtári napok alkalmával is ismételten főszerephez juthatnak akár a társas játékok is.
1: Hát úgy van, nagyon köszönöm a kérdést, mert a népszerűsítésnek ezen eszköze nagyon fontos számunkra. Igen, vannak társas játékok, amelyeket itt helyben ugye lehet használni. Jó kis tini sarka van a könyvtárnak, ahol ugye beszélgetni is lehet kisebbnek, nagyobb gyerekeknek egyaránt ezeket a társas játékokat használni és játszani, de van ugye egy, hogy mondjam, egy társas játék állományunk is, amit meg kölcsönözni is lehet. Úgyhogy nem csak könyvet, diafilmet, papírszínház, CD-t, DVD-t, stb. Lehet kölcsönözni, hanem bizony már társas játékokat is, azt itt az első emeleten, és a kollégáktól tudom, hogy nagy keletje van a társas játékoknak, mert tényleg szuperebbnél, érdekesebbnél érdekesebb játékok találhatók meg itt a első emeleti szekrényben, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy társas játékot is kölcsönözzön.
0: Köszönöm szépen Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének, hogy figyelmünkbe ajánlotta az idei gazdag programkínálatot. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm. Köszönöm az érdeklődést.

0: Rézai Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársával ezúttal nemzeti ünnepünkhöz, október 23-ához kapcsolódó szavaló versenyről beszélgetünk, amely annak idején hagyományteremtő céllal jött létre, és sikerült ezt a tervüket, ezt az ötletüket beváltani, hiszen, ha jól gondolom, minden évben meghirdetésre és megrendezésre kerül ez a versmondó verseny. Így lesz ez idén is.
1: Igen, emlékezetem szerint talán a Covid idején volt valami online jellegű, tehát nem jelenléti, de utána már beindult szépen, te is zsűriztél Böbe az egyik alkalommal, és nagyon népszerű, nagyon sokan jelentkeznek, de szeretnénk, hogy még többen jelentkezzenek, és nem csak az általános iskolás korosztálya, 7.-8-osok, és itt mondom el, hogy akik 8 meg 6 osztályos gimnazisták, és mondjuk 7.-esek, 8-osok itt indulnak ebben a korcsoportban, attól függetlenül, hogy középiskolában tanulnak, a korosztály az, ami számít. És a másik korosztály pedig a 9.-től 12. osztályos fiatalokat jelent. Itt a honlapunkon megtalálnak mindenféle információt a híreknél, mégpedig azt, hogy mi az ajánlott irodalom, hogy kiktől lehet elmondani különböző verseket, itt ugye nem sorolom, hogy Tollas Tibornak számtalan olyan verse van, ami ehhez a korhoz kapcsolódik, vagy Illyés Gyulának, és lehetne folytatni a sort, és biztos van olyan költő, akinek a verse nincs ebben a listában, de mondjuk kapcsolódik az 56-os forradalomhoz és szabadságharchoz, és most ugye 70. évfordulóról beszélünk, lehet, hogy születnek is, vagy születtek is az elmúlt időszakban, mondjuk pont ebben az évben versek, ezeket is elmondhatják, majd annyi, hogy ugye ezeket a szövegeket el kell szépen küldeni, meg a jelentkezési lapot ki kell tölteni. Hol találják a jelentkezési lapot, mert ezek hasznos technikai információk. www.rfmlib.hu a honlapunk, aki esetleg nem ismerné, és itt lesznek a különböző adatok, és a szavaló verseny kukac.rfmlib.hu címre kell elküldeni majd a jelentkezési lapot. És rá kell írni mindenféle adatot, ki kell tölteni, és a határidő október 12-e, hétfő délután 4 óra. A döntő egy héttel később lesz, 19-én, 1 órától a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár előadó termében, mostanában az utóbbi időszakban egy teremelfoglaltság miatt általában ott volt. Volt olyan, hogy váltva volt egyik évben itt a központi könyvtárban, másik évben a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárban, de nagyon szépen feldíszítik a termet, kimondottan készülnek még meglepetéssel is, itt talán a díszítés miatt, és a zsűriben is azért olyas valaki fog ülni, még nem árulom el, aki azért nem minden nap néz szembe versmondó fiatalokkal, de hát otthonosan mozog ezen a területen. Annyit elárulok, mert hogy ne legyek már teljesen titokzatos, hogy egy színművészről van szó természetesen. Ugye az elmúlt években már volt Mikita Dorka, Mészöly Anna tavaly előtt Lajos András, és egy férfi színész fog most ott ülni a zsűriben. Olyan férfi színész ebből szerintem, akik ismerik a színház világát, már fogják tudni, aki nagyon magas állami kitüntetést kapott ebben az évben, és szerintem ezzel akár ki is mondhatnák a nevét, de azért nem mondjuk ki, hogy legyen meglepetés azoknak, akik a híreket mondjuk nem figyelték, vagy nyomozzanak utána, hogy ki volt az a valaki. Miskolci iskolák nevezhetnek, ez egy fontos, mert ugye a Szent István Rádiót hallgathatják itt a megyében is, meg a szomszédos megyében is, de ez miskolci iskolásoknak van meghirdetve, ez a verseny, és hát ilyenkor mindig megkérdezik, jó, de mit lehet nyerni, mi az, amit kapnak? Hát az első helyezettek felkérést kapnak a jövő évi városi költészetnapi ünnepségen Lillafüreden. Ha fiatal ember nyeri meg a középiskolások versenyét, akkor azt szoktuk felajánlani, hogy akár az ódát is mondja elő. Nagyon sokszor így volt például, egy blátis diák mondta, nem a mostani évben, mert most pont nem fiatal ember nyerte meg a középiskolás kategóriát, hanem az általános iskolás korosztálynál nyert. Így nem ő mondta el az ódát, de egy-egy vers, amivel készül, vannak visszatérő versenyzőink, ez nagy dolog. És nem csak ezen mondhatják el a kedvenc versüket, vagy az általuk választott verset, nem kell, amit itt mondtak el, természetesen lehet más is, hanem mondjuk a könyvtár más rendezvényén. Itt lesz most az országos könyvtári napok is, de ott van a könyves vasárnap, ugye az OKN záróakkordja, vagy a könyvtári majál is, nem sorolom, számtalan olyan rendezvény van, most kettőt is mondtam a programajánlóba, a Petőfi napokat és a Tompa napot, ahol szintén közreműködhet majd az a fiatal, de hát különböző apró nyeremények biztosan lesznek, meg hát ott a meglepetés is. Egyébként a honlapon a híreknél nem csak a vers összeállítás van, hanem irodalomjegyzék is, hát ha abban is találnak valami olyan írást, ami egyik verset megszeretteti. Mert fontos, hogy szeressék azt a verset, amit hoznak majd erre a bizonyos megmérettetésre, és szeretettel olvassák, ne kényszerként éljék meg. Olyan fiatalok versenyeztek az elmúlt években, akik átérezték ennek a bizonyos dátumnak a súlyát, a fontosságát, és nehéz azért, én azt mondom, megérteni, egy 18 éves, vagy sőt, ugye még fiatalabbakról beszélünk, de hogyha utána olvasnak, ha van történelmi ismeretük, akkor már mindjárt másabb lesz az egész. Úgyhogy várjuk a jelentkezést, tehát október 12-e hétfő délután 4 óráig, és 19-én rá egy hétre a verseny. szavalóverseny@rfmlib.hu, és ugye honlapunk www.rfmlib.hu, olvassák, figyeljék az ottani dokumentumokat, pedig küldjék vissza a megadott e-mail címre.
0: Annak idején azt mondtad, hogy itt van az ősz, itt van újra, hát valóban most már beköszöntött a program kínálatban is, az őszi programok gazdag tárháza is sora.
1: Igen, mert übörög az ókán, de mellette is lesznek könyvtári programok itt a központi könyvtárban, viszont számos más program is lesz még itt ebben a hónapban, mégpedig 13-án kedden fél öttől Róna Péterrel készült egy beszélgető könyv. Róna Péter ugye miskolci, sokan ismerhetik a televízióból, professzor urat, gyakran nyilatkozott, és Elmurányi László írt róla egy könyvet. Többen szerepelnek ebben, hogy csak egy nevet említsek, mert ő szerintem mindenki számára ismert lehet. Jeszenszky Géza, az Antal kormány külügyminisztere, volt washingtoni nagykövet, ő is szerepel ebben a könyvben, mert megemlítik azokat a szereplőket, a politikai életnek azon szereplőit, akik kapcsolatban voltak Róna professzorral. Aztán egy teljesen más könyv, egy marketing kiadvány, a Város működik, ez a címe. Hát minden város működik, én szerintem, de erről írt Halász Norbert egy könyvet, és Halász Erika az ő felesége lektorálta, valamint Ulu a kocsma turista is, egy ilyen Facebookon aktív figuráról beszélünk, én nem ismerem személyesen, ő is itt lesz majd, és velük beszélgetünk majd október 15-én csütörtökön ugyancsak fél öttől. És 20-án kedden majd jön az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület, az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának az emlékére. Tollas Tibor verseiből lesz egy összeállítás, bebádogoztak minden ablakot, ez egy idézet, ennek a versnek a refrénje ez a sor, és ezt a címet adták ennek a programnak, mely 20-án lesz, október 20-án kedden fél öttől. És még mindig nincs vége a programok sorának, mert jön 27-én Anonymous Miskolci volt címmel Dolny Zoltán könyvbemutatója, ez fél ötkor kezdődik 27-én kedden, és ugyancsak azon a héten egy sorozatunk folytatódik 29-én csütörtökön, Dobszuló az erdei színpadon a Harkályok nyomában. A Magyar Madártani Egyesülettel van egy megállapodása a könyvtárnak, már szeptemberben volt egy nagy sikerű, igazán izgalmas gondolati ébresztő előadása az éghajlatváltozásról, hogyan mentik például a halakat a kiszáradt patakokból, folyókból. Most pedig a harkályokról fog majd Cserép György, a Magyar Madártani Egyesület harkályvédelmi szakosztályának alapító tagja, ilyen is van ezek szerint náluk, beszélni majd. Érdemes szerintem eljönni, és könyvtárunk második emeletén pedig a USA 250 éves, ugye 1776, függetlenségi nyilatkozat, bizonyára sokan tudják, ismerik ezt a dátumot, és ugye egész évben ezt ünnepelték. Mi egy kis róla kiállítással járulunk hozzá, amely egész októberben látható, 13-ától egyébként.
0: Mindez tehát a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központ épületében, és a folytatásban következzenek a tagkönyvtárak, a tagintézmények programkínálatai, ezekből is van gondolom jó néhány.
1: Bizony, és a József Attila könyvtárral kezdem, október 12-én majd Smölc Margit, az Esztergomi könyvtárnak a vezetője érkezik ide a könyvtárba, mármint a József Attila könyvtárba. 16 órától nincs semmi baj, szerelmek a tatárjárás árnyékában. Ugye ő egy nagyon érdekes személyiség, mondtam, hogy az Esztergomi könyvtárat vezeti, tehát kollégánk, és ő már kikutatta Botticelli szerelmeiről is írt egy könyvet, és szereti az esztergomi vonatkozást megjeleníteni a művészettörténeti, történeti, művelődéstörténeti korszakokkal együtt. Itt a tatárjárás idején két fiatal lány szemszögéből mutatja be ezt a bizonyos időszakot. érdekes lesz. És amit még szintén ajánlanék a József Attila könyvtár programjai közül, az az osztályvesztese közönség találkozó Weber Anikó íróval 15-én csütörtökön 10 óra 45 perc a kezdés, inkább azért pedagógusoknak, diákoknak, ha a csoportok felkerekednek, ott van nem messze a Petőfi iskola, ugye a József Attila könyvtártól. Ez azért érdekes, mert ez kimondottan olyan ifjúsági regény, amely a diákok közötti konfliktusokról, bántalmazásokról szól. Ezt nagyon sokszor halljuk, akár a rádióban, akár a televízióban örök téma marad. Lehet, hogy Weber Anikó tud mondani olyan dolgokat, ami fontos lehet az ő szempontjából. És természetesen nem maradnak el az állandó foglalkozások, tehát például a mesekockák, a Diafilmklub 15-én 16:30-tól, vagy a Mesék a dobozból a Papírszínházas mese, 29-én ugyancsak 16:30-kor kezdődik. A Kafka Margit könyvtárban pedig két állandó programunk folytatódik, az egyik a Lelki Jajok, Testi Bajok, Kassai Edit természetgyógyász előadása, majd október 12-én 17:30-tól, és a másik állandó program már mondhatom, ez a Jó Lét beszélgető kör, Bozsó Éva mentálhigiénés szakember érkezik, majd Kassai Edit a szőlő és a bor titkairól szól, és Bozsó Évánál pedig elengedés, megértés, megbocsájtás, erről szól ez az előadás. 12-e a Kassai Edit fél előadás 17:30, hétfő, és 26-a ugyancsak 17:30 pedig a beszélgetőkör. Kiránduljunk a Móra Ferenc könyvtárba, mert aki mondjuk lemaradt a Panama meglepetések országa előadásra, a Szabó Lőrinc könyvtárunkban volt szeptemberben, az most megint eljöhet, meghallgathatja. Október 26-án, hétfőn délután 2 órakor érkezik Kuremszki Judit, és úti beszámolót tart erről a különleges közép-amerikai országról. De Tóth György fotókiállítását is ajánlom, amely meg 13-án, kedden 5 órakor nyílik, és megindulnak a kézműves foglalkozások is. Őszi-téli bütykölde első alkalma október 29 délután 16:30. A Petőfi Sándor könyvtárban pedig Alkossunk Együtt nyílt festőnap lesz, 19-én hétfőn délután 3 óra a kezdés, Majorvári Szabó Sándor érkezik, előre kell regisztrálni, hogy meglegyenek az alapanyagok, ennek van majd egy költsége is, erről találnak információt, én itt összegeket nem akarok mondani, nem egy horribilis összegről van talán szó. És forduljunk a Szabó Lőrinc könyvtárhoz, mert ugye hirdettük itt a Szent István Rádióban az 56-os szavalóversenyt, 19-én meg majd jön a nagy megmérettetés, délután 1 órakor lesz ennek a versenynek a fordulója. Nagyon jó az együttműködés a könyvtárnak a Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal. Lesz egy közös programunk 21-én 16:30-tól. Fejezetek a lengyel rockzene történetéből. Rémiás Emőke tart majd előadást. És már csak a Tompa Mihály könyvtár maradt hátra, ahol két eseményt emelnék ki. Úri Lányok az Adrián, Huszti Gergely íróval találkozhatunk. Október 14-én szerdán délután 4 órától, és ha már a Móra Ferenc könyvtárban indul a Bütykölde, itt is lesz egy kreatív kézműves foglalkozás, október 28-án délután 4 órától őszi mécses tartót fognak készíteni majd a jelenlévők, úgyhogy izgalmas a kínálat, sokféle is azt hiszem, kézműves foglalkozás, kiállítás, megnyitó, festőnap, íróolvasó találkozó, azt hiszem mindenki talál kedvére valót ebben.
0: Köszönöm szépen a program ajánló riportot Brézai Zoltánnak, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának. És ismételten úgy köszönök el most tőled, hogy találkozunk hamarosan, hiszen hűséges hallgatóink jól megszokták már, hogy minden hónapban beszámolunk, és a hallgatók figyelmébe ajánljuk a könyvtár és tagintézményeinek gazdag program kínálatát.
1: Bizony, a november is nagyon-nagyon érdekes, izgalmas lesz, már egy-két dolgot tudunk, de ezt majd tényleg csak ott október végén mondom el a Szent István Rádió hallgatóinak, addig legyen meglepetés.

0: Hát egy nagyon különleges esemény kapcsán találkoztam a Kóvádisz egyik szereplővel, Bari Istvánnal. De tulajdonképpen én belecsöppentem ebbe a mai Nyílt Nap egyik programjába, amikor is villámrandezunk van veletek színészekkel, és akkor én így, ahogy lehetőség adódott, mondtam, hogy akkor Istvánnak, hogyha már szereplője vagy, akkor ne a randevú kérdéseket oldjuk meg, hanem egy picit a darabról beszéljünk, meg a darab előtt még egy pár mondatot arról, hogy te honnan kerültél ide, te végzett színművész vagy, egyetemi hallgató vagy, tehát hogy kerültél a Gárdonyi Géza Színházba.
1: Köszöntelek téged is, meg a hallgatókat is. Én 2025-ben végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen Budapesten. Horváth Csaba és Rábor Roland osztályban végeztem. Ez alapvetően egy fizikai színházi rendező és koreográfus szak, de nagyon sokat...
0: A Pankával együtt végeztél?
1: Igen. Nagyon sokat voltunk, akkor Pankával, a Kóvádisznak a koreográfusával, és a színháznak a tánckar vezetőjével. Bele egy osztályba végeztem, és ezután töltöttem egy évadot Székesfehérváron, a Más Marti Színházban, és onnan szerződtem most ide, erre az már évad.
0: Eddig még ugye próba folyamatok zajlanak, mi a tapasztalatod a városról, a színházról, a kollégákról?
1: A város még nem volt alkalmam kellőképpen körbejárni, de gyönyörűnek tartom. A bazilika körül szoktam járkálni, ott is szoktam ebédelni, illetve a bazilika melletti esztermező könyvtárban jártam, de még igazából nem nagyon volt idő. Most nagyon intenzív ez a próba folyamat, úgyhogy próbálom minden időmet és energiámat arra fordítani, hogy minél többet kihozzunk ebből az anyagból, meg magamnak ennél a szerepből. Úgyhogy jelenleg ezzel töltöm a legtöbb időt, de gyönyörűen tartom ezt a várost.
0: És akkor Kóvádisz, hát egy nagyon híresen kijelent sikerű darab, egy Nobel-díjas írónak a regényéből született, most már nem tudom, hogy eddig színházjátsz ezt a színpadi adaptációt. Neked mi volt az első találkozásod? Regényként olvastad, vagy szinte itt szembesültél először ezzel a történettel?
1: Regényként kezdtem el olvasni, még nyár elején, és abszolút beszippantott a mű, úgyhogy egy nagy szerelem és nagy találkozás lett ez az epikus regény. Utána néztem egy lengyel filmváltozatot, illetve utána néztem egy későbbi sorozatváltozatot, amik másféleképpen próbáltak feldolgozni, nem illusztrálva, de mégis ugyanezt a témát felhasználva ezt a művet. És alapvetően az egész kor és az egésznek az atmoszférája és a Nero világa Caligula után egy hihetetlen izgalmas esettanulmány és korrajz, és nagyon, nagyon jó ebbe belecsöppenni, ennek a szagát picit érezni, és ezeket a mondatokat mondani, amik ezekben elhangoznak, ezekkel a helyzetekkel dolgozni, úgyhogy nagyon-nagyon.
0: Szóval, hogy említetted Caligulát, Nero Caligula, hát azért tudjuk a történelmi tanulmányokból, azért mindeketten bőven az őrület határán mozgották ugye ott a szálakat, de ugye itt ez egy...
1: Tele van szeretetéséggel és vágyal arra, hogy elismerjék, de ez teljes mértékben elképzelhetetlen abban a millióban és abban a helyzetben, amiben ő van. És közben itt ez az hihetetlen sok elfolytott érzelem és agresszív. Itt ez a represszív egyén, aki nem tudja magát kifejezni, ha kifejezi magát, nem tudja pontosan, hogy ez mit jelent. Soha nem érheti őszinte visszacsatolás semmiről, amit ő alkot, vagy tesz, vagy jön. Úgyhogy egy teljesen kétségbejtő figura, és hihetetlen magányos ember. Nagyon zavarbejtő és szomorú.
0: Ez olyan érdekes, hogy te pont Nérót játszott, hiszen ugye Néróról, ahogy én említettem, ugye mindenki azt tudja, hogy hát olyan milyen egyébként őrült ember volt, de így, hogy az ember ő belül, tehát hogy játsza, így érti meg igazán, hogy tulajdonképpen milyen nem most kifejezte, hogy szeretet is. Megjegyzem, hogy a legutóbbi történelmi kutatások azt mondják, hogy azért nagyon sok mindent csak rá lett aggatva, tehát azért annyi kegyetlenséget nem követett el. Na de nyilván kell minden kornak egy bűnbakot keresni. Szóval hogy azért nem megérted az ő pszichológiáját, meg az ő érzékáját.
1: Igyekszem ezzel minél többet foglalkozni, talán ez foglalkoztatni leginkább. Illetve még nyáron olvastam hozzá Kosztolányi Dezsőnek a Véres Költő címművét, és ott meg pont az a kiindulás csak annak a regénynek, hogy ahogy ő felnő, felcseperedik, és ebből a teljesen általános, szép, tiszta lelki emberből hogyan válik majd nélkül. És ott pontosan látszik az, hogy mik vezettek ahhoz, hogy végül egy ilyen agresszorrá válik. És hogy mihez vezetnek ezek amit akár sok esetben ez a fajta társadalmi belemészkedés, illetve az édesanyja is hoz, mint helyzet a grupban. Igyekszem vendégszövegekkel is, meg igyekszem másfajta módokon is behozni ezt a fajta oldalát is, az emberi oldalát, a sebezhető gyenge oldalát, amit próbál minél jobban elfedni.
0: Már az előbb csengettek nekünk, úgyhogy én átadnak mások, hiszen itt ez egy villámrandevú program, de Barisan örülök, hogy megismertek, és sok sikert kívánok!

0: most a nyílt napon a Finlandról újabb két hölgyet sikerült ide az asztalhoz csábítani, akik ugye azért fontosak most a riport szempontjából, hiszen mind a ketten szerepeltek a Q-Bádizban. De mielőtt magáról az előadásról beszélünk, mind a kettőtől azt kérem, hogy mutatkozzatok be, Reiter Zita és Kozma Veronika. Honnan érkeztetek, végzett színészek vagytok, egyetemisták vagytok, honnan érkeztetek ide a Bárdonyi Géza színházba, akkor
1: Zita, én most végeztem a Színház és Filmvészeti Egyetemen a Száros tanárul, és látod az Zoltán tanárulnak az osztályában. Annával, Milánnal és Raúlval egyébként a szegások voltunk, én Pesti vagyok alapvetően, és most leköltöztünk Andrással, Simon Andrással az én párom egyébként, és hogy mi így ketten csomagban jöttünk oda.
0: Akkor friss diplomásként első társulatok lesznek.
1: Igen, sok helyen jártam egyébként.
0: A gyakorlaton is valahol voltál, gondolom?
1: Nagyon sok helyen voltam, vagy hogy nekem nem volt egy fix helyen, hanem jártam az országot. Úgyhogy sok tapasztalatot szereztem, hogy egyébként a színházakban, meg egyébként Pesten is, úgyhogy remélem, hogy így hova történik, illeszkedni
0: elég. És akkor rólad?
2: Én Kozma Veronika vagyok, és én tavaly végeztem a Színház és Filmvészeti Egyetemben, Hegedűs D. Géza és Ifja Vigyenszkertő osztályában. És egyébként a Bari Pistunak évfolyam társaságban, szóval mi együtt is felvételiztünk annak idején, és voltam én is Budapesten vagyok, és ezelőtt voltam gyakorlaton még egyetem éveim alatt a Radnóti Színházban, meg a Víg Színházban, aztán egy évre leszerződtem a Kolozsvári Állami Magyar Színházba, és most leszerződtem.
0: Azt mondjuk, amikor mondjuk ezt a kapcsolatot is megkérdeztem volna azért, hogy amikor mondjuk például Budapestről, meg más társulatokból ide kerültök te, mert ugye te már végzett vagy, hogy mondjuk mi az, ami leteszi a voksort annál, hogy a Hegedűbe, hogy nagyon akkor kipróbálok most egy másik vidéki várost, vagy kipróbálom Budapest után Egerhoz, így milyen döntés hoztam meg nálatok?
2: Nekem az volt nagyon mérvadó a döntéshozatalban, hogy amilyen bemutatóra, meg szerepekre hívott Sebi, illetve az az új fiatal csapat, amit alakul. Sok mindenkit az egyetemről ismerek korábbról, és nagyon inspiráló volt számomra ez a légkör, hogy én ide csatlakozzak.
1: Számomra titán egyébként ugyanaz. Engem egyébként elég sok csalódás ért, így a vidéki színházakat és egyetemi színházakat, úgyhogy voltak meg a tapasztalatok. És számomra szóra a szolgos tanárban is egy új közegetek megteremteni, hogy olyan színházat létrehozni, ami egy fontos kultúra közöttő szerepe van, és ez nekem nagyon fontos volt, hogy céllal jöjjön egy színházat, és csak ellépte, hogy nyilván az, hogy jó társaság, akik már itt vannak egyébként, hogy a munkatársulatban is én úgy látom, hogy így kezdünk összeforni, és valami egyszerű fegyelből megszületni, úgyhogy
0: így. És akkor rögtön az első darab, amiben ti benne lesztek, hát gondolom azért már ismertétek egymás művész szakmán belül is, hogy a Quo Vadis, kinek mi lesz a szerepe, meg egyáltalán mi az első tapasztalásatok erről az előadásról, illetve a regényről, nem tudom, regényt olvastatok, filmet, volt egy lengyel sorozat, tehát kinek mi az első emléke a Quo Vadisról?
1: Nekem egyébként a regény, én ezt még középiskolában olvastam, amikor ezt fogom az volt. Én Névidiát játszom, Néro Hugadat esetben egy hölgy, és ebben a feldolgozásban egy kicsit egy ilyen vadonással, nem jósnőszerű, de egy olyan valaki, aki nagyon hisz, és valamilyen isteni tartó próbál meg és elterezni.
2: Én egészen kiskoromban találkoztam először a 50-es években forgatott filmmel, és egy barátomnak a nagyobb testvérei nézték, és valahogy én, és vannak ilyen, tényleg ilyen gyerekkori emlékek így bevillannak, hogy én láttam már ezt a filmet, meg így ismerem a történetét. És aztán én is középiskolás koromban olvastam a regényt, meg most a próba folyamat előtt újra olvastam a regényt, és egészen izgalmas volt így újra már ilyen felnőtt szemmel rápillantani erre az egészre, meg úgy, hogy én keresztény közegből érkezem, és így valahogy egy

0: valahogy ezt a naivitást, meg tisztaságot aktualizálni, hogy vajon a mai életben hogyan, vagy ki az, aki ennyire hisz, vagy ezt hogyan lehet megjeleníteni, aki ennyire hívő, hogy még a halálba is azt tudja mondani, hogy én boldog vagyok, mert Krisztust voltam. Szóval ez kihívás abszolút, mert kevés ilyen példát látni, aki csak így a mellettem az utcán sétálnának, és ilyen mély hittel rendelkeznek.
1: Igen, ahogy említetted, hogy az 50-es években forgatott filmet látott, hogy egy 50-es években forgatott Krisztus története nyilván egy teljesen másfajta kontextusban helyeződik, és az, hogy amit az előbb a sráccal a Nérót megformáló Marisztánnal beszéltünk, hogy ugye ez egy útkeresés, igen, de hogy én arra lennék kíváncsi, hogy most például, de ezt nyilván majd a Sebitől, a Szabó Sebestyén László rendezőtől is meg fogom kérdezni, hogy ő mire helyezi a hangsúlyt, mert ezt valaki ugye azért szerelmi történetnek is nevezi, valaki ezt azért tényleg most egy Nérót világában tényleg ezt a kereszténységet hogyan látja, meg azt a fajta szenvedést, amit mondjuk Néró az akkori Rómára rávetített, tehát hogy mit látok, hogy ez hogyan van 21. századra így átemelve ez az egész történet.
0: Én sokkal inkább, ott fontos benne a szerelmi szál is, de majd mindenképpen szerintem Sebit is érdemes megkérdezni erről. Én azt látom, hogy nem a szerelmi szál a fő, hanem sokkal inkább tényleg ez az útkeresés, vagy hogy akár mi számunkra most a hit, mi számunkra most a tűzvész, tehát hogy ezek, hogy a Róma bukása, az most még lenne Róma felgyújtása, hogy én így értelmezem, hogy inkább társadalmi célú, vagy ilyen típusú útkeresés.
1: Mert hogy akkor a társadalmi, az akkori, a kor társadalmi viszonyait úgy boncolgatja, hogy ki mit okoz a másiknak.
0: Igen, igen, illetve ez a kereszténység, hogy mi a jó út.
2: Bennem inkább ezt fogalmazolod, hogy van magadalmaztam ezzel a szerelmet, hogy arra próbálják el ezt kérdezni, vagy az én testemben az inkább az, hogy a mai világnak is van egy fogtatottsága, vagy van egy valamilyen irány, amire tartunk, és az egyetlen. És mégis te, mint egy én felelsz azért, hogy a környezetekben hogyan állunk, és hogy a keresztények is nem ezt testesítik meg, hogy ők maguk a változás része. Ha valami nem jó, akkor azzal nem kell, mert innen döntött, hogy van választásod, és mindig szóztalattal is szerintem ezért fontos, hogy ő eleinte sodródik ezzel, vagy ő elkészületik, de van választás, és ő választja, és nincs valami szebbet, jobbat, és akkor már kapcsolatban szeretném a valódi boldogság, és nem az játszik.
1: Na, ez legyen a vége a beszélgetésnek, és akkor megyek Sebihez. Kozma Veronika, Rejtelen Zita, jól mondtam a neveket, ugye? Igen. Köszönöm szépen, és nagyon kíváncsi leszek az első előadásokra. Köszönöm szépen.

0: október 9-én végre első bemutatólag az Egri Gárdonyi Géza Színház. Én már nagyon várom, több ok miatt is várom, de főleg azért, mert én történészként én nagyon szeretem azt a fajta kort, amit te megjelenítesz. Csak kérdés az, hogy a Senkievics féle próvádisz, ahogy ugye ti a programajánlóban is mutatjátok, hogy ez egy útkeresés két részben, ez most Krisztus korára fókuszál, szerelmi történet lesz, milyen lesz ez a Szabó Sebestyén Lászlós féle színpadi adaptáció?
1: Megpróbáltuk feltenni azokat a kérdéseket magunknak, amik a regényben is megfogalmazódnak. Ugye ez egy regény adaptáció, 550 oldalas a regény, hogyha azt a kiadást vesszük alapul, amit én olvastam, de minden esetre egy nagyon hosszú regényről van szó. Ilyenkor az embernek hangsúlyokat kell kiválasztani egy ilyen adaptáció készítése során, amik mentén meg tudja fogalmazni azt, amiről ő szeretne beszélni. Mi ezeket a kérdéseket, hova tartunk, hova tart a világunk, mi magunk egy közösségen belül, hogyan tudjuk önmagunkat megtalálni, hogyan tudunk a másik emberhez kapcsolódni, ezeket tettük fel magunknak, és a világnak, a minket körülvevő világnak azokra a jelenségeire

0: erre próbálunk meg, a reagálás az nem jó szó, de inkább választ találni, válaszokat és kérdéseket. Szóval nagyon a mából fogalmazunk, nagyon saját magunkból igyekeztünk megfogalmazni, költői képeken keresztül, sűrítéseken keresztül fontos szerepet kap benne a zene. Ilyenkor én nagyon számítok egy ilyen munka során a színészekre, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni az én gondolataimhoz, hogyan tudjuk együtt megfogalmazni magunkat, vagy megfogalmazni valamit. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon húsba vágó és marcangoló történet, ami a hit kérdéséről szól, a hit kereséséről, a hit megtalálásáról, a szerelmen keresztül valójában, egy olyan világban, amit elemészt a lángtenger. Azt hiszem, hogy ez így önmagában is elég sokat mondó. Még most a munka folyamatnak egy olyan fázisában tartunk, amikor ebbe a nagy ötletes tálba ötletek kerülnek. Nem biztos, hogy mind benne fog maradni. Ugye ma tartunk egy nyílt napot, aminek egy záró programma, egy nyílt próba, ahova jönnek majd nézők is. Egyszer már volt egy ilyen alkalom, hogy nézők betekinthettek egy próbába. Ilyenkor mindig fontos az is, hogy egy-egy jelenet kapcsán, vagy egy-egy jelenet kezdemény kapcsán ők hogyan reagálnak, vagy mit tudnak belőle kiolvasni, mert azok alapján mi aztán tudunk tovább dolgozni. Úgyhogy egy olyan fázisában vagyunk, amikor még ezek az ötletek bekerülnek a nagy közösbe, és aztán ezeket gyűrjük egymást, meg egymáson keresztül, és hogyha minden jól megy, akkor ezek majd a főpróba héten, ugye 9-én van a bemutató, tehát október első hetében ezek majd összeállnak egy nagy egészé.
1: Nagyon-nagyon szép volt az összefoglaló, még szerintem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy még akkor, amikor te idejöttél a Gárdonyi Géza Színházba, szerintem tavasszal, vagy még talán február körül volt egy beszélgetésünk, és ugye én arra emlékszem, hogy akkor te milyen átszellemülten beszéltél erről, hogy neked ez milyen meghatározó regény volt, talán középiskolás korodban, vagy akkortájt olvastad. Mi az, amit a 17 éves Sebihez képest most a 30 pluszos Sebi például lehet, hogy másképp lát, másképp újra gondol a regényben, amit mondjuk mindenképpen szeretnél, hogy a színpadon mi lássunk?
0: Ilyenkor már azért nehéz meghatározni, hogy mi az, ami a regényben van, és mi az, ami az előadásban van. Mert a regény alapján készült adaptáción keresztül dolgozunk a jeleneteken, és az asszociáción keresztül dolgozunk a jeleneteken. Egy idő után már elveszítem azt, hogy ez csak a regényből sugalmazott valami, vagy pedig konkrétan benne van a regényben.
1: Tehát egy fix adaptációval dolgozol, amiben te most csak alá, tehát hogy a rendezői dolgokat teszed bele, a rendezői instrukciókkal variálsz rajta.
0: A színpadi adaptáció az 95%-ban a regény. A regénynek egy átdolgozása, tehát vendégszöveg vagy saját szöveg van benne, de nem sok. Az adaptációhoz szükséges módosítások vannak benne, hogy egy-egy mondjuk narratív részből párbeszédet alakítunk. Viszont ugye, amikor elkezdünk vele dolgozni, és elkezdünk próbálni, és jönnek a különböző megfejtések az emberi viszonyoknak, egy helyzetnek a dimenzióit elkezdjük keresgélni, akkor egy idő után már úgy formálódik az egész, hogy az ember nem tudja eldönteni, hogy ez a regényben benne volt, vagy csak abból sugalmazódott. Mm-hmm. És ilyenkor már nehéz. Az, hogy hát nyilván ez egy erős élmény, amikor az ember elolvassa ezt a könyvet. Sőt, ugye én gyerekkoromban, arról van emlék, gyerekkoromban láttam ezt a filmet.
1: Hát ez az 50-es években forgatott.
0: Igen, és egy-két jelenet így ilyen villanásszerűen mm-hmm. megvan belőle, vagy megvolt belőle, de akkor még nem kötöttem össze azzal, hogy ez a Kovadis. És aztán ugye, amikor elolvastam, azóta dédelgettem magamban, vagy érlelődött bennem ez a történet. Hát igen, mi más? Hát nagyon sok minden más. Nagyon sok mindent sokkal talán nehezebbnek látok, mint akkor, vagy sokkal inkább sokkal bonyolultabbnak látok, mint akkor, vagy egy-egy rész, egy-egy emberi minőség sokkal fontosabb lett, mint akkor volt. Talán.
1: Nekem azért is tetszik ez a nyílt próba, mert ez nem volt egy bevett szokás, és ahogy te ezt így mondtad, én mint civil, mint színházba járó, nem művészember, azt gondolom, hogy az egy nagyon jó rendezői koncepció, hogy igen, be lehet tenni a közösbe, sőt, akár még a közönség bemutató előtt 2-3 héttel, akár hogyha látod, hogy valami olyan csapás irányra úgy reagálnak, még akár ott tudtok rajta másképp dolgozni. Tehát tudod, nem az a papejű rendező vagy, aki csak ilyen egy szemében akarja. Tehát itt ilyenkor a társulattal együtt gondolkodtok, nyilván te vagy a fő instruktor.
0: Nagyon számítok a színészekre. Nyilván a többi segítségre is, vagy munkatársa itt a mindenkitől elkezdve, tehát a műszakosoktól, a kellékeseken át a mindenki. Mindenki egy előadásnak az egészét az adja, hogy azok, akik létrehozzák, hogy csinálják, mennyit adnak bele magukból, és az mindenem meglátszódik. Az utolsó fényen, az utolsó hangon, az utolsó kelléken, az utolsó mozdulaton mindenem meglátszódik. És hát egy ilyen munka folyamán bizony nem mindegy, hogy mondjuk milyen jelzés kelléket kap egy színész, abból ő hogyan tud aztán asszociálni, elkezdeni vele próbálni, arról eszébe itt valami más úton megy, más megfejtést talál, jobbat talál, érdekesebbet talál, nehezebbet talál, komplexebbet talál, tehát nagyon-nagyon fontosak ezek a dolgok. Én úgy tekintek erre a csapatra, aki ezt létrehozza, hogy nyilván én a hangsúlyokat módosítom benne, de mindenkinek vele kell pakolnia magát, hogy ez olyan legyen, amilyen.
1: Ez az első előadása a Gárdonyi Géza Színháznak, ugye az új tagokkal, az régi tagokkal, és ebben az előadásban ugye vegyesen játszanak. Hogy látod, milyen a kohézió, mennyire ért össze már most így az elejére a csapat?
0: Igen, hát már tavasszal voltak erre kezdeményezések, akár ezek a kisebb kitelepülések, vagy a Nyitott Tér Fesztivál, vagy a Bornapokon a részvételünk, vagy a többi nyári rendezvényen a megjelenéseink, amikor igyekeztünk úgy alakítani, nyilván ez egy másik helyzet, mert szinte az újak még nincsenek is itt, hogy találkozzanak egymással, és ezért is volt az a gondolat, hogy már augusztus 18-án a hosszú hétvége előtt legyen egy olvasópróba és egy évadnyitó társulati ülés, hogy már akkor találkozzanak az emberek. Itt most nagyon sok ismerkedés kell, és ezen szerintem egy jó úton indultunk el. Nyilván a munka folyamán, vagy a munka során ismeri meg az ember a másikat igazán. Én azt hiszem, hogy jó úton vagyunk. Jó úton vagyunk. Én úgy érzem, hogy kezdenek az emberek inspirálódni egymásból, érdeklődnek a másik iránt. Úgyhogy remélem, így fogjuk folytatni.
1: Úgy legyen, és a csúcsokat kívánok a bemutatóhoz, Szabolcs Sebestyén. László, köszönöm szépen!

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek a viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden feladatotokat a lélek jegyében éljétek meg, fogalmazott 14. Leó pápa a pápai egyetemek tanévnyitóján. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről, és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. Több mint 300 000 töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők 96,3%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 83,3% támogatta. A jármű ideiglenes kivonásával 79% értett egyet kirívó gyorshajtással okozott tömeges veszélyeztetés esetén. A vagyonkimentés megakadályozására tett ígéretet a vagyonadóval összefüggésben a miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, meg fogja akadályozni a kormány, hogy bizonyos oligarchák vagy vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyon elemeiket, és ezzel elkerülhessék a vagyonadó megfizetését. Közölte, az is benne van a vagyonadóról szóló jogszabálytervezetben, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal már idén is vizsgálhatja a vagyonkimentési lehetőségeket. A kormányfő elmondta, a vagyonadóból jövőre 200 milliárd forintos bevételre számítanak. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, kora gyermekkori jólétért felelős államtitkársága, amelyben külön területként jelenne meg az óvoda, a bölcsőde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára Sopronban. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és a kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Hozzátette, hogy folyamatosan egyeztetnek a szakmai szervezetekkel, hogy mindezt hogyan tudják összehangolni a pedagógiai szakszolgálati rendszer munkájával. Korlátozták a vízhasználatot egy baktérium jelenléte miatt a kisvárdai Szent Damján görög katolikus kórházban, ahol megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, közölte a gyógyintézmény a honlapján. Közleményük szerint a kórokozót a vízminőség ellenőrzés mutatta ki a vízhálózat egyes pontjain. A megelőző intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. Hangsúlyozták, a betegellátás zavartalanul működik. A kórház higiénés és műszaki intézkedések mellett a kórház folyamatosan együttműködik a hatóságokkal. Végül az időjárásról. Eleinte a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében a déli országrész felett megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Ott hajnal tájt már eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul. Az északi fagyzugokban lesz a hidegebb, a felhős tájakon a melegebb. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak, míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni, szépet, mikor lelkemhez érkezed.
1: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked című versét Fehér István előadásában hallották. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden. A helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei, vallomások és tanúságtételek jelentek meg tőle. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelentek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. Füle Lajos 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. október 9-e, péntek van. A közéleti adás szerkesztője, Klész Báta nevében is, szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Holló Gábor, verbeléti plébániai kormányzóval beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
3: Augusztus 1-től Verpelét város plébániai kormányzója lett Holló Gábor atya, akivel mi már hát elég régóta, szerintem kispapkorod óta ismerjük egymást, ezért is tegezlek, úgyhogy dicsértessék a Jézus Krisztus Isten hozott a stúdióban.
4: Mindenökké, amen, örülök, hogy itt lehetek.
3: Ez az első plébániád, gyakorlatilag elég sok felé voltál, ha jól emlékszem, Gyöngyösön kezdted, onnan átkerültél Miskolcra, javíts ki, ha tévedek, de szerintem így körülbelül így vagyunk, és utána ugye itt voltál egy pár évig a bazilikában, mint káplán, és akkor 2017 után a szentelésed után 9 évvel kaptad meg az első plébániádat. Mennyire várja ezt egy felszentelt pap, egy káplán, hogy saját plébániája legyen?
4: Ez egy érdekes kérdés. Nyilván várja egyébként alapvetően szerintem mindenki. Én azért ezt úgy vártam, hogy ahol én voltam, minden szolgálati helyemen jól éreztem magam, meg úgy éreztem, hogy jó értelemben mondva, de ki tudok teljesedni. És a plébánosaimmal is jó kapcsolatom volt. Tehát igazából én soha nem voltam elégedetlen, meg úgy érzem, hogyha visszatekintek az eddigi évekre, hogy én nagyon jó helyeken lehettem káplán, de ugyanakkor azért csak eljön az embernek az életében az, amikor már vágyik a egyfajta nagyobb fokú önállóságra. Azért ez úgy megvolt így, a papságom 9. évében már.
3: Az, hogy várja ezt az ember, várja ezt egy lelki pásztor, és utána megkapja, akkor a vágyakozás egy kicsi izgalom, egy kicsi huha, na most a nyakamba szakadt azért egy viszonylag nagyobb felelősség. Megvolt ez, vagy annyira készültél erre, hogy tulajdonképpen azt érzed, hogy minden gördülékeny?
4: Egyfelől azt érzem, hogy minden gördülékeny, mert azért sok tapasztalatot volt lehetőségem gyűjteni a három kápláni helyemen, és emellett egyébként nagyon jó munkatársaim vannak Verpeléten, Aldebrőn, Feldebrőn, tehát a hozzám tartozó településeken, Tarna-Szentmárián, akikre tényleg tudok számítani, de mégis, tehát a másik oldalról viszont tényleg van sok olyan feladat, olyan felelősség, amik eddig káplánként nem voltak. Nem kellett például egy felújításra vállalkozókat keresni, árajánlatokat kérni, szerződést kötni, és így tovább. Tehát vannak olyan dolgok, amik ilyen hivatali ügyintézések, amik új kihívások, új felelősségek, alapvetően tőlem ezek egész távol állnak, de mégiscsak meg kellett érkezni ebbe, és van mindig új feladat, amihez fel kell nőni.
3: Hogyha ezt a Verpelét és az összes filia, aki hallgatja ezt az adást, nagyon jól tudja, hogy te ugye azt a Kovács Tamás atyát váltod, aki sajnos tragikus hirtelenséggel nagyon fiatalon halt meg, és hát nagyon szeretett atyájuk volt Tamás atya, és akkor ezek után kerültél te oda. Az, ami mindenképpen hasonlóság, te is egy fiatalos vagy tele lendülettel, én emlékszem rád azért kispapkorodból is, te akkor hát nem azt mondom, hogy nagyon meg akartod váltani a világot, azon már túl vagyunk, igen, ez ilyen papi közhely is lehet, de hogy azért tényleg te tele vagy tervekkel, tehát úgy szereted azt, hogyha úgy pörög körülötted az élet, tehát hogy ugyanezeket a fiatalos terveket, lendületet, hát nyilván nem egy megyeszékhely, de mondjuk egy kisváros életébe ugyanúgy át lehet vinni?
4: Úgy gondolom, hogy igen. Azt azért hozzáteszem, hogy ugye a plébániai kormányzóság mellett iskola lelkész is vagyok továbbra is.
3: Maradtál, igen.
4: Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának a lelkipásztora, ami azt jelenti, hogy jelen vagyok ugye az ott dolgozók, a pedagógusok körében, a diákok körében. Ez egy ilyen folyamatos, hát rugalmasságot, kreativitást igényel, egy jó alkalmazkodó készséget, tehát végül is én ennek örülök, hogy ebben a státuszban engem meghagytak.
3: Szíved ugye a gyerekek lelki hitoktatása? Egy tanórai keretek között zajló hitoktatás, az azért, hát valljuk be, a mai gyerekekkel nem biztos, hogy mindig egyszerű, tehát hogy te megtalálod feléjük az utat?
4: Igazából nem. Ami az én személyes részem, én nem a hittanórák keretében tudok gondolkodni, mert nálunk azt végzik a hitoktatók, nagyon jól egyébként, tehát az iskolában is nagyon jó hitoktató munkatársaim vannak, akik lelkesek és szeretettel hitoktatnak, és tudnak hatni a diákokra. Az én reszortom az inkább például a hétindító áhítatoknak az elkészítése, a lelki napoknak az előkészítésében, lebonyolításában vagyok jelen, egyfajta összekötő kapocs vagyok a hitoktatók és az iskola vezetőség, vagy szóval ilyesmi szerepeket töltök én be, és ugyanakkor, amikor ott vagyok jelen, egyszerűen azt tapasztalom, hogy a jelenlét nagyon fontos. Tehát az, hogy lássák, hogy ott vagyok, hogy akár csak oda jön valaki, akár egy pedagógus, akár egy diák, egy óra közi szünetben egy pár percet tudunk beszélni, akkor ezzel sokszor lehet hatást kifejteni. Nagyon sok idő és energia befektetést igényel, látszólag egyébként nagyon kevés a sikere, de amikor van valakinél valamit látunk megmozdulni, akkor az óriási öröm.
3: Én azt gondolom, hogy ebben amúgy a Holló Gábor atya, mint lelkipásztoron kívül benne van a te emberi saját személyes oldalad. Olyan értelemben gondolom ezt, hogy én amióta téged ismerlek, nem nagyon láttalak még téged kizökkenve a lelki nyugalmadból. Tehát, hogy én most jelen pillanatban is itt a stúdióban, ahogy beszélgetsz velem, te olyan nyugalmat sugárzol. Én nem tudom, hogy ez az embernek tehát, hogy így születtél, vagy tényleg az a mérhetetlen hit, ami benned van, de azért alapvetően egy nyugodt ember vagy, tehát nem az a fajta ember vagy, aki így kapkod, rohan, mert amellett mondjuk az ember nem fog tudni lelki megnyugvást találni. Tehát te hál' Istennek az vagy, akivel szerintem beszélgetsz, és hogyha valaki mondjuk akár sírva oda megy hozzád, lehet, hogy 5 perc múlva megnyugszik, nem tudom, volt-e már ilyen tapasztalásod?
4: Könnyen elképzelhető. De egyébként, tehát alapvetően ilyen a természetem, ugyanakkor, hogyha sikerül kibillenteni a béketűrésből, akkor akkor az egy ilyen mindent elsöprő harag tud lenni.
3: Komolyan? Akkor azon még dolgoznod indulat. Kell neked is.
4: Nem, harag, nem hosszú távú, hanem egy csattanás, uh-huh. egy hirtelen zuhatag. De ez ritka. És ugyanakkor tényleg ott van ez az alapvető békés, nyugodt, kiegyensúlyozott természetem, amihez azért hozzátenném azt, hogy ugye maximálisan hiszek abban, hogy épp testben, épp lélek, tehát hogyha megvan a napi mondjuk egy-másfél óra ima időm, meg a heti három edzés, akkor én rendben vagyok.
3: Mert az edzésen akár ki is tudod adni esetleg azt a belső feszültséget, amit mondjuk, hát hol máshol adják én, mondjuk egy edzőteremben. Mondjuk ehhez még javasolnék egy bogzsákot.
4: Van az is.
3: Hát akkor tényleg nincs. Edzőteremben jársz még mindig, mert erre emlékeztem, hogy régebben is úgy ez volt, meg futni, találkoztunk mi már az érsekedben, és amikor futott el, arra emlékszem.
4: Futni járok egyébként, jártam edzőteremben, most ilyen otthoni edzéseket csinálok.
3: Futni Verpeléten a kis szőlőtőkék között nem próbáltad még meg?
4: Futottam ott települések között, de van, hogy visszajárok Egerbe.

0: Folytatjuk a beszélgetést Holló Gábor atyával.
1: Visszakanyarodva a verpeléti augusztus 1-e óta betöltött plébániai szerepedre. Szóval, hogy gyakorlatilag már az elején egy picit pedzegetted, hogy milyen feladatok kerültek most azért rád, amikkel eddig mint káplán nem foglalkoztál, hogy felújításnál intézkedni. Hát igen, ez abszolút, akinek a plébániája az ugye a ti feladatotok plébánosoknak, hogy intézzétek, de hogy alapvetően most nyilván nem a felújítás a legfontosabb része egy plébánosnak, hanem mi a plébános feladata konkrétan?
2: Nekem a személyes elköteleződésem az a lelki pásztorkodás. Tehát, hogy én mérhetetlenül hiszek abban, hogy minden ember szomjazik Isten szeretetére. Meg kell tapasztalnia az Istennek a közelségét, a jóságát. Tehát, hogy erről egy személyes tapasztalatot kell szereznie mindenkinek, aki meg van keresztelve, mert akkor kezdődik igazán a hívő élet. És amit én igazán fontosnak tartok, az, hogy erre a tapasztalatra, erre az élő Istennel való szeretett tapasztalatra segítsek közelebb kerülni azoknak, akik rám vannak bízva.
1: Verpeléten ez könnyű? Milyen a településnek van a nyája ilyen szempontból?
2: Hát, hogy könnyű-e, az érdekes, mert én azt gondolom, hogy minden fölülről jön, minden a Szentlélektől jön, az inspiráció, a gondolat, az ötlet, és én maximum azt tudom csinálni, hogy figyelmes próbálok rá lenni, például amit az előbb említettem, az a napi, a személyes imaidő, az alkalma annak, hogy a Ferenc pápa azt mondta, hogy az ima azt jelenti, hogy hozzáférést engedek Istennek saját magamhoz. Tehát nekem a napi személyes ima az ez, hogy igyekszem ráhangolódni, megnyílni egy szemlélődő imában, vagy akár egy dicsőítésben az Isten számára, és nagyon sokszor olyankor jönnek a gondolatok, az ötletek, hogy mit lenne érdemes csinálni, elkezdeni. És néhány hete szerda esténként elkezdtünk egy szentségimádást végezni az esti mise után a verpeléti templomban. A mise után kihelyezem az oltári szentséget, és egy órán keresztül egy ilyen halk, lágy dicsőítésben vagyunk ott az Úr közelségében. És az a tapasztalatom, hogy igazából már kérdezték a hívek, hogy lesz, hogy mikor lesz a következő.
1: Várják,
2: jönnek. Úgy tűnik, hogy mindig egy picivel többen vannak, nem csak Verpelétről, hanem Hevesről, Egerből is.
1: Hevesről is átjárnak Verpelétről?
2: Múlt héten voltak, igen, ismerőseim, barátaim Hevesről fognak jönni, Boconádról, és nem is tudom még honnan. És hogy egyébként ezek az énekek, amiket ilyenkor ilyen gitár kísérettel így ráhangolódunk az Isten jelenlétére.
1: Te vagy a gitáros, ugye?
2: Igen. És ezek új énekek. És ez az új ének az nem azt jelenti, hogy sárga könyves vagy zöld könyves, hanem tényleg új. És kinyomtattam egy papíron, kiosztottam azt a 6-8 éneket az időseknek, és hallom, ahogy hétről hétre egyre bátrabban kapcsolódnak be, és tényleg várják, hogy legyenek ezek az ima alkalmak.
1: Tehát nincs az, hogy most város, mert város Verpeléd, de hát azért mondjuk... Én ugye neked említettem, hogy nekem a nagyszüleim ott éltek, én tényleg a fél gyerekkoromat ott töltöttem, tehát hogy azért nekem még ugye megmaradt az a kis falusias környezet, amire úgy tényleg jó szívvel emlékszem vissza, de hogy ugye az emberek vidéken azért azt gondolná az ember, de javíts ki, hogyha rosszul gondolom, hogy ugye szeretnek a régihez ragaszkodni, amit említettél, hogy most akkor sárga könyv vagy zöld könyv, tehát hogy akkor ezek szerint befogadóak az újra, meg arra a fajta mondjuk dicsőítő zenére, amit mondjuk általad ismernek, meg lehet, hogy még nem is ismerték például.
2: Ismerték, mert egyébként a maga idejében, tehát amikor az volt az új, akkor a sárga könyvvel, meg a zöld könyvvel is dicsőítettek a Péter atya idejében. És most ezzel persze nem leszólni akartam se a sárga, se a zöld könyvet, se egyébként a régi énekeket, vagy a hagyományos énekeket, de hát mindenképpen, tehát mondjuk én személy szerint az ilyen dicsőítő alkalmakon keresztül tapasztaltam meg én magam is azt, hogy jó az Úrral lenni, jó az ő közelségében időzni.
1: Gyakorlatilag Verpelét, Aldebrő, Feldebrő, Tarna-Szentmária, ez a 4 tartozik hozzá, 4 filiád van. Sikerül logikusan, praktikusan beosztani a miserendedet a héten? Ezt te osztottad be, vagy volt egy megszokott, amitől nem akartak tokát?
2: Volt egy korábban megszokott, akkor ugye említetted a Tamás atyának a tragikus halálát. Azt követően ugye a bazilikából mi láttuk el a Verpelétet és a hozzátartozó településeket. Akkor mi egy picit már változtattunk a miserenden.
1: Hiszen azért mondjuk az időbeosztásotok,
2: így van,
1: ahogy engedte, gondolom.
2: Így van, ami azt jelenti, hogy nem este 6-tól, hanem 5:30-tól lettek az esti misék.
1: És akkor ez maradt is így?
2: És akkor én ezt így hagytam.
1: A településen és a környéken, ami hozzátartozott, intézményvezetőkkel, intézményekkel, kell-e, vagy van-e már jó kapcsolatod, vannak-e közös programok, ami most akár vallási vonalú, vagy akár nem vallási vonalú, tehát mondjuk mennyire veszel részt szervesen a település programjaiban?
2: Intézményvezetőkkel még egyel-kettővel már sikerült találkozni, de még többen vannak, akikhez nem sikerült eljutnom. Polgármesterekkel sikerült fölvenni a kapcsolatot, és megismerkedni, és nyilván ugye, mivel itt a Verpelét és az Aldebrő, Feldebrő vonatkozásában, ott ugye a szőlő az egy nagyon fontos dolog. Hát most ezek a szüreti fesztiválok, vagy bor és nóta
1: ünnepe. Azt akartam kérdezni, olyanon már túl vagy, bor és nóta
2: igen,
1: ünnepe?
2: Igen, ezek megtörténtek, meghívtak szőlőfürt megáldásra, fölvetették a lehetőséget, például a Verpeléti ünnepen, hogy lesz ilyen hintós, fogatos felvonulás, és akkor van-e kedven fölülni egy hintóra, mondtam, hogy van, és akkor én is körbe mentem ott velük. És ez egyébként nagyon jó volt, nagyon jó hangulatú meg.
1: Pont azon gondolkoztam, hogy amiket én elsoroltam a káplani helyeidet, azok mind városok voltak.
2: Igen.
1: Gyöngyös, Miskolc, Szeger, tehát, hogy igen, most azon túl, hogy megkaptad az első plébániát, városba került, igen, de hát egy azért csak egy vidékiesebb, egy mezőgazdaság, egy szőlőbortermeléssel foglalkozott.
2: Többen helyiek is mondták, hogy atya, hogy ez a város, ez falu.
1: Igen, de hogy igen, tehát, hogy itt azért egy teljesen más közegbe kerül az ember, meg hát mindenhol mások az emberek. Jó, én értem, hogy az Úr Jézus mindenhol ugyanaz, a hit ugyanaz, de ugyanakkor szerintem te magad is látod, hogy Gyöngyösön teljesen másfajta közösséged volt, mint mondjuk Miskolcon, mint mondjuk Egerben, a belvárosban, ugye a Bazilikában, és mind vidéken, hogy te egyszerűen mindenhol feltalálod magad, vagy mindenben megtalálod a jót, és igyekszel, és törekszel arra, hogy akkor most ez az utad, ide vezetett a Jóisten, és ugye a főpásztorod is, és akkor itt kell helyt állni, tehát, hogy nem nincsenek aggályok.
2: Aggályaim nincsenek, mert hogy alapvetően ugye itt a lelki pásztorkodás az emberekről szól. És én igyekszem úgy állni mindenkihez, most akár városon, akár falun, hogy mindenkiben megtalálni azt, ami a jó, amihez lehet kapcsolódni. És szerintem nekem ezért biztos lenne olyan hely, ahol nehezebben találnám fel magam, biztosan, de egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült.

0: A folytatásban is Holló Gábor verbeléti plébániai kormányzóval beszélgetünk.
1: 9 éve vagy pap, előtte 6 év, tehát 15 év, fuha, az meg még több, ugye? Tehát 15 éve vagy ezen az úton, és milyen sokat változik azért az ember 15 év alatt, most akár emberként, akár az emberekhez való hozzáállás, nyilván azt nem mondom, hogy a hithez való hozzáállás, mert az nyilván az egy ilyen eltántoríthatatlan, ha valaki tényleg erre felé tette le az útját, hogyha mondhatom így, de mi az, amit magadban látsz legmélyebb változást emberileg? Most akár pozitív, akár negatív irányban több türelmed van az emberekhez, nyitottabb vagy, elszántabb vagy. Azért felnőtt emberré váltál, te is nem a 20 éves fiatal Gábor vagy, és már egy férfi Gábor vagy.
2: Nyilván egyébként van ennek az érésnek egy ilyen emberi oldala is, de ugyanakkor is mondtad, nem tudom pontosan, hogy fogalmaztál, de hogy a hit, meg az elkötelezettség, az, szerintem azért ez is tud változni. Meg,
1: igen?
2: Igen. Tehát én mondjuk leginkább ezt tudnám kiemelni, hogy személyesebb lett. Tehát már amikor a szemináriumba mentem, akkor is azért tudtam úgy gondolom az Isten hívását meghallani, mert volt egy személyes kapcsolat. De még akkor még mindig nagyon... Most innen visszatekintve nagyon sok formalitás volt a hitemben, a vallásosságomban. És ahogy telt az idő, és mondjuk tudok konkrét helyzetet, vagy konkrét dolgot is megnevezni, ez amikor a 5 éves kispap voltam, és akkor vettem részt egy Szentlélek szemináriumon, ott a Szentlélek keresztségért való ima, és a Szentlélekkel való újbóli betöltekezés volt az, ami elindított azon az úton, vagy egy újabb és egy nagyobb lökést adott ahhoz, tehát maga a Szentlélek, hogy keressem a hitemnek az igazságait, a kinyilatkoztatott dolgokat, és egyáltalán az, hogy mindehhez az én életemnek mi köze van. Tehát, hogy a hitem az ne egy elméleti dolog legyen, ne csak egy teológiai tudás. A szeminárium az egyébként nagy részt, tehát mondjuk 95%-ban az egy elméleti teológia, ami alapvetően jó.
1: Meg kell.
2: De az, hogy utána te azt hogy ülteted át a lelkipásztorkodásba, és még azt megelőzően a személyes életedbe, ez már a te felelősséged, és ez az, amit te és a Szentlélek tudtok egyébként kimunkálni, nem egyik pillanatról a másikra, hanem hosszú idő alatt. És például ebből fakad az, hogyha egy konkrétan rákérdeztél, akkor úgy gondolom, igen, hogy például türelmesebb lettem. Saját magamhoz is. A saját korlátaimhoz, meg akár a gyengeségeimhez is.
1: Mi az, amivel kapcsolatban, tehát hogy saját magaddal kapcsolatban te türelmetlen voltál? Tehát, hogy mindent adjátok ide az oroszlán? Tehát, hogy mindent hamar akartál? Nem érezted magad valamiben elég kitartónak? Mikre kell gondolni?
2: Az, hogy nem feltétlenül vagyok mindenben a legjobb.
1: És ezt nehezen fogadod el?
2: Igen, igen. Igen, mert valahol azért van bennem egy ilyen maximalizmus. Hogyha valamit csinálok, valamit elkezdek, akkor annak tökéletesnek kéne lennie, de
1: mert mi a te víziód arról, hogy milyen egy tökéletes plébános például, így most, hogy 2 hónapja benne vagy ebben a pozícióban?
2: Hát úgy tökéletes, ahogy tökéletlen.
1: Mindenkit úgy se lehet megnyerni.
2: Ez így van.
1: De akit lehet, azt megpróbálod.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy a személyes tanúság. Tehát az, hogyha látják rajtad, hogy azt mondta valaki, hogy egyél úgy, hogy másoknak is megjöjjön az étvágya. Én szerintem ettől nagyobb erő nincs. Erre van egy személyes történetem, ezt elmondom, hogy soha nem szerettem a kelkáposzta főzeléket, mert nekem az ilyen menzakaja volt. És akkor egyszer az öcsém meglátogatott Gyöngyösön, és nálunk vacsorázott, lementünk a konyhába, és akkor mondom, mit kérsz enni, és mondtam, hogy van ez az, meg van kelkáposzta főzelék is. És akkor felcsillant a szeme, mondom, de megörült neki, és olyan étvágya lette, hogy azóta én nagyon szeretem a kelkáposzta főzeléket. És azt hiszem, hogy ez így van egyébként az evangéliummal is, a hittel kapcsolatban is, hogyha azt látják rajtad, hogy neked jó az Istennel lenned, és szerintem ez a kulcs szó. És ezért mondtam az előbb azt is, hogy ugye személyessé vált a hitem, hogy a formaságok kezdenek egyre inkább kikopni, mert meg vagyok győződve arról, hogy úgy nem lehet hitre vezetni senkit, hogy ilyen kötelesség szintjén elé tárjuk, hogy akkor neked ezt és ezt kell teljesíteni. Az elsőnek mindig annak kell lenni, hogy egy vonzásba bekerüljön. Hogy lássa rajtad azt, hogy ahogy te élsz, arra legyen benne egy indítatás akár, hogy rákérdezzen, hogy te miért örülsz egyébként minden nap, vagy honnan van a te nyugalmad, vagy a békességed?
1: Meg mondjuk talán az is benne lehet, hogy ott vagy az iskolában, ahogy mondtad, beszélgetsz a tanárkán, és nem feltétlenül hitről beszélgettek, hanem csak elmondja az éppen aktuális történését, csinyát, binyát, baját, vagy most hirtelen most eszembe jutott az edzőterem, ahova éppen nem jársz, vagy akár a futópálya, ahova elmehetsz, hogy akár ott is lehet olyan ismerőssel beszélni, akinek azért ez nagy dolog a szemében, hogy azt látja, hogy ez a pap sportol, nem? Tehát nem tudom, biztos, onnan is voltak
2: hát
1: már nagy
2: találkozások. Egyébként az iskolában beszélgetve is, hogy nem, de mindig eljutunk a hithez, az Istenhez, akkor is, hogyha éppen ilyen hétköznapi, meg apró cseprő dolgokról van szó, és azt látom, tehát, hogy sokszor nem nekem kell előhozakodni vele, hanem elindul valahonnan a beszélgetés, és ott van a beszélgető partneremben a kíváncsiság, valami kérdés, és, és az mindig tovább visz.
1: Hiszel abban, hogy a hit, és a tényleg így a Szentlélekkel való együtt gondolkodás, vagy a hozzávaló eltalálás mindenre megoldás lehet?
2: Mi mindenre?
1: Lelki problémákra.
2: Én azt gondolom, hogy igen. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor nincs szükség emberi segítségre, mert igenis, tehát akár fiziológiailag, akár pszichésen, így van. Hiszen én szerintem ezek a tudományok is egyébként abban gyökereznek, amit az Isten megteremtett, valóságot. De hogy az ember létének a teljessége, meg a boldogsága, az Istenben van elrejtve.
1: Vegyenek rólad példát az emberek, hiszen ezt a lelki nyugalmat, amit már nem először elmondtam, ezt valószínűleg te innen veszed, meg mondjuk abból a fajta harmóniából, amit te mondjuk a saját tested, elméd és a lelked között megteremtesz most a sporttal, a beszélgetésekkel, meg hát azzal a mély hiteddel, ami, mit mondtál, minimum napi egy-másfél óra, amikor tényleg ugye a saját gondolataiddal, imádságoddal elvonulsz.
2: Egy óra az a csendes szemlélődő ima, és akkor mondjuk egy fél óra, háromnegyed óra a zsolozsma. Tehát ez a személyes.
1: Van olyan, hogy egy pap, jelen esetben te fáradt vagy, nyűgös vagy, és most nem akarok, most inkább hagy feküdjek le, vagy hagy olvassak, vagy nem tudom mit csinálják, de most nem tudok imádkozni. Van ilyen?
2: Van, persze. Persze, de az igazán személyes imámat azért időzítem reggelre.
1: Mert akkor még frissebb, igen, úgy minden. Igen. A nap végére már el tudsz fáradni azért?
2: Hát a nap végére már én sem tudnám bevállalni. Tehát amit a hívek ugye rendszeresen gyónnak, hogy elaludtam este az ima közben, meg a napi rózsafűzéremet nem mondtam el, az általában ezért van, mert rossz az időzítés. Tehát ha valami igazán fontos, akkor azt nem a lehulló időben, nem a leforgácsolódó időben fogja az ember betenni. Azért ezt én így megkockáztatom, így itt a rádióban is, hogy amikor az ember akkora időzíti, az még csak a kötelesség teljesítés.
1: Hétfő a szabad napod még mindig?
2: Hétfő, igen.
1: Akkor nem azt mondom, hogy egy vasárnapod, de akkor mondjuk egy szerdádat meséld már el, hogy milyen Verpeli téplébánosként.
2: Pont
1: a legkeményebb nap, ugye? Mert pont, igen, ez a beszélgetés majd valószínűleg október elején kerül adásban, most mi szeptember 23-án beszélgetünk, és amikor mi egyeztettük a riportot, mondtad, hogy szerda van, igen, most jössz be, tehát szerda a gyakorlóiskolás napod is, azt tudom, tehát ez egy jó zsúfolt nap.
2: Hát igen, így lehet mondani.
1: Utána van egy rádiós riport.
2: Tehát éppen a szerdára időzítettem azt a délelőttet, amikor bejövök és az iskolában vagyok, ilyen személyes jelenléttel, amit azért úgy próbálok kivitelezni, hogy ezt úgy kommunikáltam, hogy ezen kívül is elérhető vagyok, bárki kereshet, és ezen kívül is tudunk megbeszélni időpontot, akár egy személyes beszélgetésre, vagy gyónásra, vagy programegyeztetésre, vagy bármire, csak a szerda délelőtt az, amikor viszont stabilan ott vagyok személyes jelenléttel, a testestől, lelkestől,
1: és akkor
2: az iskola falai között.
1: Végzel, és ha nem a rádióba jössz éppen, mert nyilván azért nem minden héten jössz a rádióba.
2: Most például, amikor végeztem az iskolában, akkor elmentem hajat vágatni, akkor utána ebédeltem. Egyébként most hazamentem édesanyámhoz ebédelni, ez is tök jó, hogy ilyen elérhető közelségben vannak így a szeretteim, családtagok, barátok. Nagyon sokat jelent egyébként, tehát a tényleg a barátoknak a közelsége, akár a papi barátok, akár a nem
1: civil
2: papi,
1: barátok,
2: igen. Uh-huh. És akkor a délután az pedig úgy néz ki, hogy ugye az esti mise az 17:30 van, utána az 1 óra szentségimádás. Most azért arra nekem még vannak előkészületeim, meg a mai nap folyamán így az iskolában is előkerült egy-két dolog, ami igényel némi szervezést, odafigyelést. A szentségimádás után még van egy hittanos csoportom a plébánián, azzal van vége a napnak.
1: Az egy felnőtt hittanos csoport?
2: Igen.
1: Ez egy viszonylag sűrű napnak számít, akkor mondjuk van viszonylag lazább napod, vagy ilyet azért ne feltételezzek?
2: Hát a szabad napon mindenképpen.
1: Hát jó, de hát az egy magán szféra, igen.
2: De egyébként a viszonylag lazább a szombat, uh-huh. amit én szeretek ilyen viszonylag lazában tartani, mert...
1: Hát nem erőj ki vasárnapra mondjuk.
2: Meg igazából, tehát hogy az úgy lazább, hogy akkor tudom abban a lazaságban előkészíteni a vasárnapot meg a jövő hetet. Uh-huh. Tehát hogy például a szombat délelőtt az arról szól, hogy készülök a másnapi prédikációra, megírom a hirdetéseket, végig gondolom, hogy mi fog történni a jövő héten, akár így a plébániai dolgok, akár az iskolai, vagy iskola kapcsán, általában közben belefér egy edzés is, és akkor délután meg az előesti misék jönnek már.

0: Folytatjuk a beszélgetést Holló Gábor atyával, a verpeléti Minden Szentek plébániai kormányzójával.
1: Nem tudom, ez a két hónap elég volt-e már arra, hogy azt mondhatod, hogy megszoktad, hogy ugye eddig a plébániákon, ahol voltál, az nem egyedül voltál káplán általában, ugye Gyöngyösön is ketten voltatok.
2: Miskolcon egyedül
1: voltál, de hogy a plébánosod is ott volt veled.
2: Igen,
1: itt meg
2: igen.
1: Teljesen egyedül vagy. Szereted ezt a fajta egyedül létet, hogy akkor igen. Este nyugiba vagy?
2: Igen,
1: tehát
2: igen.
1: Nincs az, hogy
2: én szeretem
1: azt,
2: valakivel. Hogyha van hová egyedül visszahúzódni. Uh-huh. Egyébként, tehát ahol nem voltam egyedül, tehát ahol mondjuk más káplán, akkor is voltam együtt, vagy plébánossal, tehát hogy ott is megvolt a lehetőség erre. Szóval megvolt ez az elkülönült lakrész mindig, mindenhol, ahol tudtam, hogy egy nap végén már tudok egyedül lenni. Nekem erre egyébként igényem van. Tehát arra is, hogy reggel, mondjuk az első másfél órában, most ezt jó értelemben mondom,
1: ne szólnak hozzád.
2: Én akkor nem szeretek találkozni senkivel. Hanem az egy ilyen minőségi egyedüllét, amikor ugye megvan a reggeli rituálé, az a személyes elcsendesedés, imaidő, és este ugyanígy, tehát azért, amikor iskola van, meg temetés van, meg mise van, meg előtte gyóntatás, meg stb. És ugye az ember folyamatosan ugye emberek között van, és azért mondjuk én alapvetően, aki egy introvertált ember vagyok, estére már megint nagyon ott van az igényem, hogy a lefekvés előtti, mondjuk másfél órában szeretnék egyedül lenni. Uh-huh. És hogy nekem ez az egyedül lét, ez soha nem jelent magányosság. Nem mondom, hogy soha. Ez lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott volt, mert nyilván tehát van nekem is olyan, hogy most éppen nem esik jól egyedül lenni, vagy nehéz, de alapvetően megvan rá az igényem.
1: Hát ha már így ezt említetted, hogy nem mondod, hogy nem érzed mindig azt, hogy magány, vagy nem jó egyedül lenni, de most ezzel papként mit lehet kezdeni? Akkor felhívsz valakit például, hogy legalább másnak a hangját hadd, édesanyádat, van egy öcséd, uh-huh. Van már unokahugod van.
2: Igen. Igen, az is előfordul, hogy felhívok valakit, meg az is előfordul egyébként, hogy úgy alávetem magam ennek a, uh-huh. ennek a magányosság érzésnek.
1: Van vagy ilyen. Ilyenkor megint egy ima?
2: Például. Van olyan, hogy egyébként az ember menekülne a magányból, meg most nem azt mondom, tehát én is a korom gyermeke vagyok, tehát a pótcselekvések, és akkor nem tudom, ugye a média eszközök, stb. Telefon,
1: hát, hogy megnézel
2: TV,
1: egy filmet.
2: Tehát, ezekkel így el lehet ütni az időt, és nem azt mondom, én is szoktam filmet nézni, vagy sorozatot
1: nézni. Hát
2: ez
1: nem bűn.
2: Nem bűn, abszolút nem bűn. De általában el szokott jönni egy olyan pont, hogy azt érzem, hogy így telítődtem vele, és akkor elég volt. Elég volt, és megint nem vágyom arra, csak másra, csak arra, hogy csendben legyek.
1: Említetted a baráti kapcsolatokat, hogy milyen fontos neked. Én még emlékszem kispapkorodból, neked egy nagyon jó évfolyamtárs alattad, fölötted együttjárók voltak, ugye a Bakos Tamás atyára, emlékszem, jóba voltatok, a Drahos Dávid atya, hát nem tudom, még kik voltak ott a csapatban, ővelük még mindig megvan ez a
2: persze,
1: nagy barátság.
2: Persze, máig, meg a szeminárium óta ki is bővült Debrecen nyíregyházi egyházmegyés paptestvérek, vagy éppen van, hogy a Felvidéken látogatunk meg egy olyan barátunkat, paptestvérünket, akit régen láttunk. Szóval, hogy úgy kialakult egy olyan papi kör, társaság, akikkel egyébként rendszeresen találkozunk is, összejövünk.
1: A rendszeresség alatt mit értünk?
2: Hát néhány hetente. Uh-huh. Többnyire néhány hetente.
1: Közös nyaralások is voltak régen,
2: és
1: emlékszem.
2: És akkor ez a másik, hogy amikor meg sikerül úgy összehangolni, az egyébként elég nagy tudatos szervezést igényel, hogy öten, hatan, heten összehangoljuk.
1: Egyszerre tudjátok a szabadságot kivenni, bizony.
2: De hogy azok egyébként azok az alkalmak, amik maradandó emlékek. Amikor beülünk egy mikrobuszba hatan, és

0: elmegyünk Horvátországba például.
1: Megvan az a hangulatod, hogy mikor a pap barátokkal, mikor a civil barátokkal találkozol, vagy ezt így szét szoktad választani, vagy ezeket nem lehet ennyire így szétszedni, hogy most hozzátok van inkább hangulatom, vagy nem tudom, borongósabb napom van, vagy jobb napom van. Ezek mondjuk hogy vannak, hogy nem tudom, kik a civil barátok, tehát mondjuk középiskolai, vagy általános iskolai osztálytársak, gyerekkori barátok, nem tudom, ezt te tudod.
0: Van egy-két régebbi barátom is, vannak olyanok, akik már így a civil papság barátságokat nézzük, akik papság alatt lettek, mindenféle korosztályból egyébként tényleg, tehát a fiataloktól az idősekig vannak olyan személyek, akikkel, igen, azt tudom mondani, hogy tényleg jó barátságban vagyunk.
1: Mit jelent neked a barátság? Az a fajta barátság, ami nem gyerekkori, hanem mondjuk felnőtt korban kerül az életedbe, most akár egy híved, akivel olyan mély beszélgetés volt, ami már akár te is, tehát nem csak ő mondta el a saját problémáját, hanem akár te is megnyíltál felé. Tehát, hogy nem tudom, mi az, ami nálad már barátságszintet jelent.
0: Hát valami ilyesmi. Mondjuk ez egy civil valakivel kapcsolatban azért ez érdekes, sem tud alakulni, vagy nem olyan könnyen, mert hogy talán, most csak egy picit hangosan gondolkodom, hogy nekem azokkal tud igazán civil emberekkel jó barátságon kialakulni, akik, és ezt jó értelemben mondom, hogy akik el tudnak vonatkoztatni attól, hogy pap vagyok. És ez nem azt jelenti, hogy akkor én megtagadtam magam, vagy bármi, vagy a papságomat.
1: Hanem, hogy merjen veled emberként beszélni.
0: Igen, és látom, hogy mondjuk, ha én alapvető emberi dolgokról is tudok vele beszélni, akkor megérti. Tehát, hogy tudunk egymásnak a dolgairól.
1: Könnyen megnyílsz barátoknak amúgy?
0: Ez személy meg helyzet függő.
1: Hogyha neked azt érzed, hogy bármilyen jellegű lelki problémád van, akkor azt te egy baráttal beszéled meg, vagy ahhoz már neked is kell a saját lelki vezetőd?
0: Van lelki vezetőm, aki tud mindenről, minden dolgomat ismeri. Van egy-két olyan barátom, akik szintén, és hogy ők nem feltétlenül papok. És ugyanakkor, és akkor itt viszont hozzáfűzném azt, hogy a papi barátságokat viszont nagyon-nagyon nagyra értékelem, és nagyon fontosnak tartom, mert mégiscsak vannak olyan dolgok, amiket viszont nem tudunk mással megbeszélni, csak egymással. Mármint így papok magunk között. Mert a mondjuk az életállapotunkból, vagy a szolgálatunkból adódó olyan dolgok, amiket más nem fog megérteni.
1: Igen.
0: És nem azért, mert nem jók a képességei, hanem egyszerűen
1: nincs abban az
0: nem tudja magát beleélni.
1: Igen, és más dolog megint az, amikor hozzád egy, nem tudom, egy nős barátod oda megy, hogy bocsánat, Gábor, beszéljük már, meg problémáim vannak a házasságomban, a munkahelyemen, akkor az meg megint egy más. Azt meg mondjuk ő tudja jobban, te meg mondjuk akár a hitből eredendően, meg a 15 év, tehát a hivatással együtt tudod neki mondani azt, mert ugye ez is olyan érdekes, hogy mondják azt sokan, hogy igen, az ember elmegy lelki gyakorlatra, vagy tényleg ilyen útvezetésre, hogy hát mit tud ő nekem tanácsolni, hogyha mondjuk nekem most például, nem tudom, a párkapcsolatomban, a házasságomban probléma van, nekem még eddig pap mindig jó tanácsot adott például most akár, nem feltétlenül ilyen problémák, mert hál' Istennek nincs ilyen problémám, de hogy azért ez olyan érdekes, hogy valahogy olyan jó tanácsokat tudtok adni, pedig nem, például te se voltál nős nyilvánvalóan.
0: Nem, de sok házasságot látunk kívülről.
1: Igen.
0: Nyilván más kívülről, más belülről látni, de lehet, hogy néha kívülről jobb rálátás nyílik.
1: Igen.
0: Vagy látjuk azt, hogy mi megeskedtünk egy párt, és utána látjuk az ő házasságuknak a dinamikáját. És hát azért ebből sok mindent lehet tanulni.
1: Jó, elkanyarodtunk ebben a beszélgetésben, sokféle dolgot megbeszéltünk, ugye alapvetően arra lettem volna kíváncsi, de hát szerintem azért ez is kiderült a beszélgetésből, hogy verpeléti plébánosként hogy érzed magad, és hogy akkor ezek az új feladatok még itt ebben a szűk eltelt két hónapban is mit adtak neked, de hát itt a bor és a szőlő valójában azt kívánom, hogy érezd jól magad, azért kóstold meg a helyi finom borokat, és hát tényleg azt, hogy minél több híved legyen, ne csak a verpeléti, hanem az összes többi filiában, a templomokban. Köszönöm, hogy bejöttél, és további ilyen nyugodt, békés, kiegyensúlyozott éveket kívánok, Olló Gábor atya. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, Isten áldjon, és Isten áldja a hallgatókat is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben Holló Gábor verpeléti plébániai kormányzóval beszélgetett a szerkesztő Kalisz Báta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes időtöltést, jó rádiózást kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 23 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Minden feladatotokat a lélek jegyében éljétek meg, fogalmazott 14. Leó pápa a pápai egyetemek tanévnyitóján. Október 8-án este a Szentatya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről, és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. Több mint 300 000 töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők 96,3%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 83,3% támogatta. A jármű ideiglenes kivonásával 79% értett egyet kirívó gyorshajtással okozott tömeges veszélyeztetés esetén. A vagyonkimentés megakadályozására tett ígéretet a vagyonadóval összefüggésben a miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, meg fogja akadályozni a kormány, hogy bizonyos oligarchák vagy vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyon elemeiket, és ezzel elkerülhessék a vagyonadó megfizetését. Közölte, az is benne van a vagyonadóról szóló jogszabálytervezetben, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal már idén is vizsgálhatja a vagyonkimentési lehetőségeket. A kormányfő elmondta, a vagyonadóból jövőre 200 milliárd forintos bevételre számítanak. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, kora gyermekkori jólétért felelős államtitkársága, amelyben külön területként jelenne meg az óvoda, a bölcsőde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára Sopronban. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és a kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Hozzátette, hogy folyamatosan egyeztetnek a szakmai szervezetekkel, hogy mindezt hogyan tudják összehangolni a pedagógiai szakszolgálati rendszer munkájával. Korlátozták a vízhasználatot egy baktérium jelenléte miatt a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban, ahol megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, közölte a gyógyintézmény a honlapján. Közleményük szerint a kórokozót a vízminőség ellenőrzés mutatta ki a vízhálózat egyes pontjain. A megelőző intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. Hangsúlyozták, a betegellátás zavartalanul működik. A kórház higiénés és műszaki intézkedések mellett a kórház folyamatosan együttműködik a hatóságokkal. Végül az időjárásról. Eleinte a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében a déli országrész felett megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ott hajnaltájt már eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a légmozgás, a hajnali hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul, az északi fagyzugokban lesz a hidegebb, a felhős tájakon a melegebb. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
4: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tadle Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin Bíboros, a Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szent Atya a Pápai Egyetemek tanítvító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
1: invocando il dono dello Spirito Santo,
0: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majddal az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
1: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
0: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt vallotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
1: Conservando la fede.
0: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítnító szentmiséjén mondott homiliáját Leó pápa.
2: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a világiak, a család és az élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke, október 7-én szerdán délután felidézte a Szent Atya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban 4-szer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tambeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
0: Stanley Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a Bíborosi Kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének próprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a bíborosi kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetui Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter Szentszéki Nagykövet megnyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszeki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíboru szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címer a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a Máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom törhetetlen szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felülről jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentszék és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriába vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a hit és a remény erényéről beszélgelt.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Mai hittanóránkon a teológiai erényekről fogunk beszélgetni. Teológiai erények közé tartozik a hit, a remény és a szeretet. Más néven isteni erényeknek is mondjuk őket. Meg tudnátok-e mondani, hogy miért?
3: Mivel ez a három erény az Istenre nyíló élet alapja, ezért a mai teológia a keresztény létforma három alaperényének is nevezi.
2: Tehát ez az isteni erény, ugye azt értjük alatta, hogy az Istenre nyíló élet alapja. Tehát hit, remény és szeretet. Ennek kell meglennie bennünk, hogy valamilyen módon az Istennel kapcsolatot tartsunk. Nézzük akkor sorban, jó? Ezek szorosan összetartoznak, mind a három, de elválaszthatatlanok egymástól, gondolok itt Szent Pál korintusiakhoz írt levelére is, ugyanakkor mégis meg tudjuk mind a hármat különböztetni. Hát akkor nézzük először, vizsgáljuk meg a hitet, jó? Mi a hit? Hogyan tudnátok megfogalmazni? Vagy Szentírásból tudnátok-e példát mondani?
4: Egyszerre Isten azt mondta Ábrámnak, hogy áldozza fel a fiát, és Ábrám kivitte a hegyre.
2: Feláldozta a fiát?
5: Nem.
4: Nem.
2: Úgy van, ez csak egy próbatétel volt, igaz? Tehát a hit próbája, ezért mondjuk, hogy Ábrahám minden hívő atya. Tehát, hogy az Istenért még ezt is meg tudta volna tenni, hogy ugye egyszülött fiát feláldozza. Úgy van. Tehát gyakorlatilag a Szentírás a hitnek megkülönböztetett szerepet tulajdonít. Ha megfogalmazzuk, akkor melyek azok a legfontosabb elemek, amelyek a hit lényeges tartalmi jegyei? Tehát mi a hit? Van egy hétköznapi általános értelemben vett jelentése is, igaz? Amikor azt mondom, hogy azt hiszem, hogy, akkor ez mit akar?
4: Nem vagyok biztos benne.
2: Úgy van, tehát valamiben nem vagyok biztos, én bizonytalan vagyok, igaz? Hogy úgy gondolom, hogy, tehát kicsit hasonlít hozzá. De ha teológiai értelemben nézzük, akkor mi lehet a hit?
3: Szűkebb értelemben igaznak tartani azt, amit Isten mond, mert ő teljes hitelt érdemel. Ezt így határozta meg az első vatikáni zsinat is.
2: Úgy van, tehát ugye igaznak tartok valamit, illetve az Isten szavát, az isteni kinyilatkoztatást. De ha bővítjük ezt a kört, akkor igazából mi lehet még a hit?
5: A hit az az odaadás, amellyel a hozzánk forduló Istenre bízzuk magunkat.
2: Úgy van, tehát odaadás, rábízzuk az életünket az Istenre, igaz? Tehát nem önmagában igaznak tartani a kinyilatkoztatást, hanem attól valamivel több, igaz? Tehát, hogy teljesen az Istenre bízom magam. Jó, akkor most nézzük, hogy a hit, illetve a cselekedet milyen összefüggésben van egymással. Van-e közöttük összefüggés, gondolok itt Szent Jakab levelére, vagy nincs? Mit mond Jakab a levélben?
4: Amint a test lélek nélkül volt, úgy a hit is volt tettek nélkül.
2: Úgy van. Na most mit jelent ez a mondat?
3: Nem elég csak hinnünk, hanem ezt tetteinkben is bizonyítanunk kell hitünket, és meg kell ezáltal erősíteni. Mert mondani könnyű azt, hogy hiszünk, viszont nem tesszük meg, akkor nincs alapja.
2: Igen. Tudnátok-e példát mondani? Tehát, hogy miben kellene megnyilvánulni az ember hitének? Hiszen ugye, tehát ez valamilyen módon a jó cselekedetek is szükségesek ehhez, igaz? Tehát hogyan tudom én ezt megvalósítani, hogy az én hitem élő?
3: Teljesen Istenre bízom magamat.
2: Jó, de ezt nem látják rajtam. Tehát itt van ennek a szerepe, ugye, amit mond Jakab, hogy a tettek nélküli hit holt hit. Miben kell megnyilvánulni a hitemnek? Hát az, hogy én hívő ember vagyok, honnét tudja rólam a szomszédom, vagy bárki más?
4: Gyakorolom a vallásomat.
2: Úgy van, tehát például, ugye, hogy szentmisére járok, vagy szentségekhez járulok, igaz? Tehát tartozom egy keresztény közösséghez. Aztán gondoljatok az emberekkel való kapcsolatotokra. Mi szükséges még ehhez? Milyen legyél embertársaiddal?
3: Hát szeretni kell embertársaimat, és fel a barátként kell kezelni őket.
2: Úgy van, ugye ez majd elő fog jönni a szeretetnél is, de hogyha én igazán hívő ember vagyok, akkor ne én legyek pont az az ember, ugye, aki a legtürelmetlenebb, ki nem érti meg a másikat. Ugye érthető, hogy miről van szó. Tehát Jakab azért mondja, hogy a hithez szükségesek a jó cselekedetek, a tettek, mert anélkül önmagába elvész ez a hit. Mit kell hinnünk? Tehát nézzük most a hit tárgyát.
3: Általánosságban el kell fogadnunk az egész kinyilatkoztatást, úgy, ahogy Jézus Krisztus elénk adta az egyház által.
2: Úgy van, tehát ugye az egyház tanítását, ugye ez a szentírás és a szent hagyomány, ha lerövidítjük, tehát elfogadni, igaznak tartani. Miben kell még, hogy megnyilvánuljon? Mi az a minimális hit például?
3: A minimális hit az azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, hogy Isten van, és megjutalmazzakat, akik törekszenek feléje, és megismerni őt.
2: Úgy van, hogy a hitigazságban is így van, hogy tehát az Isten létezése, és hogy a jókat megjutalmazza, bűnösöket pedig ugye megbünteti. Tehát van egy Úr, van egy Isten, ugye, aki igenis gondoskodik rólam, és az én törekvéseimet értékeli, jutalmazza. Tehát ez a legfontosabb, ugye, hogy ebben higgyen az ember. Aztán ha tovább bontjuk, akkor mit kell még hinni, ha már egyre inkább mélyebben próbáljuk megélni a hitünket?
4: A Szent Háromságot.
2: Ahogy van a Szent Háromságos egy Istenbe vetett hitünk, ugye ezt mondjuk el minden vasárnap, hol?
5: Templomban, a Hiszek Egyben.
2: Úgy van, a Szent Miséjén, a Hiszek Egyben. Aztán mi tartozhat még ide, amit el kell fogadnunk hittel?
4: A legfontosabb erkölcsi törvényeket.
2: Úgy van, tehát ugye ennek vannak erkölcsi vonzatai is, igaz? Ilyen például, aztán amit még ugye szükséges hinnünk, az imádság, valamint a szentségek felvételére vonatkozóan, hogy mik is azok a szentségek. Nézzük tovább akkor az ember személyes hite. Mit jelent az, hogy személyes hit? Gondoljatok kisgyermekkorotokra, ugye amikor megkereszteltek benneteket, többnyire nem is tudtatok róla, aztán ugye valamilyen vallásos nevelésben részesültetek, aztán ugye eljött az az idő, amikor átgondoltátok ezt az egészet, vagy át kellett, hogy gondoljátok. Tehát amikor ezt a gyermeki hitet elhagyja az ember, gyakorlatilag ugye a birmálás szentsége ezt jelenti a keresztény ifjú számára. Mi az, hogy személyessé válik a hitem?
5: Törekednünk kell a hitünknek a növelésére.
2: Úgy van, növelésére, de valamilyen módon úgy, hogy ez az én belsőmből fakadjon. Tehát, hogyha lefordítjuk, ez azt jelenti, hogy nem azért megyek már el szentmisére, mert a szüleim is elmentek, vagy elküldtek rosszabb esetben, hanem személyes meggyőződésből, mert vágyom arra, hogy az Úristennel találkozzam. Tehát ez az, amikor belsővé válik a hit. Nem kényszerből megyek, hanem meggyőződésből, mert én is úgy érzem. A hit és a keresztény egységre törekvés között milyen kapcsolatot láttok? Mi az a keresztény egységre törekvés?
4: Az ökumenizmus.
2: Milyen felekezetek tartoznak ide?
4: A történelmi egyházak, a protestáns, az keleti egyházak, ortodox.
2: Tehát a keleti keresztények és a protestáns testvérek tartoznak ide. Mi ez az egységre törekvés? Mert pont ugye hitbéli különbségek vannak közöttünk sajnos, ami a történelem során megtörtént.
4: Nem azt kell figyelembe venni, hogy miben különbözik a másik egyház, hanem abban, hogy mivel hasonlít.
2: Ki az, aki összeköt bennünket?
5: Jézus Krisztus.
2: Úgy van, maga Jézus Krisztus, hiszen ugye azért hívjuk ezeket keresztény felekezeteknek.
6: Egy a test, és egy a lélek,

0: Nézzük, milyen bűnök vannak a hit ellen. Tudnátok-e felsorolni?
1: Hát például a hitetlenség.
0: Úgy van, a hitetlenség. Na, mit jelent az, ha valaki hitetlen?
1: Amikor saját mulasztása miatt nem jut el a hitre, és annak a bűne is nagyon súlyos, aki jobb meggyőződése ellenére tudatos döntéssel utasítja el a hitet.
0: Igen, tehát akkor gyakorlatilag ugye itt arra céloztál, hogy a hitetlenségnek két fajtája lehet. Az egyik az, amikor ugye valaki esetleg nem a saját hibájából, tehát önhibáján kívül nem jut el a hitre, de megpróbál milyen életet élni, lelkiismerete szerint, igaz? Karl Rahner ezeket anonim, azaz névtelen keresztényeknek nevezi, de nem a saját hibája, ami viszont nagyon súlyos bűn, amikor már én tehetek róla, és tudatosan utasítom el. Ugye ez az teizmus az életünkben. Jó, tehát pozitív hitetlenség, és nagyon súlyos bűn. Milyen egyéb bűnöket ismerünk még a hit ellen?
2: A hit elhagyása.
0: Ugye, mit jelent ez, hogy hit elhagyás? Tehát amikor gyakorló hívő keresztény vagyok, igaz? És akkor egyszer csak valami miatt, ennek több oka lehet, lustaság, hanyagság, vagy bármi más egyéb, amiatt, valami miatt szakítok vele, ugye? És akkor fölhagyok. Most már nem megyek Szentmisére, most már nem megyek el szentgyónásomat elvégezni. Tehát amikor így szakítok ezzel, milyen lehet még?
1: A hittagadás. Amikor Isten súlyosan megsértő hazugságot mondunk, vagy híresztelünk.
0: Úgy van, tehát megtagadom a hitemet. Biztos kerültetek már olyan környezetbe, vagy társaságba voltatok, nem? Amikor ilyen kérdés előkerült, akkor hogyan reagáltátok le? Mertétek vállalni, megvallani a hiteteket?
1: Valamilyen szinten igen, de amikor azt érzi az ember, hogy elítélik az ő hitét, tehát negatívan tekintenek rá, akkor valamilyen szinten megtagadja. Tehát még akkor is megtagadja, megtagadásnak minősül, hogyha nem szavakkal tagadja meg, hanem egyszerűen hallgatással.
0: Úgy van. És mit gondoltok, hogy helyes ez a magatartás? Csak azért, mert most a többiek mit szólnak hozzá. Tehát helyes ez, hogyha valaki megtagadja, vagy letagadja azt, hogy mondjuk ő hívő ember?
2: Nem, mert ez súlyos bűn.
0: Úgy van, hát természetesen ezt ugye nem szabad megtenni. Jó, nézzük az eretnekséget. Kire mondjuk, hogy eretnek?
2: Hát aki bizonyos hittételeket másképp értelmez, vagy újakat betesz.
0: Hát nem is az, hogy újakat betesz, hanem ugye a hitigazságok közül egyeseket elfogad, másokat nem. Tehát például Jézus Krisztus istenségét
2: nem fogadta. Például az Ariánus egyház és a katolikus egyháznak a vitája, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, vagy csak isteni.
0: Úgy van, tehát, hogy most az Istennel egy lényegű, vagy csak hasonló lényegű, ugye, hogy te arra céloztál. Jó, aztán szakadásság.
3: Hát azok a szakadárok, akik a keresztény hitet megtartva megtagadják a római pápának az engedelmességet.
0: Történelmi példát tudnátok erre mondani?
2: 8. Henrik szakítása a római pápával.
0: Úgy van, ugye az anglikán egyház születése, ugye amikor nem akarja törvényes házasságát érvényteleníteni a pápa. Jó, hitközömbösség. Mit mond ez?
3: A hitet lényegtelen dolognak tartja valaki, akkor ő hitközömbös.
0: Úgy van, tehát egy ilyen szürke, egyszerű dolog, nem tartja fontosnak az életében. Valaki ugye, hogy ezzel foglalkozzon. Ide. Nagyon fontos, igen?
1: Ide tartozik még az is, aki komolyan állítja azt, hogy mindegy, hogy milyen vallású az ember, csak becsületes legyen. Ez is hitközömbösségnek minősül.
0: Igen, mert ugye valahol az ember úgy van vele, hogy hát jó, hát azt hiszek, amit akarok, vagy úgy élek, ahogy akarok, és akkor ezt én döntöm el magamnak, igaz? Tehát valamilyen módon az ember önzősége nyilvánul itt meg. Fontos még beszélnünk a hit eltorzításáról. Mit jelenthet ez, hogy eltorzított hit?
3: A hiszékenység például ilyen.
0: Tudnál példát mondani?
3: Hát hittel elfogadni valamit, amiről nem Isten szava tanúskodik.
0: Úgy van, hát gondoljatok itt a babonára, igaz? Vagy Szent Antallánc, vagy minden olyan dolog, ugye, ami nem az isteni kinyilatkoztatáson alapul, de valami olyasmit ígér, aminek tényleg nincs létalapja. De én elhiszem, igaz? A következő fontos erény a remény. Hogyan tudnánk megfogalmazni, mi is az a remény?
1: A remény, latinul spes, emberi vonatkozásban nem más, mint óhajtani, vágyakozni valami után, és ebben bízni és tevékenykedni is érte.
0: Tehát valaminek a beteljesedéséről van szó, ugye?

0: Téged.
1: Úgy van, tehát az üdvösség beteljesedése, igaz? Tehát igazából ez a reményünknek az alapja. És ahhoz, hogy ugye ezt az utat végigjárjuk itt a Földön, és ez a remény élő legyen bennünk, ez az Úristen segítséget is ad, igaz? Milyen segítséget?
0: A megszentelő kegyelmet.
1: Úgy van, tehát a kegyelmét, az ajándékát adja, hogy ugye nem csak a hit, a remény, és az a szeretetes esetében is. Tehát ugye minél könnyebb legyen ezt megvalósítani, hiszen egyedül ezt az utat az Isten kegyelme segítsége nélkül végig tudjuk járni?
2: Nem.
1: Nem. Nem, ugye? Tehát ahhoz, hogy az üdvösségre eljussunk. Milyen bűnök lehetnek a remény ellen?
0: A kis hitűség és a kétségbeesés.
1: Úgy van, milyen az, amikor valaki kis hitű? Gondoljatok itt szentírási példára is. Jézus is mondja ezt.
0: Amikor Péter a vízre száll, és attól fél, hogy beleesik a vízbe, és Jézus azt mondja neki, hogy te kis hitű, miért kételkedtél?
1: Hát a vízen jár, igaz, Jézus, aztán megszólítja Pétert, ugye? És addig, amíg Péter bízik Jézusban, igaz? És nem azon gondolkodik, hogy jaj, ez most olyan természetellenes, hogy az ember vízen jár, addig a víz tetején marad. És amikor hirtelen elkezd gondolkodni, kétségbe esik, ugye, vagy meginog a hite, akkor abban a pillanatban süllyed. És ugye Jézus meg is korholja, hogy kis hitű. Nézzük a másikat, a kétségbeesés. Szintén szentírási példa van rá. Egy nagyon klasszikus, ha eszetekbe jut. Ő is apostol, csak nem Péter apostol, hanem a másik.
3: Júdás.
1: Úgy van, Júdás. Hát mit tett Júdás?
2: Sokkal elárulta Jézust a farizeusoknak, és ezután elmenekült, és megölte magát azért, mert kétségbe esett.
1: Na jó, de mit jelent a kétségbeesés? Most már körbeírtuk, de szeretném, ha rájönnétek.
2: Hát úgy vélni, hogy Isten már nem bocsájt meg nekünk.
1: Úgy van, tehát ugye ő fölismeri a bűnösségét, igaz? Tehát, hogy milyen súlyos dolgot tett. Csak egy megragadt. Tehát nem volt képes már remélni abban, hogy az Isten megbocsájt még neki is. Kiúttalannak látta azt a dolgot, és ez nagyon súlyos bűn, ezért súlyos bűn az öngyilkosság is, és hát ezért tette azt, amit tett. Mi lehet még remény elleni bűn? Gondolkodjunk.
0: Az eltorzítása.
1: Úgy van, tehát ahogyan ugye a hitben is megjelennek torzulások, úgy a reményben is. Hát milyenek ezek? Mit gondoltok?
0: Például mindent Istenre hárítunk.
1: Úgy van, tehát ugye bármi történik, amiben én vagyok is a felelős, az Istenre fogom. Ugye, ez az Isten akarata, tehát hogy könnyen meg tudom magyarázni. Ez az én tétlenségem, igaz, és nem csinálok semmi. Aztán mi az a vakmerő bízás, vagy bizakodás?
2: Például úgy vétkezni, mert Isten úgy is megbocsájt minden.
1: Igen, tehát jó van, vétkeztem, majd elmegyek, meggyúnom, és az Isten megbocsájt, igaz? Tehát ez egy vakmerő bizakodás. Aztán követelőzni Istennel. Milyenek vagyunk, ha követelőzünk?
3: Kísértjük Istent, csodát várunk tőle.
1: Úgy van, igaz? Vagy Istennek kötelessége megtenni, hogy már pedig ezt csinálja meg, vagy segítsen nekem, igaz? Tehát kísértem az Istent, provokálom, követelőzök vele szembe. Aztán mi tartozhat még ide?
2: Például bűn olyasmit remélni, amit Isten nem ígért meg. És a legsúlyosabb bűnök közé tartozik az, hogy olyasmiért kérni Isten segítségét, ami bűnös cselekedet. Gaztetthez remélni Isten segítségét.
1: Úgy van, helyesen mondtad. Tehát ahhoz, ha én valami negatív dolgot akarok tenni, tehát ami erkölcsi értelemben bűn, és abban reménykedek, hogy ehhez az Jóisten majd ad nekem segítséget. Tehát ez súlyos bűn.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
5: Napbúcsúztató.
4: Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben.

0: részben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben Szitta Imola tűzzománc ékszerkészítővel Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két óra után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben bemutatjuk a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium új zöld falának környezetvédelmi hozadékát, és a befejező részéhez érkezünk a Millió lépés az iskoládért című egészségprogram bemutatásában.
1: Az első a dzsungel hőse, a hegyes csúcsú futóka, ami tulajdonképpen rendkívül jól kezelhető, hiszen elültetjük a legkevésbé megfelelő helyre is, és azonnal futni kezd. Most egy ilyen beltéri falnál gondot okozhat, hogy ő túlságosan dominánssá válik, eltakarja a többi kevésbé vitális növénynek a fény besugárzását, elszívja a tápanyagot, tehát például ezt a futókát rendszeresen vágni, és akár tovább telepíteni lehet máshova, akár palántabőrzét lehet ebből szervezni az iskolába.
0: 3 órakor a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben beszélgetést hallanak Holló Gáborral, a Verpeléti Minden Szentek plébánia plébániai kormányzójával. Ajánlunkban őt hallják.
2: Én azért ezt úgy vártam, hogy ahol én voltam, minden szolgálati helyemen jól éreztem magam, meg úgy éreztem, hogy jó értelemben mondva, de ki tudok teljesedni. És a plébánosaimmal is jó kapcsolatom volt. Tehát igazából én soha nem voltam elégedetlen, meg úgy érzem, hogyha visszatekintek az eddigi évekre, hogy én nagyon jó helyeken lehettem káplán, de ugyanakkor azért csak eljön az embernek az életében az, amikor már vágyik a egyfajta nagyobb fokú önállóságra.
0: 4 órakor zenei összeállítással várjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Halljátok a példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott és őrtornyot épített. Aztán bérbe adta a szőlőt műveseknek, és elment idegenbe. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a termést. Olvasom a Máté evangéliumban. Egyik reggel Mohamedhez odament egyik tanítvány, és ezt mondta: Mesterem, mind a 6 testvérem alszik, csak én keltem föl, hogy Allahnak szolgáljak. Mohamed így válaszolt: Ha te Allahot úgy szolgálod, hogy testvéreidre árulkodol, jobb lett volna, ha te is alva maradtál volna. A keresztény örömhöz a magunk részéről semmit sem kell hozzáadnunk. Mégis sugároznia kell belőlünk Isten szeretetének úgy, hogy mások is megtapasztalják. Az öröm nem más, mint az Isten szeretet, mely másokért láthatóvá válik bennünk. Assisi Szent Ferenc, te a világot újból megtanítottad Krisztus követésére, kérjük a te közbenjárásodat. Te, aki testvére lettél Isten minden teremtményének, imádkozzál érettünk, hogy a természetben felismerjük Isten képét. Te, aki a világ szépségének új dalnoka voltál, imádkozzál értünk, hogy úgy szeressük a földi életet, hogy el ne veszítsük az örökkévalót. Te, aki a legnagyobb szegénységben is az Úr vidám tanítványa voltál, imádkozzál értünk, hogy elforduljunk mindentől, ami Istennel való kapcsolatunknak akadálya lenne.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden feladatotokat a lélek jegyében éljétek meg, fogalmazott 14. Leó pápa a pápai egyetemek tanévnyitóján. Október 8-án este a Szentatya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről, és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. Több mint 300 000 töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők 96,3%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 83,3% támogatta. A jármű ideiglenes kivonásával 79% értett egyet kirívó gyorshajtással okozott tömeges veszélyeztetés esetén. A vagyonkimentés megakadályozására tett ígéretet a vagyonadóval összefüggésben a miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, meg fogja akadályozni a kormány, hogy bizonyos oligarchák vagy vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyon elemeiket, és ezzel elkerülhessék a vagyonadó megfizetését. Közölte, az is benne van a vagyonadóról szóló jogszabálytervezetben, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal már idén is vizsgálhatja a vagyonkimentési lehetőségeket. A kormányfő elmondta, a vagyonadóból jövőre 200 milliárd forintos bevételre számítanak. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkársága, amelyben külön területként jelenne meg az óvoda, a bölcsőde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése. Mondta a minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára Sopronban. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és a kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Hozzátette, hogy folyamatosan egyeztetnek a szakmai szervezetekkel, hogy mindezt hogyan tudják összehangolni a pedagógiai szakszolgálati rendszer munkájával. Korlátozták a vízhasználatot egy baktérium jelenléte miatt a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban, ahol megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, közölte a gyógyintézmény a honlapján. Közleményük szerint a kórokozót a vízminőség ellenőrzés mutatta ki a vízhálózat egyes pontjain, a megelőző intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. Hangsúlyozták, a betegellátás zavartalanul működik, a kórház higiénés és műszaki intézkedések mellett a kórház folyamatosan együttműködik a hatóságokkal. Végül az időjárásról. Eleinte a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felében a déli országrész felett megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ott hajnal tájt már eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a légmozgás, a hajnali hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul, az északi fagyzugokban lesz a hidegebb, a felhős tájakon a melegebb. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Nem esett messze az alma a fájától, szól a mondás, ami jól illik Szitta Imola tűzzománc ékszerkészítőre és édesapjára Szitta Tamásra, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának elnökére. Imola, aki mai műsorunk vendége, többek között védett madarakat megjelenítő tűzzománc ékszereket készít, amelyek nemzeti park védjegyesek is.
2: Szitta Imola tűzzománc ékszerkészítővel beszélgetünk. Mielőtt belevágnánk abba, hogy ékszerkészítés, hogy kezdődött az egész?
3: Köszöntök mindenkit! Én valójában Egerből származom, és már gyerekkoromban is nagyon sokat rajzoltam, és nagyon foglalkoztatott a rajz. Emellett a természettel való kapcsolat is nagyon közel állt hozzám apukám révén, aki természetvédő volt a Bükki Nemzeti Parknál, és én végül az Eszterházy Károly Főiskolán végeztem rajz és vizuális kommunikáció tanárszakon, és akkor ebből adódott igazából, hogy már a főiskola éveim alatt nagyon sokféle technikával megismerkedtem, de magával a tűzzománccal egyébként már gyerekkoromban találkoztam Egerben, a Gyermekszabadidő Központban, Kovács Katalin kezei alatt, aki tűzzománc foglalkozásokat tartott Egerben, és én már akkor is részt vettem ezeken a foglalkozásokon, és nagyon tetszett ez a technika, de aztán főiskolás koromban, amikor újra találkoztam vele a főiskolás tanulmányaim során, akkor ragadott meg annyira, hogy úgy gondoltam, hogy ezzel a technikával komolyabban szeretnék foglalkozni.
2: Pontod, hogy a természet az már korai gyerekkorodban benne volt az életedben, édesapád révén. Ezt hogy képzeljük el? Jártátok a Bükköt?
3: Mi nem kirándulni mentünk, hanem ezek igazából komoly fajvédelmi programok voltak, amiket az édesapám végzett. Ő egyébként a Magyar Madártani Egyesület Bükki helyi csoportjának az elnöke is egyben, és akkoriban, amikor még gyerek voltam, akkor még az MME-nél, tehát a Magyar Madártani Egyesületnél önkéntesként dolgozott, és rengeteg ilyen madár védelmi programban vett részt, és hát én ezekre nagyon szívesen elkísértem mindig, és rengeteget voltam kint vele terepen. Tehát igazából ez nem egy, ne úgy képzeld, hogy egy kirándulás, hanem itt komoly fajvédelem történt, ami azt jelenti, hogy például odukat helyeztünk ki, műfészkeket készítettünk, madarakat gyűjtött, tehát hogy ez mind szakmai
2: munkásság
3: volt igazából, és hát igen, én ebbe igazából beleszülettem, és az egész gyerekkoromat végigkísérte ez.
2: Tehát akkor végig segítettél édesapádnak a munkájában, ehhez kapcsolva a saját érdeklődési területedet, ebből jött végül, hogy tűzománc, madár, fülbevalókat, kitűzőket is készítesz.
3: Igazából én már gyerekkoromban is gondolkoztam, hogy melyik dolog érdekel jobban, a rajzolás, vagy a természetvédelem, és mindig próbáltam így ezt a kettőt így összekapcsolni, meg hát nagy dilemmák voltak mindig ilyen pályaválasztás előtt, hogy melyik irányba menjek, és akkor végül is ugye végül a szüleim inkább a szett meg a rajz felé tereltek, hogy abban vagyok tehetséges, és hogy ezért végeztem el a rajz oktatást, de érdekes módon miután kijöttem a főiskoláról rajztanárként, én akkor már önkéntesként több helyi szervezetnél dolgoztam, akár az MME-be, akár a Kaptárkő Természetvédelmi Egyesületnél, és egy gyakorlatilag utána szinte csak természetvédelmi szervezeteknél, civil szervezeteknél helyezkedtem el. Úgyhogy nem is a rajzzal foglalkoztam elsősorban, persze hobbiként csináltam én a festést, meg akkor már a tűzománcozást is, de később, mikor elkerültem Eger környékéről, akkor volt az, hogy a tűzománc lett fontosabb igazából, és háttérbe került egy kicsit a természetvédelem, de a mai napig ugye az életem része, meg benne van az életemben. Úgyhogy ez a kettősség, ez mindig megvolt igazából, hogy ez a természet és a képzőművészet összekapcsolása, és valahol itt az ékszerek, a tűzománc ékszerek elkészítésénél sikerült ezt szerintem megvalósítani, hogy végre ugye mind a kettő benne van a tevékenységemben.
2: Igen, hogy a kettő összeért is egy szép szintézis lett belőle.
3: Így van.
2: Amikor alkotsz, akkor hogy képzeljük el? Tehát, hogy kollekciókészítés, vagy egyáltalán csak amikor a madarakat kiválasztod, hogy melyikeket szeretnéd megmutatni, hogyan történik nálad az alkotói folyamat?
3: Úgy indult, hogy az én kedvenc madaraimat kezdtem el alkotni, és aztán ugye egyre inkább, hát egyrészt láttam, hogy mi az érdeklődés, tehát hogy akik követték az ékszereimet, azok mindig feldobtak akár egy-egy új fajt, vagy láttam, hogy mi az, ami nagyon érdekli őket. Ugye általában azért nem sok mindenki ismeri olyan nagyon behatóan a madárfajokat. Én azért sokkal jobban ismerem, mint egy átlag ember, mert hogy én szinte egész gyerekkoromban madaráztam, és madarakkal foglalkoztam, de egy laikus ugye inkább a kerti madarakat ismeri, és akkor ez volt igazából az első koncepció, amikor 2013-ban hoztam létre a saját vállalkozásomat, az Itta Dizájnt, és ott volt először ez a koncepció, hogy akkor a kerti madarakat szeretném megörökíteni, és akkor ugye először jött a széncinke, kékcinke, zöldike, tengelic, hasonló ilyen madarak, amik így a ház körül is előfordulnak, és aztán én azért nyilván a saját, ami az én szívemhez közel álló madarak, azokat is ugye elkezdtem beletenni, például a töviszúró gébics, ami már nem annyira ismert faj, de nekem az egyik nagyon nagy szívszerelmem, vagy akár a szalakóta, és még hasonló egyéb madarak, és azt hozzátenném, hogy ez mind védett madárt, mire védett fajokat örökítek meg.
2: De egyébként ilyen szempontból akkor az apukád munkáját is folytatod már, mint ami mondjuk az ismeretterjesztést jelenti, hiszen hogyha a madarakat látják a fülbevalóidon, nyilván amiket te említettél, hogy nem csak kerti madarak, de hát azon kívül, hogyha valaki megnézi az oldaladat, akkor ugye látja, hogy tengelic, még azt meg is ismerik az emberek, talán még a vörösbegyet is, de hogy rengeteg olyan madár van, amiről nem hal, nem látja, csak akkor, ha esetleg felüt egy könyvet, ha elmegy egy madár megfigyelésre, vagy mondjuk a te alkotásaidon keresztül.
3: Ez is koncepció igazából az én terveimben, hogy pontosan ez, hogy szeretnék megismertetni olyan madárfajokat is az emberekkel, amiket nem ismernek, és egyébként tényleg nagyon sokszor van olyan eset, hogy mondjuk egy vásáron meglátnak egy nagyon színes madarat, mondjuk például a gyúrgyalagot, amit az életben még nem láttak, meg nem hallottak, és rácsodálkoznak, és ugye ott van a neve is alatta, hogy mi a neve, akkor elmagyarázom nekik, hogy ez a madár hol él, vagy hogy él, és hogy képzeljük el, Magyarországon is léteznek ilyen gyönyörű szép színes madarak. Most nem feltétlen kell, hogy színes legyen, de hogy rengeteg olyan faj van, ami nagyon izgalmas és érdekes, és igen, sokszor van, hogy ismeretet is át tudok adni.
2: Ami még szintén fontos az ékszereiddel kapcsolatban, hogy nemzeti parkos védjegyes termékeid vannak.
3: Így van, a Dunai-Poly Nemzeti Parktól kaptam meg 2020-ban a Nemzeti Park termék védjegyet, és azóta is védjegyesként vannak jegyezve a védett madaras kollekció, ami azt jelenti, hogy a Nemzeti Park által szervezett vásárokon is megtalálhattok engem, és emellett a Dunai-Poly Nemzeti Park látogatóközpontjaiban is megtalálhatjátok a termékeimet.
2: Ami nekem nagyon-nagyon tetszett az egyik akcióddal kapcsolatban, hogy mindenki kaphatott egy madártollat is tőled rendelt ékszer mellé. Ami nekem azért tetszett, mert egyrészt nagyon kedves gesztus, másrészt meg még közelebb hozza az emberekhez a természetet, a madarakat, az élővilágot.
3: Próbáltam megvalósítani azt, hogy annak a fajnak a tollát rakjon bele, de hát ez nagyon nehéz, mert az egyrészt ugye már nagyon sok fajt örökítek meg, tehát közel 40 féle madárfaj van, amit ékszerként készítek. Másrészt azért nem találok ennyiféle madártollat és mindentől, de nagyon sokat járom ugye az erdőt és a természetet, és eközben ugye találok dolgokat, és nagyon sok madártollat is gyűjtök, meg már csak azért is, mert mellette egy környezeti neveléssel is foglalkozom, és ahhoz is szükségem van egyébként ezekre a tollakra, úgyhogy igen, ezt úgy gondoltam, hogy ez is egy jó gesztus lehet, és akár ezzel is egy picit közelebb tudom hozni az embereket a természethez, hogy megfoghassák, megtapintassák, hogy ilyen mondjuk egy madártól, ilyen egy akár egy szalakótának a tolla, vagy egy szénfinkének a tolla, vagy akár megismerjék, hogyha mondjuk járnak, kelnek a kertben, és találnak egy pici tollat a földön, akkor akár meg is ismerhetik, hogy most az éppen melyik kis madárnak volt a lehullott tolla.
2: És ahogy említetted, hogy Magyarországon ugye szinte minden madár a védett fajok közé tartozik, olyan szempontból is fontos ez, amit csinálsz, hogy hát ha így a kertekbe is akár kedvet kapnak ahhoz, hogy egy madárbarát kertet létrehozzanak, feltegyenek egy-két odút, vagy ha más nem, legalább a mostani kánikulákba és aszás utotta időkbe legalább itatókat kihelyezzenek az emberek a madaraknak.
3: Így van, ez nagyon fontos.
2: Említetted a környezeti nevelést, erről mesélsz nekünk egy kicsit?
3: Igen, jelenleg a Magyar Madártani Egyesületnél dolgozom környezeti nevelőként. Most éppen a Börzsönyben élek egy kis eldugott faluban, Perőcsényben, és itt a környékbeli óvodákban tartok környezeti nevelést madaras témában, tehát a madarak a fő téma. És hát itt is ugye az elsődleges szempont, hogy valamilyen tudás átadás és valamilyen, ugye főleg a kicsi korosztálynak, hogy már érzékenyítsük őket ugye a természetvédelemhez és a természet szeretetéhez egyáltalán, hogy megismerkedjenek ilyen dolgokkal, és egyébként a kis óvodások nagyon élvezik is, főleg, hogyha megfogható dolgokat viszek nekik, úgyhogy szoktam akár madárfészkeket is, tojásokat, tollakat, mindenféle egyéb dolgokat vinni, amivel közelebb hozhatom őket a természethez, és nagyon érdeklődőek egyébként.
2: És egyébként mi a tapasztalatod a különböző korosztályokkal? Most az előbb említetted, hogy az óvodások nagyon fogékonyak erre, nyilván hiszen őket ugye még nagyon érdekli az, hogy megérintsen valamit, hogy nyílik számukra ki a világ, hogy tanuljanak mindenről. Mi a helyzet az idősebbekkel, vagy a kisiskolásokkal? Mennyire más esetleg?
3: Én úgy gondolom, hogy ők is egyébként elég érdeklődőek. Közel kell őket hozni a dolgokhoz. Tehát, hogy például az általános iskolásoknak nagyon jó egy túra, ahol találnak dolgokat. Megmutatjuk, hogy hogyan kell egyáltalán keresni, vagy hogyan kell megfigyelni dolgokat a természetbe, és hogy tudják észrevenni ezeket a jeleket, amiket hagynak az állatok maguk után. Ezt például nagyon szeretik, hogyha mondjuk találnak egy-egy darab tollat, vagy akár egy nyomot, amit megfejthetnek, hogy az milyen állatnak a nyoma. Úgyhogy szerintem velük meg lehet találni a hangot, és én a táboraimban például szeretem ugyanúgy belevinni a természet védelem mellett a kézműveskedést is, és akár olyan kézműves foglalkozásokat csinálok, ami alatt valamilyen madarat jelenítünk meg, vagy valamilyen természeti formát, vagy akár a természetből összeszedett fadarabokból, levelekből, magvakból készítünk el valamilyen alkotást.
2: Az szuper, mert akkor gyakorlatilag, ha a természetből vett tárgyakat a kezébe kell fogni, és abból létrehoznia valamit, attól közelebb nem is tudom, hogy lehetne őket vinni. Aztán láttam, illetve hát gondolom, hogy tartasz foglalkozásokat tűzománc készítéssel kapcsolatban is, tehát jelentkezhetnek hozzád, illetve találkozhatnak veled, és akkor workshop keretében készíthetnek veled tűzománcot is az érdeklődők.
3: Így van, tartok workshopokat, ami igazából minden korosztályt várok, tehát akár gyerekek is jöhetnek, és felnőttek is, és nagyon érdekes szokott lenni, mert a felnőtteknek is nagyon izgalmas élményt tud nyújtani ez az egész technika, ugyanis nagyon kevesen ismerik szerintem a tűzománc technikát, és nem is nagyon tudják hova tenni, meg nem tudják, hogy ez az egész folyamat igazából hogyan történik, és amikor oda jönnek a workshopra, és látják, hogy hát ez azért munka, és itt azért meg kell dolgozni azért, hogy valami szép dolog kikerüljön a kezük közül, de egyébként mindig valami szép dolog kerül ki, mert hogy a tűzománc technika az egy olyan dolog, ahol ugye ráégetünk üvegszerű festéket a lemezre, és hát csodálatos színek jönnek ki belőle, és ugye egy ilyen fényes felületű merev lemez lesz belőle. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a felnőttek is mindig rácsodálkoznak, hogy valójában nehéz is, de igazából egy mindenképpen szép dolgot tudnak készíteni belőle.
2: Igen, és egyrészt kipróbálhatnak egy új technikát, másrészt ugye gyakorlatilag a saját kreativitásukkal is kapcsolatba kerülhetnek. Esetleg arról kérdezhetlek-e, hogy milyen terveid vannak?
3: Szeretnék minél több workshopot tartani még, és minél több vására eljutni, és ezzel is szeretném továbbadni ezt a tudást, amit én tudok a természetről és a madarak szeretetéről, de emellett nagyon szeretném, hogyha lenne saját boltom akár, ahol vagy egy nyitott műhelyem, ahol meg tudom akár mutatni ezt a technikát másoknak, és ahova be lehet akár térni, és bárki megnézheti, hogy mondjuk hogyan dolgozzak. Úgyhogy most ezek a terveim igazából a jövőre nézve, de hát ezek hosszú távú tervek, mert a mostani lakhelyemen sajnos ez annyira nem valósítható meg.
1: Kedves hallgatóink, megismételtük műsorunkat, melyben Szitta Imola, tűzománc ékszerkészítővel Somosvári Eszter Anna beszélgetett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Rapi Alexandra vagyok, ez pedig a Légy szó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt a Szent István Rádióban. Egyetemünk két hallgatója közel két hét alatt bejárta Mauritánia vidékét, felültek a híres vasérc vonatra, és magyarok közül elsőként jártak az ország legmagasabb pontján, a Kadiat Esdzsil hegyen. Az Eszterházy Podcast adásában Molnár Ábellel és Bodnár Bulcsúval beszélgettünk. Mindezelőtt viszont érkeznek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Légy szó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Az Egri Csillagok című regény és Popovics Zoltán Nagykönyv című köztéri alkotása kerül a középpontba a Nagykönyv napja programsorozaton. A kezdeményezés célja, hogy méltó módon megemlékezzünk városunk kulturális örökségéről, és hogy felhívja a helyiek és az Egerbe látogatók figyelmét a 2006-ban felavatott Márvány kompozícióra, valamint Gárdonyi Géza regényére. A program kapcsolódik a köztéri alkotás 20. évfordulójához, amelyet Popovics Zoltán, egri születésű szobrászművész, a Heves megyei önkormányzat pályázatára készített el. A résztvevők emellett emléktábla avatáson, szabadtéri művészetpedagógiai foglalkozásokon, szövegalkotó workshopokon és olvasó maratonon is részt vettek. A nap egyik kiemelt programjaként Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényének 4. és 5. részét olvasták fel érdeklődő polgárok, diákok és művészek közreműködésével. A kezdeményezéshez kapcsolódóan az alkotásnál infopontot is átadtak, amelynek programjában többek között Popovics Zoltán, Wagner Ákos, Nagy Imre, Habis László és Várkonyi György Olivér is közreműködött. A Nagykönyv napja egyszerre kívánja megidézni a regény kulturális jelentőségét, bemutatni a köztéri alkotás történetét és közelebb hozni az Egri Csillagok világát a mai közönséghez. Idén az oktatás került a fókuszba a Semiotica Agriensis konferencián, amelyet a Líceumban rendeztek meg október 2. és 4. között. Az eseményt már 25 éve közösen szervezi az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskolája, valamint a Magyar Semiotikai Társaság. A negyed évszázados tanácskozás nevét a székhelyéről kapta, hiszen a Semiotica Agriensis jelentése egri jeltudomány. A konferencia idei témája az oktatás volt. Ehhez kapcsolódva mondta el dr. Szűcs Zoltán, hogy a digitális pedagógia kutatói rendszeresen találkoznak azzal a problémával, hogy az oktatók és a diákok elvesznek a jeltömegben. A 3 nap alatt többek között ezzel a problémával foglalkoztak a kutatók, de kitértek a jelvesztés, a jeltúlterheltség, a vizuális és a zenei nevelés jeltudományára is. A szemiotikai nevelés elengedhetetlen a jövő pedagógiájában, fogalmazott dr. Szűcs Zoltán. Professzor dr. Balázs Géza, a Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának vezetője, a Magyar Semiotikai Társaság főtitkára a 25 éves az Egri Semiotika című előadásában ismertette a konferencia korábbi éveit, továbbá kiemelte Vojt Vilmos és dr. H. Varga Gyula néhai semiotikusok munkásságát. Dr. H. Varga Gyula kezdeményezte, hogy a Semiotica Agriensis konferencia minden évben megrendezésre kerüljön és teret adjon a szemiotika aktuális kérdéseinek megvitatására. Megemlékezett a nemrégiben elhunyt dr. Hauser Zoltánról, intézményünk jogelődjének egykori rektoráról, aki befogadta a konferenciát. A nap végén Varga Éva Katalin, a Semmelweis Egyetem docense tartott plenáris előadást az orvosi szemiológia paradigmaváltásai címmel. Előadásában hangsúlyozta a szemiotikai nevelés fontosságát az orvosképzésben, valamint a jeltudomány tünettanban való alkalmazását is. A Krakerházban került sor a 71. Országos Független Filmfesztiválhoz kapcsolódó kiállítások ünnepélyes megnyitójára. Az eseményen 4 különböző tárlat mutatkozott be, amelyek változatos alkotói megközelítéseken keresztül ad betekintést a független filmkészítés művészeti és módszertani világába. A Krakerházban Igor és Iván Buharov Szent Reménytelenség, Csáki László Letölt rajzok 4.0, Horváth László Mindenkire sor kerül, Magántörténelem hamisítás 1/2, valamint Borbás László Egri filmkrónikák 1931-től 1944-ig című tárlata várja az érdeklődőket. A kiállítások szeptember 30 és október 31 között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között tekinthetőek meg a Krakerházban.
0: Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Egyetemünk két hallgatója közel két hét alatt bejárta Mauritánia vidékét, felültek a híres vasérc vonatra, és magyarok közül elsőként jártak az ország legmagasabb pontján. A mai adásban vendégem Molnár Ábel és Bodnár Bulcsú. Köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük a meghívást.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Ábel már ugyan korábban szerepelt a podcastben a Pápua-Új-Guineai kaland kapcsán, viszont Bulcsú még nem volt, azóta már ugye ketten indultok. Hogy kezdődött a ti barátságotok?
3: Hát még az egyetem, sőt, a gólyahét leges-legelső napján volt egy ilyen vetélkedő, városi vetélkedő itt Egerben, és már akkor kiszúrtuk egymást Ábellel. Ahogy azt kell, egyből meg is nyertük azt a vetélkedőt, úgyhogy ez egy jó alapja volt a barátságunknak.
1: Te korábban egyébként kalandoztál már, vagy ez volt az első?
3: Szóval én egész fiatal korom óta cserkészkedem, és ez elég sok teret ad így a úgymond kalandozásra, ahogy te fogalmaztál. Igen, elég sok helyen jártam, főképpen Magyarországon, de Magyarországon kívül is voltak bicikli túráim akár, vagy sima túráim.
1: És ezeket egyedül tetted meg, vagy csapatban, társal?
3: Mindkettő. Alapvetően elég jól megállom a helyem egyedül, de mindenképpen szeretem az élményeket megosztani másokkal is.
1: Szóval ennek tudatában arra lennék kíváncsi, hogy miben más egyedül kalandra indulni, illetve közösen csapatban.
2: Hát jelentős különbségek vannak. Épp nemrégiben beszélgettünk arról, hogy én a korábbi években leginkább egyedül mentem sok helyre, vulkánokat mászni, európai utak ide-oda, és nekem egy tök pozitív tapasztalat volt, hogy ezt közösen hoztuk össze Bulcsúval. Azért az más, amikor az ember nem csak magára számíthat, hanem van vele egy társ, akivel meg lehet beszélni a döntéseket, mit, hogyan lenne érdemes csinálni, és közösen megoldani a felmerülő problémákat, megvenni az akadályokat.
3: Csapatban mindig jobb együttműködni. Nekem volt egy kalandom, amikor még 2023-ban biciklivel elmentem itthonról Spanyolországba, azt teljes mértékben egyedül tettem meg, és hát ez bánom utólag, mert nagyon hiányzik az, hogy valakivel megosztassam ezeket az élményeket. Egyébként többek között innen is indult nekem a filmes érdeklődés, és talán ez volt, ami így beindította ezt a folyamatot. És hát akár így a cserkész közösségből, akár most az Ábellel való barátságomban is ez meglátszik, hogy mennyi mindent tud adni az embernek, hogyha megoszthatja másokkal a kalandnak az örömét.
1: Illetve hát vigyázhattok is egymásra, hiszen ezek a kalandok nem veszélytelenek.
2: Igen. Ahogy mondod.
3: Igen, alapvetően itt rátérve Mauritániára, nyilvánvalóan hát egy afrikai országba mentünk. Tudtuk, hogy tartogat az út kockázatokat, de röviden, tömören azt kell így mondanunk, hál' Istennek, hogy Mauritánia egy roppant békés ország, és tényleg elenyésző az az ember, aki bele akar kötni a turistákba, vagy ilyesmi. Legtöbb esetben vagy nem foglalkoztak velünk a helyiek, vagy pedig szívesen láttak bennünket.
1: Nem vagyok biztos az időrendben, de a Facebook posztjaid alapján Ábel, én úgy gondoltam, vagy úgy véltem felfedezni, hogy a főváros volt az első helyetek. Jól mondom?
2: Igen, ott indult az egész.
1: Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy nem csak az volt ennek a kalandnak a célja, hogy rekordot döntsetek, hanem emellett a helynek a kultúráját és történelmét is meg akartátok ismerni. Miért tartjátok fontosnak, hogy ne csak úgy menjetek valahova oda, hogy szétnéztek és megdöntötök egy csúcsot, hanem meg is ismerjétek ezt a helyet?
2: Arra szerettünk volna törekedni, hogy valami olyasmit alkothassunk mind a ketten a saját tanulmányi területünkön, ami hasznos lehet, vagy érdekes adott esetben másoknak, és emiatt is találtuk ki a dokumentumfilmes ötletet, illetve ezzel egyidejűleg nyilvánvalóan fotódokumentáció is zajlott folyamatosan a kaland során, úgyhogy ezáltal is sikerült így bővíteni a magunkkal hozott anyagot. És ha már magunkkal hozott anyag, akkor nyilvánvalóan a kőzet, mint a homok, mint a vasérc, mint a ezek mennek szépen a TTK-nak az ásvány és kőzettárába, ahol majd mások is meg tudják tekinteni, és tudják vizsgálgatni azt, hogy mi található ott Mauritániában.
1: Később akartam rátérni erre a dokumentumfilmre, de ha már így felhoztad, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor és hol fog ez megjelenni.
3: A doksinak a megjelenését azt majd késő nyára vagy őszre tervezzük. Ugye nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok anyag készült a két hét alatt, amit még fel kell dolgoznunk, illetve nyilván a vágás és utómunkás folyamatok is. Hát azoknak most fogunk nekiállni. Nagyjából így erre lehet számítani, akkor igen, ez a nyár vége, ősz.
1: És ez Ábel csatornáján lesz elérhető, vagy mozis megjelenést is terveztek neki?
3: Alapvetően szeretnénk Biatorbágyon, Szarvason és Egerben mindenképpen mozis megjelenést, akár kis közönség találkozóval vagy ilyen beszélgetéssel egybekötve. Ezen kívül szerintem mindenképpen valamilyen platformon elérhetővé fogjuk tenni.
1: És az alkotói munka, illetve az utómunka, az hogyan zajlott? Mind a ketten forgattatok, és a vágást is közösen, vagy hogy oszlik ez el?
3: Kína helyszínen mindketten vittük a kameráinkat, igazából szerintem elég jól tudtunk együtt dolgozni, és bizonyos szituációkat, beszélgetéseket több vagy két szemszögből is felvenni. Emiatt elég változatos és egészen izgalmas anyagból tudunk dolgozni. A vágási folyamat, illetve az utómunka az elsődlegesen az én részem, nyilvánvalóan Ábellel majd össze fogunk dolgozni, hogyha van valami, meg kikérem a véleményét, meg stb. De alapvetően ebbe majd szeretném a tanáraimat is bevonni, mert nekik is adok a véleményükre, és hát alapvetően igen, ezzel valamilyen szinten most a következő hónapjaim erről fognak szólni, erről is.
1: Miket néztetek meg a fővárosban, hogyha egy pár dolgot így ki tudnátok emelni? Mi volt a legizgalmasabb számotokra?
2: Nem sok látnivaló van ott egyébként, ami érdekes, mert egy másfél milliós városról beszélünk, ami kétszer akkora, mint Budapest. De azért jó pár izgalmas helyen megfordultunk, például az óceán parton, ahol a halászok tevékenykednek, és egy következő sávban óriási piac található. Járhattunk a Nouakchott-i Egyetemen is, oda is bementünk, hogy sajnos forgatni nem tudtunk, mert kiderült, hogy ehhez engedély kellett volna, amit így előzetesen nem szereztünk meg, de szétnézni mindenképpen érdekes volt, és hogy még egy ennyire elmaradott szegény országban is meglepően modern egyetem található ott a város külterületén, egy cirka 30 ezer diák tanulott. Emellett szétnéztünk a centrumban, az rendkívül káoszos környék volt, és még a város egyéb részein, amit érdekesnek találtunk, arra oda elnéztünk, például a gettónegyedben is jártunk.
3: Igen, itt bocsánat, annyit hozzátennék, hogy Ábel ezt mondta, hogy nem sok látnivaló volt. Ezt inkább úgy egészíteném ki, hogy nem sok turista látványosság, vagy ilyen nevezetesség. De közben nekem az volt a tapasztalatom, hogy bármerre mentem, annyira új ingerek, meg új utcaképek fogadtak, hogy igazából bármelyik utcát el tudtam volna nézni napestig, mert annyira más, hogy hatott így az itthoni utcaképhez képest. Úgyhogy szerintem látnivalóból volt bőven.
1: Abszolút. Nekem az egyik legmaradandóbb, mikor néztem a képeket, a bezacskózott kecskék voltak. Ezt egyébként megtudakoltátok, hogy miért szállítják így szerencsétleneket?
3: Hát ennek egyszerű oka van, egyrészt, hogy ne tudjanak rukkapálni, másrészt pedig, hogy könnyebben kezelhetőek, megpakolhatóak legyenek, mert ezek a kecskék, amikor így bezacskózták őket, akkor volt, hogy felmentek a furgonok tetejére, vagy a vasútra, ott a tehervagonokra, szóval hát ez szerintem így az egyszerűbb számokra.
1: Minden esetre nagyon meglepett, mikor ezt megláttam a képek között. És ha már vagonok, akkor szerintem térjünk is át a vasérc vonatra, ami 18 órát töltöttetek sötétben és porban, és mindezek ellenére azt nyilatkoztátok, hogy abszolút megérte. Mi volt az a látványérzés, ami kárpótolni tudta ezt a sok nehézséget?
2: A teljes út eléggé izgalmas volt a vonaton. Sajnos sokat voltunk sötétben, mert pont egy olyan járatot sikerült kifogni, ami keresztül szelte az éjszakát, De azért egy nagyon szép sivatagi naplementét és napfelkeltét is láthattunk. A táj az rendkívül érdekes és izgalmas nekünk, hiszen ilyet a mi kontinensünkön nem nagyon láthatunk. A jövő menő dromedárok, nomádok, néha egy-két sátor, illetve kisebb-nagyobb bozótosok mindenfelé. Úgyhogy nem volt túl komfortos ez a 18 óra, amit a vonaton töltöttünk, de mindenképp emlékezetes volt, és hát szerintem a mosógép is emlékszik majd erre a kalandra, mert mire kimostuk a cuccainkból a vasércet, az egy eléggé nagy feladat volt.
4: Te is így gondolod, Bulcsú?
3: Hát én nekem megvan az a kép, amikor döcög a vonat, nagyon-nagyon hangosan csikorogtak, ilyen fémes csikorgása volt a kerekeknek, és akkor ilyen nem túl gyorsan, ilyen 50-60 km/órás sebességgel ment ez az óriási, körülbelül 2-3 km hosszú szerelvény, és hát éjszaka volt, tök nagy por szállt az arcunkba, és ezért ilyen síszemüveggel és ilyen lepellel kellett az arcunkat takarni. És hát este igen, ott a vasércen, ott kicsaptuk a hálózsákjainkat, hogy akkor nyilván aludni is

0: inkább maga a teafőzés az, ami szinte mindenhol jelen van. És hát egy olyan teát kell elképzelni, ami főképpen friss mentából, zöld teából, illetve egy tonna cukorból készül. És akkor ez az, amit aztán felhevítenek, és egyik poharba a másikba ide-oda öntögetve egy ilyen habréteget képeznek. És ezeket Ábel kreatív módon kupicateának kezdte el hívni, mert tényleg ilyen kis kupicákba töltögetik ki. És hát aztán ezt iszák, ettől aztán mi is jól bepörögtünk, és hát tényleg gázon, vagy tűzhelyen, vagy szabad tűzön, mindenhol ezt csinálták, és szinte nem volt olyan nap, amikor ne kínáltak volna meg legalább egyel. Sőt, hát nem is egyel, mert náluk az a szokás, hogyha már teázás, akkor legalább hármat kell ebből inni, szóval ez ilyen érdekes volt. Nekem nagyon megtetszett, egészen annyira, hogy hoztam is el onnan egy ilyen kis szettet, úgyhogy majd terve van itthon is készíteni, hogyha már elkezd majd teremni a menta.
1: Akkor mindenképpen nem jöttél haza üres kézzel, te sem. A következő állomások Terzsit és Májret voltak. Mit lehet ezekről tudni, illetve ezeken a helyeken milyen élményeket gyűjtöttetek?
2: Ezek oázisok. Az előbbi az egy kanyonban képződött völgy oázis tulajdonképpen, és akkor ennek egy nagyon aranyos kis patakocska csordogálott az aljában, illetve magas datolyapálmák vannak még ott, és onnan elindulva tevék kíséretében, akik cipelték a szókmókot, 4 darab is volt belőlük, mentünk keresztül a sivatagon, az éjszakát kint töltöttük a szabadban, aztán másnap folytattuk az utat, és megérkeztünk a másik oázishoz, ami viszont egy kicsit különbözik az előbbitől, hiszen az egy inkább dűnék között egy vádiban kialakult, nem is patak, hanem tó. És hát az baromi érdekes volt, hogy tényleg ott a forró homokdűnék között egyszer csak ott van egy ilyen pálmás, nádasos tavacska, úgyhogy egyből bele is ugrottunk, meg ittunk belőle, megnéztük a növényeket, amik ott találhatóak a partján, meg a tóajzaton is a különféle algákat, mohákat így kézbe vettük.
0: Te, Ábel, te ittál ebből a tóból?
2: Én ittam, igen.
0: Hát de zöld volt a vize.
2: Hát, én kicsit bátrabb voltam, és ittam belőle. Hajtott a kíváncsiság.
1: És jó volt egyébként, ízlett?
2: Vízízű volt.
0: Hát utána meg ez meghajtotta a hasadat, nem?
2: Nem ez volt a gond.
1: Ó, persze, valószínű. A Facebook posztodban, Ábel, azt olvastam, hogy az oázis pálmafái között a völgy mentén egy kis település is húzódik. Ezt volt alkalmatok megnézni, illetve forgatni?
2: Igen, ez még minden bizonnyal Terzsit kell, hogy legyen, mert a másiknál kicsit távolabb található település az oázistól. Ott is jártunk, nagyon aranyosak voltak azok a gyerekek, akik elkísértek bennünket, amiközben keresztül sétáltunk a falun, azt nem fogom elfelejteni, mikor Bulcsú próbált volna forgatni, és a gyerekek húzgálták a nadrágját, meg folyton szerettek volna tőle valamit, úgyhogy ott is zajlott a forgatás, igen.
1: És még népszerűek is voltatok, de egyébként jól viselték, hogy kameráztok ezen kívül.
0: Alapvetően azt tapasztaltuk, hogy nem sokan foglalkoznak velünk, meg foglalkoznak azzal, hogy kamerázunk, meg filmezünk. Volt néhány ember, aki kifejezte a nem tetszését, és olyankor nyilván próbáltunk tőlük akkor odébb menni, meg ilyesmi, de alapvetően abszolút pozitív élmény volt. Nem kellett erre is külön odafigyelni.
1: És akkor szerintem térjünk rá az egyik fő úti célotokra, ami ugye Mauritánia legmagasabb pontja volt. Milyen kihívásokba ütköztetek, és milyen volt felmenni első magyarként a legmagasabb pontjára?
2: Izgalmas túra volt. Szerencsére nem túl magas, úgyhogy egy nap alatt fel lehet jutni a tetejére, és le is lehet jutni onnan. Ami különösen izgalmassá tette, az az, hogy nem egyértelmű a legmagasabb pont, tehát aki csak úgy oda megy és föl szeretne túrázni, az jó eséllyel nem találja meg, kell hozzá koordináta, kellenek információk, meg egy GPS track is, ami nekünk rendelkezésünkre állt. Korábbi

0: amerikai túrázóktól, és akkor ezt követve szépen, de azért még így se egyszerű a történet, tehát különféle vízmosásos szurdokokban, meg ilyen kanyonfolyosókon kellett fölkapaszkodnunk a csúcsra, és ezt úgy kell elképzelni, ezt a hegytömböt, hogy semmiféle növényzet nincs rajta, néhány fácska, meg pár szúrós ilyen törpebokor, vagy bozót, tehát folyamatosan nap alatt van az ember, és fönt meg óriási a szél, legalábbis mikor mi voltunk, óriási szél fújt, úgyhogy így rá tudtunk dőlni a szélre, és megtartott minket. Úgyhogy ilyen körülmények között, ráadásul nekem összejött egy gyomorrontás a túra napjára, de nem a víz miatt, mert az korábban volt ettől jóval, és hát így eléggé nem úgy funkcionáltam, mint normál esetben, tehát ilyen 40-50%-os aktivitással tudtam aznap működni, de szépen föltúráztunk a tetejére, megtaláltuk a kőhalmot, amit a korábbi ikerpár ott hagyott, végeztünk egy magasságmérés, de hát ez ilyen ellenőrző jellegű volt csak, mert mi is kíváncsiak voltunk, hogy olyan magas-e, mint ahogy azt írják, olyan magas, és ennyi volt maga a túra, de nagyon izgalmas volt.
1: És az Eszterházi zászlót is felvittétek magatokkal. Miért fontos számotokra, hogy ne csak mint civil kalandorok, hegymászók vágjatok neki ilyen kalandnak, hanem mint az Eszterházi hallgatói?
2: Én azt gondolom, hogy mindketten már így másfél év hallgatói lét után elmondhatjuk, hogy elég sokat köszönhetünk az EKK-nek, és hát emiatt nyilvánvalóan örültünk, hogy felvihetjük oda az egyetem zászlaját, nem beszélve arról, hogy egyébként a Lyceum Pro Scientis alapítvány támogatta is ezt a projektet.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálhatják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Lyceum TV műsorán.
4: Lyceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Miskolcon hivatalosan is megnyitották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akciót. Idén is több ezer szépkorú vett részt az Idősek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényen a Sóstói Múzeum faluban. Kihirdették a Tiszta Virágos 60-ért környezet szépítő, valamint a Legszebb Konyhakert versenygyőzteseit. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk! Miskolcon hivatalosan is megnyitották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akciót. Az ország egyik legnagyobb ifjúsági megmozdulásának megnyitó ünnepségét idén a helyi Fráter György Katolikus Gimnáziumban tartották. Október 9-e és 11-e között több mint 7000 fiatal önkéntes nyújt azonnali segítséget a rászorulóknak határon innen és túl. A résztvevők a program kezdetén egy zárt borítékban kapják meg a feladatukat, így mindig oda mennek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. A történelmi keresztény egyházak közös kezdeményezésének idei mottója: több vagy, ha adsz. A háromnapos akció célja, hogy a fiatalok összefogásukkal szebbé tegyék környezetüket, valamint támogassák az időseket és az elesetteket. A rendezvényen Sebes Péter, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
2: Először a köszönet, amit szeretnék kifejezni a szervezők irányába, hogy meghallották a kérésünket, és tudtunk együttműködni. Köszönöm szépen Robinak a együttműködést. Hogy számunkra nagyon fontos a Fráter közösségének, tanári karának és diákságának is, hogy ez az évünk ezen mottó jegyében teljen el, hogy több vagy ha adsz. Bizonyos átalakulási folyamaton megyünk keresztül, amely mind a tanári karnak, mind a vezetésnek, mind pedig a diákoknak sok és kihívásokkal teli időt hoz, és az egész mottó nagyon fontos, hogy beépüljön gondolkodásunkba, hogy több vagy, ha adsz. Kedves diákok, amikor én is diák voltam, tizedikes, akkor ugye még a békeidőkben másodikos gimnazista, és piarista diákként volt egy rekollekciónk, Nyugodjon békébe Szabó tanár úr vezette, és az egész rekollekció az önzetlenségről, a tenni akarásról, a másokért való tenni akarásról szólt. És diákként abszolút nem értettem, hogy miért vagyok én attól boldog, vagy miért leszek én attól boldogabb, ha másoknak adok. Hogyha én lemondok valamiről, lemondok mások javára. És higgyétek el, később, mikor már tanár lettem, családapa lettem, férj lettem, akkor egyre jobban igazgató lettem. Egyre jobban megértettem ezt a mondatot és gondolatot, hogy több vagyok azáltal, amikor adok. Annak idején Szabó tanárú nyugodjan Oscar Wilde Önző óriás című művével vezette be az egész rekollekciót és lelki gyakorlatot, majd nézzetek utána, hasznos mű. Arról szól, hogy egy nagyon röviden egy önző óriás, aki nem engedi be a kertjébe a gyermekeket, és a fagy és a hó honol az egész birodalmába. Aztán egyszer, mikor elutazik, a gyermekek bemásznak, és láss csodát, kivirágzik, és megjön a tavasz, és meglágyul a szíve az óriásnak. Higgyétek el, hogy csak oda költözik be a tavasz, csak ott lágyulnak meg a szívek, és csak ott lesz békesség, ahol ez a gondolat, hogy több vagy, ha adsz, az így megtelepszik. És azért köszönöm főtisztelendő atyáknak, nagy tiszteletű uraknak, hogy itt vannak, mert higgyétek el, néha egy-egy gondolat, ami bennem is diákként motoszkált, és tovább dolgozott, az nagyon fontos, és abból a elvetett magból nagyon jó termés keletkezhet. Úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy helyet adhatunk ma a rendezvénynek. És a Fráter is bekapcsolódott két projekttel. Köszönöm tanár úrnak, Radány tanár úrnak a katalizátorként indította ezt a folyamatot, és kérem arra, hogy egész évben engem is abajgasson, ha kell, hetente, meg ha kell, naponta, hogy újabb és újabb projekteket a 72 óra leteltével is hozzunk be az intézmény életébe.
1: A kezdeményezés lényegéről Knáb András Benedek, a 72 óra kompromisszum nélkül főkoordinátora nyilatkozott rádiónknak.
3: A 72 óra kompromisszum nélkül idén már 19. alkalommal megrendezett országos ifjúsági önkéntes akció. Évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk. Most az utóbbi pár évben olyan 7-8 ezer fővel szoktuk megszervezni az eseményt, és nagyon sokféle, különféle projektekben szoktak részt venni a fiatalok. Vannak ökológiai, teremtésvédelmi akcióink, ezek általában ilyen szemétszedés vagy a környezettel kapcsolatos feladatok. Ezentúl vannak fejlesztő feladataink, intézményekben, iskolákban, plébániákon, kerítésfestés vagy más egyéb apró felújítási munkák, és végül, de nem utolsó sorban pedig szociális projektek, amik idősek otthonok látogatásából, vagy esetleg speciális intézmények, iskoláknak a látogatásából áll, és ott különböző programok megszervezéséből.
4: Ki hozta létre ezt a kezdeményezést, és milyen helyszíneken zajlik?
3: Hát ugye, mondtam, ezt a kezdeményezést már 19 évvel korábban hozták be Magyarországra. Egyébként nem Magyarországról indult a kezdeményezés. Ha jól tudom, akkor Németországban vannak a gyökerei a kezdeményezésnek, és hát igazából folyton nőtt, egyre inkább terjedt, és ott tartunk, hogy országos szinten minden megyéből csatlakoznak hozzánk. Még ha nem is minden településen vagyunk jelen, azért azt elmondhatjuk, hogy minden megyében azért vannak csoportok, nem is egy, hanem több is. Van olyan megye, ahol akár 2-3 ezeren is csatlakoznak, tehát elég szép számmal szoktunk összejönni minden évben.
1: Idén is több ezer szépkorú vett részt az Idősek Világnapja alkalmából szervezett egésznapos rendezvényen október 1-én a Sóstói Múzeum faluban. A skanzen már negyedik alkalommal adott otthont a programoknak. A rendezvény egyik fő szervezője a Nyíregyházi Idősügyi Tanács, már 2012 óta tevékenykedik a helyi idősek érdekében. Telepóczkiné Farkas Márta a tanács titkára számára hatalmas öröm volt ellátogatni arra az autentikus helyre, ahol már nem először gyűlhettek össze.
5: Az a visszajelzésem, és azért ragaszkodunk ennyire ehhez a helyszínhez, mert nagyon sokan megszólítanak, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt. Ugye ülőhelyek vannak, kényelmes, árnyékos nézőtér, és hát azt is meg kell, hogy mondjam, hogy úgy várnak itt bennünket tényleg, mint a vendégeket. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen szíves látást kell megtapasztalnunk minden alkalommal, és hát nagyon sokan szóvá teszik, hogy ez egy nagyon jó helyszín. Azt mondta az egyik szépkorú hölgy, aki egyébként aktív korában pedagógus volt, hogy és hát úgy mondta is, hogy tőlem korosabb, hogy tudod, kedves, az a nagyszerű, hogy ide hoztok minket, hiszen a nyíregyházi nyugdíjasoknak egy jó része nagyon sok élményt szerzett gyerekkorában a falvakba.
1: A skanzen már negyedik alkalommal biztosított lehetőséget az időseknek. Évről évre mindig új programokkal készülnek az Idősek Világnapján. Balogné Szűcs Zsuzsanna területi múzeumigazgató úgy fogalmazott. Az a küldetésük, hogy minden korosztályt megmozgassanak, valamint, hogy mindenki élményekkel gazdagodva menjen majd haza.
6: A múzeumfalu mindig megújul. Évente ad újabb tematikus kiállításokat, sohasem ugyanazt az arcát mutatja a múzeumfalu, ősszel meg főleg nem. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy ebben a vénasszonyok nyarában is felhívjuk a figyelmet néhány nagyon fontos dologra, az egészség megőrzésére például. Ebben az korban meg nagyon-nagyon fontos. Hál' Istennek, hogy vannak olyan partnerszervezetek itt Nyíregyházán, akikkel például egészségügyi szűrést is tudunk biztosítani itt a területen. De emellett arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a régmúlt időkben talán nem volt olyan könnyű például olyan alap dolgok, mint a tisztálkodás. Ezzel kapcsolatosan készült egy új kiállításunk, amint egy kicsit közösen kivesézünk. Külön a hölgyeknek és külön az uraknak is tartunk egy-egy ilyen tabukat döngető előadás sorozatot.
1: Nyíregyháza városvezetésének is elengedhetetlen, hogy figyeljenek az idősekre. Fogalmazott Jászai Menyhért, Nyíregyháza megyei jogú város alpolgármestere.
7: Az önkormányzat nem csak ezen a napon gondoskodik és támogatja az időseket, hanem az év minden napján. Az idősek világnapja alkalmából így őszre több programot, programsorozatot szervezünk, így ez kiemelt figyelmet kap, de mondhatom azt, hogy egészében kulturális programok, sportprogramok, vagy akár egészségügyi szűrési programok, szinte minden hónapban, minden héten várjuk az időseket, és nagyon fontos az, hogy ne ez egy kampányszerű dolog legyen, hanem érezzék folyamatosan a közösség megbecsését, amelyet mi tudunk tolmácsolni és támogatni, mint önkormányzat, úgyhogy ez nagyon fontos a számunkra.
1: Kihirdették a Tiszta Virágos 60-ért környezet szépítő, valamint a Legszebb Konyhakert versenygyőzteseit. A Nagy Endre rendezvényteremben rendezett ünnepségen magánszemélyek és intézmények egyaránt képviseltették magukat. A szervezők több kategóriában hirdettek győztest. A kertek értékelése során a zsűri kiemelt figyelmet fordított a növényfajok sokszínűségére és változatosságára, valamint a kertek színpompás életteli összképére. Az idei évben szintén fő szempont volt, hogy a versenyzők olyan szereket használjanak, amelyek természetes összetevőket tartalmaznak, és megtalálhatók a kereskedelemben is. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
8: Kihirdették a 60-i legszebb kerteknek járó díjat. Idén a Varázskapu óvoda kapta meg a legvirágosabb 60-i intézmény címet, míg a legszebb konyhakert versenyt a Napsugár óvoda érdemelte ki. A közösségi csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek kategóriájában. A Tiszta Virágos 60-ért környezetszépítő versenyen a zsűri a legszebb lakóházakat, a több lakásos épületeket, a legvirágosabb erkélyeket, valamint az intézmények udvarait értékelte. A legszebb konyhakert versenyen mini, normál, valamint zárt kert kategóriákban is kihirdették a győzteseket. A legkisebb parcellák mezőnyében Püspöki Báti Izabella végzett az élen. A következő percekben a díjazottakat és 60 város polgármesterét, Horváth Rihárdot hallják.
9: A szépség az egy dolog, de az, hogy például mennyi hasznos növény van benne, tehát maga a száma a növényeknek. A egy-két kiemelkedő, ami igazán gyönyörűségesen sikeredik, mert hogy nem mindig minden sikerül, ahogy kellene. Mennyi munkával jár azoknak a növényeknek a termesztése, tehát ezek azért mind szempontok.
10: Ez a város valóban virágos, 60, tiszta, rendezett. Ez nagyon sok ember munkája. De ebben az önök munkája is benne van. Az önök kertjei, az önök területei benne vannak. És én ezt nagyon szépen köszönöm önöknek.
11: Igazándiból a férjem volt, aki benevezett. Ez nekem egy hobbi, és szeretem csinálni, úgyhogy a férjemnek köszönhető a nevezés. Kikapcsolódás. Igazándiból én irodai munkát végzek, és kiengedem a gőzt délután a kertben.
12: Hát kétszer voltam, hogy első helyezett, második, hát illetve a harmadik helyzet, hát meg aztán volt, hogy csak oklevelet kaptunk. Én szeretem csinálni. Ez egy jó, én gyerekkoromban is ugye végül is vidéken nőttem föl, és ugye rá voltunk kényszerítve a fölművelésre.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton dél-délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Északon várható a legtöbb napsütés. Délfelől egyre több felé várható esőzápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szombaton 14 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 9-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ünnepi keretek között mutatták be a Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet immár 300 éves alapító okiratát. Őszi gazdasági fórumot tartott a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves megyei szervezete Egerben. Aggódnak a bodrok közben, hogy megnövekedhet a kamionforgalom a térség útjain. Szeptemberben 12 millió nyugtáról küldtek adatot a NAV-hoz. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Tudományos konferencia keretein belül mutatták be a Heves megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet alapító okiratát október 8-án csütörtökön az intézmény irgalmas rendi kápolnájában. A rendezvényen számos előadást hallgathattak meg a résztvevők az Egri Kórház, illetve az Irgalmas Rendi Kórház történelméről, a kórház és a püspökség kapcsolatáról, továbbá az Irgalmas Rendi gyógyszertár részleges visszarendezéséről. Az eredeti alapító okirat jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár dokumentumtárában található. Az Irgalmas Rendi Kórház kápolnájában bemutatott okirat pedig az eredeti hiteles másolata. Vitrínbe helyezték, és bárki számára megtekinthető, tájékoztatta rádiónkat dr. Stankovics Éva, az intézmény igazgatója.
2: 300 éve írták alá, adták ki az intézmény alapító okiratát, amit ki is lesz állítva a kórház kápolnájába, és ennek a tiszteletére rendezünk egy jubileumi ünnepséget és egy tudományos konferenciát. Az Egri Levéltár, az Egri Dobó István Múzeum, Bármúzeum és a saját kollégáink részvételével. Én azt gondolom, ez óriási dolog, hogy egy egészségügyi intézmény működését, alapjait 300 évvel ezelőtt rakták le ebben a városban, és ez azóta is töretlenül működik, és a betegek szolgálatában áll. Ugye ezek elsősorban tudományos alapító okirattal, dokumentációs alapítással kapcsolatos előadások lesznek, hiszen az október 8-ai 1726 október 8-ai dátum az magának az alapító okiratnak az aláírása és kiadása. A dátuma. Az intézmény átadásának, illetve az alapkületételnek a 300 éves évfordulója az jövő év, tehát 2027 április 20-án történt, akkor is lesz egy ünnepség, és majd az intézmény elkészültét fémjelző 300 éves dátumnál is, tehát gyakorlatilag ez egy jubileumi emlék ünnepség sorozat. Próbáljuk minden fontosabb állomásánál egy kicsit megünnepelni és felidézni az akkori kor történéseit. Ezen a előadáson leginkább az alapítás körülményeivel kapcsolatos dokumentációs körülményeket.
1: Megrendezték a Vállalkozók Országos Szövetsége Heves megyei szervezetének őszi gazdasági fórumát Egerben, a Városháza dísztermében. Eger gazdasági jövőképéről, adózási kérdésekről, illetve a munkaerőpiac helyzetéről hallgathattak meg szakmai előadásokat a résztvevők. A globális, valamint az országos szintű kihívásokra reagálnia kell minden vállalkozónak, továbbá a jövő heti megyei elnökségi egyeztetésen többek között a KATA módosításának tervezetéről is szót fognak ejteni, mondta el rádiunknak Soltész Gergő, a VOSZ Heves megyei szervezetének elnöke.
3: Ezelőtt fél évvel történt a megválasztás, már ez a fél éves időszak az legalább kettőnek tűnik érzésre. Nagyon mozgalmas volt. Az első hónapok egyik legfontosabb feladata, hogy az új elnökség összetételének kialakulását követően átbeszéljük, hogy mik azok a fontos, általunk fontosnak gondolt feladatok, amelyeket szeretnénk a VOSZ keretein belül megvalósítani. Én azt gondolom, hogy ebben sikeresek voltunk, nagyon jól összekovácsolódott csapat értékrendjében, gondolkodásában nagyon hasonlóan látjuk a helyzetet, mind a VOSZ működését illetően, mint pedig a gazdaságpolitika aktualitásokra adott boszos, hivatalos vagy nem hivatalos állásfoglalások kapcsán. Fontos célkitűzés volt az is, hogy a helyi vállalkozóknak ezt a programsorozatot elindítsuk, amelynek keretében igyekszünk olyan vendégeket meghívni, akik a vállalkozások mindennapjához kapcsolódóan gazdasági, adózási, munkaerőpiaci témában tudnak tanácsot adni, és úgy látjuk az eddigi részvételi adatokat és visszajelzéseket figyelembe véve, hogy ez sikeres és mind mindenképpen ezt folytatni kívánjuk. A soron következő nagy szervezési feladatot pedig a Prima Gála jelenti. Egy csúnya szóval azt szokták mondani, hogy most egy ilyen polikrízis időszakban vagyunk, amikor egyszerre több olyan, nyilván iparágtól függően ezek különböző mértékben érintik a cégeket, de a klimatikus viszonyoknak az alakulása, a hirtelen nagyon erőssé váló forint, a kereskedelmi háború, konfliktusok, amely Európa gazdaságának egészét sújtják, tehát, és most még ezt lehetne sorolni, de már csak önvédelemből sem teszem, ezek olyanok, amelyekre a vállalkozásoknak nagyon gyorsan is kellene reagálniuk, és nem mellesleg volt egy kormányváltás is, ami az új minisztériumi struktúrák kialakulását és az új támogatáspolitika és finanszírozási politikáknak a folyamatban lévő megalkotása miatt, tehát egy ilyen mozgó célpontra kell folyamatosan lőni. Én azt gondolom, hogy itt a vállalkozók nagy része erőn felül teljesít és igyekszik helytállni.
1: Aggodalmat keltett a Bodrog közben, hogy a súlykorlátozások enyhítése miatt megnövekedhet a kamionforgalom a térség útjain. A fuvarozói érdekképviseletek az elmúlt hetekben a kormányzattal egyeztettek a korlátozások felülvizsgálatáról, ám a fuvarozók és a helyi lakosság érdekeit egyaránt szolgáló, hosszú távú megoldást az úthálózat fejlesztése, új elkerülő utak és akár egy Bodrog híd megépítése jelenthetné. A részletekről Orosz Tibort, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének elnökét hallják.
4: Akár sátorolói új hely tekintetében, akár itt a környék tekintetében, a Kisvárda tekintetében, hogyha ezeket az útvonalakat teljes mértékben megszüntetjük, elzárjuk, és egyáltalán nem közlekednek majd teherautók, akkor mi lesz ezekkel a cégekkel, akik itt vannak? És jellemzően azokban a településeken, ahol értem, főút mellett lakók, lehet azt mondani, hogy lázadnak a kamionok ellen, de azok az emberek ezeknél a cégeknél, vagy ezekhez a cégekhez kötött vállalkozásoknál dolgoznak. Hogyha valakire haragudnunk kell, akkor az ne a fuvarozó legyen. Tehát mi csak elvégezzük azt a tevékenységet, amivel minket megbíznak. És most ezzel kapcsolatban beszéltem a nagyon sok polgármesterrel, kifejtették a problémáikat ez ügyben. Őket azzal nyugtatnám meg, és azzal nyugtattam meg, hogy nyilván ez nem a külföldi forgalmat fogja visszaterelni ezekre az útvonalakra, de vannak olyan tevékenységek, amiket nem lehet megkerülni. És vannak azok az ágazatok, aminek már pedig ott el kell menni. Nem az én hibám és nem a fuvarozók hibája, hogy az elmúlt 16 évben sem egy országgyűlési képviselő és egyik polgármester se állt ki azért, hogy kérjünk egy elkerülő utat, kérjünk akár Tokajhoz egy elkerülő utat, vagy ami a két régiót összeköti, tegyünk egy hidat a Bodrogra, de azt, hogy régiókat úgy zárunk el, hogy az ipari termelést és akár a mezőgazdasági termelését, ezeken a területeken jellemzően mezőgazdasági munka zajlik. Hogyha kitiltjuk majd azokat a kamionokat, és akkor mi fogja elvinni a terményt a földekről? Mi fogja eljuttatni majd a gyárakba? Hogy fog épülni az ország? Hogy fog eljutni? Tehát, hogy vannak olyan útvonalak, és van, beszéljünk példákról. Van egy nagyon, nagyon jó ismerősöm, barátom, a Ártándi határátkelő, a régi Ártándi határátkelő, Berettyújfalú és Ártád között, ott is kikerült egy tiltótábla, onnan is kiterelték a kamionokat, és átterelték a párhuzamosan haladó autópályára. Ez mind szép és jó, csak az ott lévő vállalkozók most gyakorlatilag januártól, amióta ez az új tranzit szabályozás életbe lépett, azóta megszűntek létezni. Ez 5 darab kamionparkoló, 4 darab étterem, és a hozzájuk köthető infrastruktúra, és azok az emberek, akik ott dolgoztak, azok munkanélküliek lettek. Tehát, hogy egyik oldalon örülünk annak, hogy nem jön a kamion, másik oldalon meg sírunk, mert ezzel gyakorlatilag vállalkozások lehetetlenek el. Az, hogy elindult egy lobby, hogy Gáva Vencselőnél épüljön egy híd, de nem lett belőle semmi. Tehát, hogy ez nem jutott előrébb. Igen, beszéltek róla, de nincs hidunk, tehát továbbra is. A legegyszerűbb dolog kitiltani mindenkit mindenhonnan, mert azzal megvan oldva, hogy akkor nem is jön a kamion, nem is kell hidat építeni, és majd a piac ezt valahogy beszabályozza. De hogy eltűnnek majd a cégek, akkor mi lesz itt a környéken? Tehát, hogy akarjuk azt, várjuk, hogy ide cégek jöjjenek, fejlődjön ez a térség, de az alapinfrastruktúrát nem biztosítjuk számukra, akkor ezen a kettőn érdemes elgondolkozni.
1: Nem hagyják az utolsó pillanatra az átállást a vállalkozók, a kötelező nyugtaadatszolgáltatás első hónapjában már több mint 12,3 millió nyugtaadata érkezett be a NAV-hoz. Tájékoztatott dr. Paskujné Pivkó Monika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: Szeptember 1-től már nem csak a számlákról, hanem a papíron, illetve számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A pénztárgép portálon és gép-gép kapcsolaton keresztül az új kötelezettség első hónapjában, tehát szeptemberben összesen 12,3 millió nyugta adatát küldték be a vállalkozások, összesen 32,6 milliárd forint értékben. A nyugtaadat szolgáltatás másik, még egyszerűbb módja az e-pénztárgép applikáció, amely abban kiállított nyugták adatait automatikusan továbbítja a NAV-hoz. A vállalkozások eddig több mint 16 ezer e-pénztárgépet helyeztek üzembe, és csaknem 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, összesen 6,29 milliárd forint értékben. Vagyis ezek a nyugták már nem papíron, nyugtatömbben készültek, hanem eleve mobiltelefonon vagy tableten állították ki őket. Ezzel a gazdaság egy korábban kevésbé látható szelete is bekerült a digitális adózási körforgásba. A teljesebb adatkör nem csak az ellenőrzést segíti, hanem hosszabb távon a jogkövető vállalkozások érdekeit is szolgálja. Hozzájárul a tisztább versenyhez, csökkenti az adminisztrációt, és egyre pontosabb, célzottabb NAV szolgáltatások fejlesztését teszi lehetővé. Az első hónap mérlege azt mutatja, hogy sokan már az átállás időszak elején megkezdték az új kötelezettség, a nyugtaadat szolgáltatási kötelezettség teljesítését. Ettől függetlenül a NAV az év végéig, tehát 2026. decemberéig tartó szankciómentes időszakában továbbra sem büntet, hanem elsősorban tájékoztatással, tutoriálokkal, vagyis videókkal, képzésekkel és személyes segítséggel támogatja a vállalkozásokat, hogy mindenki megtalálja a működéséhez legjobban illő megoldást. Továbbra is minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a főlapon, az e-nyugta aloldalon keresztül.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i szerdai általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette. Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak a Szent Szűzhöz a rózsafüzér imádságával. A Szent Atya október 7-én rózsafüzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívást, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdes látogatásán is megfogalmazott. Franciaországi apostoli útja során 14. Leó arra kérte a híveket, hogy egész októberben imádkozzák a rózsafüzért, azzal a különleges szándékkal, hogy véget érjenek a háborúk és béke szülessen a konfliktusban álló népek között. A Szent Atya ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az imádságnak konkrét tettekben is meg kell mutatkoznia. Ezért arra buzdított, hogy a rózsafüzért kísérjék a bűnbánat és az irgalmasság konkrét cselekedetei, és mindenki kötelezze el magát a párbeszéd és a kiengesztelődés előmozdítása mellett. Az egyház küldetéséhez a földi város építése is hozzátartozik, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Október 7-én az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája: az egyház küldetése a mai világban. Hangsúlyozta, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem benne él, és küldetéséhez hozzátartozik a földi város építése, az igazságosság, a béke és a testvériség szolgálata. Kiemelte a világi hívők sajátos küldetését, valamint arra buzdított, hogy életszentségben és szeretetben élve tegyük hitelessé az evangélium üzenetét. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A Romániai Püspöki Konferencia elnöke a vatikáni magyarok nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű misét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. Új projekt indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amely roma középiskolás diákok továbbtanulására való felkészítését, valamint az EGRI Roma Szakkollégium utánpótlásának erősítését szolgálja. A program 127 millió forint visszatérítendő Európai Uniós támogatást kapott. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Az út a szakkoliba, az út a felső oktatásba, az EGRI Roma Szakkollégium utánpótlásának biztosítása című kezdeményezésben szerepet kapnak a szakmai vezetők és megvalósítók által felkészített roma szakkollégista kortárs mentorok. Egyéni mentorálással segítik a középiskolásokat tanulmányaikban és továbbtanulási céljaik elérésében. A program egyik legfontosabb vállalása, hogy legalább 30 fiatalt támogasson a sikeres érettségi vizsga megszerzésében. A projekt időtartama alatt a résztvevők a tanulástámogatás mellett motivációs, kulturális és közösségi programokba is bekapcsolódhatnak. Tudománykommunikációs és interaktív foglalkozások, kulturális események, valamint sikeres roma példaképek bemutatása segíti kompetenciáik fejlesztését és továbbtanulásra való felkészülésüket. A kezdeményezés a már szakkollégista hallgatók szakmai és személyes fejlődésére is hangsúlyt helyez. Számukra többek között nemzetközi jó gyakorlatok megismerését szolgáló külföldi tanulmányutak teremtenek lehetőséget új tapasztalatok megszerzésére. A projekt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megvalósításában Egerben zajlik, és 2029 közepéig tart. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében Egerben, a Szent Bernát Ciszterci templomban október 15-én, csütörtökön 18 órától. Motto: Máriával az Úr Jézus előtt. Ó Mária, áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Mindenkit szeretettel várnak. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az EGRI Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az EGRI Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. Egerben a Lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise. A szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Tűz találkozó lesz október 10-én Gyöngyösön. Az esemény 15 órakor kezdődik. A helyszín a Gyöngyösi Szent Bertalan templom, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. A programon evangélium hirdetést tart Kunszabó Zoltán diákónus. Lesz dicsőítés, tanúságtétel, közbenjárás. A szentmise 18 órakor kezdődik. A találkozóra a belépés díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várnak. Idén is megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulóinak, KALDI 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e, péntek. A jelentkezés határideje november 9-e. Jelentkezni lehet a 0636 510 060-as, vagy az 510 063-as telefonszámon, illetve elektronikusan a titkarság@andrassy-eger.hu e-mail címen. Krisztus Király vasárnapjának előestéjén, 2026. november 21-én 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmise lesz, aminek keretében az érsek úr a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancille Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adnak hálát az Istennek. Ezen a napon a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Koleszer Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Május 12-e és 16-a között rendezik meg jövőre a 48. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt. Továbbra is kérdéses a nyíregyházi jégpálya sorsa. A sátoraljaújhelyi Zempléni Kalandpark nyári szezonját idén jelentősen befolyásolta a szélsőséges időjárás. Idén is több programmal csatlakozott az Európai Sporthéthez a Nyíregyházi Sportcentrum. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Május 12-e és 16-a között rendezik meg jövőre a 48. Tour de Hongrie kerékpáros körversenyt, amely ismét 5 szakaszból áll majd, közölték a szervezők. A viadal, ahogy 2023 óta minden évben, ezúttal is a Pro Series kategóriában kapott helyet a Nemzetközi Szövetségtől, ami a World Tour mögött a sportág második legmagasabb szintje. Kiemelték, a magyaron kívül olyan nívós versenyek találhatók még itt, mint a német vagy a brit körverseny. Továbbra is kérdéses a nyíregyházi jégpálya sorsa, amelynek életveszélyes a tetőszerkezete, ez is téma volt a városi közgyűlésen, ahol Póka Imre, a szövetségben Nyíregyházáért képviselője, a jégpálya ügyében kért tájékoztatást a városvezetéstől.
2: Valahogy tisztába kellene tenni a műjégpályának a dolgát. Én nagyon jól tudom, hogy a sportcentrum is, illetve az önkormányzat is szakértőt kér fel a ügy tisztázásával. Tehát azért csak, mint a aktívan a műjégpályára járó sportot szerető, ma is megállítanak, hogy akkor az idén hogy lesz a korcsolya. Egyébként meg kell dicsérni, hogy a mobil műjégpályát sikerült megoldani. De hát itt a nagy kérdés az, hogy a szakértő meddig fog szakérteni. Tehát van-e határidő, ami kiderül, hogy tehát tulajdonképpen miért is ki a felelős ennek?
1: A válaszadásra Kuhut Ágnest, a vagyongazdálkodási osztály vezetőjét kérte fel Jászai Menyhért alpolgármester. Az osztályvezető felsorolta, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, így kiderült, a 2024-25-ös szezon végét követően az üzemeltető a tetőszerkezetben hibákat észlelt, amit statikai szakértővel is megvizsgáltatott, amely után a létesítményt veszélyesnek minősítette, és az épület használatát további intézkedésig felfüggesztette. Az önkormányzat is felkért egy független statikai szakértőt. A szakvélemény a veszélyes állapotot erősítette meg. Jogi képviselő útján a Szabolcsi Jégsport Egyesülettel a beruházás során szerződésbe kerülő kivitelező, tervező és műszaki ellenőr felé bejelentették a szavatossági igényüket, az érintettek viszont a felelősségüket nem ismerték el. Fogalmazott Kohut Ágnes.
3: A jégpálya tetőszerkezetének vizsgálata tárgyában elkészült igazságügyi szakértői vélemény egyértelműen megerősíti a korábbi két statikai szakértői vélemény megállapításait, amelyek szerint a városi jégpálya tetőszerkezete jelenlegi állapotában életveszélyes. A szakvélemény emellett kitér a tervezői, kivitelezői és műszaki ellenőri felelősség kérdésére, és annak mértékére is. Az igazságügyi szakértői vélemény alapján a javasolt műszaki megoldás a meglévő tetőtartó szerkezet teljes elbontása, a tetőszerkezeti rendszer egységes újratervezése, majd új tartószerkezetként történő megépítése acélszerkezeti rendszer alkalmazásával.
1: Az önkormányzat célja, hogy a jégpályát minél előbb használatba vehessék a sportolók és a korcsolyázni vágyók egyaránt. Ennek érdekében az önkormányzat saját költségén elbontja az életveszélyessé vált tetőszerkezetet, ezt követően lehetőség nyílik arra, hogy a létesítmény nyitott jégpályaként működhessen, az önkormányzat pedig bírósági úton fogja érvényesíteni szavatossági igényét. Az üzemeltető Nyíregyházi Sportcentrum nevében Hajnal Gusztáv is hozzászólt a témához.
4: A Nyíregyházi Sportcentrum mindenféleképpen kell, hogy jégfelülethez jusson ebben az évben. Ugye, hogyha sikerül a tetőszerkezetet elbontani, akkor azt már mi, mint üzemeltető megvizsgáltuk, hogy a mostani gépészet alkalmas arra, hogy a jégpályát tetőszerkezet nélkül is tudjuk majd üzemeltetni. Hasonló módon, mint Budapesten a műjégpályát. Amennyiben a tetőszerkezetet nem sikerül időben elbontanunk, akkor pedig foglalásunk van jégpályára. Tehát a nyíregyházi gyerekek semmi esetre sem maradnak majd felület nélkül.
1: A sátoraljaújhelyi Zempléni Kalandpark nyári szezonját idén jelentősen befolyásolta a szélsőséges időjárás. Még a nyár elején kedvező látogató létszámot értek el, A hosszantartó hőség és a hőkupolák miatt több attrakció használatát is korlátozni kellett, mondta Mogyorós Judit, a létesítmény vezetője.
0: Olyan dolgokkal szembesültünk, amire a park sem műszakilag, se humán erőforrásban nincs felkészülve. Ezek ugye ezek a bizonyos hőhullámok. Ember próbáló volt, műszereket próbáló. Az egész életünk abból állt ki, hogy hibát hibára javítottunk, tehát éppen az egyikből pont kiértünk, jött a következő. Összefoglalva úgy lehetne mondani, hogy az Zemplén kalandparkot, amikor kitalálták, megtervezték, teljesen más klimatikus viszonyok voltak. Két olyan hullám volt, amit szemmel észrevehető volt. Az egyik ugye ezek a hőkupola alatti visszaesések, tehát hogy de maga nyitásra se jött annyi ember, mint szokott. A másik viszont június elején éreztük a forint erősödést. Tehát észre lehetett venni a pénztárak előtt, hogy egy kicsit elfogytak a szlovák és lengyel vendégek. Tehát úgy hirtelen megdrágultunk egy kicsit, aztán ez így enyhült, elindult. A

0: és nyáron nagy melegek. Tehát ez a kicsit komfortosabb lét, ez elmúlott, és nyilván mindenkinek furcsa, mert hogy ebben nőttünk föl, ebbe éltük le, mondjuk mi az életünk nagy részét, de biztos, hogy szemléletet kell váltani. Szóval, hogy ez észrevehető volt a forgalmunkon is. Tehát május 1-től augusztus 31-ig azt lehet mondani, hogy a hőkupolák nagyon megtépázták a forgalmat, nyilván most nem voltak esőtiltások, viszont nagyon sok széltiltásunk volt, még kánikulában is. Vagy például a kabinos nagyon sokat állt, a kabinost el sem merem indítani magas hőmérsékletben, mert hogy abban nincs klíma, csak szellőztetés van. Na most, ha bármi történik és kimarad a kabin, akkor fél óra alatt abban akkora hőmérséklet lesz, hogy bárkinek az agya fölfor, tehát mire egy mentés odaér, már valaki kómában van, tehát meg se reckíroztattam ezeket a dolgokat, most elindult ebbe a jó időbe a kabin, várják a kirándulókat, ez olyan kabinos időjárás, átcsúszós, tehát hogy igazán ezeknek kedvez.
1: Idén is több programmal csatlakozott az Európai Sporthíthez a Nyíregyházi Sportcentrum. A BEM iskolában parasportnapot rendeztek, amelyen a sportcentrum többszörös bajnok és kupagyőztes ülőröplabda csapatának tagjai tartottak bemutatót, és Tarjányi István kerekesszékes vívó paralimpikon is találkozott a diákokkal, mondta Sitku Tamara, a nyíregyházi BEM József általános iskola testnevelője.
2: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már az általános iskolás korosztályon minél hamarabb megismertessük ezt a fajta mozgásformát is, illetve hogy a sérülteknek a mindennapjaik mennyiben másabbak, és ezeket az érzékenyítő foglalkozásokat nagyon szeretjük. Ugye februárban minden évben megtartjuk a Magyar Parasportnapját, de ebben az évben az Európai Sporthét keretein belül is szerettük volna egy picit becsempészni, hogy már most egy picit ismerkedjenek ezzel a fajta mozgásokkal.
1: Számos programot szervezett a Sporthétre a Nyíregyházi Sportcentrum. A parasportnap keretében két testnevelés órán próbálhatták ki a gyerekek, hogy milyen ülve röplabdázni, és megtudhatták, hogy milyen kerekesszékben vívni. Ez is része annak az érzékenyítő programnak, amelynek segítségével az egészséges gyerekek közelebb kerülnek a fogyatékkal élőkhöz. A paralimpikon kerekesszékes vívó Tarjányi István nem először járt a BEM iskolában. Így már azt is tudta, hogy mire kíváncsiak leginkább a gyerekek.
3: Először rám csodálkoznak, és nem nagyon tudják elképzelni azt, hogy én hogyan tudok vívni, és én ezt próbálom bemutatni, és megmutatni nekik, hogy milyen ez a paravívás. Leültetem őket egy zsámolyra, nincsen most vívószék, mert az kicsit körülményes elhozni, és bemutatom nekik azon, hogy rájuk adok egy maszkot, egy vágást megmutatok nekik, és érdeklődően fogadják, és a kardot is a kezükbe adom, hogy megfoghassák.
1: Az iskola évtizedek óta a röplabdasport egyik nyíregyházi bázisa. A parasport napon a röplabdás lányok kipróbálhatták, hogy milyen nehéz ülve átjuttatni a labdát az ellenfél térfelére. Peres Jánost, a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabdázóját hallják.
4: Általában nagyon jó fogadják, nagyon hamar be lehet őket a játékba vonni, sőt, sokan vannak egyszerre a pályán, és tetszik nekik nagyon.
1: A Sporthéthez kapcsolódóan a Nagy Nyíregyházi Tűzharc bajnokságon mérhették összetudásukat a város iskoláinak diákjai, másnap pedig a Kodályban florbal és görkorcsér bemutatóval várták az érdeklődőket. Bekapcsolódott a hétbe a Nyíregyházi Egyetem is, ahol kutyás sétával várták a mozogni vágyókat a Nyíregyházi Egyetemen. 4 napon át kínált változatos sportprogramokat az érdeklődőknek az intézmény az Európai Sporthét keretében. Ferenci Tamás a program főszervezőjeként és a Testnevelés és Sporttudományi Intézet mentoroktatójaként vett részt a programon 4 lábú társával. Szerinte fontos, hogy azok is eljöjjenek egy ilyen programra, akiknek esetleg nincs kutyájuk.
5: Nagyon sok ember szereti a kutyákat, nem biztos, hogy olyan életkori szakaszban van, hogy jelen pillanatban felelősség teljesen tud kutyát tartani. Viszont itt lehetőség van arra, hogy eljön velünk az erdőbe, kutyát sétáltatunk, olyan kutyák vannak itt, amelyek mindegyik jól szocializált, egymással az embereket is szeretik, és tényleg azt mondom, hogy egy kicsit megismerkedhetnek a kutyázással. Ha bárkinek bármi olyan jellegű kérdése van, akkor a kutyagazdaként én is, illetve a kollégáim is készséggel állunk a rendelkezésükre.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden feladatotokat a lélek jegyében éljétek meg, fogalmazott 14. Leó pápa a pápai egyetemek tanévnyitóján. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről, és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. Nincs alku az Orbán oligarchákkal, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, nem lehet büntetlenséget vásárolni bizonyos vagyonelemek visszaadásával. Az egyetlen opció a teljes ellopott közvagyon visszajuttatása. Ez enyhítő körülmény lehet a bíróságon. Politikai foglyok listáját tette közzé a Fidesz a honlapján. A fidesz.hu főoldalán azt írták, 2026. október 7-én 4 politikai fogoly van őrizetben vagy előzetes letartóztatásban Magyarországon. Egyetlen bűnük, hogy jobboldali politikusok. Az oldalon a Nemzeti Kulturális Alap ügyében meggyanúsított Búzs Balást, korábbi NKA alelnököt, Hankó Balást, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét, és Varga Bajusz Veronikát, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkárát, és a Volán busz ügyben meggyanúsított Sesták Miklóst, KDNP-s képviselőt, korábbi nemzeti fejlesztési minisztert sorolják fel a jobboldali politikai foglyok között, mondván meggyanúsításuk és őrizetük koholmányokon alapszik, vagy egyenesen törvénytelen alapon áll. Ennek ellenére vezetőszáron vezetik őket, mint többszörös rablógyilkosságok gyanúsítottjait szokás. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, akik szintén az orbáni maffia kiszolgálói voltak, írta a kormányfő a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, április 12-én egyértelmű felhatalmazást kaptunk az Orbán bábok eltávolítására. Feljelentést tesz a más helyet szavazó Tiszás országgyűlési képviselő.